valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked a szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézusom,
1: bízom benned.
6: Szent Faustina nevér,
1: könyörögj érettünk.
6: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
7: Mária Rádió egy fénysugár a lelkednek.

0: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa füzérét.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Mária Rádió kolozsvári stúdiójából. Meghívjuk Önöket, imádkozzák velünk a szeretett lángrózsa füzért és litániát. Imáinkat felajánljuk Szentatyánkért, 14. Leó pápáért, püspökökért, papokért, szerzetesekért, kispapokért, jó papi hivatásokért, a családokért, gyermekekért, az ifjúságért, betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a Mária Rádió munkatársaiért, önkénteseiért, támogatóiért, valamint minden kedves testvérünk szívében megfogalmazott szándékért. Jöjj, Szentlélek, Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel. Járj át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlen kegyelme iránt, mely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, mely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretett lángja lobogjon benne, most és mindörökké. Amen. Isteni megváltónk öt szent sebe tiszteletére mély áhítattal egymás után ötször keresztet vetünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
1: Istenem, hiszek te benned,
2: mert végtelenül jó vagy.
1: Istenem, remélek te benned,
2: mert végtelenül irgalmas vagy.
1: Istenem, szeretlek téged,
2: mert mindennél szeretetre méltóbb vagy.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
4: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre,
2: most és halálunk óráján. Amen.
5: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Ára szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Ára szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
4: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Ára szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmez nekünk!
2: Krisztus, kegyelmez nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Mennyei Atya Isten,
2: irgalmazz nekünk!
1: Megváltó Fiú Isten,
2: irgalmazz nekünk!
1: Szentlélek Úristen,
2: irgalmazz nekünk!
1: Szent Háromság egy Isten,
2: irgalmazz nekünk.
1: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretetet szüntelenül lángol.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy anyai szívet szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy szívet szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy szívet szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy szeretet lángot felszítsa a jóra való törekvésünket.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgósságra serkentse.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy a szűzanya szíve szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
2: Add meg, Urunk, Istenünk, Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben, segíts nekünk is szállást keresni szeretet lángjának az emberi szívekben.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Kegyelmezz nekünk, Uram.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Hallgass meg minket, Uram.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Irgalmazz nekünk, Uram.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Szentlélek Úristen, tekints szeretet jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végigkísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretet lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen, szeretete szentségében, oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké.
2: Amen.
1: A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretet lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk.
2: Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elmék gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintettünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön irgalomért az örök atyához.
1: Imádkozzunk Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretet lángjának kiáradásáért. Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat Jézust a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretetlángjával gyújtsd tökéletes Isten és ember szeretett tüzére, ami gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és vele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretetlángot továbbadhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretet tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya is középpontja. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
0: Gyógyító jelenlét. György Alfréd Kamilliános szerzetes műsorát hallják.
6: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Isten gyógyító jelenléte a világban, a karácsony csodája, az adventi szentidő várakozásának a gyümölcse. Eljön az Úr, hogy beragyogja lelkünk sötét oldalait, zugait, életünket, kapcsolatainkat. És megtörténik a csoda, amikor két égbolt találkozik, az Isten mennyboltja, és az én szívemnek az égboltja, ahol föltekintek, és eltelik a lelkem pékességgel, fényességgel, jósággal, emberséggel. De ahhoz, hogy ez a csoda megtörténjék, két őszinte szív szükséges, az Isten gyermeki szíve és az én gyermeki szívem. A szívek találkozásában összeér az ég a földdel, az ég az éggel, és ebben a várakozásban, ebben az eljövetelben Mária anyai szíve az, amely számunkra is utat mutat, számunkra is lehetőség, hogy a csendben, a magányban, az egyedüllétben Mária csendjéhez csatlakozzunk, lélekben fogjuk meg az ő kezét, és kérjük meg, hogy kísérjen el bennünket. Az Isten befogadásának az iskolájába. Kísérjen el akkor, amikor nehéz, és engedjen be az ő anyai szívébe, hogy észrevegyük. Mindannyiunk életében, szívében megtörténhet a csoda, sőt már meg is történt, talán az adventnek ez lenne a feladata, vagy az útja, hogy észrevegyük a bennünk megtörténő csodának a jeleit, az illatát, a csendjét, a hangjait. Mária, fiatal názáreti lány, aki a nép Isten utáni vágyát testesíti meg, aki várja az Istent egy szent belső izgatott nyugtalansággal, ami a fiatalokra jellemző, anélkül, hogy látványosan meg szeretné változtatni a világot, egyszerűen csak szívére hallgat. És ez a szíve mélyén jelenlevő mennybolt, ez a szíve mélyén jelenlevő Istenre való vágyakozás, az első kapu az ég felé. Nyitott szívünk, az első kapu az ég felé, ahol el tud indulni, ahová meg tud érkezni az Isten. Most, amikor olyan sok inger és olyan sok minden éri a lelkünket, olyan sok lehetőség van, mégis azt látjuk, hogy úton vannak az emberek, sok minden történik, de nehéz megérkezni. Nehéz megérkeznünk önmagunk valóságához, önmagunk életébe. És lehet, hogy furcsának tűnik, fura mindez számunkra, hogy az ember, amikor saját korlátaiba ütközik, akkor érkezik meg igazán önmagához, életének korlátaihoz, tud elcsendesedni, megállni, és egy picit Máriához hasonlóvá válni, azáltal, hogy megáll, lehetőséget ad önmagának arra, hogy megérkezzék. Jobban mondva, ne is ő, hanem Isten érkezzék meg hozzá. Nézzük meg Mária hozzáállását, Mária szívét. Ebben az ősi, örök emberi vágyakozásban egy fiatal, Istenért dobogó szív válaszra talál. Az úrangyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát. Imádkozzuk! Az úrangyala imádsága, az advent imádsága. Máriával együtt átéljük azt a csodát, amikor az ég megnyílik, és egy nyitott szívvel találkozik. Üdvözd légy, kegyelemmel vagy teljes. Légy üdvözölve, benned van a kegyelem. Nekem is mondja ma az Isten. Bennem van a kegyelem. A kegyelem egy olyan erő, egy olyan élet, mely az isteni élet lüktetése bennem, mint ahogy Máriában is. Az Úr veled van. Velem van az Úr. Vegyem észre, sebzett szívem, nyitott szívem, sebzett kapuján keresztül Isten kegyelmével elér bennünket. Nem tudjuk, Mária mennyire volt sebzett, de törékeny volt. Egy törékeny lány, aki törékenységében lehetőséget adott az Istennek, hogy megérkezzék. És teljesen emberi, teljesen elfogadható, bár nehéz megélni, az a fajta istenfélelem, vagy döbbenet, vagy rajongó szeretetnek a másik oldala, amikor beleremeg az ember a találkozásba, amikor egy szent misztérium tanúi vagyunk, és megszólít az Isten. Ne félj! Amikor Isten köszönti az életünket, amikor az életünk egén megjelenik az isteni szó, az angyali

milyen remegő szívvel, milyen érzéssel volt jelen Mária ebben a köszöntésben. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát, üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr veled van. Áldottabb vagy te minden asszonynál. Az ember, aki az Isten jelenlétét tapasztalja meg életében, áldottá válik. Isten jó szavát, Isten jó indulatát hozza le a találkozásaiba, a szíve mélyébe. Milyen szép az a kifejezés, amikor megköszönünk valamit, és erre a köszönetre az a válasz, hogy jó szívvel, szívesen, jó szívvel. Mária ebben a találkozásban, az Istennel való találkozás titkában jó szívvel van jelen. Isten hálája és köszönete jelenik meg Mária szívében, aki jó szívvel fogadja be a megtestesülő szót, az igét. Jó szívvel jelen lenni egymás életében. Nem tökéletes, jó szívvel. És a jó nem az, ami hibátlan, ami kemény, ami töretlen, hanem az esendő, törékeny, sebezhető, sebzett emberi szív a jó szív. Jó szívvel fogadja be Mária az angyali üdvözletet, és ez a jó szív teszi lehetővé, hogy megváltásunk hajnala legyen az ő szívében. Lehetek-e én is jó szívvel jelen? Meghallom-e sebzett, törékeny, esendő szívem mélyén azt az isteni szót, amely arra kér, hogy teret adjak, hogy otthont adjak az isteni szónak. Hagyom-e, hogy rám hasson az Isten hálája a szívemben? Szeretem így elképzelni Máriát, azt a bensőséges kapcsolatot az Istennel, amikor az angyali üdvözletben megérinti, megszólítja Máriát az Isten, hogy eljönnék, veled vagyok, veled akarok lenni. Van-e erre lehetőség? És akkor Mária szíve egyszerűségében így válaszol, jó szívvel. És ez a jó szívvel való jelenlét tükröződik arcán, tekintetén, mosolyán, könnyein, egész lényét átjárja. Ez az adventi magatartás, jó szívvel. És szeretem hallani, Isten Mária szívében megnyugvó válaszát, köszönöm Mária, jó szívvel. Köszönjük Mária, hogy jó szívvel fogadtad be a szót. És ha megtanítasz bennünket arra, akkor

0: Mi is hallani fogjuk a szót, lelkünk egén, nyitott szívvel, amikor válaszunkra Isten hálája a köszönet. Köszönöm, hogy jó szívvel vagy jelen, köszönöm, hogy jó vagy hozzám. Micsoda misztérium, milyen nagy titok. Isten elfogadja az ember törékeny, esetlen jóságát. Mert jónak lenni, embernek lenni, jó embernek lenni, jó. És jó Istennek lenni, jó. Milyen szép, amikor azt mondjuk, hogy jó Isten. Az a szív, mely befogad, jó szív. Jó. A jóság áldása az adventben. Mária jóságának, Mária anyaságának a gyógyító ereje. Szép az az ősi népi kívánság, amikor elbúcsúzunk egymástól, elbúcsúzunk vendégeinktől, és azt mondjuk ebben a búcsúzásban, adjon az Isten jó emberrel való találkozást. Milyen őszinte, tiszta, szép kívánság. És ezt folytathatnánk úgy, adja meg ez a szent idő a jó Istennel való találkozás csodáját. Adja meg lelkünknek azt az alázatát, amikor befogadjuk Isten háláját, ahogy befogadta Mária jó szívvel Isten köszönő jelenlétét. Ha megköszönök valakinek valamit, mert jó volt hozzám, mert észrevett a gyöngeségemet és nem megalázott, mert segített, mert megigazította a fejem alatt a párnát, vagy éppen egy meleg teát készített, vagy befejezte velem a ki nem mondott imám törékeny csendjét, és ki tudom mondani, ki tudom fejezni akár tekintetemmel is a hálás köszönetet. Egy készszorítással, egy tekintettel. Akkor Mária szívéhez vagyok hasonló. És ebben a találkozásban átélhetjük ezt a titkot szintén, hogy az az ember, aki hálás ember, a jóságos Istent jeleníti meg a másik ember életében. Mária hálás édesanyja. És ő mélyben fogad el Szent Lélektől Szent Fiát, a karácsony titka. Íme az Úr szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint, imádkozzuk az Úr angyala imádságában. A készséges jelenlét, az itt vagyok, nem ott vagyok, amott vagyok, máshol vagyok, itt vagyok. Az Úr veled van, arra az Mária válasza, íme itt vagyok. Itt vagyok. Isten válaszol, veled vagyok. Érted vagyok. Ebben a minden hatás, minden káosz zűzavarban, összekuszálódott világban az itt vagyok, veled vagyok, gyógyító hatással bír. Íme itt vagyok, íme az Úr szolgáló leánya. Szolgálni Isten jóságát, jó szívvel, jól, jól lenni jó. Nem elég jó szándékúnak lenni. Jól kell tenni a jót. És Mária ösztönösen is szívében az isteni szóval jól van jelen Jézus életében. És jól van ez így. Amikor találkozunk emberekkel, akik szenvednek, akiknek már az örök élet kapuja nyitva van, és ebben a tranzituszban, ebben az átlényegült állapotban fizikai erejét összeszedve azt mondja az Istennel találkozó lélek a kérdésre, hogy van-e valamire még szüksége, egy pohár víz, egy jelenlét, egy imádság. Jó, jól van ez így. Az Istenben megnyugvó szív hálás válasza. Aki jó szívvel van jelen mások életében, aki jól jeleníti meg Isten jóságát, annak jól van ez így. Milyen szép imádság. Az Istenben való megelégedett lélek imádsága, jól van ez így. Ha egy kortyvizet kapok, ha egy simogatást, ha egy kiszorítást, ha egy párnaigazítást, jól van ez így. Az Istenben megnyugvó lélek imádsága, jól van ez így. Jól van, mert Isten szolgáló leánya, Mária, mondja, íme itt vagyok, legyen nekem a te ígéd szerint, a te szabad szerint, mert jól van ez így. Jó nekem, hogy jó lehetek. Jó nekem, hogy elfogadod a jóságomat, és jó nekem, hogy jó Istenként befogadhatom a háládat. Egy különös Isten kapcsolat. Isten jósága, Mária jósága és készsége, szolgálati, szolgáló készsége, Isten jóságát jeleníti meg. Máriának a kezét fogva megtanulhatjuk. A jóságos érintés, a jóságos tekintet, a jóságos csend, a vigasztaló jóság szavának a titkát. Jól van ez így. Köszönöm. Köszönöm, hogy jó vagy, Istenem. Köszönöm, hogy jó lehetek benned, veled és általad. magam jó nekünk. Jó nekünk itt lenni, jó nekünk veled lenni szívünk mélyén. Az örök karácsony lehetősége, mely nem csak a vásárok forgatagában, sőt nem is ott, hanem valahol legbelül. Jó szívvel jelen lenni önmagunk és mások életében, íme az Úr szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint, és ez a befogadó jóság teszi lehetővé Istennek, a szónak, az igének, Jézusnak, hogy velünk maradjon. Ha jók vagyunk, ha jó szívvel vagyunk jelen egymás életében, akkor lehetővé tesszük az Istennek, hogy velünk legyen, velünk maradjon, veled vagyok, mondja Isten ma neked, nekem. Jó nekem veled lenni. Az Isten jóságát ízlelgessük lelkünk mélyén. Milyen érzés az, hogy valaki jól érzi magát velem, keresi a társaságomat. Szokták mondani, azok, akik nem igazán tudják hová tenni az Isten kegyelmét, hogy valakinek jó a kisugárzása, pozitív az energiája, és ezért szeretnek vele lenni. A keresztény ember, a Krisztusban hívő embernek nem jó energiái vannak, pozitív energiája és jó kisugárzása, hanem Isten jósága lakozik benne. És jó leső érzés azt tudatosítani magunkban, hogy jó az Istennek velem lenni. Nekem is jó az Istennel lenni. Ez a jóság. Az, hogy az Isten keresi a lehetőséget, hogy velem legyen. Az, hogy én keresem a lehetőséget, hogy Istennel legyek. Ez a két nyitott szívnek a titka, a karácsonya. Jó nekem Istennel lenni, jó szívvel, és szívesen lakik Isten az én jó szívemben. Szívleljük meg Mária jóságát, Isten jóságát, és éljük át törékenységünkben, fájdalmaink, szenvedésünk mélyén, hogy bármilyen életállapotban, bármilyen örömben, bánatban, nehézségben jó nekünk az Istennel lenni, jó szívvel. Áldott készülődést, áldott várakozást, vágyakozást. Ne félj, kegyelmet találtál Istennek. Kegyelmet találtál Istennél, és Isten jósága ott áll szíved ajtajában, hogy lakást vegyen nálad. Léted jósága legyen Isten lakásának éke benned.
1: Gyógyító jelenlét. György Alfréd Kamilliánus szerzetes műsorát hallották.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, a mikrofonnál Fülöp Lórándot hallják. Szentségimádást közvetítünk a Csíksomlyói plébánia Betlehem kápolnájából, melyet egyéni szándékaink mellett ajánljunk fel a Mária Rádió hallgatóiért, adományozóiért, támogatóiért, önkénteseiért és munkatársaiért is, és egyáltalán a Mária Rádió további fennmaradásáért. Ha tehetik, tartsanak velünk a következő közel egy órában.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Imádlak téged, Uram Jézus Krisztusom. E napnap a végén szeretném eléd helyezni mindazt, amit ma megéltem. Uram, szeretném teljesen felszabadítani a szívem, és neked ajándékozni, különösen most, ebben a percekben, ebben az imádási órában. Uram, köszönöm azt a pillanatot, amikor hozzád szólhatok a szívemből, és amikor veled lehetek. Köszönöm, hogy előtted szabad lehetek. Jézus, előtted az lehetek, aki vagyok, és érezhetem azt a szabadságot, amelyet nekem ajándékozol. Uram Jézus, amikor gondolataim távol vannak tőled, amikor elszunnyadt a szívem, te akkor is itt vagy velem. Uram, te megérintesz és megújítasz a ma estén. A te jelenléted és a te érintésed meggyógyít, Jézus, ezért most imádlak téged. Uram Jézus, te vagy a mi vékünk, és te vagy a mi egyetlen szabadságunk, a mi reményünk, a mi életünk, Uram. Te vagy minden, mindenben, Jézus. Mária, édesanyján, köszönjük, hogy meghívtál és összegyűjtöttél bennünket fiat körül. Mária, te tanítasz minket Jézust imádni, a szívünkkel imádni őt. Szüzenyen, kérünk, mutasd meg nekünk, hogyan kell összeszedetté tenni a szívünket, a testünket és lelkünket is így állni az Úr Jézus elé. Úr Jézus, benned van a mi békességünk. Te benned van, Uram, a mi reményünk. Jézus, te vagy a mi erőnk. Amikor gyengék vagyunk, amikor megrémülünk, akkor te vagy a mi oltalmunk, ezért imádunk téged, Urunk, üdvözítünk. Uram, ahogy ez a hely olyan hely, amelyben összegyűltünk körülötted, ma este szívünk hadd legyen olyan templom, amelyben te lakozol, amely felé irányul minden feléd irányul minden gondolatunk és minden szavunk. Minden lélegzésünk a te nevedben történjen. Köszönöm, Jézus, ezt a szentségimádási órát, és azt, hogy ezt a napot a te közeledbe fejezhetjük be. Áld meg, Uram, mindazokat, akik most távol vannak tőled, akiknek nem kell a te közelséged. Oltalmazd őket, Jézus, és érítsd meg a szívüket, és vezess vissza őket az igazság útjára. Jézusom, annyira szeretnélek, egész szívemmel és lényemmel szeretni, de sokszor szeretetem gyenge, részleges, mindig csak része annak, amelyet te vársz. Kérlek a mai estén, itt a te jelenlétedben, lobbancs ránkra a szeretetemet, és erősíts meg engem. Köszönjük, hogy a ma este mindannyiunkat, akik itt vagyunk, és akik hallgatnak téged, a szeretetet céljává választottál. Köszönöm, Jézusom, a béka ajándékát, amelyben érezzük közelségedet. Kérünk, hogy oltalmazz kegyelmeddel szívünkben ezt a békét, hogy el ne veszítsük akkor sem, hogy ha majd visszatérünk a békétlen világunkban, amikor életünk viharos tengerén hajózunk. Mária, te azt mondottad, ha tudnátok, mennyire szeretlek benneteket, örömötökben sírnátok. Taníts meg minket is szeretni, a te fiadat, ami üdvözítőnket, ami megváltunkat. Jézusom, köszönöm a te szeretetedet, a jóságodat, és irántunk különösen, a gyengék, bűnösök, gyallók iránti türelmedet és jóságodat. Amen.

te vagy az élet forrása, mivel te vagy maga az élet. Feltámadásod a halálból reményt ad nekem, hogy én is feltámadok, és veled örvendezek a mennyben. Többet kell gondolkodni a jótetteidről és ígéreteidről mindazoknak, akik bíznak benned. Köszönöm, Jézus, hogy újra életre keltél, és mutatod az utat hazafelé, a mennyország felé. Szeretlek, és teljes szívemből akarlak követni téged. Továbbra is szeretnék még inkább együttműködni veled, hogy sok embert vezessek feléd. Uram, adj nekem élő, eleven és gyümölcsöző hitet.

Mennyei atyánk, áldunk és magasztalunk határtalan jóságodért, azért a sok jóért, szépért és lelki táplálékért, melyet a Mária Rádió által nyújtasz nekünk. Köszönjük, Urunk, hogy tagjai lehetünk ennek a nagy családnak, melyben együtt és egymásért imádkozhatunk. Meghozhatjuk örömeinket, bánatainkat, így nem vagyunk egyedül, és általa könnyebb haladnunk a feléd vezető úton. Köszönjük, hogy te soha nem hagysz magunkra minket, add újabb és újabb lehetőségedet számunkra, a rád találásra, hozzátérésre. Áld meg, Urunk, a rádió munkaközösségét, önkénteseit, adományozóit és hallgatóit. Vezesd őket a Szentlélek által, adj nekik erőt, békességet, hogy az általad kijelölt úton haladhassunk mindnyájan, és így együtt eljuthassunk az örök életre. Amen.

Uram, az imádság elején kérlek, nyitsd meg minden Mária Rádió hallgató szívét és lelkét, hogy nyitott szívvel a hívásodra, hogy a szülődben dolgozzon, hogy támogassa lehetőségei szerint műved megvalósítását. Nem tudom, hogy miért éppen minket néztél ki, miért minket választottál. Kérlek, segíts, hogy önzetlen választ tudjunk adni arra, amire meghívtál minket. Uram Jézus, néha habozunk, egészen átadni magunkat neked, mert attól félünk, hogy magányosan és segítség nélkül maradunk. Segíts, hogy mindig érezzük a jelenlétedet, és felfogjuk, hogy az ember akkor kap, amikor ad. Amen.

Jézusom, nagyságod előtt térdelek, és csodállak téged. Az egész belsőmből áldalak, veled a fájdalom, a szenvedés csak töredék, szilánk semmiség. Add, Uram, hogy a Mária Rádió adásai által sok szenvedő lélek rád találjon. Add, hogy lelki táplálék legyen sokak számára, melyből erőt, vigaszt meríthet minden hallgató. Ó Jézusom, add áldásod mindazokra, akik kapcsolatban vannak a rádióval, legyenek akár műsorvezetők, akár hallgatók, hisz mindannyian egy családhoz tartozunk, és add, Uram, hogy soká éljen, fennmaradjon a Mária Rádió, mely valóban egy fénysugár a lelkünknek.

Mária, irányíts minket életútunk megváltoztatásában. Adj erőt a megpróbáltatások órájában, hogy hűségesen Istenhez és emberhez alázatos bátorsággal közelítsünk az éter titokzatos ösvényeihez, hogy így módon vigyük az emberek szívéhez és értelméhez Krisztusnak, az emberiség megváltójának örömhírét. Amen.

feltámadt Urunk, te azt a küldetést adtad apostolaidnak és tanítványaidnak, hogy legyenek feltámadásod tanúi, hirdetői, ők engedelmeskednek, kérésednek. Ennek köszönhetően kezdett el egykor terjedni a feltámadás örömhíre, és lettek egyre többen hívőké, csatlakoztak az egyházhoz, a benned és feltámadásban hívők közösségéhez. E közösséghez tartozunk mi is, akik megtapasztalhatjuk jelenlétedet, és akik szintén azt a küldetést kapjuk, hogy legyünk a feltámadás hirdetői a világban. Segíts minket, hogy feltámadásodban vetett hitünket mindig megvalljuk, és üdvösségünk örömhírét apostoli buzgósággal terjesszük.

Urunk Jézus Krisztus, az első tanítványok benned találták meg, és ismerték fel a megváltót. Mi is kereső emberek vagyunk. Keressük az igazság tanítását. Keressük az örök élet felé útat mutató tanítást. Keressük azokat az embereket, akiknek tanúságtétele hiteles. Keressük azokat az embereket, akik elvezetnek minket hozzád. Mert minden keserűségünk mögött az áll, hogy keressük a szívünk békéjét megadó Istent. Keressük az irgalmasan felénk forduló Istent. Boldogok vagyunk, ha benned megtaláljuk az ember szerető Istent, és hozzád vezetjük embertársainkat.

Urunk Jézus Krisztus, Te mindig meghallgatsz minket, bár emberi szavaink nélkül is tudod, hogy mire van szükségünk lelki fejlődésünkhöz. Hittel és bizalommal fordulunk hozzád, és kérünk, hogy adj meg nekünk mindent, ami üdvösségünkre szolgál. Köszönettel és hálával tartozunk neked azért, mert gondunkat viseled és segítesz minket, hogy eljussunk az üdvösségre. Szeretnénk, ha tanításod jó talajra hullna a szívünkben. Add, hogy mindig nyitott szívvel hallgassunk téged, és tanításodat életre váltsuk.

Urunk Jézus, Te egykor a kiválasztott apostoloknak megmutattad isteni dicsőségedet. Mutasd meg most nekünk is a Mária Rádió segítségével, hogy életünk nehéz óráiban, a szenvedések és a betegség közepette új erőt nyerjünk a kereszthordozáshoz. Mutasd meg számunkra, hogy milyen sors, milyen dicsőség vár ránk a feltámadást követően, ha kitartunk veled a szenvedésben. Segíts bennünket az üdvösség útján járni.

Mindenható és irgalmas Istenünk, hisszük, hogy a világban mindennek értelme van, még akkor is, ha akaratodat, szándékaidat emberi értelmünk nem képes azonnal megérteni. Krisztus Urunk kereszthalálának is volt értelme, hiszen a megváltást, az üdvösséget és a vele való kiengesztelődést szerezte meg minden ember számára. Meghajlunk a kereszt előtt, meghajlunk a kereszt titka, a megváltás titka előtt. Meghajlunk az engedelmesség titka előtt, amelyet fiad Jézus Krisztus tanúsított. Meghajlunk a végsőkig elmenő, önfeláldozó szeretet titka előtt. Segíts minket, hogy felfedezzük a kereszt helyét életünkben.

Uram, adj a Mária Rádió nagy családjának jó egészséget és boldogságot, hitet és szeretetet, igaz lelki életet, ajándékozz nekünk békédet, amelyet nem kaphatunk meg a világtól. Engedd, hogy védelmed alatt boldog közösségé váljunk, hogy mindig szeretettel és hűséggel viseljük el, ami ér bennünket, hogy mindig osztozzunk egymás örömében és bánatában. Add, Uram, hogy amikor ennek a nagy családnak bármely tagja elcsüggedne és keserű csalódás érni, mindig vigasztalást, menedéket, támaszt jelenthessen számára édesanyád, Mária Rádiója. Amen.

Uram Jézus, köszönöm az időt, amit veled tölthettem imádságban és feltámadásodról való elmélkedésben. Segíts, hogy hitemben növekedjek és éretté váljak. Enélkül elvesztem. Enélkül nem látlak, és ha nem látlak, hogyan kövesselek? Bízom benned és az örök élet ígéretében. Amen.

kedves hallgatóink, szentségimádást közvetítettünk a csíksomlyói plébánia Betlehem kápolnájából. Köszönjük, hogy velünk tartottak az elmúlt közel egy órában, és együtt imádkozhattunk a Mária Rádió hallgatóiért, önkénteseiért, támogatóiért és munkatársaiért is. Köszönjük, hogy a Mária Rádiót választották, ha tehetik, a továbbiakban is maradjanak a rádió hullámhosszán. Búcsúzom a helyszínről, a mikrofonnál Fülöp Lórándot hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmatra. Amen.
0: A fájdalmas szentolvasó első szent titka, aki érettünk vérrel verejtékezett. Úr Jézus, halálos gyötrelmedre kérünk, add szent kegyelmedet, hogy a bűnt elkerüljük, s mint szenvedésed okát megutáljuk. Sokan vannak, akik bűneikkel megbántanak téged. Világosítsd meg értelmüket, hogy felismerjék és megbánják bűneiket. Add Istenem, hogy mindig hálásak legyünk neked, mert irgalmas vagy hozzánk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
2: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Második szent titok, akit érettünk, megostoroztak. Úr Jézus, édes megváltónk, aki bűneink miatt a kegyetlen megostorozást is magadra vállaltad, add szent kegyelmedet bűneink felismerésére és helytelenségének belátására. Erősítsd akaratunkat, hogy felét forduljunk, újítsd meg jó szándékunkat és hűségünket. Áld meg minket bízalommal, és adj erőt, hogy sokszor a reménytelennek tűnő harcainkban is megőrizzük lelkünk békéjét. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyuk között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
3: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket,
1: ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Harmadik szentitok, akit érettünk, tövissel megkoronáztak. Úr Jézus, kérünk, add szent kegyelmedet, hogy akaratunkat mindenkor a te szent akaratodhoz szabjuk, a jót szívesen gyakoroljuk, a rosszat pedig határozottan elkerüljük. áld meg csalódásainkat és örömeinket, sikereinket és kudarcainkat, mindörökkön örökké. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szentéltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen.
4: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmatra. Amen.
0: Negyedik szentitok, aki életünk a nehéz keresztet hordozta. Úr Jézus, életed példájával mutattad meg, hogy csak a kereszt útja visz a mennyországba. Kérünk, add kegyelmedet, és segíts az erényeket gyakorolni mindennapi életünkben. Adj nekünk belátást, hogy mindig türelmesek legyünk önmagunk és mások iránt. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájának.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájára. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Fájdalmas szentolvasó 5. szent titka, akit érettünk keresztre feszítettek. Úr Jézus, a kereszten áldoztad föl magadat, hogy kitárt karjaiddal mindenkit magadhoz vonzhass. Add, hogy mind nagyobb szeretetet tanúsítsunk irántad és szűzanyád iránt, aki ész és uralkodol mindörökkön örökké. Amen.
6: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájára. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.

0: halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindenötté. Amen.
1: Ó Jézusom!
0: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, védd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Ó Mária, édesanyánk!

0: most és anyám. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus életeire.
1: Könyörögjünk, szentséges szűz,
0: Isten Anyja Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, amelyel anyai oltalmat alá menekültünk, védj hatalmas pártfogásodba, és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük, szent fiad, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen.
1: Rózsafűzér királynője,
0: könyörög érettünk.
1: Csíksomlyói boldogságos segítőszűz Mária,
0: könyörög érettünk.
1: Magyarok nagyasszonya,
0: könyörög érettünk.
1: Most segíts meg, Mária,
0: ó irgalmas szűzanya, keserét a húnak bajnak, eloszlatni van hatalmat, hol már ember nem segíthet, a te erőt nem törik meg, ő imáid gyermekének, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, amen.
1: Boldog emlékű Márton Áron püspök, könyörög, imádkozz és jár közbe betegeinkért. Istenünk,
0: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
1: Szent Mihály arkangyal,
0: védelmezd minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk, esetezve kérünk, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemek, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten elejével taszíts vissza a kárhozat helyére. Amen.
1: Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
1: Áldjuk mindjárt az Urat,
0: és hálát adunk Isteni szent feleségének.
1: Minden meghalt jövő lelke, Isten irgalmasságából békességben nyugodjék. Amen. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
0: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
1: Nyugodjanak békességben,
0: az Úr Jézus szent nevében.
1: Istennek segítsége maradjon mindenkor mi velünk. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Az adakozás szolgálat. Szolgálni és adni ugyanaz. Mindkettő a szeretet megnyilvánulása. Szolgálat és adakozás nélkül nem is lehet szeretni. Az adakozásod Isten felé való hálát.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Hétfői műsorunk tartalmából. Válaszoljunk igennel a Szent Háromság szeretetére. Leó pápa úrangyala imája. A Szent Atya fohásza, Isten irányítsa a hatalmon lévők döntéseit az igazságos és tartós béke felé. A pápa beszéde a szombatesti rózsafüzér imán. A béke mindig lehetséges, mert Isten ajándéka. Leó pápa Villa Názáret közösségéhez. Legyete a keresztény gondolkodás műhelye. Válaszoljunk igennel a Szent Háromság szeretetére. Leó pápa úrangyala imája. Vasárnap délben az úrangyala erimádkozás előtt mondott beszédében Leó pápa a Szent Háromság misztériumáról emlékedett, arra buzdítva, hogy fedezzük fel újra, a Szent Háromság arra készített bennünket, hogy mindent és mindenkit szeressünk. Minden teremtmény a közösségre, a kapcsolatra, a találkozásra lett teremtve. Ezzel szemben megértjük, miért hoz pusztítást, szomorúságot és siválságot a világba a megosztottság, a polarizáció és a sokszínűség megvetése, fejtette ki tanításában a Szent Atya. Kedves fivérek és nővérek, szép vasárnapot kívánok!
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Köszöntötte a dolgozószobája ablakából 14. Leó pápa, a Szent Péter téren megjelent mintegy 20 000 hívőt, emlékeztetve rá, hogy egy héttel ezelőtt pünkösd ünnepével véget ért a húsvéti időszak, majd Szent Háromság vasárnapjához fűzte tanítását. Amikor ezen a vasárnapon a Szent Háromság misztériumát ünnepeljük, lehetőség nyílik arra, hogy visszatekintsünk az eddig megtett útra, kiindulva annak középpontjából, vagyis Isten életéből, aki Jézus Krisztusban ajándékozta magát nekünk. Ez az élet egy dinamikus, kimeríthetetlen, gyümölcsöző közösség,

0: amely már most minket is magában foglal, az atyát és a fiút összekötő Szentlélek ugyanis kiáradt a szívünkbe, így a világban formát ölt az egyház, a közösség szentsége, a találkozás, a szeretet és az élet tere, ahol az ég és a föld már érintkezik egymással, mutatott rá a katekézisében a Szent Atya. A pápa utolt Szent Háromság vasárnapjának evangéliumi szakaszára, amely Nikodémust
1: Ci presenta Nikodémo.
0: Izrael egyik kiemelkedő személyiségét mutatja be, akit mély vonzalom fűzött Jézushoz. Hogy ne lássák meg, Nikodémus ének idején keresse fel Jézust, mert jobban meg akarta ismerni ezt a titokzatos mestert, és kérdéseket akart feltenni számára. Az Úr fontosnak tartotta Nikodémus keresését. Vendégül látta őt, és meglepte azzal a kijelentésével, hogy egy felnőttnek is lehetséges újjá születnie. Jézus szavai azt sejtették Nikodémussal, hogy Isten élete képes lenne átalakítani életét. Jézus a Szentlélekről beszélt Nikodémusnak, és megvilágította sötét éjszakáját azzal az igazsággal, amely a mai ünnepen minden templomban visszhangzik, mondta Leó pápa idézve János evangéliumának szavait. Úgy szerette Isten a világot,
1: Dio ha tanto amato il mondo,
0: hogy egyszülött fiát adta oda, hogy mindazt, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. És továbbá, Isten nem azért küldte fiát a világba, hogy erítélje a világot, hanem hogy üdvözöljön általa a világ. Leó pápa azt emelte ki Szent Háromság vasárnapjának ünnepén, hogy otthon vagyunk Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek misztériumában, ahogy Nikodémus is otthon érezte magát Jézus mellett. Isten élete csodálatos és magában ragadó, békét ad gyakran olyan nyugtalan szívünknek, és a Szentlélek örömében fivérként és nővérként találkozhatunk egymással. A Szent Háromság arra késztet bennünket, hogy mindent és mindenkit szeressünk. Felfedezzük, hogy minden teremtmény a közösségre, a kapcsolatra, a találkozásra lett teremtve. Ezzel szemben megértjük, miért hoz pusztítást, szomorúságot és sivárságot a világba a megosztottság, a polarizáció és a sokszínűség megvetése. Nikodémus a Sanhedrin, azaz Izrael főtanácsának tagja volt.
1: Nikodémo faceva parte del Sinedrio.
0: Amikor a Sanhedrinben megvető szavakat hallott Jézusról, arra buzította a többieket, hogy hallgassák meg őt, mielőtt elítélik. Magán Krisztuson keresztül kapta meg Istentől a közösség lelkét, amely megnyitja a szívet az új igazság és az igazi újdonság előtt. Aki nem fogadja be ezt a lelket, hamar megöregszik, panaszkodik, magányos lesz, és lelke soha nem ünnepel, mondta a pápa, majd így folytatta. Ma viszont, kedves testvéreim, ünnep van. Isten ünnepe a mi ünnepünk. Ezért írja Szent Pál a korintusiaknak, örvendjetek és tökéletesedjetek.
1: Siate gioiosi, tendete alla perfezione.
0: Buddítsátok egymást, éljetek egyetértésben és békében. Akkor veletek lesz a szeretet és a béke Istene, idézett a Szent Atya a vasárnapi szenteszkéből, Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből. Végül Szent Háromság vasárnapján délben az Úrangyala elimádkozás előtt mondott beszédében Leó pápa azért fohászkodott Szűz Máriához, hogy az Isten akaratára adott igényében virágozzon fel a mi igenünk is, amellyel válaszolnak a Szent Háromság szeretetére.
1: Angelus Domini nunciavet Marie.
0: A Szent Atya fohásza. Isten irányítsa hatalmon lévők döntéseit az igazságos és tartós béke felé. Szent Háromság vasárnapján délben, az Urangyalra elimádkozása után Leó pápa ismét a békéért fohászkodott, majd megemlékezett a fájdalom csillapítás napjáról, amelyet Itáliában május utolsó vasárnapján tartanak. Május hónapjában az egész egyházból egységes fohász hangzott fel a békért, különösen a rózsafizér imán keresztül, mint egy szakadatlan lánc. A háború sújtotta a népeket Szűz Mária közben járására bízta, mondta Leó pápa, majd azért fohászkodott, hogy az isteni bölcsesség világosítsa meg a hatalmon lévők elkismeretét és irányítsa a döntéseiket az igazságos és tartós béke őszinte keresése felé. A pápa utalt rá, hogy Olaszországban ezen a vasárnapon ünneplik 25. alkalommal a fájdalom csillapítás napját. A Szent Atya közelségét fejezte ki a betegeknek és gondozóiknak, köszönettel és bátorítással fordult mindazokhoz, akik terjesztik a közelség és a gondoskodás kultúráját. A Szent Péter téren összegyűlt római híveket és nemzetközi zarándó sereget üdvözölve, a pápa kiemelte a kameruni Kumba egyházmegye püspökét és zarándokait, valamint a szlovákiai Dunalusma plébánia kórusát. Leó pápa beszéde a szombatesti Rózsa füzérimán. A béke mindig lehetséges, mert Isten ajándéka. 14. Leó pápa május 30-án szombaton este 19 órakor a vatikáni kertek Lurdi miasszonyunk barlangjánál imádkozt el a rózsafizért online kapcsolatban a világ Mária kegyhelyeinek jelentős részével, akik együtt kérték a szűzanya közbenjárását a világ békéért. Amikor őszinte szívvel keressük a békét, az inkább életük mindennapi elkötelezettségét jelenti, ez a béke igazságosságból és szeretetből fakad, mint az embereket, családokat, közösségeket és népeket összekötő harmónia. Meghallgatom, mit mond Isten, az Úr. Békét hirdet népének.
1: Egli annuncia la pace per il suo popolo.
0: Híveinek, azoknak, akik bizalommal térnek vissza hozzá. A Zsoltán szavai jól illenek ma esti rózsafüzér imádságunkhoz, mert kifejezik azt a reményt, amelyre szükségünk van, különösen a jelenkor nehézségei és erőszakosságai miatt, kezdte beszédét Leó pápa. Nyissuk meg tehát a szívünket Isten igényének meghallgatására, hogy imádságunkban megértsük a történelemben zajló események értelmét, felismerve Isten gondviselését, amely mindig irányítja azt és segít minket. Szűz Mária a hívő példaképe, aki szívével fülel arra, hogy meghallja, mit mond Isten. Ő példát mutat nekünk engedelmességével, amely befogadja méhébe Isten fiának megtestesülését. Ha Máriával együtt emlékezünk a rózsafüzér titkairól, felismerjük, hogy Jézus Krisztusban az Atya egyetlen és végleges igéje valósul meg, a béke igéje mindazok számára, akik bűnbánó szívvel térnek vissza hozzá. Az Úr soha nem hagy el minket, ha mi elfelejtjük őt, még akkor sem, ha utat tévesztünk. Ő eljön értünk, és örök szeretetével mellettünk áll. Ahogy Izaiás próféta emlékeztet minket, ajkamra veszem őt, béke, békesség a távoliaknak és a közelieknek.
1: Pace ai lontani e ai vicini.
0: Aki bízik Istenben, megérti ezt a békességről szóló üzenetet, és annak alkotó mesterévé válik, saját kezével építve meg azt. A béke ugyanis nem laboratóriumban igazolható elmélet, nem naív illúzió, sem pedig érdekből kezelt ügy. Amikor őszinte szívvel keressük, inkább életünk mindennapi elkötelezettségét jelenti. Az igazságosságból és a szeretetből fakad, mint az embereket, családokat, közösségeket és népeket összekötő harmónia. Még ebben a feszültségekkel és konfliktusokkal teli időben is lehetségessé válik a béke, ha hajlandók vagyunk meghallgatni azok kiáltását, akiktől megvonták. Ártatlan gyermekek, szorongó anyák és apák, bántalmazott foglyok, menekültek, minden korosztályból származó szenvedő emberek. Mindannyiuk ajkán egyetlen szó van, béke. Mi tudjuk, a béke mindig lehetséges, mert Isten ajándéka.
1: La pace è sempre possibile, perché è dono di Dio.
0: Ez a béke, az ő békéje, Jézus Krisztus, Isten fia arcát viseli, aki az értünk feláldozott életével kiengesztelte az eget és a földet. Ahogy Pál apostol írja, ő a mi békességünk. Ő az, aki lerombolja az ellenségeskedés falait, aki alázatosságával győzi le az arroganciát, és aki az egész teremtést megváltja a bűntől. Amikor az Úr Jézus velünk van, folytatta Leó pápa, és az ő szeretetének igaz tanítmányaként viselkedünk, akkor a Szentlélek megvalósítja azt, ami emberi szemmel nézve lehetetlennek tűnik. Amikor viszont eltávolodunk Istentől, eltávolodunk az embertől, a fele barátunktól is, és közömbösebb maradunk a fájdalmával szemben. Valahányszor visszatérünk az Úrhoz, az ő békéje a mi elkötelezettségünké válik mindannyiunk feladatai és felelősségei szerint. Imádságunk így küldetéssé és proféciává válik, többé nem lesz ártatlanok sírás a városainkban, senkinek nem kell majd bombafenyegetés miatt elmenekülnie otthonából. A hatalomvágy és a szavak erőszakossága helyet ad az igazságosság és az igazság szomjúságának. De mindenki teheti és köteles is megtenni a magáit, kezdve a kicsi, de fontos dolgokkal, tartózkodva minden verbális vagy fizikai erőszaktól, a mindennapi életben és a közösségi médiában egyaránt. Kedves testvéreim, az igazi béke a szerető szívben kezdődik, és azt a megbékélés szavait kimondó ajkak tanúsítják. A szemekben tükröződik, amelyek szerítséggel és bölcsességgel tekintenek a világra. Ez az igazi erő, az igazság és a szeretet ereje. Isten béketeremtőket keres. Szent anyánk segítsen nekünk, hogy minden nap válaszoljunk neki így, íme itt vagyok.
1: Il nostro, eccomi.
0: De ne csak szavakkal, hanem tettekkel is. Zárta beszédét 14. Leó pápa a vatikáni kertekben tartott világméretű rózsafüzér ima után. Leó pápa beszéde a Villa Názáret közösségéhez. Legyetek a keresztény gondolkodás műhelye. Leó pápa szombat délután 5 órakor fogadta a Villa Názáret egyetemi kollégium közösségének mintegy 1000 tagját az áldások termében. A 80 évvel ezelőtt a tehetséges szegény diákok támogatására létrehozott egyetemi közösség mai diákjait és tanárait arra buzdította, hogy elkötelezetten járuljanak hozzá egy olyan kultúra elmélyítéséhez, növekedéséhez és terjesztéséhez, amelyet egyre inkább az evangélium tanítása világít meg. Leó pápa beszéde kezdetén megemlékezett a Villa Názáret történetének jelentősebb személyiségeiről, az alapító Domenico Tardini bíborosról, Antonio Samori bíborosról első utódjáról, és Achille Silvestrini bíborosról, aki megújította és tovább vitte a kezdeményezést. 1946-ban a II. Világháború befejezése után alapították a názáreti villát, az oktatás és a béke szimbólumaként és eszközeként. Az alapító megértette, hogy a tartós béke elmódítása szükséges a fiatalokat vezetőké képezni,
1: formare i giovani
0: a jó megcselekvésében, és felruházni őket megfelelő eszközökkel, hogy az evangélium értékeit megélhessék családjukban, tanulmányaikban, szabadidejükben és szakmai gyakorlatukban. Ezért a názáreti villa széleskörű lelki, intellektuális és erkölcsi oktatási programot indított azzal a konkrét céllal, hogy ezt a lehetőséget elérhetővé tegye azok számára is, akik tehetségben és jó akaratban gazdagok, de nem rendelkeznek a tanulmányok folytatása a szükséges eszközökkel. Az alapító Silvestrini bíboros a Villa Názáret közösségének formálására bibliai elveken és képeken nyugvó programot teremtett, melyek között a lábosásról szóló evangéliumi történet és az irgalmas szamaritánus példázata segít megérteni, hogy milyen legyen az Úr tanítmányainak életmódja. Leó pápa idézte elődje buzdítását. Akkor válunk teljesen emberré, amikor több mint ember vagyunk, amikor engedjük, hogy Isten önmagunkon túl vezessen minket, hogy elérjük legigazibb lényünket. Ezt hangsúlyozta Leó pápa is most megjelent enciklikájában. Nem egy felfokozott önellátás üdvözít minket, hanem egy felszabadító kapcsolat, egy átalakító közösség. Az emberiség ma döntő választás előtt áll. Vagy felépíti egy új Bábel-tornyát, vagy felépíti azt a várost, ahol Isten és az emberiség együtt lakozik, és amelyben minden ember méltósága védelemben részesül, az igazságosságot előmozdítják, és a testvériséget lehetővé teszik. Leó pápa azt kérte a Villa Názáret közösségétől, hogy tegyék azt a keresztény gondolkodás otthonává és alkotó műhelyévé, ahol a különböző generációkhoz és életkörülményekhez tartozó tagok közös erőfeszítése hozzájárul egy olyan kultúra elmélyítéséhez, növekedéséhez és terjesztéséhez, amelyet egyre inkább az evangélium tanítása világít meg. A közösség alapításának 50. évfordulója alkalmával Szent II. János Pál pápa arra buzdított, hogy sajátítsák el, és adják tovább azt a bölcsességet, amely megtisztít, kiegészít, teljessé teszi az emberi értelem és cselekvés legnemesebb törekvéseit, kiszabadítva azokat a gőg és az uralom logikájának fogságából, és megnyitja őket a szeretet és a szolgálat perspektívája előtt. Néhány évvel később 16. Benedek pápa a názareti villában megismételte felhívását, hogy neveljék a fiatalokat a döntéshozatal bátorságára, a párbeszédre való nyitottságra, a hit olvasztó tégeiben megtisztult értelemre hivatkozva. Ezek a felhívások ma érvényesebbek, mint valaha, egy olyan időszakban, amikor a fiataloknak csodálatos lehetőségeik és eszközeik vannak, a tudásra és a fejlődésre, de nagy szükségük van világosságra és útmutatásra is, különösen az elme és a lélek, a hit, a tanulás, a hivatás és az élet közötti egység megteremtéséhez. Ezért Leó pápa is elődjeihez hasonlóan arra buzdítja a diákokat és a tanárokat, hogy megújult elkeseréssel folytassák munkájukat. Szívből köszöni mindnyájuk hozzájárulását, amellyel nap mint nap gazdagítják az egyházat és a társadalmat.
1: La chiesa e la società.
0: Végül Máriára, a bölcsesség anyjára bízta őket, és apostoli áldását adta rájuk. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Dicsétessék a Jézus Krisztus! Köszöntjük kedves hallgatóinkat az Erdélyi Mária Rádió Csíksomlyó stúdiójából. Kérjük, hogy tartsanak velünk és imádkozzunk együtt közösen a reggeli imákban.
1: Reggeli imánkat a Szent Háromságos Egyisten megszólításával és megvallásával kezdjük. Az Atyam, a Fiúm és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Szívem első gondolata,
2: hozzád száll fel Istenem, te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked, szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel büntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagy. Amen.
1: Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bizalommal békédet, bölcsességedet és erődet kérem.
0: Töltsen szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek. Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása.
1: Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni.
0: Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit beléplántáltál.
1: Szavaim szelídséget sugározzanak, és egész magatartásom békességszerző legyen. Csak áldáshozó gondolatokat hagyj meg lelkemben. Fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó.
0: Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből.
1: Öltöztes jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Amen.
0: Istenem,
2: hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Amen.
0: A Mária Rádió felajánlása a Szent Szűznek. Örvendezó Szűz Mária, mert rádiónk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjas föld végső határáig.
1: Isten szava, mely szűzi méhedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben.
0: Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára, a Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szőlőjében.
1: Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és minnyájan szívünk királynőjének vallunk téged.
0: Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek.
1: Boríts be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a téveigőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak.
0: Siette szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét, add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet.
2: Mária Rádió királynője, könyörögj érettünk. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

Adjátok meg tehát a császárnak, ami a császári, és az Istennek, ami az Istené. Keresztény emberként nem menekülhetünk ki ebből a világból. Vannak felelősségeink, kötelességeink, társadalmi feladataink, amelyeknek eleget kell tennünk. Jézus nem azt kéri, hogy ne foglalkozzunk a földi dolgokkal. A hit nem menekülés a valóságból. Isten éppen a mindennapi életünkben akar jelen lenni. A munkánkban, a döntéseinkben, a kapcsolatainkban, a pénzkezelésünkben. Van azonban valami, ami nem lehet a világi, és az nem más, mint a lelkünk. A világ kérhet időt, figyelmet, teljesítményt, de a lelkedet nem birtokolhatja. Ma talán nem a római császár akar uralkodni rajtunk, de bőven van helyette más, ami bitorolni akar. A pénz, a siker, a fogyasztás, a közösségi média, vagy akár mások véleménye. Ezek azok a dolgok, amelyek követelik a figyelmünket, a gondolatainkat, vagy akár az identitásunkat is. És miközben ezeknek hódolunk, észre sem vesszük, hogy odaadjuk a szívünket valaminek, ami elválaszt minket az Úrtól. Ezért figyelmeztet így Jézus. Ahol a kincsed, ott a szíved is. Neked ki vagy mi birtokolja a szívedet? Mi körül forog az életed? Egyedül csak Istennél lelsz igazi békességre. Ezért ne próbáld a világból, a sikerekből, az elismerésből, az élményekből felépíteni az értékességedet. Egyik sem fogja tudni betölteni a szívedet teljesen. Élj felelősen, végezd el lelkiismeretesen a feladataidat, de úgy légy jelen a világban, hogy közben ne add oda a szívedet annak, ami elmúlik, hiszen ez csak Istent illeti.

Itt az óra, hogy felébredjünk az álomból. Múlóban az éjszaka, a nappal pedig közel. Vessük hát le a sötétség tetteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit. Éljünk tisztességesen, mint nappal.

0: Kedves testvéreim, mennyei hivatásunk tudatában áldjuk Jézust főpapunkat, és mondjuk, Urunk, megváltó Istenünk. Mindenható királyunk, aki a keresztség által királyi papságodban részesítettél minket, add, hogy szüntelenül dicsérő áldozattal hódoljunk előtted.
1: Urunk, megváltó Istenünk!
0: Add, hogy megtartsuk parancsaidat, és a Szent Lélek által benned maradjunk, és te mi bennünk.
1: Urunk, megváltó Istenünk!
0: Add nekünk örök bölcsességedet, hogy velünk legyen a mai napon, és általunk munkálkodjék.
1: Urunk, megváltó Istenünk!
0: Engedd, hogy ma senkit meg ne szomorítsunk, hanem mindenkit megörvendeztessünk, akivel csak találkozunk.
1: Urunk, megváltó Istenünk!

0: Urunk Istenünk, tekints irgalmasan kérésünkre, amelyen reggeli imánkban hozzád esedezünk, és ragyogd be szívünk rejtekét jóságot gyógyító kegyelmével. Ne engedd, hogy sötét vágyak tartsanak hatalmukban minket, akiket új életre vezetett mennyei kegyelmet fényessége. Ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

szentek legyetek. Először önmagad tökéletesítésén fáradoz, és csak azután gondolj mások tökéletesítésére. Mondta Kempis Tamás.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Csíksomjón, a Kegytemplomnál, a 89,7-es ultralövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsőítessék a Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, velünk együtt ébredőt. A mikrofonnál Pál Gerétet hallják, a pontos idő 6 óra 50 perc, rövid tájékoztató műsorismertetővel folytatjuk műsorunkat, nézzük át együtt közösen, hogy mit is hallhatnak itt a továbbiakban. Kedves hallgatóink, hamarosan nap örömhíre következik, amelyhez Bátor Botond Pálos atya fűz majd gondolatokat. Ezt követően 7 órakor az Úrangyala imára hívjuk hallgatóinkat, hogy együtt imádkozhassunk. Majd hírek és programajánlóval jelentkezünk, haladnak a nap szentjéről, illetve kalendárium rovatunkkal jelentkezünk. 7 óra 30 perctől majd a nap témájával folytatódik műsorunk, ezt követően majd lesz zenés köszöntő rész, köszönhetik a nap ünnepeltjeit, rokonaikat, barátaikat, majd egy nagyon szép, tiszteletem értő Márton Áron püspök atyától választott gondolattal zárjuk mai ébresztő műsorunkat, és elérkezünk 7 óra 55 perchez, amikor is az igéző lesz hallható. 8 órától szentmisét közvetítünk Lázárfalváról, melynek végén a hét plébániájával Gábor Anna jelentkezik. 9 órakor fogadjuk az önök imakéréseit, 9 óra 15 perctől a fájdalmas rózsafűzért imádkozzuk, 10 órától pedig jelenünk és jövünk műsorunkkal jelentkezünk. 11 órától hitünk és életünk a 4 Magyar Mária Rádió közös katekézise lesz hallható, 11 óra 30 perctől pedig Út, igazság és élet címmel Vánkos Alex atya vár önöket Nagyváradról. 12 órakor visszakapcsolunk ide Csíksomi úra, és az Úrangyala imára hívjuk hallgatóinkat, majd a Zsolozsmából a napközi imaórát végezzük el. Mindezek végén 12 óra 15 perctől veszi kezdetét Déli magazin rovatunk, melynek utolsó részében majd egy újabb tájékoztató műsorismertetővel fogjuk zárni a rovatot. Nézzük meg, hogy hogyan alakul a mai nap időjárása. Szinte az egész országra sárga fokozatú figyelmeztetést adtak ki hétfő déltől egészen kedd délelőttig. A meteorológusok felhőszakadásra, villámlásokra, viharos széllökésekre és jégesőre figyelmeztetnek. A szakemberek szerint különösen rövid időszakok alatt zivatarok gócban és csapadék mennyisége elérheti a 15 litert másodpercenként, sőt, kisebb körzetekben akár 40-50 liter is eshet. A pontos adatok, hogy hol hány fokot mértek ma reggel 6 órás adatok szerint: Brassóban, Sepsiszentgyörgyön, Kézdivásárhelyen, Csíkszeredában, Gyergyóalfaluban és Marosévízen egyaránt 13 fokot mérnek, 15 fok van Fogarason, 14 fokot mérnek Baróton és Székelyudvarhelyen, 14 fok van Dicsőszentmártonban, 15 fokot mérnek Marosvásárhelyen, Nagycsármáson és Tordán, 14 fok van Kolozsváron, 15 fokot mérnek Besztercén és Dézsen, 13 fok van Aknasugatagon, 14 fokot mérnek Máramarosszigeten, 15 fok van Nagybányán, 16 fokot mérnek Szatmárnémetiben, 15 fok van Zilahon, 14 fokot mérnek Bánfihunyadon, 15 fok a pontos adat Nagyváradon, 14 fokot mérnek Aradon, 15 fok van Temesváron és Lugozson, szintén 15 fokot mérnek Resicabányán és Déván, 14 fok van Petrozsémben, 16 fokot mértek Gyulafehérváron és Szászsebesen, és végezetül 15 fok van Balázsfalván és Nagyszebenben, ma reggel 6 órakor. Ha tehetik, tartsanak velünk, rádiózzunk együtt, hamarosan a nap örömhíre következik.

0: Kedves testvérek, a mai napon az evangélium Szent Márk könyvéből a 12. fejezet 13. verstől a 17. versig szól. Egyszer néhány farizeust és Herodes párti embert küldtek Jézushoz, hogy szaván fogják őt. Azok odamentek hozzá és megszólították. Mester, tudjuk, hogy igazmondó vagy. Nem befolyásol a mások véleménye és nem nézed az emberek személyét, hanem az igazsághoz szíven tanítod az Isten útját. Szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? Fizessünk, vagy ne fizessünk? Jézus azonban átlátott álnokságukon, és ezért így szólt. Miért akartok törbe csalni? Hozzatok ide egy dénárt, hadd lássam. Erre odavittek egyet. Ő pedig megkérdezte tőlük, kinek a képe és felirata ez? Azok ezt felelték, a császáré. Jézus pedig így folytatta, adjátok meg tehát a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené. Azok igen elcsodálkoztak Jézus feleletén. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Krisztusban, kedves testvérek, az Úr Jézus nagyon sokszor megtanít bennünket arra, hogy a szélsőséges helyzeteket is föl tudjuk használni, az ő dicsőségére, Isten dicsőségére, az igazságnak a megerősítésére. Nem esik kétségbe, nem haragszik meg az őt sarokba szorítani kívánók tanítókra, hanem olyan választ ad, amiből ők maguk is tanulnak, hiszen az evangélium arról szól a végén, hogy csodálkozva távoztak. Nagyon fontos, hogy kérjük az Úrtól, a Szentlélek Úristentől a kegyelmet, hogy életünk legnehezebb helyzetében is az igazsághoz hűen Isten iránti szeretetből tudjunk cselekedni, válaszolni, beszélni. Ez saját erőnkből nem mindig megy, de az ő kegyelmével egészen biztos, hogy működik. És erre van szükség a mai világban. És most csak nézzük a föltett kérdést és az arra kapott választ. Abban a politikai helyzetben, ahol Jézus élt, nem volt azért olyan egyszerű és egyértelmű erre válaszolni. Sokan voltak a zsidók közül, akik gyűlölték a római birodalmat. Voltak közöttük olyanok, akik lehet, hogy gyűlölték, de mégis beadták a derekukat, mert ebből hasznot tudtak nyerni. És lehet, hogy voltak olyanok, akik közömbösen tekintettek az éppen adott politikai állapotra. Hasonlóan van ez mindenütt, mindenkorban. Azok voltak többségben azonban, akik szemben álltak, legalábbis lélekben a római birodalommal, hiszen egy pogány nép uralkodott a zsidó nép fölött, akiknek a szívében még mégis Dávid királynak a királysága uralma volt. És most egy nép leigázza őket, egy birodalom szolgasorsba taszítja őket, vagy legalábbis az adózás tekintetében igen megalázó helyzetbe kerültek. Ilyen formán nyilván tudták jól, hogyha Jézus egyértelműen kiáll az adózás mellett, akkor tele lehet kötni. De az Úr Jézus egy más szintre emeli az ő kérdésüket. Mégpedig az Isten szférájába. Hogy Isten hogyan látja mindezt. Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és adjátok meg az Istennek, ami az Istené. Hogyha megadjuk Istennek azt, ami Istennek kijár, akkor utána már másképpen fogunk tekinteni arra, hogy az éppen aktuális hatalommal hogyan és miképpen bánunk, vagyis hogyan viszonyulunk hozzá. Az adó befizetése, a törvények megtartása, egyúttal azt jelenti, megadjuk a császárnak, ami a császáré, de ez akkor fog tudni igazából javunkra válni, hogyha az Istennek is megadjuk, ami az Istené. Ha Istennek nem adjuk meg, akkor elkezdünk manipulálni, elkezdünk hazudni, ügyeskedni, ahogy a mai világ mondja, és azt gondoljuk, hogy ezzel nyereségünk lesz. Gondoljuk át ezeket a szavakat. Nekünk az igazság mellett kell kitartanunk, és legfőképpen Isten iránti szeretetben kell élnünk. És akkor a dolgok elrendeződnek. Nem úgy, nem pont akkor, ahogy mi szeretnénk, de elrendeződnek. Higgyünk ebben, és ehhez kérjük a kegyelmet.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Élek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhében fogadá a Szent Élektől Szent Fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Ima az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozék.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja.
1: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak, megtestesülését megismertük, az ő kín szenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére, és közben járása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.

Ó, atyánk, add, hogy a keresztények közül számos szent papi hivatás szülessen, akik élő hittel őrzik fiad Jézus szent emlékét, igéjének hirdetése és a szentségek kiszolgáltatása által, amelyekkel folyamatosan megújított híveidet. Adj szent szolgákat oltárodhoz, legyenek figyelmes és lelkes őrzői az eukarisztiának, amely szentség Krisztus legfőbb ajándéka a világ megváltásáért. Hívj szolgákat a te irgalmasságot kifejezésére, hogy a kiengesztelődés szentsége által megbocsátásod örömét terjesszék. Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgató, 2026. június 2-án a Mária Rádió Csíksomlyói stúdió mikrofonjánál.
1: Ferenc Kornélia.
0: És Bátor Botond, Pálos szerzetes köszönti önöket, technikai munkatársunk Pál Gellért. A pontos idő 7 óra 9 perc, hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Örök összentség imádási nap.
1: A gyulafehérvári fő egyházmegyében a mai nap folyamán a segesvári plébánia templomban tartanak örökös szentségimádási napot. Soha ne szűnjünk meg hálát adni a megváltás ajándékáért. Dicsőítve és imádva Krisztust a legméltóságosabb oltári szentségben. Ünnep Gyergyó Szent Miklóson.
0: A Szent István erekéinek átvitele plébánia közössége május 30-án déli 12 órától bensőséges és méltóságteljes ünneplésre gyűlt össze, amelyben a 18 esztendős közösség köszöntötte első segédlélkészét, Cikó László csíkszentmártoni plébánost ezüstmisésként. Hálát adtak a közösségért, a templomért és mindazokért a kegyelmekért, amelyek az elmúlt évtizedekben megtartották és formálták az egyházközséget. A búcsúzáró köszöntőben a plébános úgy fogalmazott, az egyházközség hosszú útja során valóban felnőtté érett, megtanulva hordozni a próbákat és befogadni a megerősítő jelenléteket. A hívek különös szeretettel és tisztelettel köszöntötték az ezüstmisés Cikó Lászlót, akinek 25 éves papi szolgálatát a plébános élő tanúságtételnek nevezte arról, hogy az odaadás évei Isten kezében áldássá érnek. Filmvetítés és beszélgetés Székelyudvarhelyen.
1: Mitől lesz valódi egy kapcsolat? Címmel tart eseményt ma délután 6 órától a Társalgó Klubban, a Társalgó Klub csapata. Az esten vetítik a Nő című filmet, ami beszélgetést követ a történet által felvetett témákról, szerelemről, magányról, kötődésről, az emberi kapcsolatok jövőjéről. Hausdorff Anna Mária pszichoterapeutával. A részvételi díj 30 lej, amely tartalmazza a korlátlan fogyasztást is. Önkéntes találkozók.
0: Holnap délután 4 órakor a kolozsvári stúdióban, csütörtökön szintén délután 4 órakor az Ér Mihály falvi plébánia közösségi termében tartunk önkéntes találkozót. Pénteken délelőtt 10 órára a gyergyószentmiklósi Szent Miklós plébániára, délután 00:30-ra a székelyudvarhelyi stúdióba, 2 órára a Szentegyházi Szent András plébániára, szombaton délelőtt 10 órára pedig a Szatmár Németi stúdióba várjuk önkénteseinket és hallgatóinkat egy kötetlen együttlétre, beszélgetésre. Fókuszpont Székelyudvarhelyen.
1: Holnap este 8 órától a székelyudvarhelyi Márton Áron téren kerül sor a Fókuszpont Minden szem Jézuson nevet viselő estre, amelynek meghívottja excellenciás és főtisztelendő dr. Kovács Gergely, gyulafehérvári érsek. A zenei szolgálatot Csiszér László és zenekara látja el. Az eseményt rádiónk élőben közvetíti. Úrnapja a nagyváradi Székesegyházban.
0: Szentháromság vasárnapját követő csütörtökön, húsvét utáni 60. napon a katolikus egyház az Úr testének és vérének ünnepét, ismertebb nevén Úrnapját üli. Csütörtökön délután 6 órakor Böcskei László megyéspüspök a helyi hagyomány szerint a város papjaival és híveivel közösen mutat be szentmisét a székesegyházban. Ezt követően kerül sor az úrnapi körmenetre, amit a püspöki palota kertjében tartanak majd meg. Ezen a napon a város lakói együtt imádkoznak a közösségeik megerősödéséért, ezért a többi templomban elmaradnak a délutáni szentmisék. Gyermeknap Nagyváradon.
1: Szombaton a püspöki palota kertjében és a székesegyházban egy 4 osztályos gyermekek számára szervez élményekben gazdag programot a nagyváradi római katolikus püspökség. Az esemény délelőtt 10 órától kezdődik, melyben szerepel köszöntés és ima a gyermekekért, a székesegyházba interaktív játékok, a püspöki palota kertjében a cserkészekkel, valamint hálaadás a székesegyházban. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a 0757 061 859-es telefonszámon lehet. Tapolyai Emőke előadásai Csíkszentdomokoson és Marosvásárhelyen.
0: Június 11-én délután 5 órától a Csíkszentdomokosi Mártonáron Zarándok Központban tart előadást Tapolyai Emőke klinikai és pasztorál pszichológus a haragról és a megbocsátásról. A helyszínen megvásárolható belépőjegy ára 25 lej. A helyfoglalás érkezési sorrendben történik. Június 13-án délután 3 órától a Marosvásárhelyi Keresztelő Szent János plébánia Deus Providebit tanulmányi házának nagy termében találkozhatnak az érdeklődők Tapolyai Emőkével, ahol szintén előadást tart.

0: És most néhány szóban az időjárásról.
1: Szinte az egész országra sárga fokozatú figyelmeztetést adta ki hétfő déltől egészen kedd délelőttig. A meteorológusok felhőszakadásra, villámlásra, viharos széllökésekre és jégesőre figyelmeztetnek a Bánság, Körösvidék, Máramaros, Erdély, Olténia, valamint Munténia és Dobrudzsa északi és Moldva délnyugati részén. A szakemberek szerint különösen rövid időszakok alatt az ivatarok gócában a csapadék mennyisége elérheti a 15 litert másodpercenként, sőt kisebb körzetekben akár a 40-50 litert is.
2: Ma reggel 7 órakor a következő hőmérsékleti értékeket mérték Erdélyben, Partiumban és a Bánságban. Fogarason 15 fokot mérnek, Brassóban 13 fok van, Csepi-Szentgyörgyön, Baróton és Székelyudvarhelyen 14 fok van, 13 fokot mérnek Kézdivásárhelyen, Csíkszeredában, Gyergyóalfaluban és Maroshévízen, 14 fok van Dicsőszentmártonban, 15 fokot mérnek Marosvásárhelyen, Nagycsármáson és Tordán, 14 fok van Kolozsváron, 15 fokot mérnek Besztercén, 16 fok van Dézsen, 13 fokot mérnek Aknasugatagon, 14 fok van Máramarosszigeten, 15 fokot mértek Nagybányán és Zilahon, 14 fok van Bánffyhunyadin és Kolozsváron, 16 fokot mérnek Szatmárnémetiben, 15 fok van Nagyváradon, 14 fokot mérnek Aradon, 15 fok van Temesváron, Lugozson és Resicabányán, 14 fokot mérnek Petrozsémben, 15 fok van Déván, Balázsfalván és Nagycebenben, míg végezetül 16 fokot mértek Gyulafehérváron és Szászsebesen ma reggel 7 órakor. Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket. Friss hírekkel, információkkal legközelebb ma délben jelentkezünk. Honlapunkon a www.mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek@mariaradio.ro e-mail címünkre.

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Gecse Ramóna színművész.
1: Boldog Szádok és társai, domonkos vértanuk. Szadomír, Galícia, 1260. június 2. Szádok zágrábi prior volt, akit 1221-ben Szent Domonkos küldött Magyarországra, magyar Szent Pállal és három másik testvérrel együtt. 1259-ben a szadoméri konvent priorja volt. 1260-ban, amikor a tatárok megrohanták Szadomírt, behatoltak a domonkos Szent Jakab templomba, és ott megölték Szádokot és társait, miközben ők a Szálvere Dzsiná himnuszt énekelték. Ebből ered a domonkos szokás, hogy a haldokló testvér ágyánál a Szálvere Dzsinát énekelik. Hevenesi Gábor a 17. század végén így ír Szádokról. Szádok Szent Domonkos tanítványa volt. Őt küldte az Úr Magyarországra. Szádok és Boldog Pál testvér először érkeztek az ország határára. Egy éjjelen Szádok buzgón imádkozott, és látomásában sok ördögöt látott, akik kiáltották: jaj nekünk, mert kiűztök birodalmunkból! E látomás még inkább lelkesítette, ezért imádsággal, böjtöléssel könyörgött a misszió sikeréért. Később katekézissel, szentségek kiszolgáltatásával és egyéb cselekedetekkel áldozta magát a nép javára. Magyarországról Lengyelországba hívták, és Szadomérban priorrá választották. 1260-ban, amikor a tatárok megtámadták a várost, Szádok dicsőséges halált halt Jézus és Mária nevével ajkán. Emlékezete ma is él. Szadomírban június 2-án sok hívő gyűlik össze, hogy megünnepelje a vértanút.

Kedves hallgatóink, a mai napon, június 2-án elsőként Kő Pálra emlékezem, a Nemzet Művészet címmel kitüntetett Kossuth Díjas magyar szobrászművész egyetemi tanár volt. Perespusztán született 1941. június 2-án és Hevesen halt meg 2020-ban. 63 és 68 között végezte el a Magyar Képzőművészeti Főiskolát, ahol Somogyi Józsefnek volt a tanítványa. 1955-ben a Jász Szent Andrási Katolikus templomban stáció képeket készített, még mielőtt a középiskolát megkezdte volna. 1986-tól a Hevesi Művésztelep vezetője volt. 1970-es évek közepéig főleg színesen festett faszobrokat készített. Későbbi stílusa egyre inkább visszanyúlt a magyar fafaragás hagyományaihoz. Ő készítette Mohácson a történelmi emlékhely rendezési koncepcióját, továbbá többek között ő alkotta meg a magyarok nagyasszonya kápolna kődombor műveit a Vatikánban. Kedves hallgatóink, Kő Pálra emlékeztem, aki 1941. június 2-án született, Kossuth Díjas magyar szobrászművész, egyetemi tanár volt.

És a mai napon köszöntöm Kultai Gergelyt, aki Budapesten született 1952. június 2-án. Kossuth Díjas magyar zenész, zeneszerző, dalszövegíró, a Kormorán együttes alapító tagja. 1972 és 75 között a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola hallgatója volt, fuvola tanszakon diplomázott. 1972 és 76 között a Sebő együttesben zenélt, és 76-ban megalapította a Kormorán együttest. Zeneszerzői munkái a Muzsikás Kismalac, a Juliánus Barát, Frici, a Vállalkozó Szellem, a Honfoglalás, majd a Szakrá Koroná, a Trianon, Horthy a kormányzó, a Napba öltözött leány, Adjátok vissza hegyeimet is, 2010-ben a Mincenti, a Fehér Vértanú. Kedves hallgatóink, a következő percekben hallgassunk meg a Kormorán szerzeményét, a Sólyom a Hargitánt.

0: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Koltai Gergely szerzeményét hallhatták, abból az alkalomból játszottuk be önöknek, hogy a mai napon köszöntöttem Koltai Gergelyt, aki június 2-án született, 1952-ben a Kormorán együttes alapító tagja volt.
1: Ébredjen a Mária Rádióval!
0: Kedves hallgatóink, mivel a múlt héten nem találkozhattunk Botond atyával, így nem tudtam megkérdezni a pünkösdi élményeiről, most teszem.
2: De nagyon köszönöm, hogy beszéltek egy pár szót erről, mondhatok egy pár szót erről, hiszen nagyon nagy élmény volt a zarándoklásunk is, hiszen 17:30-kor, amikor elindultunk, talán most voltak a legtöbben, majdnem 200-an voltunk együtt, 195-196 ember vett részt a zarándoklaton. Ezek közül nagyon sokan voltak, akik Magyarországról jöttek, különböző csoportok ott voltak elszállásolva Hargitafürdőn, de láttam olyanokat is, akik környékről feljöttek autóval, és velünk együtt zarándokoltak Csíksomlyóra. Az idő nagyon szép volt, Jóisten tenyerén hordozott bennünket. Gyakorlatilag végig a Hargitán megyünk egészen az Olt hídjáig. Az Olt hídja után még van egy kis szakasz, egy olyan kilométeres szakasz körülbelül, amit megint lecsípünk ott a sarokból, és aztán így érünk Taproca felé a vasúti átjáróhoz, és úgy szoktunk bemenni a kegyhelyhez, illetve a nyerekbe. Nekem amúgy a feladatom ilyenkor, ahogy megérkezünk, rögtön a gyontatás, úgyhogy egészen végig gyontattam, úgyhogy csak ízelítőket hallottam a szentbeszédből, de természetesen aztán utólag meghallgattam, nagyon sokat jelentett számomra. És hát nyilván a gyontatás az nagyon, nagyon fontos ilyenkor. Sose bánom, hogy végig ott vagyok, különben így reggel hajnalban szoktam misézni otthon a zarándoklatunk előtt, és akkor így tudok nyugodtan gyontatni. Sok ismerőssel is találkoztam, annak ellenére ugye, hogy ilyenkor az ember azért úgy bele van merülve a gyontatásnak a szolgálatába, de azért itt-ott összefutottam ismerősökkel, és ez mindig örömmel tölt el. Azt hiszem, hogy úgy láttam az embereken is, hogy nagyon felszabadultan, és a Jóisten megérintette a szívüket, úgy voltak jelen, úgyhogy hálás vagyok Istennek ezért a pünkösdi búcsúért.
0: Botond atya, mindig elképzelem, ahogy mesél arról, hogy milyen a Hargitán jönni le a fenyőfák között, madárcsi csergésbe gondolom. Ilyenkor mennyire van hely a beszélgetésnek, vagy inkább imádkoznak a zarándokok?
2: Inkább imádkoznak, tehát van azért, vannak szünetek, de most volt segítségünk is, aki a Máton Gellért nagyon hálás vagyok, a Szentegyházáról följött, és ugyanis hát most így egyedül voltam, mint pap, és végig gyontattam az úton lefelé is szinte. Úgyhogy ilyen formán szükség volt arra, hogy legyen valaki, aki az imádságot és az énekeket vezeti, ezt ő nagyon jól csinálta, természetesen a helyi asszonyokkal együtt, illetve azokkal, akik a zarándokok közül ebbe bekapcsolódtak a rózsafűzérelő imádkozásában, illetve az énekek vezetésében. Tehát azt lehet mondani, hogy végig az úton imádság volt, és azért volt 5-10 perces menet közbeni szünet. Persze megálltunk, két nagyobb megállás volt, az egyik az már, amikor odaérünk a gyümölcsöshöz, ott a nagy legelőtisztás gyakorlatilag Csiba határánál van ez. Ott szoktunk egy olyan közel fél órát megállni, akkor ott mindenki reggelizik, beszélgetünk, ez az amaz. Aztán utána megállunk az Olt hídjánál, ott is körülbelül egy fél órát szoktunk megállni, ott is beszélgetés, aki akar még megeszi a maradék ételt, és egy nagyon rövid időre szoktunk megállni Taprocán, a plébánia mellett van egy bolt, hogyha valaki esetleg még akar valamit venni, akkor ott, de az most már nagyon rövid idő volt. azért fél hatkor elindulunk, fél tizenkettő körül már ott vagyunk fönt a nyeregben. Tehát a megállások ellenére. És hát végül is odaérnénk már fél tizenegyre is, hogyha folyamatosan mennénk, de hát miért kéne úgy szaladni. Tehát jó volt az, hogy végig imádkoztunk, énekeltünk. Azt hiszem, hogy az embereknek a nagy részének is erre van igazából szüksége ilyenkor a zarándoklat alkalmával.
0: Köszönöm szépen, Botond atya, a beszámolót a lelki élményekről. Adja jó Isten, hogy még sok évig tudja vezetni.

Kedves hallgatóink, a pontos idő 7 óra és 43 percen érkeztünk azon részéhez itt az ébresztő műsorban, amikor is köszöntetik a nap ünnepeltjeit, zenés köszöntő rész van, és használják ki a lehetőséget, erre hívjuk Önöket a mai reggelen, és köszöntsék szeretteiket 0259 420 555, illetve 0359 420 555. Ezen két telefonszámuk egyikén juthat most élőadásba a kedves hallgató, szöveges üzeneteiket pedig a 0758 420 555-ös telefonszámra várjuk. A mai napon a Carmen és az Anita nevet viselő kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából, a tegnapi napon viszont a Tündék és a Konrádok ünnepeltek,

így meg szeretném ragadni az alkalmat, és szeretném köszönteni Vidikán Lukodi Tünde kolléganőnket Nagyváradon, a Nagyváradi stúdióban névnapi alkalmából, és Görgényi Tündét a Sepi-Szentgyörgyi stúdióban köszöntjük szintén névnapi alkalmából. Isten éltessen nagyon-nagyon sokáig benneteket, és köszönjük, hogy a Mári Rádió nagy családjában lehetünk itt együtt közösen. Boldog névnapot kívánunk, de ilyen nagy szeretettel szeretném köszönteni Ladó Tündét. Isten éltessen sokáig, és köszönjük szépen neked is a szolgálatot, hogy hozod a gyerekeket így csütörtökön délutánonként Csíkszépvízről a minisztránsokat, és nem csak, és együtt imádkozhatunk itt a Mári Rádióban. Isten fizesse szolgálatodat, és nagyon boldog névnapot kívánunk neked is nagy nagy szeretettel. Érkezett egy üzenetünk időközben. Nagy szeretettel köszöntöm a drága menyemet, Gyergyó Szent Miklóson, Hompot Tündikét névnapja alkalmából. A Jóisten éltesse nagyon sokáig erőben, egészségben és szeretetben. Drága családja körében köszönti férje, édesanyja gyermekei és a kicsi unokájuk, anyusa, aki őt nagyon szereti, Hodosról, László Attilától, ha lehet egy szép éneket. Köszönjük szépen az üzenetet, Isten éltesse a köszöntöttet!

0: Halló, Mária Rádió.
1: Halló, dicsértették az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökkel ment.
1: Köszöntöm, Kornélia, mindjárt. Én szeretném köszönteni nagy váladon Lokodárcsik, Szent Györgyön, Szintűzikét, Szintűzikét, Kósa Tündikét, György Pál a leán neve, és minden Tündikét nagy szeretettel köszöntök. Mária Rádió hallgató, támogató, Anna néni Türkébe, minden hozzám tartozó családtagomot. Áldjon meg a jó Isten, tűzsomja és üzenyet akarja be őket valásával. Békesség Istentől.
0: Békesség Istentől, köszönjük, hogy telefonált.

mivel nincsen telefonáló és üzenetünk sincs, ezért meg fogjuk hallgatni. Nagyon szép éneket László Attilától küldetésed van, kérte egy kedves hallgató. Itt van, hallgassuk együtt közösen.

Kedves hallgatóink, a mai nap gondolata tiszteletre méltó Márton Áron püspök úr szavai így szólnak. Szülők, figyeljétek gyermekeitek lelkének minden megnyilatkozását, s őrizzétek a Szent Szűz és Szent József gondosságával, mint a gyermek Jézus édes testvérét, aki a ti gondozásotokra van bízva.

0: Kedves hallgatóink, nem is maradt más hátra a mai ébresztő műsorból, mint hogy ismertessük önökkel, hogy mit is hallhatnak itt a továbbiakban. Hamarosan igéző lesz hallható, majd 8 órától szentmisét közvetítünk Lázár falváról, melynek végén a hét plébániájával Gábor Anna jelentkezik. 9 órától fogadjuk az önök imakéréseit, majd a fájdalmas rózsafűzért imádkozzuk. 10 órától jelenünk és jövünk műsorunkkal jelentkezünk. 11 órától hitünk és életünk, a 4 magyar nyelvű Mária Rádió közös katekézise lesz hallható. 11 óra 40 perctől Útigazság és élet címmel Vánkos Alex atya vár önöket Nagyváradról. 12 órától az Urangyala imára hívjuk hallgatóinkat, visszakapcsolunk ide Csíksomjóra, és a Zsolozsmából a napközi imaórát fogjuk elvégezni. 12 óra 15 perctől veszi kezdetét majd Déli Magazin rovatunk, melynek utolsó részében majd egy újabb tájékoztató műsorismertetővel jelentkezünk. Felszeretném hívni kedves hallgatóink figyelmét, hogy a mai nap folyamán folytatódik a Szent Antal nagy kilenced, a 8. kedhez érkeztünk, és este 18 órától kapcsolódhatnak bele a Szent Misébe, amelyet a Csíksomi Kegytemplom pápai kisbazilikából közvetítünk. Megköszönve megtisztelő figyelmüket, most elköszönünk az Erdélyi Mária Rádió Csíksomi stúdiójából. Önöket ébresztette
1: Ferenc Kornélia
0: és Pál Gellért. Időközben el kellett mennie Bátor Botond Pálos atyának, az ő nevében is elbúcsúzunk kedves mindannyiuktól. A tehetik továbbra is hallgassák szeretettel az Erdélyi Mária Rádiót. Áldott napot kívánunk, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Igéző. Vallomások Isten szaváról.
1: Orbát Éva Krisztina nővérnek, az Assisi Szent Ferenc betegápoló nővérei rend általános előjárójának gondolatait hallják.

0: Aki fölmagasztalja magát, azt megalázzák, aki pedig megalázza magát, azt fölmagasztalják. Én 19 évesen léptem be a rendbe, és addig még nem láttam soha fogyatékos embert. Mivel ferences betegápoló nővérek rendjébe léptem be, az egyik szolgálati területe a nővéreknek egy fogyatékos lakóotthonba volt, és egy autista lányt kellett megfürdetnem. Ő ugyanakkora volt, mint én magasságra, sőt még erősebb is volt, és ő egyáltalán nem akart még a vízhez sem közeledni. Álltam, és nem tudtam elképzelni, hogy azt a felnőtt lányt, aki autizmussal él, hogy én hogy fogom tudni lezuhanyoztatni. Félelemmel töltött el, meg tehetetlenséggel, hogy hát akkor én lehet nem is tudok ferences betegápolónővérként szolgálni, mert hogy nem tanultam elméletbe sem, hogy hogy kellene valamit csinálni. Ő nagyon jó kedvében volt, mosolygott és nevetett, hogy ő nem fog más te zuhanyozni. Próbáltam felfogni, hogy hát ez most az a helyzet, amikor én nem tudok mit csinálni. És nagyon kedves volt a kolléganő, aki ott volt a házba, és akkor ő bejött, és az ő jelenlétére, akit már régebb óta ismert, akkor ez a lány együttműködött. Én nem tudtam megoldani ezt a helyzetet, és azt gondolom, hogy ez egy belső konfliktus is volt, nem csak egy külső, hanem magamban az a fajta belső konfliktus, hogy Istenem, ezt nem fogom tudni csinálni. Nagyon erősen alázatra indított, hogy az, hogy bennem van a jó szándék, nem azt jelenti, hogy meg tudok oldani, vagy tudok segíteni mindenféle emberen. De ez motivál, hogy Jézusért tenni, Jézusért megtenni.
1: Borbát Éva Krisztina nővérnek, az Assisi Szent Ferenc betegápoló nővérei rend általános elöljárójának gondolatait hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Mária Rádió 2019-ben.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Szent misét közvetítünk Lázárfalvából, a Krisztus teste és vére tiszteletére felszentelt templomból. Kérem önöket lélekben csatlakozzanak be, és ajánljuk fel ezt a Szent misét a vizsgázó diákokért. A Szent misét Gábor Zoltán plébános mutatja be, a kantori szolgálatot Barta Zsolt látja el.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, s a Szentlélek egyesítő ereje, legyen mindnyájatokkal.
1: És a telekeddel.
0: Krisztusban szeretett testvérek, kedves Mária rádió hallgatók, amilyen a reggeli mosakodás a testnek, hiszen a víz tisztít és felüdít, olyan a bűnbánat is a léleknek. Letisztítja lelkünkről bűneinket, felüdít, Istenhez emeli lelkünket. Hát ezzel a felüdüléssel kezdjük a mai szentmise áldozatot. Ezért vizsgáljuk meg a lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, oly sokszor és sokat vétkeztek, gondolattal, szóval, cselekedettel és urasztással. Én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

könyörögjünk. Gondviselő Istenünk, a te végzéseid mindenkor valóra válnak, könyörögve kérünk, tarts távol tőlünk mindent, ami kárunkra lehetne, és adj meg mindent, ami javunkra szolgál. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él,

0: Szent Lecke, Szent Péter apostol második leveléből. Testvéreim, várjátok és siettessétek az Úr eljövetelének napját, amikor az egek tűzbe borulnak és elpusztulnak, az elemek a hőségben elolvadnak. Mi tehát új eget és új földet várunk az igazságosság hazájára, melyet ő megígért. Szeretteim, miközben erre vártok, nagyon igyekezzetek, hogy tisztán, fedhetetlenül és békességben találjon benneteket. Használjátok fel Urunk türelmét üdvösségetekre. Testvéreim, ti már előre tudtok mindezekről. Legyetek tehát résen, hogy a gonoszok tévedései el ne sodorjanak titeket, és el ne veszítsétek biztonságotokat. Gyarapodjatok, Urunk és megváltunk Jézus Krisztus kegyelmében és ismeretében. Neki legyen dicsőség most és az örökké valóság napján. Amen. Ez az Isten igéje.
1: Istennek.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Márk könyvéből.
2: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Egyszer néhány farizeust és Heródes párti embert küldtek Jézushoz, hogy szaván fogják őt. Azok oda mentek hozzá, és megszólították. Mester, tudjuk, hogy igazmondó vagy. Nem befolyásol a mások véleménye, és nem nézed az emberek személyét, hanem az igazsághoz híven tanítod az Isten útját. Szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? Fizessünk, vagy ne fizessünk? Jézus azonban átlátott álnokságukon, és ezért így szólt. Miért akartok törbe csalni? Hozzatok ide egy dénárt, hadd lássam. Erre oda vittek egyet. Ő pedig megkérdezte tőlük. Kinek a képe és felirata ez? Azok ezt felelték. A császári. Jézus pedig így folytatta. Adjátok meg tehát a császárnak, ami a császári, és az Istennek, ami az isteni. Azok igen elcsodálkoztak Jézus feleletén. Ezek az evangélium igéi. Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Krisztusban szeretett testvérek, a Szentírásban több helyen olvasunk arról, amikor Jézus konfliktus helyzetbe kerül a vallási vezetőkkel. Világos a mai evangéliumi részletben is a szándék, hiszen megjegyzi az evangélista, hogy azért mentek ezek az emberek, hogy Jézus szaván fogják. Valami olyat mondjon, amivel talán később még vádolhatják is. De Jézus világosan látja az emberi szándékot, meg is említi, hogy miért akartok törve csalni. Néha mi is úgy vagyunk, hogy vannak ilyen előérzeteink, amikor érezzük bizonyos jelekből azt, hogy nem egészen tiszta az a szándék, amivel embertársunk felénk közeledik. És akkor hogy szoktam reagálni? Jézus nagyon világosan intézi el ezt a dolgot, mert rávilágít arra, hogy végső soron a közterheket együtt viseli minden ember. Adófizetés a császárnak például. És ez ma is így van. Az igaz, hogy az ember nem mindig örömmel adakozik a közterhek intézésére, viszont kérdésünk az, hogy akkor vajon milyen a személyes kapcsolata Istennel? Adjátok meg a császárnak, ami a császári, és Istennek, ami az isteni. Na most talán megkérdezhetnők elsősorban önmagunktól, hogy hát az én életemből mi az, ami az isteni? Mert azzal tartozom én Istennek. És hogyha így vizsgálódunk, akkor rájövünk arra, hogy először is az életem, mint ajándékem, igaz, hogy szüleimen keresztül, de Istentől származik. Ezért úgy kell élnem, hogy az életem Isten előtt tetszésre találjon. De tovább is léphetünk, például az Isten iránti imádásunk milyen formát ölt. Urat, Istent imádd, és csak neki szolgálj, ismerjük nagyon jól a parancsolatból, és amikor a személyes imádságaimat, vagy a közös imádságainkat mondjuk, akkor valóban Isten kerül középpontba, és ő lesz az imádásomnak a kijelölt célja. A tisztelet megadás. Például a szent dolgok iránti tiszteletem milyen? Ugye mindannyian nagyon jól ismerjük, templomunk, Isten háza, közösségünk használja, viszont megadom-e azt a tiszteletet, értékelem-e annyira templomunkat, hogy az az imádság helye Istennek tetsző módon fejlődjön és fennmaradjon. Adjátok meg a császárnak, ami a császári, Istennek, ami az isteni. Ha összetudom kapcsolni életemben, például az állam, vagy történetesen az egyház törvényeit a vallásos lelkületemmel, akkor megértettem ezt az evangéliumot. Az biztos, hogy azok az emberek, akik oda mennek Jézushoz, meglepődnek, mert számíthattak igen vagy nem válaszra a kérdés feltevése után, hogy igen, fizessétek meg az adót a rómaiaknak, a császárnak, de akkor már az a gondolat is felmerülhetett volna bennük, különösen a farizeusokban, hogy ez egy olyan valaki, aki az idegen hatalmat saját népe kárára támogatja. Vagy hogyha azt mondta volna, hogy hát ne fizessetek adót, mégiscsak idegenek, nem tartozunk nekik, akkor már az a gondolat is felmerülhetett volna, hogy ez néplázító. Ez elutasítja a törvényes rendet. És akkor ezzel is vádolhatták volna. Krisztusban szeretett testvéreim, ezért annyira világos, és ezért annyira egyenes Jézusnak a válasza, mert ő látja a dolgok mélyét, amit mi sokszor, mondjuk ki őszintén, nem veszünk észre, vagy nem akarunk észrevenni. Kérjük a mai Szent Mise áldozatban Urunkat, hogy a mindennapi életünkben a törvények teljesítése és a személyes lelkületünk összhangba legyen, és akkor meg fogjuk tapasztalni, hogy igen, ott a lelkem mélyén valami rendben van. Valami harmónia alakul ki bennem, és ezt tovább tudom adni, ez kisugárzik mások felé is. Adja Isten, hogy így legyen. Amen.

0: Kérjük testvéreim a végtelenül irgalmas Istent önmagunkért és minden emberért, hogy bocsássa meg bűneinket és adja meg nekünk az örök boldogságot. Az egész világon elterjedt és itt egybegyűlt egyházáért könyörögjünk az Úrhoz.
1: Téged hallgass meg minket.
0: Szent atyánkért, Leó pápáért, püspökeinkért, papjainkért és a szent szolgálatban segítő társaikért könyörögjünk az Úrhoz.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Az egyházak egységért, a pogányok megtérésért, a nemzetek közötti egyetértésért könyörögjünk az Úrhoz.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Beteg, éhező és bajba jutott embertársainkért könyörögjünk az Úrhoz.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Saját magunk és távol lévő testvéreink üdvösségéért könyörögjünk az Úrhoz.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: A földi életből eltávozott testvéreink örök boldogságáért könyörögjünk az Úrhoz.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Urunk, hallgass meg népedet, érdemtelen létünkre könyörgünk hozzád, hiszen kegyelmeddel mindig elénk sietsz, hogy jóságosan teljesíts kérésünket, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, minnyájunk és az egész összetett házjavára.
0: Urunk, Istenünk, jóságodban bízva jöttünk össze, hogy adományainkat tisztelettel oltárodra helyezzük. Tisztítson meg minket a te kegyelmed, és a neked bemutatott áldozat vezessen el az örök életre. Krisztus

és üdvöd, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Te jóságodban megalkottad az embert, és bár igazságod szerint kárhozatot érdemelt, irgalmadból megváltottad Krisztus, ami Urunk által. A te fölségedet általa dicsérik az angyalok, és imádják az uralkodó szellemek, az égi hatalmak rettegik. A mennyei seregek, az ég erői s a boldog szeráf kórusok, újjongva együtt tisztelik. Ad kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk,

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt. Árazd le rá a szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt, vegyétek. És egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

0: A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott. Odaadta tanítványainak, és így szólt, vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme, hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittávoljuk fel támadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, Gergely főpásztorunkkal, László segédpüskökével és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj, kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd minden ható Atya Isten a Szent Lélekkel egységben, minden

gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztus.

Te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat, hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki

0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem.

0: Könyörögjünk! Kérünk, Urunk Istenünk, szent lelkeddel irányíts minket, akiket fiat testével és vérével táplálsz, hogy téged ne csak szóval és nyelvvel, hanem igaz szívvel és tetteinkkel is megvalljunk, és így eljussunk a mennyek országába. Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.

0: Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise áldozatot bemutattuk, járjunk békével.
1: Istennek legyen hálom.
0: Az Urangyala köszöntötte a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhében fogadá a Szent Lélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Ima az Úr szolgáló leányom.
1: Legyen nékem a te igéd szerint, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.

0: életünk bűnösöké, most és halálunk órájára.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
2: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk.
2: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak
1: megtestesülését megismertük,
2: az ő kínszenvedése is keresztje által, a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
1: Istenünk,
2: tárom püspököt, arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népennek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
1: Istennek segítsége maradjon mindenkor mi velünk. Amen.

Szent misét közvetítettünk Lázárfalvából, a Krisztus teste és vére tiszteletére felszentelt templomból. A Szent misét Gábor Zoltán plebános úr mutatta be, a kántori szolgálatot Barta Zsolt kántor úr látta el. Kívánok minden Mária Rádió hallgatónak Istentől áldott napot, Isten áldása legyen mindnyájunkkal. A mikrofonnál Fekete Klárát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: A hét plébániája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk Lázár falvát, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. Lázár falva Hargita megyében, Csíkszeredától 22 kilométerre, a Tusnád és a Híd patak találkozásánál fekszik, közigazgatásilag Csíkkozmáshoz tartozik. Kozmáson alól, a Nyerges tetőre kap fel az út, innen letérve Lázár falvára, mely Csík délkeleti szögletében a Cecelle, Bolondos és Nagy Haram alkotta hegykaraj alatt igen festőileg fekszik, a Nagy Csomát hegylábánál. Régen, mint többnyire jobbágyok által lakott helység, erdősége egészen a Tórjai büdös és bálványosig tart. Az országút régen Csíkból Lázár falván át, a Kápolna mezőn volt félvezetve. Szép, regényes vidéken bálványos vára közelében elvonulva ment Tórjára, a 18. század elején a Nyergesi út elkészültével hagyták fel. 1365-ben említik először, a falu már viselte a nevét. A falut a később Gyergyószárhelyre letelepedett Lázár család alapította a 14. században. A község a nevét Lázár gróftól vette, akinek tulajdona volt, később átkerült a Torocz urasákokhoz, majd a Béldi, Petki és Apor családokra szállt át, akik jobbágyokat telepítettek a területek megművelésére. Sokáig Alcsík végfaluja volt, és nem is Csík, hanem Fehérvár megye része volt. A falu eredeti helye a

kápolna mezőn lehetett, mivel itt számos erre utaló épületmaradványt találtak. E végfalujában felemlítjük azon várkastélynak még most is tekintélyes maradványait, mely a falu felső részében a Mohos felől lefolyó Tusnád pataka és a Hi patak közti hegyfokon fekszik. A kastélyt az Erdély történelmének oly nagy szerepet játszó Petki István építette 1640-ben, most elhagyatva fedéltelenül küzd az enyészettel. 1643-ban itt tartották Csík, Gyergyó és Kászonszékek katonai szemléjét. 1690-ben a kurucok égették fel a falut. 1717-19-ben pestis járvány pusztított. A faluban a kuria dombon állt egykor Petki István Csík, Gyergyó és Kászonszékek főkapitányának 17. századi kastélya, mely a 19. század közepén már romos volt. Apor Lázárnak is udvarháza volt itt. 1882 nyarán tűzvész perzselte fel a falut. A trianoni békeszerződésig Csík vármegye Kászonalcsiki járásához tartozott. A kis templom és a kápolna egy tragikus tűzvészben leégett, ezért a falu lakosai az 1500-as évek elején a jelenlegi helyre költöztek. A falu központi részében emlékkőkereszt helyén épült egy új kápolna 1580-1582 körül. 300 év elteltével 1882. július 14-én azonban ez a kápolna is leégett. A tűzvésznek a falu alszegi része összes házából áldozatul esett. Kozmás filiája volt a Lázárfalvi egyházközség, 1726-tól megpróbálják önálló plébániává szervezni, de a főpásztor csak 1914-től hagyta jóvá az egyházközség önállósítását, az első helyi plébános Potofszki Dávid volt. A középkorban tiszta katolikus falu. Belterületén 48 borvízforrás tör fel, határában is borvizes mofetták területek vannak, melyekre kis fürdőtelepek, a Fortyogó és a Nyírfürdő épültek. Az egykori Miklósi kuria ma a falu kultúrotthona. A jelenlegi műemlék római katolikus templom neobarokk stílusban épült 1883-ban, és az oltári szentség úrnapja tiszteletére lett felszentelve. Ez a templom az 1882-ben leégett régi kápolna helyében épült. A templom főoltárán festmény látható, amelyen Jézus egy gyermeket áldoztat. A szentélyben van a misézőasztal, oltár, valamint mellékoltárai, a Lurdi Szűz Mária és a Szent Sír oltárok vannak. A templomban egy jelesnek ítélt Kolonics István szabadkai művész által készített orgona hangja tölti be a templom csendjét, mely tiszta és kellemes hangjával emeli a hívek buzgó ima énekét a világ megváltójához. Tornyában két harang lakik. A szomszédságban lévő szintén műemlék kis görögkatolikus temploma 1742-ben épült, vastag kőfalait támpillérek erősítik, hívek nélkül maradt. Mivel visszakerült a római katolikus egyház tulajdonában, 2019-ben feljavították, és hogy jól füthetővé tették, ezért télen a szentmiséket itt tartják. Egy misézőasztaloltár foglal helyet a kis kápolnában, és a kápolnát Szent Miklós tiszteletére szentelték fel. Búcsút december 6-án, karácsony apója napján tartanak, ma minden bizonnyal ő a legnépszerűbb, legismertebb szent az egész világon. Lázárfalvához tartozik a Szent Annató területe, 944 méteres magasságban, festőjen szép környezetben, a Csomád-hegység egyik kráterében alakult ki. A másik kráterben a Mohos tőzegláb található. A tó melletti kis dombon álló Szent Anna kápolna az idők múlásával többször megrongálódott, de ugyanakkor többször feljavították, felújították vagy átépítették, legutóbb 2007-ben. A tó nyugati oldalán Szent Joachim kápolna is állt, már 1562-ben, mára csak alapjainak kevés maradványai látszanak, a helyén emlékére 2012-ben állítottak keresztet.
A Szent Anna-tó évszázadok óta búcsújáró hely 1349-ben említi oklevél a környék bányász népe Szent Annát, Mária édesanyját tisztelte, mint a vidék védőszentjét. Évente egyszer tartanak szentmisét a Szent Anna búcsúnapja alkalmából július 26-án. A faluhoz fűződik a Szent Anna búcsuk megszervezése, a tó melletti kápolnához minden évben elzarándokolnak a környék hívei. A tó is a község területéhez tartozik, minden évben még a kápolna mezőn tartanak egy szentmisét az oda zarándokló hívek részére. A lázárfalvi úrnapja plébánia a gyulafehérvári római katolikus főegyházmegye alcsíki főesperesi kerülethez tartozik, a plébánia búcsúját úrnapján ünneplik, urunk testének és vérének főünnepén, úrnapja pirosbetűs ünnep mindig a pünkösd utáni 10. napra esik, örökös szentségimádási napja május 2. A műsort szerkesztette Gábor Anna, a gyulafehérvári énsekség honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján. Elköszönök Önöktől az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntünk minden kedves Mári Rádió hallgatót. Az Erdélyi Mári Rádió Csíksomlyó stúdiójából fogadjuk az önök imakéréseit. Hívjuk és bátorítjuk önöket, hogy tartsanak velünk, fogalmazzák meg kéréseiket, szándékaikat, majd együtt közösen imádkozzuk el a rózsafűzér imát, akik önökkel lesznek.
1: Csatlós Éva
0: és Pál Gellért. Telefonszámunk 0259 420 555, illetve 0359 420 555. Ezen két telefonszámok egyikén juthat élőadásba, kedves hallgató. Szöveges üzeneteiket a 0758 420 555-ös telefonszámra várjuk. Általános imakéréseink között imádkozzunk a mai délelőttön is a Szentatyáért, az ő szándékára, püspökeinkért, papjainkért, betegpapokért, kántorainkért, katolikus anyaszentegyházunkért, az egyházban szolgáltó teljesítő testvéreinkért, a betegekért, úton lévőkért, fiatalokért, a vizsgázó diákokért, nehéz anyagi helyzetben lévőkért, elhűnt szeretteinkért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, önkéntesenkért, munkatársakért, a Mári Rádió adományozóért, támogatóért, a világ békéért és a háborúk megszűnéséért imádkozzunk hittel, bizalommal.
1: A füzetünkbe fejezett imakéréseket igyekszem olvasni a rózsafűzért. Felajánlom családom egészségért, békességért, szeretetért, hitünk megerősödésért és a hozzám tartozó halottak lelki üdvükért, Isten fizesse. Felajánlom édesanyámnak jó orvosi eredményeiért, gyógyulásáért, orvosokért és minden beteg testvérünkért. Imádkozom önökkel a családom egészségért, békességért, egyetértésért, imádkozik értük édesanyjuk Vas Gizella. Ezt az imát felajánlom az unokám Cikó Anna boldogságáért, ballagásáért és Miklós Ervinért, aki a mai napon lépnek házasságra. Ebből az alkalomból kérem a szűzanya áldását az elkövetkezendő együtt töltött életükre. Kívánom, hogy tartsák még továbbra is a szent hitüket, kedvességüket, hogy a jó Isten mindig eltölthesse szeretetével, szent kegyelmével, szerettei imádkoznak értük, a jó Isten segítse, áldott, együtt töltött, sok-sok boldog házassági éveket kívánunk. Fájó szívvel emlékezünk Gagyi Margitra, édesanyánkra, aki egy éve távozott az örök hazába, és a magyar zsákodi temetőbe aluszörök kármát imádkoznak, és szeretettel emlékeznek rá leányai és unokáim. A szentmiséket, rózsafüzéreket felajánlom hálából a Szent Szűzanyának, a kapott kegyelmekért, gyermekeimért kérem a Szűzanya segítő kegyelmét minden ügyünkben, szándékainkért és imáink meghallgatásáért, Jézusom, bízom benned. Gyermekeimért, testi-lelki gyógyulásért, megtérésükért, testvéri szeretet és összetartozásért, halottaim lelki nyugalmáért imádkozom. Sógorom családjáért, Ivácsony Márton egészségért, gyógyulásukért, a fiúk elvesztésért és a halottak lelki nyugalmáért imádkozom önökkel, Isten fizesse. Felajánlom szeretteinkért, családomért, egészségért, békességért, felajánljuk Márton Gizella lelke üdvért, aki 3 éve költözött az örök hazába, nyugalma legyen csendes szerettei. Baliga Gyula lelke üdvéért imádkozom 55. születésnapján és halálának 12. évfordulóján, aki a gyimes középloki temetőben nyugszik, nyugalma legyen csendes az anyaföld ölébe. Imád kérek testi-lelki gyógyulásomért, bízom benned, Istenem. Imád kérek Erika sikeres egyetemi vizsgájáért, édesanyja imádkozik érte. A heti imákat felajánlom édesanyám lelke üdvéért.
0: A mai rózsafűzér imát felajánlom Erős Piroskáért, aki csütörtökön műtenek. A műtét sikerért imádkozom, és az ő gyógyulásáért Isten fizesse, a csíkszentkirályi rokonság tart velünk. A mai rózsafűzér imát felajánlom a 30 éves házassági évfordulónk alkalmából, és unokámért, aki 18. életévét töltötte, Isten fizesse, köszönöm szépen. És telefonáló van velünk.
1: Halló, köszöntjük szeretettel.
2: Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: Ezt a rózsafűzét felajánlom maguknak is, a papbácsiknak, a pápának és a püspököknek, és a papbácsiknak is, és magamnak is tartsak ki, mert mindjárt jön a születésnapja férjemnek. Azt felajánlom neki is, a halottaimnak és otthonra, és mindegyiknek felajánlok. Imádkozzunk együtt.
1: A Jóisten hallgassa meg. Köszönjük szépen, tessék bekapcsolódni a közös imába is.
0: Üzenetekkel folytatjuk, a rózsafűzért felajánlom. A családomért, az én testi-lelki gyógyulásomért írta egy édesanyja. Másik üzenet, a Szüzanyát kérném, tekintsen rám, nagyon nagy, erős hiányunk van. Köszönöm szépen a segítő imákat, Isten fizesse, önökkel imádkozzunk. A rózsafűzért és az összes imát felajánlom, testi és lelki gyógyulásomért, bűneink bocsánatáért, önökért, szüleim gyógyulásáért, Lajos Svájcból tart velünk az imában, Isten fizesse.
1: És betelefonálót köszöntünk szeretettel. Halló!
3: Halló, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
3: Imádságos szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden egyes dolgozóját, és ezt a Szent Rózsafüzét és minden imát szeretném felajánlani hálából a Szüzanyának, az elhunyt halottaimért, akik a Kontomáci, a Csikképvízi és a Kalásznegyedben nyugosznak. A Jóisten adjon nekik örök nyugodalmat, nyugodjanak békességbe az Úr Jézus Szent nevébe, a betegekét és a műtöttekét, jó gyógyulást kívánok, és különben szeretném köszönteni Madénfalván Dani Tündikét, mivel a tegnap volt tündemévnap, s az összes tündét, a Jóisten értesse sokáig, és a leányomnak, a drága férje, a két unokámét, Balázskáét és Orsikáét. Köszönöm szépen mindenkinek az imáját. Csíkból voltam, Pannika, az édesanyjuk.
1: Kedves Pannika, arra hívjuk önt is, kapcsolódjon a közös imába.
0: A mai rózsafűzért felajánlom Hunaért, hogy sikerüljenek a vizsgái. Adjon neki a Jóisten tiszta elmét, jó emlékezetet, nyugalmat és bátorságot, a Szüzanya oltalmazza, vezesse őt. Köszönöm szépen, egy édesanyja küldte az üzenetet. Rózsafűzért felajánlom minden jó akaratú emberét és a gonosz távozásáért, köszönöm. Rózsafűzért felajánlom a fiam lelki gyógyulásáért, köszönöm szépen.
1: Egy újabb hallgatót köszöntünk szeretettel, halló.
4: Dicsértessék a Jézus.
1: Mindörökké, amen.
4: Én is szeretettel köszöntöm a műsorvezetőket és minden Mária Rádió hallgatót. Csatlakozom az elhangzott ima kérésekhez, ima szándékokhoz, és bízva a közöse ima erejében imát szeretnék kérni. Hálából a kapott sok-sok kegyelemért, családom minden tagjának egészségéért, betegek gyógyulásáért, családhoz tartozó meghaltak lelke üdvéért, és nagyon-nagyon fontos szándékokért. Hálásan köszönöm, hogy meghallgattok, önökkel és önökért imádkozom. Dicsértessék a Jézus.
1: Mindörökké, amen, köszönjük szépen, hogy velünk és értünk is tetszik imádkozni.
0: Majd rózsafűzért felajánlom gyermekeimért, aki külföldön élnek, ugyanakkor hálából Magdi Székelyudvarhelyről tart velünk az imában. Istenem, bocsáss meg bűneimet, hallgass meg kérésemet, találjak egy munkahelyet, köszönöm szépen, hittel, bizalommal imádkozom önökkel, Isten fizesse. Gyímesből én is önökkel imádkozva felajánlom ezt a rózsafűzért, férem lelkű üdvért, aki a kontumáci temetőben alusz örök álmát, az irgalmas Isten könyörüljön meg lelkén. Köszönöm szépen, ugyanakkor további rokonságban elhunyt testvéreimért imádkozom, Isten fizesse. A mai rózsafűzért felajánlom férjemért, akit sikeresen műtöttek, köszönöm szépen az ő gyógyulásáért imádkozom.
1: Egy újabb hallgatót köszöntünk szeretettel. Halló, halló!
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
5: A mai rózsafűzért felajánlom a családomért, a betegekért, a rokonokért, a szomszédokért, a Mária Rádió dolgozóért, Attila fiam gyógyulásáért, egy ismerősöm családjáért, anyagi gondunk megoldásáért, és az összes elhunyt rokonaimért. Péter Hajnal voltam Szent Egyházáról. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, kedves Hajnal, kapcsolódjon a közös imába.
0: Rózsafűzért felajánlom a családomért, minden egyes tagjáért, szeretteimért, békességért, türelemért, a bűnök bocsánatáért, Jézuson bízom benned. A rózsafűzért Isten áldásával kérem gyermekeimre, egészségükért, az egész életünkért, halottaink békés nyugalmáért és egy fontos szándékért köszönöm. A rózsafűzért felajánlom fontos szándékokért, köszönöm szépen. Felajánlom a rózsafűzért, lábom gyógyulásáért, Gyermekeim és unokáim egészségükért is hálából köszönöm. A rózsafűzért önökkel imádkozva felajánlom fájdalmaim enyhülésért, családi békéért, csíksöm és segítő szűzanyja takar be védőpalástoddal. Köszönöm szépen, hogy együtt imádkozhatom, ugyanakkor a közös elhunytjaimról is megemlékezem, a Jóisten adjon örök nyugodalmat nekik, és az örök világosság fényeskedjék nekik.
1: Egy újabb hallgatót köszöntünk szeretettel, halló!
6: Halló, dicsért tessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
6: A mai imát fel szeretném ajánlani családom minden tagjának egészségéért, békességéért, és felajánlom az unokáim vizsgáiért. 5 unokám fog vizsgázni most az idén ilyen-olyan dolgokból. Kérem a Jóistent, hogy segíjed meg őket, hogy sikeresen vizsgázhassanak. Köszönöm szépen, dicsertessék a Jézus.
1: Mindörökké, amely hallgassa meg a Jóisten.
0: A rózsafűzért felajánlom, több fontos szándékért köszönöm, szépen írt egy hallgató. Fiam hite megerősödésért és testi-lelki gyógyulásáért tartok önökkel az imában, Isten fizesse. Imád kérek családi békéért, hogy békében, szeretetben éljünk. Férjemmel egymás hibáit tudjuk elengedni, és türelmesek lehessünk egymáshoz. Köszönöm szépen, Isten fizesse. Rózsafűzért felajánlom enhűnt férjemért, adjon a Jóisten örök nyugodalmat neki. Köszönöm szépen, írta egy hallgató. Egy másik üzenet, felajánlom a rózsafűzért, Parkó Lacika lelke üdvért, nyugodjék békében, családjának pedig vigasztalást, reményt, békét és hit megerősödését kérjük, és erőt a jövőhöz. Isten fizesse a közös imát.
1: Egy újabb hallgatót köszöntünk. Halló, halló!
7: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
7: Ezt a rózsafűzért felajánlom az Úr Jézusnak hálából, a megsegítő kegyelmekért. Felajánlom testi-lelki gyógyulásomért. Még imádkozom a jótevőimért, akik rajtam segítenek. A Jóisten adjon nekik erőt, egészséget. Isten fizesse, hogy bejutottam, és meghallgattak. Dicsértessék az Úr!
1: Mindörökké, amen! Nagyon szép napot kívánunk önnek!
0: Márti rózsafűzért kérem az én gyógyulásomért, minden betegért, elhunytjaimért, egy fontos szándékért, Isten fizesse, Gyergyóból egy mindennapos hallgató. Imád kérek és felajánlom gyermekeimért, Jézusom vigyázz családomra, Isten fizesse, köszönöm szépen!
1: Újabb hallgató van velünk, halló, halló! Halló!
8: Halló! Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
8: Én is csatlakozok a rózsafűzérrel, s a mai szentmisével, ami elhangzik a Mária Rádióba, mi felsoroltak a Mária Rádióba, azokhoz csatlakozok, s még csatlakozok a minden betegnek a gyógyulásáért, kérem az imát, az én betegségemért, a papbácsikért imádkozok, hogy a Jóisten segélye meg, hogy tudja a kája adni az első pénteket. Mindig az időjárási is csatlakozok, de legkülönben a béké és a szereteté. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, egy állandó hallgató. Isten fizesse,
1: ezekkel
8: imádkozok mindig.
1: Köszönjük szépen, a Jóisten áldja meg, kedves hallgatóink! Ezennel le is járt az ima szándékok fogadására szánt időnk. Én is felajánlom a családért, minden tagjáért, kicsiért, nagyokért, idősekért, minden közeli és távoli rokonomért, ismerősökért. Ezt a rózsafűzért imádkozzunk együtt egymással, hittel, bizalommal, a Csíkszentkirályi imacsoportot köszöntjük a körünkbe, akiknek vezetésével a fájdalmas rózsafűzért és a Szent Antal litániáját fogjuk imádkozni. Erre hívjuk önöket is, kapcsolódjanak a közös imába. Nagyon szép napot mindenkinek, műsorba voltunk.
0: Pál Gellért
1: és Csatlós Éva, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Amen. Nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit, és tisztelettel meghívjuk a fájdalmas rózsafűzér imádkozására, melyet felajánlunk az elhangzott imaszándékokra csatolva a sajátjainkat. Szűz Mária szeplőtelen szíve szándékára, hálából a megkapott és meg nem kapott kegyelmekért, Leó pápáért, a püspökségért, papságért, kántorokért, papi és szerzetesi hivatásokért, a világ békéért, népünk egyházi és világi előjáróiért, a mindennapi áldott kenyérért, szenvedők és betegek gyógyulásáért, árvákért, özvegyekért, magányosokért, szegényekért, nélkülözőkért, gyermekáldásért népünk körében, szülőkért, kisgyereket váró édesanyákért, az iskolásokért, a zajló vizsgák sikeréért, az ifjúság élethivatása megtalálásáért, az idegenben dolgozókért, hosszú úton lévőnkért, ellenségeinkért, a hitetlenekért, hitünk megerősödéséért, a haldoklókért, a jó halál kegyelméért, egyházközségünk minden tagjáért, egész magyar nemzetünkért. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted, szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé, halálod eltörölte bűneink adósságát, feltámadásod és mennybe meneteled, számunkra is megnyitotta az örök életed. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkainak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy példádat követve szent fiadnak szavain és cselekedetein elmérkedve gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és felnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, a harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösöké, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. A fájdalmas olvasó első titka, aki érettünk vérrel verítékezett. Jézus a Getsemáni nevű majorba érkezett, és arcra borulva imádkozott. Jézus imádsága által győzött a kísértőn, nyilvános működése kezdetén és vérrel verejtékezésének végső csatájában.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk vérrel verítékezett.
1: A

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.

0: alján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezik.
0: Asszony!

0: óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.

0: pályán. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Te az asszonyok között is áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Mindenképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: gyerekeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A fájdalmas olvasó második titka, akit érettünk, megostoroztak. Pilátus lefogadta és megostoroztatta Jézust. A katonák tövisekből koszorút fontak fejére tették, és bíbor színű köpányt adtak rá, aztán eléje járultak és így gúnyolódtak. Üdvözlés zsidók királya, és arcul ütötték. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.

0: légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg a bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: A fájdalmas olvasó harmadik titka, akit érettünk, tövissel koronáztak. A helytartó katonái bevitték Jézust a helytartóságra, levetkőzhették és bíbor színű köppenyt vetettek rá. Nátszálat adtak jobb kezébe, aztán térdet hajtva gúnyolták. Üdvözlés zsidók királya!
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szentéltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk te visel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk te visel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk te visel koronáztak.
1: Asszony...

0: óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te visel koronáztak.
0: Az

0: óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miédnek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miédnek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miédnek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miédnek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszony.

0: koráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

0: száján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te visel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg a bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A fájdalmas olvasó negyedik titka, aki érettünk a keresztet hordozta. Kényszerítették Cirenei Simont, hogy vigye a keresztet. Jézus vétkeinket a saját testében felvitte a keresztfára.
3: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,

0: Áldotta te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösöké, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösöké, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek.
0: Miképpen

0: gyerekeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A fájdalmas olvasó ötödik titka, akit érettünk, keresztre feszítettek. Krisztus meghalt bűneinkért, az írás szerint.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes.

0: teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg a bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Ó Mária, édesanyám, eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
2: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
2: Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafűzérele misztériumokról megemlékeztünk, kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Rózsafűzér királynője,
1: könyörög életünk,
2: béke királynője,
1: könyörög életünk,
2: fény királynője,
1: könyörög életünk,
2: csíksomjói segítő szűzanya,
1: könyörög életünk,
2: Mária rádió királynője,
1: könyörög életünk.
2: És most végezzük el a páduai Szent Antal litániáját. Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
2: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Mennyei Atya Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
2: Megváltó Fiú Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
2: Szent Lélek Úristen!
1: Irgalmazz nekünk!
2: Szent Háromság Egy Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
2: Szentséges Szűz Mária!
1: Könyörög érettünk!
2: Istennek Szent Anyja!
1: Könyörög érettünk!
2: Szűzek Szent Szűze!
1: Könyörög érettünk!
2: Páduai Szent Antal!
1: Könyörög érettünk!
2: Szent Antal, Isten hű szolgája!
1: Könyörög érettünk!
2: Szent Antal, szerzeted ékessége!
1: Könyörög érettünk!
2: Szent Antal, az egyház oszlopa!
1: Könyörög érettünk!
2: Szent Antal, Isten szíve szerinti férfiú!
1: Könyörög érettünk!
2: Szent Antal, a sértetlen tisztaság liliuma!
1: Könyörög érettünk!
2: Szent Antal, a szegénység kedvelője.
1: Könyörög érettünk.
2: Szent Antal, az alázatosság mintaképe.
1: Könyörög érettünk.
2: Szent Antal, az engedelmesség hőse.
1: Könyörög érettünk.
2: Szent Antal, a türelem tükre.
1: Könyörög érettünk.
2: Szent Antal, az életszentség csillaga.
1: Könyörög érettünk.
2: Szent Antal, apostoli hithirdető.
1: Könyörög érettünk.
2: Szent Antal, a szomorúak vigasztalója.
1: Könyörög érettünk.
2: Szent Antal, a bűn buzgó írtója.
1: Könyörög érettünk.
2: Szent Antal, a gonosz lélek félelme.
1: Könyörög érettünk.
2: Szent Antal, a jövendők látója.
1: Könyörög érettünk.
2: Szent Antal, a holtak feltámasztója.
1: Könyörög érettünk.
2: Szent Antal, a szükségben szenvedők segítője.
1: Könyörög érettünk.
2: Szent Antal, a foglyok kiváltója.
1: Könyörög érettünk.
2: Szent Antal, az elveszett dolgok megtalálója.
1: Könyörög érettünk.
2: Szent Antal, te hatalmas szószóló.
1: Könyörög érettünk.
2: Szent Antal, te nagy csodatevő.
1: Könyörög érettünk.
2: Szent Antal, szerető pártfogónk.
1: Könyörög érettünk.
2: Légy irgalmas.
1: Uram, kegyelmezz nekünk.
2: Légy irgalmas.
1: Uram, hallgass meg minket.
2: Minden gonosztól.
1: Ments meg, Uram, minket.
2: Minden bűntől.
1: Ments meg, Uram, minket.
2: Az ördög cseleitől.
1: Ments meg, Uram, minket.
2: Az örök haláltól.
1: Ments meg, Uram, minket.
2: Szent Antal érdemeiért.
1: Ments meg, Uram, minket.
2: Szent Antal hősies erényeiért.
1: Ments meg, Uram, minket.
2: Szent Antal szeráfi szeretetéért.
1: Ments meg, Uram, minket.
2: Szent Antal buzgóságáért.
1: Ments meg, Uram, minket.
2: Szent Antal fáradhatatlan munkásságáért.
1: Ments meg, Uram, minket.
2: Szent Antal dicső haláláért.
1: Ments meg, Uram, minket.
2: Szent Antal csodatetteiért.
1: Ments meg, Uram, minket.
2: Az ítélet napján.
1: Ments meg, Uram, minket.
2: Mi bűnösök.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Hogy minket igaz bűnbánatra indíts.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Hogy szeretetet tűzét bennünk felgyúlasszad.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket,
2: hogy minket Szent Antal igaz tisztelőjévé tégy.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket,
2: hogy Szent Antal közbenjárására minden gonosztól megoltalmaz minket.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket,
2: hogy minden szükségben megsegíts minket.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket,
2: hogy halálunk óráján megvédj bennünket.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket,
2: hogy országodba felvegyél minket.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket,
2: hogy Szent Antal minden kegyeltjének jóságosan irgalmaz.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket,
2: hogy minket meghallgass.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket,
2: Jézus Istennek fia.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
1: kegyelmezz nekünk.
2: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
1: hallgass meg minket.
2: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
1: irgalmazz nekünk.
2: Imádkozzál érettünk Szent Antal,
1: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, szelíd és kegyes Jézus, te páduai Szent Antalt a folytonosan ismétlődő csodák ragyogó fényével árasztottad el. Add kegyelmesen, hogy amit tőled bizalommal kérünk, az ő érdemeiből meg is nyerhessük. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
1: Amen. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya,

0: anyja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó, irgalmas szűzanya, amen.
1: Szent Mihály arkangyal,

0: világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
1: Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
1: Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmából békességben nyugodjék.
0: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mária Rádió,

Máriaton, az Erdélyi Mária Rádióban 2026. május 28-ától 31-éig. Adományainkkal támogassuk a felvidéki és a délvidéki magyar nyelvű Mária Rádiók működését. Segítsünk, hogy a szűzanya segíthessen!

Herjecki Géza, másokért élni. Életünket adni másokért, igen magas mérce ez nekünk. Keresztethez jövünk, hogy ott fényt, új fény gyűjtsünk az éjszakához, hogy mégse legyen olyan sötét. Hol csupán önmagunkig látunk, fényt, erőt, akaratot, igényt, adj nekünk, Krisztus, hogy legalább próbáljuk, mit elénk szab igéd, életünket adni másokért.

Kedves Mária Rádió hallgató, kedves adományozóink, mai műsorunkban szívem mélyéből, szívünk mélyéből mondunk köszönetet mindazoknak, akik a Mariaton napjaiban imájukkal, áldozatokkal, biztatásukkal és adományaikkal mellénk álltak. Minden felajánlás egy-egy szeretetből fakadó gesztus, amely túlmutat az anyagi értéken. Minden adomány mögött ott van egy szív, amely hisz a Mária Rádió küldetésében, hisz az evangelizáció erejében, és szeretné, hogy Isten igéje minél több emberhez eljusson. Köszönjük azoknak, akik bőségükből adtak, és különösen azoknak, akik szűkösebb lehetőségeik ellenére is fontosnak tartották támogatni ezt a közös ügyet. Isten előtt minden adomány értékes, mert ő nem az összeget nézi, hanem a szeretetet, amellyel adjuk. Hálásak vagyunk azért, hogy az önök nagy lelkűsége által a Mária Rádió továbbra is a remény, a hit és a szeretet hangja lehet otthonainkban, kórházakban, idős otthonokban, autókban, és mindenütt, ahol emberek keresik Isten közelségét. Köszönjük, hogy nem csak hallgatói, hanem építői és fenntartói is ennek a nagy családnak. Köszönjük, hogy velünk együtt hisznek abban, hogy a rádió hullámokon keresztül is lehet lelkeket érinteni, vigasztalni, bátorítani és Krisztushoz vezetni. Imáinkban hordozzuk valamennyi adományozóinkat és családjaikat, kérjük a jó Istent, hogy százszorosan jutalmazza meg nagy lelkűségüket, töltse el életüket békével, örömmel és áldásával. A boldogságos Szűz Mária, a Mária Rádió édesanyja oltalmazza önöket, kísérje lépteiket, és járjon közben mindannyiukért fiánál. Isten fizesse meg jóságokat. A szeretetben van a győzelem, és önök ennek a győzelemnek részesei. A világ minden táján működő Mária Rádiók családja fogott össze egy közös cél érdekében, és a motto, ugye ez mindig egyszerűnek tűnik, hogy a szeretetben van a győzelem, de mégis a mi keresztény életünknek a lényegét foglalja össze. Olyan világban élünk, ahol sokan az erőt, a hatalmat, a gazdagságot, vagy a sikert tekintik a győzelem mércéjének. Jézus azonban egészen más utat mutatott nekünk. Ő nem karddal győzött, nem hadsereget vezetett, nem földi trónt foglalt el. Az ő győzelme a kereszten született meg, amikor mindent odaadott szeretetből az emberért. A keresztény ember számára a szeretet nem gyengeség, hanem a legnagyobb erő. A szeretet képes megbocsátani ott, ahol mások bosszút állnának. Képes reményt adni ott, ahol minden elveszettnek látszik. Képes hídakat építeni ott, ahol falak emelkednek. Mit jelent a Mariaton? A Mariaton nem csupán nagy adománygyűjtés, sokkal több annál. A Mariaton a szeretet maratonja, a szív maratonja. Egy olyan lelki zarándoklat, amelyben mindenki részt vehet. Amikor valaki imádkozik a Mária Rádióért, része a Mariatonnak. Amikor valaki egy jó szót mond a rádióról, része a Mariatonnak. Amikor valaki önkéntes munkát vállal, műsort készít, technikai segítséget nyújt, vagy anyagilag támogatja a rádió küldetését, része a Mariatonnak. A Mária Rádió különleges ajándék az egyház számára. Nincsenek reklámok, nincsenek gazdasági érdekek. A rádiót a hallgatók szeretete tartja fenn. Ezért minden adomány mögött egy történet, egy hitvallás, egy ima rejlik. Sokszor hallottuk már, hogy egy beteg ember a Mária Rádióból merített előtt a szenvedés elviseléséhez. Egy magányos idős ember itt talált közösségre, egy fiatal itt találkozott először Krisztus örömhírével, egy család itt tanult meg újra együtt imádkozni. Ezek a történetek mutatják meg, hogy a Mária Rádió nem csupán rádióadó, a Mária Rádió misszió. Gyakran azt gondoljuk, hogy a világ nagy problémáit csak nagy emberek tudják megoldani. Jézus azonban a mustármagról beszél, a legkisebb magról, amelyből hatalmas panő. Egy mosoly, egy telefonhívás, egy látogatás, egy imádság, egy felajánlott szenvedés, egy adomány, mind-mind a szeretet magvai.
Egy idős asszony nagyon szerette hallgatni a Mária rádiót. Szerény nyugdíjból élt, alig tudott megélni. Amikor elérkezett a Mariaton ideje, félretett egy kis összeget, és elküldte a rádiónak. A munkatársak megkérdezték tőle, biztosan nélkülözni tudja ezt a pénzt? Ő mosolyogva válaszolta, nem a fölöslegemből adok, hanem a szeretetemből. Ez az asszony megértette az evangélium lényegét. Nem az számít, mennyit adunk, hanem hogy mennyi szeretetet teszünk bele. A szűzanya a szeretet útjának a mestere. A Mariaton neve is Máriára utal, ő az, aki egész életében a szeretet útján járt. Amikor az angyal megszólította, igent mondott Isten tervére. Amikor Erzsébethez sietett, a szeretetet vitte. Amikor Betlehemben megszületett, Jézus anyai szeretettel gondoskodott róla. Amikor a kereszt alatt állt, nem menekült el. Mária megtanít bennünket arra, hogy a szeretet nem érzelem csupán, hanem hűség, kitartás és önátadás. A Mária rádió az ő oltalma alatt működik, ezért minden Mariaton valójában hálaadás is a szűzanyának, azért a sok kegyelemért, amelyet ezen a médiumon keresztül kaptunk. A szeretet misszionáriusai vagyunk. A mai világban rengeteg hang verseng az ember figyelméért. Sok a félelem, a megosztottság, a bizonytalanság. A Mária rádió azonban a remény hangja szeretne lenni. Amikor támogatjuk a rádiót, valójában evangelizálunk. Segítünk abban, hogy Isten igéje eljusson a betegekhez, az idősekhez, a családokhoz, a fiatalokhoz és azokhoz is, akik talán már eltávolodtak az egyháztól. Lehet, hogy soha nem fogjuk megtudni, hány ember életét érintette meg egy-egy műsor, egy rózsafűzére, szentmise közvetítés vagy egy tanúságtétel, de Isten tudja, és ez elég. A Mariaton arra hív bennünket, hogy ne csupán hallgatói legyünk a Mária rádiónak, hanem építői is. Imával, áldozattal, önkéntes szolgálattal és lehetőségeink szerinti támogatással vegyünk részt ebben a küldetésben. És ez a motto, egy személyes program, a szeretetben van a győzelem. Mert a szeretet győz a gyűlölet felett, a megbocsátás győz a harag felett, a remény győz a kétségbeesés felett, Krisztus győz a bűn és a halál felett. És amikor a szeretet útján járunk, mi is részeseivé válunk ennek a győzelemnek. Kérjük a boldogságos Szűz Mária közbenjárását, hogy a Mariaton napjai sok lelki gyümölcsöt teremjenek, nem csak most, hanem ezután is és mindig, és a Mária rádió is szeretetének, Isten szeretetének, békéjének és reményének hűséges eszköze maradjon. Amikor meghalljuk ezt a mondatot, hogy a szeretetben van a győzelem, ez az egész kereszténységnek a szíve. A világ másfajta győzelmeket ünnepel. A legerősebb győz, a leggazdagabb győz, a leghíresebb győz, a leghatalmasabb győz. Jézus azonban valami egészen újat hozott. Megmutatta, hogy a legnagyobb győzelem nem mások legyőzése, hanem a szeretet győzelme az önzés fölött, a jóság győzelme a rossz fölött, Isten győzelme az emberi szívben. A Golgotán úgy tűnt, hogy Jézus vereséget szenvedett, elárulták, elhagyták, elítélték és keresztre feszítették. Emberi szemmel nézve minden elveszett, mégis ott a kereszt tövében született meg a világ legnagyobb győzelme. A szeretet nem hátrált meg. A szeretet nem adta fel. A szeretet kitartott a végsőkig. Ezért mondja a Szent Pál, a szeretet soha el nem múlik. Az adakozás, a gyűjtés az a Mariaton, az nem egy egyszerű adománygyűjtő kampány, nem pénzről szól elsősorban, hanem szeretetről. A pénz csak eszköz, a lényeg a szív. Minden évben emberek ezrei kapcsolódnak be ebbe a közös misszióba. Vannak, akik imádkoznak, vannak, akik önkéntesként dolgoznak, vannak, akik műsorokat készítenek,
Mások adományukkal segítik a rádió működését. Láthatatlan szálak kötnek össze bennünket. Egy hallgató Csíkszeredában, egy beteg Gyergyóban, egy idős Marosvásárhelyén, egy család Kolozsváron, az egyik magyar Nagyváradon, tehát a világ másik végén ugyanazt a Mária rádiót hallgatják, ugyanazt az imát mondják, ugyanazt a reményt hordozzák, délvidéken, felvidéken, Magyarországon, Erdélyben. Ez a szeretet hálózata. Egy misszionárius egyszer elmesélte, hogy Afrikában találkozott egy nagyon szegény özvegyel. Az asszony egy kis vályukházban lakott, szinte semmiesen volt. Amikor a misszionáriusok gyűjtést szerveztek egy kápolna építésére, az özvegy is elhozta az adományát. Mindössze 3 apró pénzérme volt nála. A misszionárius azt mondta, asszonyom, ezt tartsa meg magának, nagyobb szüksége van rá. Az asszony azonban így válaszolt, a templom az én otthonom is. Ha nem adhatok sokat, legalább a szeretetemet hadd adjam bele. A misszionárius később azt mondta, azon a napon nem ő segített az özvegyen, hanem az özvegy tanította meg neki, mi az igazi nagy lelkűség. Isten országában nem az összeg nagysága számít, hanem a szeretet mélysége. Gyakran nem is tudjuk, milyen csodákat végez Isten egy rádió hullámon keresztül. Egy magányos ember meghal egy vigasztaló tanúságtételt. Egy beteg a kórházi ágyán együtt imádkozza a rózsafűzért. Valaki évek óta nem gyont, meghal egy prédikációt és visszatér az egyházba. Egy család, amely nehéz időszakon megy keresztül, erőt kap a kitartáshoz. Ezek a csodák nem kerülnek a hírekbe, nem írnak róluk az újságok, mégis ezek a legfontosabb győzelmek, a szeretet csendes győzelmei. Nem véletlen, hogy a Mariaton a Mária nevet viseli. Mária, aki mindig a szeretet útjára vezet. A szűzanya egész életével ezt a győzelmet mutatja. Názáretben az engedelmesség győzött a félelem fölött. Betlehemben a bizalom győzött a bizonytalanság fölött. A kereszt alatt a hűség győzött a kétségbeesés fölött. Pünköstkor a remény győzött a bezárkózás fölött. Mária ma is ezt tanítja nekünk, amikor nehézségek között vagyunk, amikor elfáradunk, amikor úgy érezzük, hogy kevés az erőnk, ő arra mutat, maradjunk Jézus mellett. A szeretet útja nem mindig könnyű, de mindig győzelemre vezet. Maraton szó, ugye Mariaton szóban benne van, az hosszú távú futást jelent, tehát nem egy sprint. És a keresztény élet sem egy rövid verseny, nap mint nap újra kell kezdenünk a szeretetet, újra megbocsátani, újra szolgálni, újra remélni, újra imádkozni, újra hinni. A szentek nem azért lettek szentek, mert soha nem estek el, hanem mert mindig felálltak, és tovább mentek a szeretet útján. És a gyűjtés is arra emlékeztet bennünket, hogy együtt futjuk ezt a lelki maratont, nem vagyunk egyedül, egy nagy család tagjai vagyunk, amelynek neve Mária Rádió. Kedves hallgatók, ha a Mária Rádió valaha vigaszt adott, ha erőt adott a nehézségekben, ha közelebb vitte önöket Istenhez, akkor most itt az idő, hogy mi is tegyünk valamit érte, ki lehetősége szerint. Lehet ez egy ima, lehet egy önkéntes szolgálat, lehet egy jó szó, lehet egy felajánlott áldozat, lehet egy adomány. Minden csepp számít, mert szeretetből fakad, és ne feledjük, nem azért adunk, mert sokunk van, hanem azért, mert szeretünk. Imádkozzunk együtt. Szűz Mária, szeretet anyja, taníts meg bennünket szeretni akkor is, amikor nehéz. Taníts meg adni akkor is, amikor kevésnek érezzük magunkat. Taníts meg hinni akkor is, amikor bizonytalan az út előttünk. Áld meg a Mária Rádió minden hallgatóját, önkéntesét, munkatársát, támogatóját. Segíts, hogy életünk tanúságtétel legyen arról, hogy valóban igaz, a szeretetben van a győzelem. Amen.

Turmezei Erzsébet, testvérszem, testvérkéz. Itt minden szemben más lélek lakik, az egyikből barát tekint elő, a másikból ellenség, a harmadikból csábító szirén, a negyedikből a hatalmas én, a századikból testvér. Uram, én nekem adj testvér szemet, a melegekben fénylik mindenneknél. Hadd nézzek, mint a testvér az emberekre, öreg koldusra, sápadt gyermekekre, nézzek az egyre és az ezrekre, úgy, mint testvér. Uram, adj én nekem testvér szemet, az melegebben fénylik mindeneknél. Itt minden kézben más lélek lakik, az egyik üt, a másik rombol. A harmadik is önmagának épít, a negyedik simogat, hogy szeressék. Uram, adj én nekem testvér kezet, az nem azért segít, hogy másnak tessék. Hadd legyen testvér kéz az én kezem, amelyik segíteni mindig ráér, s inkább nem nyúl kincsért, kis virágért, addig bekötözhet egy sebet, az érintése balzsamos békesség. Uram, adj én nekem testvér kezet, az nem azért segít, hogy másoknak tessék.

Máriaton, az Erdélyi Mária Rádióban. 2026. május 28-ától 31-ig. Mind a négy napon hívhatják adományvonalainkat. Reggel 8 és este 8 óra között a 02-59-420-777, illetve a 03-59-420-777-es telefonszámokon. Segítsünk, hogy a szűzanya segíthessen!

Adj, mint a reggel, amely sugarait ontja, adj, mint a víz, amely áttör a gáton, mint Isten a levegőt és napot, tékozlón, hogy eltöltsön az öröm. Nem a telt pohárból csordul cseppet, nem szikrákat színednek tüzéből, nem fonnyad szirmát hulló virágnak, adj, amit ő adott életéből. Még ma adhatsz, de ha alkonyul, a virágra nem szállnak a méhek. Elveszett barátod, s akiket szeretsz, adnál még, de elfogy az élet. Adj, mint a szív, amely láncait letörve, éltet szerelmet, reményt, mindened. Az ég folyója lázat csillapítja, Isten s ajándékát.

Istent soha senki nem látta. Ha szeretjük egymást, bennünk marad az Isten, és a szeretete tökéletes lesz bennünk.

Nagyon sok szeretettel köszöntjük erdélyi, délvidéki és felvidéki testvéreinket is, akik a mai hittanóránkba bekapcsolódnak. A hittanórához hozzá lehet szólni Viberen 00 36 30 58 24 664-es számon, valamint 00 36 37 40 904-es vezetékes telefonszámon. Szeretettel várom a hívásotokat, és várjuk mindazon hallgatók telefonhívásait, akik a hittanóra témájához szeretnének hozzászólni. A mai témában a rózsafüzéről fogunk elmélkedni, annak is az örvendetes titkairól. Mindjárt az elején szeretném megköszönni hangtechnikusunknak a részvételt, akinek a segítsége által jöhet létre ez a mai műsor, mai elmélkedésünk. Az elmúlt alkalommal a fájdalmas olvasó titkait vettük, ma pedig megnézzük az örvendetes rózsafüzér titkait, hiszen oly csodálatos, annyira szép és elmélkedésre buzdító minden egyes tizede az örvendetes rózsafüzérnek. Milyen jó, hogy Máriával indulhat a Jézus életén át vezető utunk. A rózsafüzér imádkozása ugyanis igazi utazásra visz mindannyiunkat, melynek során felfedezhetünk ismeretlen tájakat, megismerhetjük Jézus Krisztus élettörténetét, megismerhetjük Máriának csodálatos, végtelen szeretetét, és egy kicsit olyan, mintha a titkok által Mária leülne mellénk, és elővenne egy családi fényképalbumot, és azt kezdené megmutatni. És az örvendetes titkok által a gyermekség történetet, Jézus gyermekségét mutatja be. És most ma, a mai napon ezt fogjuk végig elmélkedni, végig gondolni. Ó, Mária, kiáltanék fel most úgy szívem legmélyéből, készen állok, fogd meg a kezem, és vezess engem e csodálatos titkok által. Az első titok az angyali üdvözlet, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál. Ahogy az elmúlt alkalommal is, most is csukjuk be szemünket, és próbáljuk meg lelki szemünket kinyitva kísérni Máriát a következő úton. Most menjünk el Izrael kisvárosába, Názáretbe. Él itt egy fiatal, még ismeretlen leányzó, Mária. És most úgy képzeljétek el magatokat, mint mondjuk egy 3-4 éves gyermek. Tehát most ne felnőttként, na a mostani korotokba álljatok oda Mária elé, és szemlélődjünk, hanem gyermekként szemléljük az eseményeket, kicsi gyermekként. A gyerekek jellegzetes könnyedséggel titkon beosonunk, mint egy Mária hajlékába, és nézzünk körül, mit látunk. Egy csodaszép, fiatal, körülbelül 14 éves leányzót. Gyermeki antennáimmal mindent világosan látok. Egy gyermek a világ legcsodálatosabb módon reagál minden egyes szösszenetre, mozdulatra, érzésre. És szívem nyitottságával megállok, szemlélem Máriát, ezt a szépséges, gyönyörű leányzót, és egyszerűen azt érzem, hogy ebben a názáreti kislakban jó lenni, jó itt lenni. A gyermekek mindent éreznek. Azonnal tudjuk, hogy örülünk-e, akarjuk-e őket,
Vagy fárasztanak bennünket? Jobban örülnénk, ha békén hagynának? Vagy szeretünk velük lenni? A gyermek az mindig ilyen, az mindent megérez. Most mi is ezzel a gyermeki szívvel ott állunk, és érezzük, hogy Mária mennyire befogadó képes, hogy Mária mennyire szeret minket, hogy Máriában mennyi a jó indulat, mennyi a kedvesség, milyen nagy a szeretet. És magához int, téged is, engem is. Eltotyogok felé, kinyújtja a kezét, és én megfogom. Nincs szükség szavakra. Nem kell elmagyaráznom neki, hogy honnan jöttem, hogy ki vagyok. Egyszerűen csak fogom a kezét, érzem a szívében lakó békességet, és érzem, hogy ez a békesség bennem is elárad. Nyugodt vagyok, hiszen jó helyen vagyok. Amikor Fatimában a kis Jacinta először látta a szűzanyát, szintén nagy hatással volt rá. Éppen 6 éves volt. A jelentés követően egyre csak azt mondogatta. Milyen gyönyörű hölgy! Milyen gyönyörű hölgy! Semmi más nem tudott róla elmondani Máriáról, csak ezt. De ezzel mindent elmondott. Ahogy gyermekként ott vagyok most én is a názáreti kislakba, Máriának a kezét fogom, belepillantok a szemébe, hozzábújok, és érzem, és csak annyit tudok mondani, és kiáltom, hogy milyen gyönyörű hölgy. Az ő békéje táplál engem, és erre a táplálékra életbevágóan szükségem van. Jó itt lenni Máriával, jó megfogni az ő kezét, jó nála megnyugodni, jó nála érezni, hogy végtelen nagy szeretetet kapok, hogy biztonságban vagyok, hogy itt engem elfogadnak olyannak, amilyen vagyok, úgy szeretnek olyannak, amilyen vagyok. A hibáim ellenére is szeretnek, a gyarlóságaim ellenére is szeretnek, és ez a szeretet egy belső békével, egy belső boldogsággal tölt el. Hihetetlen, de mondhatnánk azt, hogy talán a legjobb pillanatban érkezik meg az angyali üdvözlet, hiszen egyszer csak megjelenik az angyal és megszólítja. Én is látom az angyalt. Ott látom, milyen gyönyörű, milyen fenséges. Odalép Máriához, én fogom Mária kezét, és valamit mond neki. Nem hallom, hogy mit mond, de érzem, hogy valami fontosat mond. Mert Mária ránéz, és bólint. Igent mond. És ebben a pillanatban, ebben a bólintásában a világtörténelem rendül meg. Érzem, hogy szinte reszket a keze. Tudja, milyen feladatot, mekkora feladatot vállal magára. De ezt teszi örömmel, boldogsággal. Lehet, hogy nem ért bizonyos szavakat, lehet, hogy nincs tisztában mindennel, de mégis örül. És ez az öröm, ugye kisgyermek vagyok, mindent érzékelek, érzem ezt az örömöt. És ez az öröm még nagyobb békét, szinte egy védő pajzsot vetít magunk köré. Annyira biztonságban érzem magam, és örülök, és boldog vagyok. Bár fogalmam sincs, hogy mi vár rám még az élet folyamán, merre fog vinni az utam, mit kell tennem, de Mária kezét fogom, aki igent mondott az angyalnak, és ezáltal a világtörténelmet megváltoztatta, behozta a megváltó Urunkat, Jézus Krisztust. És lelki szemeimmel, hiszen még nem látható, de a gyermek Jézus szemlélem, ahogy a Szentlélek által lakást vesz a szűzanya méhében, ahogy lakást vesz
a tabernákulumban, a szűzanya tabernákulumában, a szűzanya méhében. És tudjátok, hogy mit látok? Még most fogan, de abban a pillanatban a boldog az Isten gyermek, hiszen oly régóta várja ezt a pillanatot. Ő a világra akar születni, mert azt akarja, hogy megváltson bennünket, hogy megszabadítson a bűneinktől. És már most boldog. Most látja, hogy mit kell tennie. Most látja, hogy mekkora öröm, hogy ő vállalja, éltünk. Hogy emberré lesz, és nagyon jól tudjuk, vállalja, éltünk, majd a szenvedést is, és a halált is. De fogantatási pillanatban már boldog, örül, békében van, mert Mária tabernákulumában őrzi, és ő átadja ezt a békességet, boldogságot. És most mi mindannyian ott vagyunk. Fogjuk Mária kezét, és az első tized által meglátjuk az ő örömét, boldogságát, és meglátjuk a gyermek Jézus, a fogantatott Jézus örömét és boldogságát. A második tized Mária látogatása Erzsébetnél. Ugyanúgy testi szemünket csukjuk be, lelki szemünket nyissuk ki, még mindig 3-4 évesek vagyunk, és hagyjuk el Názáretet, és elindulunk Ain Karim kis városa felé, ahol Erzsébet és Zakariás él. Erről a képről az jut eszembe, hogy haladok Máriával, fogom az ő kezét, Kalkuttai Szent Teréz anya, aki 80 éves korában mondta, mesélte egy barátjának. Így szólt hozzá. 5-6 éves koromban a földeken dolgoztam édesanyámmal. Egy nap elmentünk otthonról egy távolabbi faluba. Anyám kezét fogtam teljes bizalommal, mert tudtam, hogy ő tökéletesen ismeri az utat. Anyám egyszer csak megállt az út közepén, és nagyon komolyan így szólt hozzám. Kislányom, ugye teljesen megbízol bennem, és biztonságban érzed magad. Tudod, hogy ismerem az utat, és hogy velem nem tévedhetsz el. Később, amikor már nem leszek melletted, tégy ugyanígy. Kezedet tartsd mindig mennyei édesanyád a szűzanya kezében, és ne engedd el soha. Ő vezetni fog téged, és megmutatja az utat a mennybe Jézushoz. S Teréz anya még hozzáteszi, mindig követtem anyám tanácsát, és azóta sem bántam meg. A szűzanya mindig vezetett engem, és sohasem hagyott magamra. Mi pedig, még ha meg is esett, hogy kis időre elengedtük Mária kezét, a rózsafüzér mondása tökéletes alkalmat nyújt arra, hogy ismét megfogjuk, megszorítsuk, és soha többé ne engedjük el, mert az ő jelenléte biztonságot ad. Az ő jelenléte által tudjuk, hogy jó úton haladunk. Emlékszem gyerekkoromban, én is, amikor kirándultam, amikor a hegyekbe voltunk, mindig édesapámat, édesanyámat követtem, mert tudtam, ha utánuk megyek, akkor jó úton járok. Már egyik sem él itt ezen a földön, de akárhányszor a rózsafüzért imádkozom, és útra kelek, és sétálok, tudom, hogy jó úton vagyok. Mária kezét fogom, és az ő keze által, az ő szeretete által tapasztalom valahol, még a mai napig is, akár édesapám, akár édesanyám szeretetét, és érzem, hogy miközben imádkozom, jó úton vagyok, a családommal vagyok, édesapámmal, édesanyámmal, égi édesanyámmal, a boldogságos szűzanyával. A szeretet sürgeti, hogy útra keljen, és ezért indul útnak. Mit érezhetett Mária? Néhány nő arról számol be, hogy amint várandósak lettek, radikális változást tapasztaltak. Az egyik barátomnak a felesége mesélte, hogy terhessége első hónapjaiban
sokat változott a testével való kapcsolata. Onnantól kezdve sokkal jobban vigyázott rá. Még otthon is nagyon ügyelt, nehogy rossz mozdulatot tegyen. Érezte, hogy teste már nem csak az övé, hanem egy benne növekvő, védtelen kisgyermekkel osztozik rajta. Na ez az, amit valójában csak egy édesanya, a nők érthetik meg, hogy milyen csodálatos dolog lehet, hogy a méhükben, a tabernákulumban ott őriznek egy majdani megszületett gyermeket, aki most még teljesen védtelen, de már a lelke 100%-ban létezik. Lehet, hogy még csak egy embrió, lehet, hogy még nem született a világra, de a lelke már 100%-osan működik, a kis antennái már 100%-osan működnek. Érzi, hogyha az édesanyja örül, érzi, hogyha az édesanyjának fájdalma van, ezért is kell már a magzattal rengeteget beszélni, ezért kell hozzászólni, hogy érezze, amit csak egy édesanya tud adni, az igazi biztonságot, az igazi örömet, az igazi boldogságot. A gyermek már a fogantatástól kezdve, amint megtelepszik anyja méhében, amikor a teste még csak mikroszkópikus méretű, a lelke teljes egészében jelen van. Birtokolja a szeretet tudatot, tehát érzi, ha szeretik, érzi, ha elfogadják. Bár még nincs agya, amivel gondolkodhatna, mégis mindezt a kis lelki antennáival érzés még többet is, mint amit el tudunk képzelni. Ezért nagyon fontos, hogy az édesanyák oltalmazzák gyermekeiknek a lelkét. Nem kell más tenni, mint szeretettel válnia, beszélni hozzá, imádkozni vele. És a legfontosabb, hogy már ekkor emberi személyként tekintsen rá, aki bár törékeny, de nagyon is valódi. Mindazt az örömöt és szeretetet meg kell adni, amire ennek a gyermeknek szüksége van. És a gyermeknek a legjobban, amire szüksége lehet, nem más, mint a szeretet, az anyai szeretet. Nem nehéz tehát megértenünk, mennyire fontos, hogy az apa és az anya békességet őrizzenek a családban, örömteli és nyugodt légkört ápoljanak a áldott állapot ideje alatt. Mária kezét fogva képzeljük el a legelső beszélgetés közte és a gyermeke Jézus Krisztus közt. Vajon mit mondhatott? Gondolom szeretettel köszöntötte, elmondta neki, hogy mindvégig szeretni foglak, mindvégig veled leszek. S egyszerre megérkezünk Zakariás házába. Hallom, hogy Mária milyen megindítóan köszönti Erzsébetet. Öröm áradt szét benne. És Erzsébet egy pillanat alatt prófétává válik. Szent Lukásnál ezt olvassuk. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, a gyermek felújongott méhében. Erzsébet pedig betelt a Szentlélekkel. Hangosan felkiáltott. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. De hogyan lehet, hogy uramnak anyja látogat el hozzám? Mert amikor meghallottam köszöntésedet, a gyermek örömmel felújongott méhemben. Ebben a tizedben engedjük, hogy elárasszon a hozzám látogató hatalmas anyai szeretet, mert ami oly csodálatos, hogy nem csak a gyermek Jézust, nem csak Erzsébet Jánost, hanem Mária is, Erzsébet is, mindannyiunkat végtelen szeretettel vesz körül. Mária a megváltónkat hordozza a szíve alatt, és őt szereti, és ő rajta keresztül mindannyiunkat, titeket, téged, de mindannyiunkat szerte a világon. Szeret. Mária végtelenül, anyai szeretettel
szeret minket. És most tartsunk egy rövid szünetet, és hallgassunk meg egy szép éneket.

Újra köszöntelek benneteket innen a Gogol utcai stúdióból. Szeretettel köszöntjük természetesen az erdélyi, a délvidéki és a felvidéki testvéreinket. Az örvendetes titok, az örvendetes rózsafüze harmadik titka, Jézus születése. Most is ugyanúgy 3, 4, 5 évesek vagyunk. Becsukjuk testi szemünket, lelki szemünket, kinyitjuk, és már ott vagyunk Betlehembe. Betlehemben egy istálóban. Nagyon szegény menedék ez. És nagyon szomorú lennék, még így 3-4 évesen is, ha csak kívülről szemlélném ezt az istálót, és azt látnám, hogy valaki itt születik. És nem is akárki, ugye? Hanem Isten egyszülött fia. De nem vagyok szomorú, és tudjátok miért? Mert egyszer csak azt látom, hogy Mária int felém. Behív. Behív a barlangba. Én szoktam mondani mindig karácsonykor a gyermekeknek, hogy álljunk oda a jászol elé, de a barlang elé, de ne csak kívülről szemléljük az eseményeket, hanem menjünk be. Menjünk be. És akkor megpillantjuk a jászolban fekvő gyermeket. Oda megyek, és ámulattal nézem ezt az apró újszülöttet a jászolban. Nem tud még beszélni. Nem tud járni. Ellentétben velem, aki már ugye 3 éves vagyok, és már totyogok. Oda sétálok, oda totyogok hozzá, nézem ezt a végtelen szeretet által uralt családot. Milyen jól tettem, hogy annak idején még a fogantatáskor megfoghattam Mária kezét, és azóta is fogom. Most pedig itt vagyok egy újszülöttel, egy apával, édesanyával. Megtaláltam a családomat. Nem vagytok egyedül. Sokan nőnek fel, érzik úgy, hogy nőnek föl család nélkül. Sokan nem egy szerető családban nőnek fel, vagy nőttünk fel. Sokan talán egy széthullott családban. De amikor bemész, és odaállsz a jászol elé, és szemléled a gyermek Jézust, szemléled Szent Józsefet, és szemléled a boldogságos szűzanyát, akkor rájössz, hogy nem vagy család nélküli. Csodálatos családod van. Egy olyan család, ami nem tud mást adni, csak szeretetet. Ott van József az igaz, tele gyengétséggel, aki szeretetből kész meghalni Máriáért. Ott van Mária, akiben nincs semmi nyoma az önzésnek, és szeretetből kész meghalni Jézusért. És ott van a gyermek Jézus, aki maga a szeretet, aki képes meghalni a világért. Értitek ezt, hogy milyen csodálatos összefonódás? Értitek most már, hogy miért vagyunk mindannyian egy családnak a tagjai? József, Mária és a gyermek Jézus. És mi is mindannyian ott vagyunk. És ez a szeretet, ez a harmónia kell, hogy átítassa egész egyéniségünket. Mert így tudunk boldogságban élni, így tudunk szeretetben élni. Medjugorjéban a szűzanya arra hívja a családokat, hogy egyesüljenek a betlehemi családdal. Majd hozzáteszi, milyen boldogok voltunk, drága gyermekeim, amikor fiam megszületett. Kívánom, hogy a ti családjaitok is ilyen boldogok legyenek, mint mi voltunk abban az istálóban. Bárhol is szülessen most gyermek, bármilyen körülmények között is, most aki áldott állapotban van, és úgy érzi, hogy nem kap meg mindent,
mindent megkap. Teljesen mindegy, hogy palotában szülsz, teljesen mindegy, hogy albéletben laktok. Szeressétek egymást a férjetekkel, a leendő, vagy a született, vagy a nemrégiben megszületett gyermekeitekkel. Szeressétek egymást. Tekintsetek fel a Szent Családra, és át fogja járni az egész lelketeket a szeretet. Mert nem vagytok egyedül, nem vagytok társ nélkül, nem vagytok nehézségben, mert Mária, József és a gyermek Jézus mindenben segíteni fog benneteket. És ekkor még tovább megyek, mert azt képzelem el, ahogy ott állok és szemlélem őket, hogy Mária int felém, és kitalálja a legnagyobb vágyamat. Ugyanis egyszer csak fölveszi, és oda nyújtja nekem a gyermek Jézust. 3 éves vagyok, de bízik bennem. Tudja, hogy szeretem. Tudja, hogy nem utálat lesz szívemben, mikor megfogom azt a magzatot, azt a gyermeket, az újszülött gyermeket, és megfogom, biztonságban fogok, nem félek, hogy lejtem, és nézek, belenézek Jézus, belenézek a gyermek szemébe, és azt látom, hogy szeret, hogy végtelenül szeret. Azt látom, hogy azt akarja, hogy ő legyen a vezető, hogy mindig ott legyen velem, hogy mindig a karjaimban tartsam, hogy mindig őt kövessem. Ebben a tizedben azzal fogom megörvendeztetni, hogy azt mondom, gyermek Jézus, mostantól te leszel a vezetőm. Mától elkötelezem magam, hogy téged követlek, hogy a te nyomdokaidban járok. Szeretlek. Mindig a karjaimban tartalak. Gyermek Jézus, szükségem van rád. Te vagy az én betlehemi csillagom. Milyen csodálatos, hogy fogom a gyermek Jézust, Mária, József pedig átölel, és így alkotunk együtt egy közös szerető családot. A 4. titok, mert sajnos rohan az időnk, Jézust bemutatják a templomba. Minden egyes tizedet csodálatos ajándék számunkra. Vajon milyen titkot őriz meg számomra ez a tized? Szeretném még egyszer elmondani, hogy amikor elővesszük a zsebünkből a rózsafüzért, egy pillanatra szorítsuk meg azt a rózsafüzért, és vegyük úgy, érezzük úgy, mintha Mária kezét szorítanám meg. Bemutatja, elviszi az előírások szerint a templomba, ahol bemutatják az Úr Jézus Krisztust, felajánlják, Istennek adják az Úrat. Máriában már az angyali üdvözlet pillanatában megvolt ez az isteni szeretet. Nekünk időre van szükségünk, hogy megtanuljunk úgy szeretni, mint Isten. Emberileg szeretek valakit, ha vonzódom hozzá, ha jól érzem magam vele, ha nekem is előnyöm származik. Az érzés középpontjában azonban én vagyok. Az Úr Jézusnál nem. Az igazi szeretet központja nem önmagam, hanem a másik. És ebben a tizedben arra akar rávilágítani engem a boldogságos szűzanya, hogy ne önmagamért éljek. Másért kell élnem. És nektek is, kedves testvéreim, másikért kell élni. A feleség éljen a férjért, a férj éljen a feleségért, éljenek a gyermekeikért. Mert amíg önmagamért élek, hogy önmagamon keresztül szemlélem az életet és a szeretetet, addig csak önzően magamat szeretem, és ez bárki megteszi. A keresztény szeretet arra buzdít, hogy a másikért éljek. Egy fiatalember azt mondja, milyen gyönyörű, egy hölgyre mondta, ő az ideális nő, akire váltam. Gyerekeink lesznek, veszünk egy szép házat, sok pénzünk lesz, és mindent meg fogok tenni, hogy a családom semmiben sem ne szenvedjen hiányt. Ezek jó tervek, szép tervek, de ezek emberi tervek. Mária segítségével megtanulhatjuk azt mondani, Uram,
használj engem, hogy feleségem szentté váljon, és együtt egy szent családot alapíthassunk. Érzitek meg a különbség? Az előző szeretet az egy ideig tart. Az utóbbi szeretet azonban örök. Érdemes ezen elgondolkodni. És az utolsó, Jézus megtalálása a templomban. A 12 éves Jézust hirtelen nem találják, és visszafordulnak, és a Mária megtalálja a templomban, ahogy tanít. Az Úr Jézus már végzi a feladatát, tanít bennünket. Mária nem aggódik, nem tesz magának szemrehányást, megérti. A gyermekének tanítania kell. Ő megérti, már akkor megértette, hogy gyermeke majd a szenvedése által hozza el mindannyiunk számára a megváltást. Mi mennyire védjük, mennyire óvjuk gyermekeinket a hidegtől, a melegtől, jaj, nehogy bármi baja legyen, pedig csak Istennek kéne felajánlani. Mindig el szoktam mondani, Mária ott állt a keresztövében, látta Jézus szenvedni, és levette volna a keresztről, ha megteheti? Nem. Mert ő a gyermekét is úgy szemlélte, hogy neki Isten akaratát kell teljesítenie. Egy jó anya, egy jó édesapa azt szemléli a gyermekében, hogy szentté váljon, hogy Krisztus útján járjon, ráhagyatkozni Krisztusra, és ő mindent megfogadni, hogy békében és szeretetben éljünk. Az örvendetes rózsafüzér 5/10 nem csak egy fél órára kísér bennünket Máriához, a gyermek Jézushoz és Szent Józsefhez, hanem egy egész életre. Én azt kívánom minden hallgatónak, hogy ezt a csodálatos családot élje meg, sose feledjétek, nem vagytok egyedül, mert mindig veletek van a Szent Család, Szent József, a boldogságos Szűz Mária és a gyermek Jézus. Dicsértessék a Jézus Krisztust!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, a mikrofonnál Alex atya, és itt van velem.
1: Magyaros Attila.
0: Üdvözöllek Attila műsorunkban.
1: Köszöntelek Atya, hogy itt vagy.
0: Igen, újabb műsorunk, egy újabb műsor, amikor válaszolunk a hallgatóknak a kérdéseire, kérdésekre. Megkérjük a hallgatókat, hogy tegyenek fel kérdéseket itt élőben, most egy papon itt próbálok válaszolni. Lehet kérdezni bármiről a hitünkről, az erkölcsről, az imáról, és akkor bátran tegyék fel kérdéseiket a 0259 420 555 vagy a 0359 420 555-ös telefonszámon. SMS-ben is lehet kérdezni, SMS-ben nagyon jó kérdések szoktak jönni. 0758 420 555. Mindenkit buzdítok, hogy aki hallja a műsort, az tegye fel a kérdését.

0: mondhatom.
1: Kedves, az érkezett közben két rövid kérdés. Mondhatom mind a kettőt egyszerre, vagy csak külön-külön?
0: Hát inkább külön-külön.
1: Jó, az első kérdés így szól. Helyes-e, hogyha a hívek mondják a Szentmise szövegét, különösen az átváltoztatáskor a Szentmise közben?
0: Gondolom, te sem már sejted a válaszomat, hogy nem helyes. Tehát jó, hogy a hívek bekapcsolódnak a Szentmisébe, és kell is. Igen, a válaszokat kell megadni, nem azokat a könyörgéseket, amit a papnak kell elmondania. Azokat csak halljuk, hallgatjuk ezeket a dolgokat, igen, és utána válaszolunk rá, hogy amen, amen. Igen, tehát a válaszokat kell megadni. Az mindenképpen jó, hogy a válaszok vannak, de csak válaszok legyenek, nem a papnak a része. Igen, és a következő kérdés?
1: Következő kérdés az volt, hogyha áldozni megy valaki, akkor kell-e még térdet hajtani az oltári szentség előtt?
0: Tehát mikor áldozni megyünk, kell legyen olyan gesztus, amellyel kifejezzük, hogy imádjuk az oltári szentséget, Jézust, igen. Tehát imádjuk, tehát az oltári szentség, a szentségimádást, azt tudjuk, megtanultuk, igen. De minden szentmisében imádjuk Jézust. És akkor van egy külső gesztus. Egy áldozás előtti fejhajtás, térdelés, szerintem az a legjobb, hogy valaki letérdel. De miután áldoztunk, tehát a tiszteletünket kinyilvánítjuk Jézus előtt, de hol van Jézus? Nincs előttem. Igen, ott van még a papnál, a cibórium, de viszont sokkal közelebb van, már ott van a szívem alatt. Tehát ez már teljesen fölösleges, és legyünk tudatában annak, mikor áldozunk abban a pillanatban, akkor, ugye én vagyok a tabernákulum, hordozom magammal Jézust. És akkor már nincs semmilyen külső imádatnak a jele, nem megfelelő, mert ott van velem. Kezeimet esetleg a mellemre rakhatom, úgy megyek vissza. De fejhajtás, letérdelés, tehát az már fölösleges ott.
1: Szerintem mondjuk-e még egyszer a telefonszámokat?
0: 0259-420-555, 0359-420-555. Élőben lehet kérdezni, illetve SMS-ben lehet kérdezni 0758 420 555. Bátran tegyék fel kérdéseiket.

0: 0259 420 555 0359 420 555.
1: Dicsértessék az Úr Jézus.
0: Mindörökké, amen. Mária Rádió, tessék.
1: Azt szeretném, hogy ha egy kicsit tetszene beszélni az úrnapi körmenetről, ugye holnap után lesz, hogy annak az eredetéről, és magáról ugye az úrnapi ünnepség, ünnepkörről. Nagyon szépen köszönöm a válaszát, a rádióban meghallgattam.
0: Köszönjük a kérdést. Az úrnapi körmenet, az úrnapi ünnep, egy oltári szentség csoda által rendelte el a pápa a bolszánói eukarisztikus csoda által. A Bolzánóban történt, Olaszországban, Rómától északra történt a középkorban, hogy egy pap elvitte az oltári szentséget egy betegnek, de ő kételkedett abban, hogy ténylegesen ott van az Úr jelen. És akkor betette a korporáléba, hogy a korporálé az a kocka vászon, amelyet a pap az oltára tesz, az a kicsi kocka vászon, amelyen az átváltoztatás történik, ott van a paténa kehely, és ebben a korporáléban, ebben a vászonban rakta el az oltári szentséget, begöngyölte négybe, de nem kételkedett, vagy nem hitt benne. És mire megérkezett az oltári szentséggel, az ostja elkezdett vérezni. És ez a vászon, most a gyerekje, ott látható Bolzánóban. Egy nagyon-nagyon szép bazilikát építettek oda az oltári szentség csoda tiszteletére, és a Szent Atya elrendelte, hogy legyen az meg az úrnapja, az oltári szentségnek a napja. Körmenetben, azon a napon körmenetben viszik a vászont, az erekét a városban. És utána elterjedt az, hogy körmenetben vigyék az oltári szentséget kint a városban, hogy kerüljön ki a templomból, hogy mindenki lássa, mindenki imádja a Krisztus, aki él, velünk van, jelen van. Na, itt eljött el a körmenet, az oltári szentség ünnep alatti körmenet, hogy kikerüljön a szentség a városból, a templomból. Közben érkezett, láttam, esebensben is egy kérdés. Azt mondja a hallgató, kérdének, mennyire hatásos a nem kötött ima, hogyha csak egy párbeszédet, kérést folytatok a jó Istennel. Hát ugyanolyan hatásos a nem kötött ima, mint a kötött ima. Tehát a hatása nem az adja meg az imának, hogy kötött ima, vagy nem kötött ima. A hatását az adja meg, hogy mennyire szívből jön, és mekkora a hitem, az adja meg az imát. Az adja meg a hatását. Igen. Tehát Isten mindig a maximális kegyelmet akarja megadni, és meg is adja a Szent Lelket. Tőlünk függ, hogy mennyit kapunk belőle, kegyelmekből, mennyire szívből imádkozunk. És szerintem a katolikus lelkületben van egy ilyen szó, hogy és. Ez is, és a másik is. Tehát kötött ima, és nem kötött ima, mind a kettő jó. De még egyszer a hatása az adja meg, hogy szívből jönne, és mekkora hittel mondjuk el a jó Istennek, és mindenképpen jó párbeszédet is folytatni Jézussal.
2: Nekem is lenne kérdésem, egy nagyon jó barátommal beszélgettem a napokban, és nem tudtam egy pontosan jó választ adni neki, de kérlek, Atya, hogy te segíts ebben nekem, és el fogom ennek a barátomnak majd mondani a te válaszodat, hogy mit mond az egyház erről. Ő azt mondja, hogy nagyon szereti a jó Istent, és imádkozik is, de nagyon ritkán jár templomba, mert az ő imáját úgyis meghallgatja a jó Isten. Én nem akartam most ilyen teológiai dolgokba belemenni, hát hiszen nem én vagyok erre, aki szakavatott. Hogyan tudnál te neki erre válaszolni? Jó ez így, vagy nem?
0: Tehát ő imádkozik Istennek, azért imádkozik, mert megtanulta, igen, megkapta az evangéliumot, megkapta a hitet. Na mostan, nem magáról jött el se a barát, se senki, hogy Isten Szent Háromság, Atya, Fiú, Szent Lélek, ezt nekünk kinyilatkoztatta az Isten. És akkor a kinyilatkoztatás az fontos 10 parancsolat, igen, az Úr napját szentel meg. Tehát ez nem egy opcionális dolog, hanem ez egy parancs, ugye? Egy parancs. És Jézus mondja, parancsokat tartsd meg. Szeresd Istenedet, és szeresd fele barátodat. De szeresd Istenedet, az abban benne van az első három parancs, a 10 parancsolatban. Szeresd fele barátodat, mint saját magadat, a következő 7 parancs. Ugye, van a 10 parancsolat, amit Jézus összegzett kettőbe, az első három szeresd Istenedet, a többi 7 szeresd fele barátodat. Nem, az első három benne van az, hogy az Úr napját szenteld meg. Hogyan szenteled meg az Úr napját? Hát úgy, hogy elmész Isten házába, és a Szent Misén részt veszel, ugye ez is paros. Tegyétek ezt az én emlékezetemre, ugye? Tehát ezt mi kaptuk, ez egy opcionális dolog. A kereszténynek mindig a legfontosabb ima a Szent Mise, vagy az kéne legyen. Adná a Jóisten, hogy minden keresztény menjen el és higgyen az oltári szentségben. Jött közben egy SMS-ben is. Szeretném megkérdezni, hogyha nem tudunk részt venni egy parancsolt ünnepi szentmisén, de utána is előtte is járunk templomba, gyónás nélkül mehetünk áldozni? Tehát parancsolt ünnepi szentmisén, ha valaki nem tud részt venni, a Jóisten nem kér lehetetlent. Tehát, hogyha ténylegesen nem tud, beteg, vagy betegre kell vigyázzon, vagy nincs temploma közelben, vagy olyan munkahelye van, hogy mégpedig ott kell legyen, tehát ténylegesen nem tud, az nem bűn. Elmegy, amikor tud, és persze ez nem kell meggyónni, tehát ezzel van felmentés, ha egyszer nem tud, a Jóisten nem kérje a lehetetlen, nyugodtan mehet szent áldozáshoz. Én azt tanácsolnám még azokhoz, akik vasárnap nem tudnak elmenni nyomósokból, vagy betegre vigyáznak, vagy dolgoznak, akkor ne maradjanak két hétig szentmise nélkül, ez csak egy tanács, hogy hétköznap keresenek egy szentmisét maguknak.
2: És van egy újabb telefonálónk.
0: Mária Rádió, tessék!
1: Hello, tessék az Úr.
0: Mindörökké,
1: amen. Attilához szeretnék egy kérdést tenni, tudom, hogy nem ide tartozik. Csak azt szeretném mondani, hogy már napok óta annyira szakadozik a Mária Rádió, hogy egy szent misét, egy imát nem lehet tisztességesen végighallgatni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattad.
2: Hol tetszene hallgatni a rádiót? Melyik részen?
1: Hát itt a Kovászna megyében, Nagybatonból.
2: Akkor ez a Hargita fürdői adó, vagy a kovásznai. Hát fogunk mindenképpen szólni a Gábor kollégánknak, ő tud ebben valamit varázsolni. Jó, köszönjük szépen, hogy hívott minket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Jött még egy kérdés SMS-ben. Miért nem csütörtökön ünneplik Magyarországon az úrnapját? Hát az úrnapja az csütörtökön van, mert csütörtökön az oltári szentségnek a tisztelete, azért, mert csütörtökön, tehát nagy péntek előtt, csütörtök este volt az utolsó vacsora. Akkor alapította Jézus az oltári szentséget és a papságot. Na, kettő egyben van. Magyarországon a püspöki konferencia úgy döntött, hogy az úrnapját a következő vasárnapra teszi át, és ezt azért döntöttek egy pasztorális megfontoltságból. Ugye sokáig, tehát ez egy szabad nap volt szerte Európában, de most már nem egy szabad nap. Tehát megmaradt a parancsolt ünnep, el kell menni templomba, de viszont az emberek dolgoznak. És akkor pasztorális okokból áttették vasárnapra, ezt a püspökök együtt döntötték el. Gyónás nélkül lehet áldozni, kérdés. Hát lehet áldozni gyónás nélkül, hogyha kegyelmi állapotban van valaki. Ha halálos bűnben van valaki, akkor nyilván nem lehet áldozni. El kell menni szentmisére akkor is, ha vasárnap van vagy ünnep, de nem lehet áldozni. Ha meg kegyelmi állapotban vagyunk, ha nincsenek halálos bűnök, akkor igen, lehet áldozni. Van még egy pár percünk. 0259 420 555, 0359 420 555, vagy SMS-ben is lehet kérdezni, 0758 420 555.

0: SMS-ben jön a kérdés, szabad átváltoztatáskor imát mondani? Átváltoztatáskor, hát lehet mentális imát mondani, úgyhogy nem mondom ki a szavakat, én ne zavarjam meg azt a szent csendet. Hát lehet, igen. Ha mondunk valami imát, akkor az egy Jézushoz szóljon, az az ima, és akkor, hogy imádunk téged, Uram, irgalmazd nekem, tehát ilyeneket lehet mondani halkan, csendben, vagy inkább ne is mondjuk ki a szavakat, de persze Jézushoz lehet fogászkodni, mert akkor van jelen, igen. Jön még egy kérdés, jött. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, oda kéne mondani Istennek.
1: Én gondolom, arra gondolom, hogy a dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek, hogy helyes.
0: Hát úgy, ahogy tanultuk, dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Ennyit. Ennyit kell így. Tehát ahogy tanultuk. Így imádkozzák a katolikusok ezt a rövid doxológiát, dicsőítést. Ugye tudjuk, hogy egy Isten három személyben, és akkor így kell mondani. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: Kedves hallgatók, köszönjük a kérdéseket. Ha még maradtak kérdések a tartsajban, akkor legközelebb két héten belül fogunk válaszolni. Önökkel volt Alex Atya
1: és Majoros Attila.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót, erdészerte megszólaltak a harangok, imára hívnak bennünket, kulcsoljuk imára kezeinket, és imádkozzunk együtt közösen az Úrangyala imában. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úrangyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja.
1: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
2: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyal üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kényszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk, te három püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Alleluja! Urunk, felséges Istenünk, a létrendjét ki megszabod, reggel világosságot adsz, és délben tűző ragyogást.
1: Úrd el minden viszály tüzét, szüntesd a rossz vágyak hevét, a testet egészséggel áld, szívünket békét járja át.
0: Add meg, kegyelmes jó Atya, Atyának egyszülött fia, és Szentlélek vigasztalunk, egyetlen Úr, örök király. Amen. Azok a boldogok, akik az Úr törvényeinek útján járnak. Azok a boldogok, akiknek tökéletes az útjuk. Akik az Úr törvénye szerint élnek.
1: Azok a boldogok, akik intelmeit megfogadják, és akik őt keresik teljes szívükből.
0: Alávaló dolgot ezek nem művelnek, hanem az ő útjain járnak.
1: Azt parancsoltad nekünk, hogy pontosan megtartsuk tanításodat.
0: Hagyj jó irányt útjaimnak, hogy mindig akaratodat kövessem.
1: Akkor sosem vallok szégyent, ha minden parancsodat szemem előtt tartom.
0: Azért adok hálát neked tiszta szívből, mert igaz végzéseidre megtanítasz.
1: Amit elrendeltél, azt megtartom. Csak te ne hagyjál soha engem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Azok a boldogok, akik az Úr törvényeinek útján járnak.
1: Hadd dörvengjen szívem, hogy megszabadítasz. Meddig lesz még, Uram, hogy nem törődöl velem? Meddig, hogy elfordított tőlem arcodat?
0: Meddig rejtsem gondjaimat lelkembe, fájdalmamat szívemben naphosszat? Meddig kevékedik még rajtam ellenségem?
1: Nézd rám és hallgass meg, én Uram, Istenem! Tartsd meg szemem ragyogását, ne jöjjön rám halálos álom!
0: Ne mondhassa ellenségem, legyőztem! Sanyargatóim se újjongjanak, hogy ingadozom.
1: Mert én hűségedben bízom, hadd dörvengjen szívem, hogy megszabadítasz. Énekelek majd neked, Uram, mert gondomat viseled.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Hadd dörvengjen szívem, hogy megszabadítasz. Isten minden embert az engedetlenségben fogott össze, hogy mindenkin könyörüljön. Azoktalan így gondolkodik magában, nincs Isten, megromlottak, utálatos dolgokat művelnek. Aki jót cselekedne, senki sincs olyan.
1: Az Úr a mennyből letekint az emberekre, hogy lássa, van-e köztük értelmes, aki keresi az Istent.
0: Mind rossz útra tértek, megromlottak mind. Nincs, aki jót tenne, nincs egyetlen egy sem.
1: Hát nem térnek észre a gonosztevők? Akik mint kenyeret pusztítják népemet?
0: Nem fohászkodnak az Úrhoz, de fognak még reszketvén reszketni. Mert az Úr az igazak mellett áll.
1: A védtelen ember szándékát ti megzavarnátok. Ám az Úr lesz annak menedéke.
0: Bárcsak jönne már üdvösség Sionból Izraelnek, ha egyszer az Úr jóra fordítja népe sorsát. Újjong majd Jákob, és örül Izrael.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Isten minden embert az engedetlenségben fogott össze, hogy mindenkin könyörüljön. Boldog az az ember, aki megtalálta a bölcsességet, és aki okosságra tett szert. Ennek birtokába jutni jobb, mint ezüstöt szerezni. Aranynál többet ér ennek elérése. A korallénál is nagyobb az értéke. Nem vetekszik vele semmi drágaságod.
0: Uram, te a szívben élő hűséget kedveled.
1: És kinyilatkoztattad nekem bölcsességed titkait.
0: Könyörögjünk, Istenünk, te Péter apostolnak kinyilatkoztattad, hogy üdvözíteni akarsz minden embert. Fogadd szívesen tetteinket, és add kegyelmedet, hogy jóságodat és üdvözítő szándékodat szolgáljunk minden cselekedetünkkel. Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.
0: Köszönjük kedves hallgatóinknak, hogy együtt közösen imádkozták velünk az Úrangyala imát és a Zsolozsmából a napközi imaórát. Ha tehetik, továbbra is hallgassanak bennünket szeretettel, hiszen hamarosan egy nagyon szép ének után déli magazin rovatunkkal jelentkezünk.

0: Daily Magazin a Mária Rádióban.
1: Június 2026. június 2-án 12 óra 14 perckor köszöntjük kedves hallgatóinkat nemzetünk egyik legnagyobb kegyhelyéről, Csíksomjóról, akik ma önökkel lesznek.
2: Mézi Katalin
1: és Pál Gellért. A Déli Magazin témája 2026. június 2-án kedden. Hamarosan híreket és időjárás jelentést hallhatnak kedves hallgatóink. Ezt követően a nap örömhíre következik, amelyhez Bátor Botont Pálos atya fűz gondolatokat. A Déli Magazin második részében majd Sándor Szidónia a Gyógyító Növények című műsorával jelentkezik. Tartalmas időtöltésre, együtt gondolkodásra hívjuk hallgatóinkat. Ha tehetik, tartsanak velünk, további kellemes rádiózást!

0: kiállítás megnyitó Csíkszeredában.
1: Daniel Bricsi, képzőművész, festő és vizuális művész, Mineralia Humana, az arcok emlékezete című kiállítását nyitják meg csütörtökön délután 6 órakor a Csíkszeredai Új Kriterium galériában. A tárlat egy bányász közösség életét, testi valóját és küzdelmeit mutatja be hiperrealista színrajzokon, valamint egyedi színesített falfelületekre készített olajfestményeken keresztül. A tárlat a művek különleges anyagiságával és precíz ábrázolással állít emléket a posztindustriális Romániában végleg eltűnőben lévő bányászvilágnak, felmutatva annak emberi méltóságát. A kiállítás kurátora Andrea Foanene, művészettörténész, muzeológus. Úrnapja Temesváron.
0: Csütörtökön egyházunk Jézus szent testét és vérét régi magyar néven úrnapját ünnepli. Pál József Csaba megyés püspök a temesvári Szent György Székes Egyházban délután 6 órakor celebrál szentmisét, amelynek keretében az egybegyűlt lelki pásztorok és hívek az oltári szentséget körmenetben kísérik a felállított oltárokhoz. Bérmálás Várad, Olasziban és Nagyszalontán.
1: Vasárnap Böcskei László megyés püspök 11:30-kor a Várad-Olaszi plébánia templomban 34 jelöltnek, 6 órakor Nagyszalontán 18 jelöltnek szolgáltatja ki a bérmálás szentségét. A fiatalok felkészítését Várad-Olasziban Nagy Jácint segédlelkész, Nagyszalontán dr. Lőrinc Otto egykori plébános és Ozsváth József jelenlegi plébános végezte. Ünnepi megemlékezés Zetelakán.
0: Vasárnap a ferences jubileumi év keretében megemlékező ünnepséget tartanak Zetelakán Boros Fortunát ferences vértanúról. A program délelőtt 9:30-kor ünnepi szentmisével veszi kezdetét, melyet emléktáblaavatás és áldás követ a vértanú ferences testvér egykori családi házánál. A család, a ferences rend és az egyházközség mindenkit szeretettel vár. Nyári koncert Szatmáron.
1: A Joyful kórus rendhagyó nyári koncertet tart vasárnap este 8 órától a Szatmárnémeti Hildegárda templomban Budeán Mihály Judit karnagy vezetésével. Szeretettel várják mindazokat, akik szeretik a gospel dalokat, az angol nyelvű spirituálisokat, vagy csak szeretnék a nyár első vasárnap estéjét egy igazán jókedvű, dallamos és felemelő Isten dicsőítéssel tölteni. Hangoló Nagyváradon.
0: Június 8-án délután 6 órakor folytatódik a hangoló egy este nőknek hasznos gondolatokkal, gyakorlati tanácsokkal, őszinte kérdésekkel, neveléssel és megtartó beszélgetésekkel. Ez alkalommal a szervezők arra hívják a résztvevőket, hogy jobban figyeljenek a test jelzéseire és felfedezzék, hogyan javíthatják egészségüket, energiaszintjüket és belső egyensúlyukat a mindennapokban. A meghívott vendég Staharovszki Noémi táplálkozási tanácsadó, aki segít eligazítani abban, hogyan válhat a tudatos táplálkozás és az életmód a testi-lelki jólét egyik legfontosabb forrásává. Hármas könyvbemutató Sepsiszentgyörgyön.
1: Péterfe Attila Csongor a Hit útján, a Szeretet útján és a Karantén útján című verses köteteinek bemutatóját tartják június 8-án este 7 órától a Sepsiszentgyörgyi Szent József plébánia hittantermében. A három verses kötet megjelenése több szálon is kötődik háromszékhez. Az es során beszélgetést tesz hitről, reményről, szeretetről, mindarról, amit a versek olykor szebben és mélyebben tudnak elmondani, mint a hétköznapi szavak. Három kötet, három út a szavak szelidítéséről, az emberi kapcsolatokról és Istenről. Ünnepi hangverseny Ditróban.
0: Június 12-én délután 6 órakor a Gyergyó-Ditrói Jézus Szíve templomban ünnepi hangversenyre kerül sor. Műsoron Johann Sebastian Bach, és Liszt Ferenc művei, Üzes Marcel Sámuel orgona művész előadásában. Közreműködik Hajnal Piroska. Mindenkit szeretettel hívnak és várnak. Élet a lélekben imanap Marosvásárhelyen.
1: Június 13-án az Élet a lélekben közösség imanapot tart a Marosvásárhelyi Szent Család templomban. A program délelőtt 9:30 rózsafűzér imádsággal kezdődik, és hálaadó szentmisével zárul délután 5 órától, melyet Szénégető István plébános mutat be. További információt a 0770 561 588-as telefonszámon lehet kapni. Híreink végén a várható időjárásról.
0: Szinte az egész országra sárga fokozatú figyelmeztetést adtak ki holnap délelőttig. A meteorológusok felhőszakadásra, villámlásra, viharos széllökésekre és jégesőre figyelmeztetnek a Bánság, Körösvidék, Mármaros, Erdély, Olténia, valamint Munténia és Dobrodzsa északi és Moldva délnyugati részén. Holnap nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és esőre, záporokra, zivatarokra ismét számítani kell, helyenként hevesebb zivatarok is kialakulhatnak. A legtöbb napsütésre nyugaton, északnyugaton van kilátás. Kezdetben a délies, majd az északnyugatira forduló szelet kísérhetik élénk, erős zivatarok környezetében viharos széllökések. Hajnalra 9 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, és ekkor az ország keleti harmadán párás, ködös tájakkal is találkozhatunk. Délutánra nagy hőmérsékleti kontraszt alakulhat ki.
1: Ma délben 12 órakor a következő hőmérsékleti értékeket mérték Erdélyben, Partiumban és a Bánságban. Fogarason 18 fokot mérnek, Baróton és Székelyudvarhelyen 16 fok van, 15 fokot mérnek Brassóban, Sepi-Szentgyörgyön, Kézdivásárhelyen és Csíkszeredában, 14 fokot mértek Gyergyóalfaluban és Maroshévízen, 16 fok van Dicsőszentmártonban, 18 fokot mérnek Marosvásárhelyen, 19 fok van Nagycsármáson és Dézsen, 20 fokot mérnek Kolozsváron és Tordán, 18 fok van Besztercén, 15 fokot mérnek Aknasugatagon, 18 fok van Máramarosszigeten, 16 fokot mértek Nagybányán, 17 fok van Szatmárnémetiben, 16 fok van Zilahon, 17 fokot mérnek Bánfihunyadon, 19 fok van Nagyváradon, 16 fokot mértek Aradon, szintén 16 fok van Temesváron. 17 fok van Lugoson és Resicabányán, 19 fokot mérnek Petrozsénben, Százsebesen és Nagyszebenben, ugyanakkor Balázsfalván, 18 fok van Déván, és végezetül 20 fok a pontos adat Gyulafehérváron, ma délben 12 órakor.
0: Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket! Friss hírekkel, információkkal legközelebb holnap reggel jelentkezünk.
1: Honlapunkon a www.mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. A közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek kukac mariaradio.ro e-mail címünkre.

0: Kedves testvérek, a mai napon az evangélium Szent Márk könyvéből a 12. fejezet 13. verstől a 17. versig szól. Egyszer néhány farizeust és Herodes párti embert küldtek Jézushoz, hogy szaván fogják őt. Azok odamentek hozzá és megszólították. Mester, tudjuk, hogy igazmondó vagy. Nem befolyásol a mások véleménye és nem nézed az emberek személyét, hanem az igazsághoz szíven tanítod az Isten útját. Szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? Fizessünk, vagy ne fizessünk? Jézus azonban átlátott álnokságokon, és ezért így szólt. Miért akartok törbe csalni? Hozzatok ide egy dénárt, hadd lássam. Erre odavittek egyet. Ő pedig megkérdezte tőlük, kinek a képe és felirata ez? Azok ezt felelték, a császáré. Jézus pedig így folytatta, adjátok meg tehát a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené. Azok igen elcsodálkoztak Jézus feleletén. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Jézusban, kedves testvérek, az Úr Jézus nagyon sokszor megtanít bennünket arra, hogy a szélsőséges helyzeteket is föl tudjuk használni. Az ő dicsőségére, Isten dicsőségére, az igazságnak a megerősítésére. Nem esik kétségbe, nem haragszik meg az őt sarokba szorítani kívánók tanítókra, hanem olyan választ ad, amiből ők maguk is tanulnak, hiszen az evangélium arról szól a végén, hogy csodálkozva távoztak. Nagyon fontos, hogy kérjük az Úrtól, a Szentlélek Úristentől a kegyelmet, hogy életünk legnehezebb helyzetében is, az igazsághoz hűen, Isten iránti szeretetből tudjunk cselekedni, válaszolni, beszélni. Ez saját erőnkből nem mindig megy, de az ő kegyelmével egészen biztos, hogy működik. És erre van szükség a mai világban. És most csak nézzük a föltett kérdést és az arra kapott választ. Abban a politikai helyzetben, ahol Jézus élt, nem volt azért olyan egyszerű és egyértelmű erre válaszolni. Sokan voltak a zsidók közül, akik gyűlölték a római birodalmat. Voltak közöttük olyanok, akik lehet, hogy gyűlölték, de mégis beadták a derekukat, mert ebből hasznot tudtak nyerni. És lehet, hogy voltak olyanok, akik közömbösen tekintettek az éppen adott politikai állapotra. Hasonlóan van ez mindenütt, mindenkorban. Azok voltak többségben azonban, akik szemben álltak, legalábbis lélekben a római birodalommal, hiszen egy pogány nép uralkodott a zsidó nép fölött, akiknek a szívében még mégis Dávid királynak a királysága uralma volt. És most egy nép leigázza őket, egy birodalom szolgasorsba taszítja őket, vagy legalábbis az adózás tekintetében igen megalázó helyzetbe kerültek. Ilyen formán nyilván tudták jól, hogyha Jézus egyértelműen kiáll az adózás mellett, akkor bele lehet kötni. De az Úr Jézus egy más szintre emeli az ő kérdésüket. Mégpedig az Isten szférájába, hogy Isten hogyan látja mindezt. Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és adjátok meg az Istennek, ami az Istené. Hogyha megadjuk Istennek azt, ami Istennek kijár, akkor utána már másképpen fogunk tekinteni arra, hogy az éppen aktuális hatalommal hogyan is miképpen bánunk, vagyis hogyan viszonyulunk hozzá. Az adó befizetése, a törvények megtartása, egyúttal azt jelenti, megadjuk a császárnak, ami a császáré, de ez akkor fog tudni igazából javunkra válni, hogyha az Istennek is megadjuk, ami az Istené. Ha Istennek nem adjuk meg, akkor elkezdünk manipulálni, elkezdünk hazudni, ügyeskedni, ahogy a mai világ mondja, és azt gondoljuk, hogy ezzel nyereségünk lesz. Gondoljuk át ezeket a szavakat. Nekünk az igazság mellett kell kitartanunk, és legfőképpen Isten iránti szeretetben kell élnünk. És akkor a dolgok elrendeződnek. Nem úgy, nem pont akkor, ahogy mi szeretnénk, de elrendeződnek. higgyünk ebben, és ehhez kérjük a kegyelmet.
1: Kedves hallgatóink, a mai nap örömhírét és ahhoz fűzött gondolatokat a bátor Botond Pálos atyától hallottuk, köszönjük szépen!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ha Gyógyító Növények című műsort hallgatják. Technikai munkatársaim a Csíksomlyói stúdióból Pál Gellért és Fülöp Lóránd. Sándor Szidónia vagyok, tiszta szívből mindannyiunknak jó egészséget kívánok. A június a gyógynövénygyűjtés egyik legintenzívebb időszaka. A természetben ilyenkor érik be számos népszerű növény, amelyek hatóanyagai ekkor a legkoncentráltabbak. Hát néhányat említve a júniusban gyűjtető gyógynövények listájáról, a fekete bocca, az orvosi kamilla, amúgy ez a növény lesz ennek a műsornak a főszereplője, amilyen szerény éppen olyan sok oldalú. A mezei cickafarkat gyűjthetjük, a mezei kakukkfüvet, orbáncfüvet, körönvirágot, orvosi levendulát, a fekete nadájtő levelét, a diófa levelét, a tarackbúzát, rengeteg olyan kínálat van, hogy csak győzzük szedegetni. Ahogy az idősebb némik szokták mondani, hogy gyüttögetni a mi vidékekünkön legalábbis, így mondják. A kamilla, vagyis orvosi székfű, az egyik legsokoldalúbb és legkedveltebb gyógynövényünk. Kiemelkedő gyulladást csökkentő, görcsoldó, fertőtlenítő és nyugtató hatásáról ismert. Hatékonyan alkalmazzák emésztési panaszok, bőrproblémák és felső légúti megbetegedések természetes kezelésére. Hát a legfőbb gyógyhatásai akkor egy picit bővebben emésztésjavítása, enyhíti a gyomor és bélgörcsöket, csökkenti a puffadást, a hányingert. Gyomor és bélhorult esetén is alkalmazzák. Segíti az epe és vese működést. A gyulladás csökkentés és a fertőtlenítés területeit érintve a bizabolol nevű illóolaja miatt kiváló antibakteriális hatással bír. Torokgyulladás esetén öblögetőként, szájüregi fertőzéseknél és fogénygyulladásnál is hatásos. A bőr és sebápolásban borogatásként vagy fürdőként alkalmazva felgyorsítja a kisebb sebek, ekcémák, bőrkiütések és aranyér gyógyulását. Az idegrendszerre nyugtatólag hat. Csökkenti a stresszt, oldja a szorongást és elősegíti a pihentető alvást. Ezen kívül csillapítja a menstruációs görcsöket és a fejfájást. A légúti panaszok enyhítésében is nagy szerepet kap, gőzölés formájában tisztítja az orrjáratokat, csökkenti a megfázás és a köhögés tüneteit. Ki ne emlékezne, hogyha volt olyan szerencséje, hogy a nagymamája az első tüneteknél egy jó nagy fazékban, jó komoly kamillatea koncentrátumot készített, és törül között borítva a éppen szenvedő alanyok az unokák fejére gőzöltetett minket. Nem tudom, ez személyes emlék, gondolom, hogy azért számosan osztozunk ilyen emlékekben. Teaformájában belsőleg emésztési zavarokra és nyugtatóként, külsőleg borogatás, az imént említett gőzölésben lehet felhasználni, bőrproblémákra, sebekre és légúti fertőzésekre. A fontos figyelmeztetés, hogy a kamilla, mint a fészkes virágzatok családjába tartozó növény, az arra érzékeny egyéneknél allergiás reakciót válthat ki.
véralvadásgátló gyógyszerek szedése esetén alkalmazása körültekintést igényel, mert fokozhatja a vízés kockázatát. Szemgyulladásra is szokták ajánlani, de ebben az esetben csak steril gyógyszerkönyvi minőségű kamillát alkalmazzunk, a nem megfelelő tisztaságú virágzat irritációt okozhat. A kamilla önmagában is kiváló, de más gyógynövényekkel keverve rendkívül sokoldalúan alkalmazható. A különböző teakeverékek szinergikus hatást fejtenek ki, felerősítik a kamilla gyulladást csökkentő, görcsoldó és nyugtató tulajdonságait, igazodva a különböző panaszokhoz. A legnépszerűbb kamillás keverékek célzott hatásai, hát legelsősorban a stresszoldó és alvás segítő keverékeket említeném. Itt a kamillához citromfüvet és levendulát adunk. A kamilla és a levendula nyugtatják az idegrendszert, a citromfű pedig oldja a szorongást. Hát a hatása ideális például feszült napok lezárásához, a pihentető éjszakai alvás elősegítéséhez. A második, amit a keverékeknél említenék, az az emésztés támogató és gyomornyugtató keverékekben való felhasználás. Ehhez a kamillát a borsmentával és édeskövénnyel vegyítjük. A kamilla gyulladás csökkentő és görcsoldó hatása kiegészül a borsmenta emésztés serkentő és az édeskömény szélhajtó tulajdonságaival. A hatása pedig puffadás, teltségérzet és enyhe gyomorgörcsök esetén nyújt gyors enyhülést. A harmadiknak az immunerősítő és megfázás elleni keverékekben említeném, itt a kamillát házsfával, bodzavirággal keverjük, ez most éppen időszerű és idényszerű. A kamilla fertőtlenítő hatása párosul a hásfa és a bodza izzasztó immunerősítő tulajdonságaival. Megfázás, nátha és köhögés kezdeti tüneteinek enyhítésére, valamint inhalálásra is kiváló ez a hármas keverék.

hatása külsőleg buragatásként, bőrgyulladásokra, belsőleg pedig emésztőrendszeri vagy torokgyulladások kezelésére ajánlható. A tippek a keverékek elkészítéséhez, hát a kamilla értékes illóolajai könnyen elpárolognak. A teakeverékeket mindig forrázzuk le, és áztatás közben 10-15 percig tartsuk lefedve a csészét vagy kannát, így őrizve meg a hatóanyagokat. A kamilla az egyik legnépszerűbb természetes összetevő a bőrápolásban, például amely főként nyugtató, gyulladást csökkentő és regeneráló tulajdonságairól ismert. Hatóanyagai, mint a biszabolól és a kamazulén révén ideális választás az érzékeny, száraz vagy irritált bőr ápolására. Nem tudom, hogy a kedves hallgatók mennyire emlékeznek, az irodalomban is találkozhattunk ezekkel a kisasszonyokkal, akik délután a szépítő olvás, hát ez 20 fél óra, maximum 1 órát tartott, de olyankor bizony kamillás borogatást tettek az arcukra, nehogy a nap vagy a szél hatása túlzottan az akkor divatos fehér bőrt kiszárítsa, illetve megbarnítsa. A főbb hatásai a kozmetikumokban a bőrnyugtatás, hatékonyan csökkenti a kipirosodást, a feszülőérzést és a gyulladásos folyamatokat. A sebgyógyításban és a regenerációban támogatja a bőr természetes védőrétegének megújulását és a kisebb sérülések gyógyulását. Hidratálásban és puhításban is az első között említendő intenzíven kondicionálja és puhítja a száraz bőrt. És különösen a szőkék, hogy ne emlékeznének a hajápolásban felhasználható tulajdonságaira, hajbalzsamokban és samponokban használva ragyogást ad, puhítja a hajszálakat, és kíméletesen világosítja a világosabb hajszíneket. Milyen termékekben találkozhatunk vele? Hát a kamillát kivonatok vagy illóolajok formájában adják készítményekhez, érzékeny bőrre tervezett arckrémekben és testápolókban, nyugtató arcmaszkokban és tonikokban, gyulladás csökkentő szemkörnyékápolókban és ajakápolókban, kímélő babakozmetikumokban, és egy szó mint száz, a kamilla sokkal többet tud, mint amennyit elsőre mi gondolnánk. Például a kamilla nem csak a régi népi bölcsességek ikonikus növénye, hanem a modern egészség és szépségipar egyik rejtett kincse is. Legyen szó teáról, bőrápolásról, stresszoldásról, vagy éppen egy különleges desszertről, ez a kis fehér virág mindig tud valami újat mutatni. Belopta magát ez a szelíd gyógynövény a teákba, krémbe, konyhába is. Mindenki ismeri, de talán nem is sejtjük, hogy mennyi tudomány és történet rejlik a bájos tehén szirmok mögött. Hát az orvosi székfű, ahogy beszélek én tovább, ne menjünk messze a témától, nem csak a nagymama teás dobozából, hanem a modern kozmetikumokból és a természetes alapú készítményekből is ismerős lehet. Van olyan termékcsalád, ami

nem kevesebb, mint 19 különböző termékbe építette be ezt a szerinte annál hatásosabb gyógynövényes alapanyagot. A kamilla az őszi rózsafélék családjába tartozó egy nyári növény, amely mezőkön, útszéleken, parlagokon, vadon is előfordul, könnyen felismerhető élénksárga közepéről, amelyik egy kicsit így kúposan kiemelkedik, hófehér szirmairól, amelyek májustól augusztusig kacsingatnak ránk a fű közül. Nem mellesleg az illata is elárulja, jellegzetes, édes, kissé almára emlékeztető szagáról meg lehet ismerni, úgy lehet megkülönböztetni a hasonló, mert azért vannak hasonló virágok, hogy szétdörzsöljük ezt a kupos kis részt, és nagyon intenzív, csak a kamillára jellemző illatáról akkor fel fogjuk ismerni. Volt egy ilyen tanulmány, amiről olvastam, hogy kamilla csata a laborban, a német, a római kamilla fajták között végeztek összehasonlítást, bár többféle kamillát is ismerünk a magyar teákban és gyógynövényes készítményekben, leginkább a német kamilla terjedt el, míg a római kamilla inkább aromaterápiában kedvelt. A német változat magasabbra nő, illata lágyabb, hatóanyag tartalma, például a biszabolul és a kamazulén viszont ütősebb. Ezért találkozhatunk vele olyan gyakran különféle készítményekben, például krémekben, tusfürdőkben vagy gyulladás csökkentő hatású teákban. A népi orvoslástól a laboratóriumig a kamillát már az ókori egyiptomiak, görögök és rómaiak is használták, akkor még anélkül, hogy pontosan tudták volna, mennyi jótékony vegyületet rejt. Ma már tudjuk, hogy több mint 120 bioaktív összetevő tartalmaz, köztük flavonoidokat, terpenoidokat, illóolajokat és poliszaharidokat, amelyek együtt felelősek gyulladáscsökkentő, görcsoldó, fertőtlenítő és antioxidáns hatásukért. Sőt, egyes kutatások szerint rákellenes, bércukorszint csökkentő, nyugtató és akár neuroprotektív, vagyis idegrendszert védő tulajdonságai is lehetnek, bár ezekhez még további vizsgálatok szükségesek. A kamillatea nem csak gyomorbajok és puffadás ellen hatékony, hanem segít ellazulni, enyhíti a stresszt, sőt javítja az alvás minőségét is. Nem véletlen, hogy sokan este egy bögre kamillateával zárják a napot. Ez egyfajta természetes altató, nyugtató mellékhatások nélkül, tehát mindenki megpróbálhatja használni. Az illóolajokat tartalmazó készítmények, mint például a kamillás krémek vagy borogatások, pedig bőrgyulladások, sebek, irritációk kezelésére is bevethető. A kamilla titka a laborban dől el, a legjobb minőségű virágzatokat teljes a virágzásban, napos időben szár nélkül szedik, majd gyorsan árnyékos helyen szárítják, hogy megőrizze hatóanyagait és aranysárga színét. A régi parasztgazdaságokban ez egy külön iparág volt. Nem is csoda, hiszen az 1950-es években Magyarország a világ kamilla exportjának 40-50%-át biztosította. A kamilla ma is hungarikum, és újra virágkorát éli. A
teákban, krémekben, étrendkiegészítőkben, sőt, samponokban is ugye használjuk. Tehát nem ment ki divatból, csak alkalmazkodott a kor igényeihez. Bár elsőre furcsának tűnhet a kamilla nem csak teaként, hanem gasztronómiai alapanyagként a konyhában is megállja a helyét. A virágfőzete felhasználható kamillás latte formájában, amit gőzöltött tejjel és egy kis mézzel készítünk. Koktélok ízesítőjeként virágos, mézes ízjegyeket adva az alapízekhez, fagylaltok, zselék, lekvárok, aromásítójaként, különösen alma vagy bogyós gyümölcsök mellé különösen jól illik. De meg találkozhatunk vele még salátaöntetekben, kamillás mézet is kóstolhatunk, akik merészek, azok kamillás balzsamecetet is készíthetnek. És kisvirág nagy felelősség, megmondom így a végén megint, hogy bár a kamilla általában biztonságos, érdemes óvatosnak lenni, ha valaki allergiás a fészkes virágzatúakra, például a parlagfűre. Emellett bizonyos gyógyszerekkel, a vérhigítók, nyugtatók, ezekkel is kölcsönhatásba lépett, így ha rendszeresen szedjük vagy használjuk, akkor beszéljünk róla az orvosunkkal is. Egy pici időnk még van, hát itt megemlíteném azt, hogy hogyan hatott a művészetekre, hát például a csendéletekben, az impresszionista és realista virágcsendéletekben gyakran jelenik meg mezei csokrok részeként más vadvirágokkal, például pipacsal, búzavirággal kombinálva, a természetes egyszerűséget hangsúlyozva. Az egyiptomi kultúrában a kamilla a nap virága volt, a szimbolikus festészetben a naphoz hasonló sárga közepe és fehér szirma miatt a tisztaságot, az alázatot és az életet jelképezi. A 17. és 18. századi európai festészetben gyakran része volt gazdag barokk virágkompozícióknak. A flamand és francia csendélet festők, mint például Jean-Baptiste Monnoyer, előszeretettel kombinálták a robusztusabb rózsákat és íriseket a kamilla apró, fehér-sárga virágaival és finom leveleivel, hangsúlyozva a természet sokszínűségét és törékenységét. Hálással köszönve a kedves hallgatók megtisztelő figyelmét mára búcsúzom. Önök a Gyógyító Növények című műsort hallgatták. Sándor Szilónia vagyok, technikai munkatársaim a Csíksomlyói stúdióból. Pál Gellért és Fülöp Lórán voltak. Üdvözlöm szeretettel őket, és találkozunk mi 2 hét múlva ismét a Mária Rádió Gollánhosszán. Mivel is búcsúzhatnék? Tiszta szívvel, jó egészséget kívánok. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Kedves hallgatóink, nem is marad más hátra a Déli Magazin hátralévő részében, mint hogy ismertessem önökkel, hogy mit is hallhatnak itt a továbbiakban, akik velünk együtt rádióznak. Hamarosan 13 órától a szeretetlen Rózsa fűzérét imádkozzuk, 13 óra 20 perctől Ima a békért lesz hallható. 13 óra 30 perctől zenés köszöntő műsorra jelentkezünk. 14 órától családpercek lesznek hallhatóak Kertész Marika és Tibor szerkesztésében, 14 óra 30 perctől olvasuk a Szentírást Tibor atyával. 14 óra 37 perckor Medjugorje üzenetvidékállókodi tünde szerkesztésében, 14 óra 40 perckor fogadjuk az önök imakéréseit, 15 órától pedig az Irgalmasság rózsafűzérét imádkozzuk. 15 óra 20 perctől Könnyítse lelkeden címmel Karácson Tibor atya várja önöket, 16 órától pedig igéző lesz hallható ismétlésben. 16 óra 5 perctől Hitünk és életünk felnőtt katekézis Szederkényi Károly atyával lesz hallható, 16 óra 40 perctől pedig a Vatikáni Rádió műsora ismétlésben lesz hallható. 17 órakor fogadjuk az önök imakéréseit, 17 óra 15 perctől a fájdalmas rózsafűzét és a Jézus szíve litániát fogjuk elvégezni. 18 órától szentmisét közvetítünk a Csíksomlyos Kegytemplom pápai kisbazilikából, hiszen a Szent Antal nagy kilenced 8. kedjénél vagyunk. Lesz lehetőségük kedves hallgatóinknak belekapcsolni lélekben ebben a nagyon szép szentmisébe. 19 óra 15 perctől pedig Bibliai Nők nyomában címmel Szűcs Tímea és Tyukodi Beáta nővér közös műsorra lesz hallható. 19 óra 40 perctől majd egy újabb tájékoztató műsorismertetővel fogjuk zárni mai napunkat. Ha tehetik, továbbra is hallgassák szeretettel az Erdélyi Mária Rádiót. Minden önkéntesünk és munkatársam nevében megköszönöm a megtisztelő figyelmet, búcsúzom a Csíksomlyos stúdióból. Fülöp Lórán nevében is a mikrofonnál Pál Gelértet hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit a Szatmár Németi stúdióból, és most arra hívjuk Önöket, hogy imádkozzuk el a szeretetlen rózsafűzérét, felajánlva sok-sok kérésért és szándékért, de talán a legfontosabb, amiért közösen kell imádkoznunk, az a béke, imádkozzunk békéért, hogy végre eljöjjön a béke a világban, és egymás mellett szeretetben tudjunk élni.
1: Jöjj, Szentlélek, Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel. Járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlen kegyelme iránt, amely Szűz Mária legszeretetreméltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretett lángja lobogjon benne most és mindörökké. Amen.
0: Isteni megváltónk, öt szent sebe tiszteletére ötször vetünk egymás után keresztet mi áhítattal. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Istenem, hiszek te benned,
1: mert végtelenül jó vagy.
0: Istenem, remélek te benned,
1: mert végtelenül irgalmas vagy.
0: Istenem, szeretlek téged,
1: mert mindennél szeretetre méltóbb vagy. Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által,
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által,
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által,
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által,
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által,
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által,
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által,
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által,
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által,
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által,
2: ára szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által,
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által,
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által,
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által,
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által,
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által,
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által,
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
2: Ára szeretet lángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
0: Könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
2: Ára szeretet lángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
1: Könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
2: Ára szeretet lángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
0: Könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
2: Ára szeretet lángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Uram, irgalmazz nekünk.
0: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
0: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Krisztus, hallgass minket.
0: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
0: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Mennyei Atya Isten,
0: irgalmazz nekünk.
1: Megváltó Fiú Isten,
0: irgalmazz nekünk.
1: Szent Lélek Úr Isten,
0: irgalmazz nekünk.
1: Szent Háromság Egy Isten,
0: irgalmazz nekünk.
1: Üdvözl légy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol, hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy anyai szíved szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szeretet lángot felszítsa jóra való törekvéseinket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szűzanya szívének szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben.
0: Segíts nekünk is szállást keresni szeretet lángjának az emberi szívekben.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Kegyelmezz nekünk.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Hallgass meg minket.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: irgalmas nekünk.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Szentlélek Úristen, tekints szeretet jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte szent fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének, isteni lelked által szított szeretet lángja, beragyogja az egész világot. Oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus, a béke fejedelme, legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja, aki veled él és uralkodik, az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké.
0: Amen. A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretet lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk.
2: Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön irgalomért az örök atyához.
0: Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat Jézust a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretet lángjával gyújtsd tökéletes Isten és ember szeretet tüzére, ami gyarló szívünket, hogy veled együtt egy szívvel lélekkel szüntelenül szeressük Istent és vele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretet lángot tovább adhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretet tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján minden szív boldogító királya és központja.
1: Amen. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, a következő percekben imádkozzunk a békéért, kérve mindenható Atyánkat, hogy nyissa fel szívünket, nyissa meg elménket, és hallgassa meg kéréseinket, hogy valóban a béke eszközei legyünk ebben a világban, családunk, embertársaink, barátaink számára. Kérjük a mennyei Atyát.
2: Istenem, Te vagy az élet és a békesség forrása. Áldott legyen a neved mindörökké. Tudjuk, hogy Te fordítasz bennünket a békesség felé most, a háború idején. Azért imádkozunk, hogy akik egymás ellenségei, beszéljenek egymással. Azok, akik egymás számára idegenekké váltak, barátsággal nyújtsák a kezüket egymásnak, hogy a nemzetek keressék a békesség útját. Erősítsd elhatározásunkat, hogy életünkkel tegyünk tanúságot ezekről az igazságokról. Adj nekünk megértést, mely véget vet a viszálykodásnak, irgalmat, mely kioltja a gyűlöletet, megbocsájtást, mely legyőzi a bosszút. Tedd képessé az embereket, hogy a szeretet törvénye szerint éljenek. Amen.

0: Hallgassuk nagy szeretettel János apostol második leveléből az első fejezetnek a harmadik versét, mely így szól: legyen velünk az Atya Istennek és Jézus Krisztusnak, az Atya fiának kegyelme, irgalma és békéje, igazságban és szeretetben. Terjesszük kéréseinket mennyei atyánk elé, melyben imádkozunk a keresztényekért, hogy mindig nyitottak maradjanak mindenki felé, és így a kiengesztelődés kovászává legyenek az emberiség nagy családjában.
1: Istenünk, kérünk, ajándékozz meg minket békéddel, hogy ezt másoknak továbbadva az emberiség szolgálatára legyünk.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: Imádkozzunk országunkért, hogy a keresztények a remény és békesség megteremtői legyenek.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Imádkozzunk azokért, akik megpróbáltatásokon mennek keresztül, akiknek segítségre és együttérzésre van szükségük. Add, hogy általunk részesüljenek a te irgalmas szeretetedből.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: Urunk, kérünk, hogy a te békéd ragyogjon közöttünk, és szeretetet tegyen szabaddá minket.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Teremtő és megváltó Istenünk, te a világ békességének forrása vagy. Segíts minket, hogy életünkkel tanúságot tegyünk a te békédről, és másokat is elvezethessünk ehhez a forráshoz, Krisztus, ami Urunk által.
2: Amen.
0: Könyörögjünk. Szabadíts meg minket, kérünk, Urunk, minden múlt, jelenvaló és jövendő bajtól, és a boldogságos mindenkor Szűz Máriának, Szent Péter és Pál apostolaidnak, és minden szentnek közbenjárására adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmat segítségével a bűntől mindig mentek maradjunk, és minden zavargástól biztonságban legyünk. Krisztus, ami Urunk által.
2: Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűz anya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, ő imádja gyermekidnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűz anya. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Amen.

Dicsétessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmár Németi stúdióból. Zenés köszöntünk veszi kezdetét, melyben lehetőségük van arra, hogy a szeretteiket és az ismerőseiket felköszöntsék, hiszen önök tudhatják azt, hogy kik is a mai napnak az ünnepeltjei, kik azok, akik születésnapot, névnapot vagy fontos évfordulót ünnepelnek. Én nagy-nagy szeretettel várom a hívásaikat és várom az üzeneteiket, hogy felköszöntsék a szeretteiket, az ismerőseiket. A mai napon a Carmenek, az Aniták és az Etelék ünnepelnek. Őket köszönhetik névnapjuk alkalmából. Tegnap Justinus és Tünde névnap volt. Őket is lehet még köszönteni. 0259 420 555 és 0359 420 555. Ezek az élő műsornak a telefonszámai. 0758 420 555 az SMS szám. Ide várom az üzeneteiket. Hívjanak minket, írjanak nekünk, és mondják el, hogy kiknek is szeretnének örömöt okozni, kit szeretnének köszönteni, vagy csupán szép napot kívánni. Én nagy-nagy szeretettel várom a hívásaikat, és várom az üzeneteiket.

0: Amíg megérkeznek a telefonálók, elmondanám gyorsan azt az öt dalt is, amely a mai listán szerepel. Az első helyen van egy nagyon vidám és szép dal, Rabulejt a szeretete, a második a Jel vagy a Signumtól, a harmadik László Attilától a Halleluja, a negyedik a Nagy Istenem, és az ötödik egy szép Ave Maria. Ezeket a dalokat küldhetik a szeretteiknek, és itt is van egy telefonáló. Halló, Mária Rádió!
1: Dicsértessék, Jézus
0: Krisztus! Mindörökké, amen!
1: Ezt szeretném köszönteni elsősorban a feleségemet, Ivanis Tündét, minden nap alkalmából, Görgényi Tündikét és Vidikálakodi Tündét. Kívánva nekik sok erőt, egészséget, kitartást a Mária Rádió munkájába, és Prekop Kármen nap alkalmából. Sok szeretettel köszönti őket Misi Zimánról. Köszönöm szépen, hogy bejuthattam, egy áldott szép napot kívánok, és az ünnepelteknek boldog névnapot.
0: Köszönjük, hogy telefonált, Isten éltesse a kedves köszöntötteit. Áldott és szép délutánt kívánunk önnek is.

0: Érkezett egy üzenetünk, nagy szeretettel köszöntöm a drága menyemet Gyergyó Szent Miklóson Honpot Tündikét névnapja alkalmából. A Jóisten éltesse nagyon sokáig erőben, egészségben és szeretetben a drága családja körében. Köszöntik férjen, édesanyja gyermekei, drága kicsi unokájuk, anyósa, aki nagyon szereti Hodosról, László Attilától, ha lehet a dalt, kérem szépen, köszönöm. Isten éltesse a kedves köszöntöttet. Anita lányomat szeretném köszönteni névnapja alkalmából bármely dallal, János írta Halmiból. Isten éltesse a kedves köszöntöttet. Újabb kedves hallgató van, akit köszönhetünk szeretettel. Halló, Mária Rádió!
1: Dicsétessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: Én nagy szeretettel köszöntöm kedves Tineát, a műsorvezetőt a mai napon, és köszöntöm nagy szeretettel Görgényi Tündét, aki a tegnap ünnepelte nevennapját, a Vikit elnökodi Tündét is a Nagyváradon, és köszöntöm Kézimartonosba Kocsis Anitát, aki a mai napon ünnepeli a születésnapját, és köszöntöm a kedves hallgatókat, azokat is, akiket soha senki nem köszönt, akik a mai nap születés névnapot vagy bármilyen eseményt ünnepelnek. Kívánok áldott szép napot mindenkinek, Kézi Martonosból voltam egy mindennapos hallgató, dicsértessék Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, a Jóisten éltesse a kedves köszöntötteit, önnek is áldott és szép délutánt kívánunk. Érkezett egy üzenetünk még, szeretettel köszöntöm drága édesanyámat, Lőrinc Magdolnát Marosvásárhelyen. Isten bőséges áldását kívánom, és jó egészséget a Nagy Istenem című dallal szeretném köszönteni. Köszönöm szépen, Isten áldása kíséri a Mária Rádió minden dolgozóját, Zita írta ezt az üzenetet. Üresek a vonalak, és üres a postanáda is, az előző üzenet írója kérte a László Attila dalt, ezért akkor az lesz most az mai zenés köszöntőnk első dala, László Attilától Halleluja, hallgassák szeretettel!

Továbbra is várom a hívásaikat, és várom az üzeneteiket, hogy felköszöntsék a szeretteiket, ismerőseiket, hiszen önök tudhatják azt, kik az ünnepeltek, kik azok, akik fontos évfordulót ünnepelnek a mai napon, vagy akár születésnapot, névnapot ma vagy a napokban. Most lehetőség van arra, hogy köszöntsenek, bátorítom önöket, hívjanak minket, vagy írjanak nekünk.

0: Van is egy kedves telefonálónk. Halló, Mária Rádió.
1: Dicsértesik az Úr Jézus.
0: Mindörökké, amen.
1: Simeon, szebbé tenni a délutánomot, ha elhangzon a Nagy Istenem én. És küldöm a tünde ismerőseimnek, nem szorulom, ők tudják, kik azok. Áldott szép délutánt kívánok mindannyiunknak, akik együtt vagyunk a Mária Rádió hullámozzán. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Isten éltesse a kedves köszöntőteit, szép délutánt kívánunk önnek is. Ez lesz majd a következő dal, de várom még a hívásaikat, és várom az üzeneteiket.

Mivel üresek a vonalak és nincsen beérkezett üzened sem, ezért akkor következzék is most ez a dal, hallgassák szeretettel.

0: Még van pár perc a mai köszöntünkből, amikor lehetőségük van a köszöntésekre. Hívjanak minket, írjanak nekünk és köszöntsenek, van is egy telefonáló. Halló, Mária Rádió!
1: De képesség a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: Nagy szeretettel köszöntöm! Mivel a tennap gyermeknap volt, van négy dédunoka. Miklóska, Balint Miklós, Balintödön, mivel Anitának máma nevenapja is Balint Anita, és most a napokban lesz Szente Ágnes, a kicsike Ágnes. Minden egyiknek kívánok nagyon-nagyon egészséget, boldog gyermekkort, egészséges gyermekkort, szüleikkel együtt a Jóisten, őrözzes kísérje a jóba örökké őket. Valamilyen, ha olyan hezeilő dal, vagy mit tetszik tenni, no, már nem hallottam, hanem az összes dallal köszönti Dénőd mamáik Kozmásról.
0: Köszönjük szépen, hogy telefonált, hát Isten éltesse a dédunokákat. Milyen szép az, amikor már dédunoka is van a családban. Jóisten éltesse őket nagyon-nagyon sokáig, és hát önnek is adjon sok-sok egészséget. Szóljon önnek is a mai zenés köszöntőnknek az összes dala, és természetesen küldjük nekik is majd a következő dalt.

0: Üresek a vonalak, üres a postaláda is, már tényleg csak pár perc van a mai köszöntőből, és mai utolsó dalunknak egy nagyon szép dalt választottam, aminek a szöveg engem nagyon megfogott, amikor először hallottam. Rabulejt a szeretete, életem érte él, Jézus a szabadító, szívem, lelkem övé. Milyen szép lenne, ha minden nap ez a gondolat lenne bennünk, hogy rabul ejtsen Jézusnak a szeretete is, hogy tényleg ezt megtapasztaljuk. Na, van egy hallgató még. Halló, Mária Rádió.
1: Mit tettek a Jézus Krisztus?
0: Mindörökké, amen.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a Uradat. Drága jó Mária, és az ilyen megoldalkot munkait is. Mária Rádió, tehát dolgozóját, podbáciát. Jó Isten, vesse meg a munkaikat. És szeretném az egész dolgot, ami elhangzott, hogy a Szükszem Mártonon, Dobos Tímbét, kedves családjával együtt, a Jóisten adjon békességet, egészséget, szerencsét, és szintén szomszédosztonomot, György Lászlóné Tímbét, kedves családjával, két kicsit gyerekével, a gyerekeknek, boldog gyermekkort, öregnek, fiatalnak, mindenkinek kívánok egészséget, békességet, és köszöntöm a családomot, kilánkonokámot, bédonokámot, a Jóisten segélye meg mindegyiket, a Jóisten őrizze meg bolytós minden nehézségtől. Isten szívesse, hogy megtettük hallgatni, kétessék a Jézus Krisztust.
0: Mindörökké, amen, Isten éltesse a kedves köszöntőteit, önnek is áldott és szép délutánt kívánunk. Még egy üzenetünk érkezett, vagyis ez már nem a zenés köszöntőbe illik. Egy ima szándék jött, azt majd az ima szándékba fogom csak felolvasni. Hát Isten éltessen akkor mindenkit, aki a mai napon ünnepel születésnapot, névnapot, fontos évfordulót. Jó Isten áldását, szeretetét kérem önökre, és tényleg tapasztaljuk meg a mai napon és az életünk minden napján, hogy a Jó Istennek a szeretete mennyire rabul tud minket ejteni. Mennyire fontos az, hogy rábízzuk az életünket, hiszen ő az, aki megszabadít minket minden veszedelemtől, minden bajtól, de ez nagyon szükséges, hogy nagyon tudjunk benne bízni. Isten éltessen mindenkit, és arra bíztatom önöket, hogy tartsanak továbbra is a Mária Rádióval, töltsük együtt ezt a mai szép délutánt is.

Családpercek. A műsor meghívottjai leendő vagy gyakorló házaspárok, szülők, akikkel a rádió műsorban a családi élet örömeiről, de nehézségeiről is beszélgetünk. Családpercek. Itt az Erdélyi Mária Rádióban.

0: Dicsértessük a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Kertész Marika vagyok, a családpásztor evangelizációs szolgálat munkatársa. Az elkövetkező percekben a Család Percek című műsorunk egy újabb kiadását hallhatják. Életünk egyik legszebb, ugyanakkor talán egyik legnehezebb hivatása a szülői hivatás. Amíg kicsik a gyerekeink, sokszor arra vágyunk, hogy végre önállóbbak legyenek. Amikor pedig lassan felnőnek, és elkezdik a saját útjukat járni, hirtelen ráébredünk, hogy az elengedés legalább akkora szeretetet kíván, mint a nevelés évei. Hogyan lehet jól szeretni a felnőtt gyermekeinket? Meddig segítsük, és honnantól válik a segítség esetleg teherré a felnövekvő gyermek számára? Mit kezdjen egy házas pár az üresedő fészek csendjével? És hogyan lehet mindezt hittel, Istenbe kapaszkodva megélni? Mai beszélgetésünkben többek között ezekről a kérdésekről gondolkodunk együtt vendégeinkkel. Bízunk benne, hogy sok szülő magára ismer majd, és talán megerősítést, vigaszt vagy reményt kap. Köszöntöm mai meghívottjaimat, Péter Hajnalt és Gízát Székelyudvarhelyről. Köszönöm, hogy igent mondtatok a felkérésemre. Kérlek, hogy mindenek előtt magatokról mondjatok néhány szót. Mit kell tudni rólatok?
1: Péter Géza vagyok, 54 éves, 3 gyerek édesapja, már felnőttek, 2 lány és 1 fiú. Mentőszolgálatnál dolgozok, és éljük a mindennapi életünket, munkahelyünkön és otthon, közben még falura járunk, és próbáljuk, most már unokánkon próbáljuk őtöttök kecsegtetni, vagyis segíteni a gyerekeinknek tovább lépésben. Márihoz nagyjából mind kirepültek, de küzdködünk is közben, de a Jóisten segítségével mindig elérjük célunkat, imádkozunk értük, hogy jófele menjen, jófele irányuljanak, próbálunk példát mutatni nekik, hogy jó úton járjanak.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Péter Hajnal vagyok. Igyekeztünk vallásosan nevelni gyerekeinket, próbáltuk a nem rossz dolgokat mutatni, Istent bevettük a mi csapatunkba, úgyhogy együtt így sokkal könnyebb volt. Én egy nevelőotthonba dolgozom, ahol sérült árva lányok vannak, ami ugyancsak egy családi hangulatot próbálunk hálásak lenni, sőt, nagyon hálásak vagyunk a Jóistennek, hogy adott nekünk 3 gyereket, egészségesek, bontogatják a szárnyaikat, mi pedig próbálunk segíteni, amibe tudunk.
0: Említettétek, hogy mindhárom gyermeketek tulajdonképpen már felnőtt, illetve valahogy így mondtad az előbb Hajnal, hogy a harmadik is bontogatja a szárnyait.
2: A legnagyobb lányunk 28 éves, a középső lányunk 24 éves, és a kisebbik fiunk az 19 éves, most kicsengetése lesz, érettségizni fog, és a középső lányunk férhez van menve, ott született egy kisunokánk, most már egy hetes, a kisebbik fiunk pedig gondoljuk, hogy tovább fog tanulni, úgyhogy és akkor nagyjából kirepül a családi fészekből.
0: Visszatekintve, hogy látjátok, mi bizonyult nehezebbnek? Nevelni a gyerekeket, vagy elengedni őket?
2: Én személy szerint úgy érzem, hogy a nevelés az úgy jött ösztönösen, hogy jöttek a mindennapok, meg egyik gyerek a másik után jött, ezt így feladatnak éreztük, megfelelni napról napra, törekedni, hogy jó fele menjenek, jó példát mutassunk, mindent is megtegyünk. Viszont az elengedés az ugye nem is úgy jön, hogy egyszerre, hanem más-más formában jelennek meg, elkerülnek egyetemre. Viszont ezt úgy érzem, hogy úgy már picikortól gyakoroltuk, hogy ha elengedtük egy táborba, az is egyfajta elengedés volt, az is nehéz volt hosszabb időkre. Talán a legnehezebben a nagyobbik lányom, amikor ő volt az első kirepülő, úgymond a családból, amikor elkerült egyetemre, és akkor éreztem, hogy úgy nagyon fáj. Jó, hogy még volt az a vigasz, hogy még két gyerek otthon van, de mindig, mikor hazajött, és újra ment vissza, akkor integettünk neki az ajtó előtt, és emlékszem, hogy mondtam magamban, hogy na, hamar, menjél ki a kapun, mert már annyira folytogatott a sírás, hogy nem akarom őt is elkeseríteni, hogy nekem ez mennyire fáj, hanem hogy ha elmegy, akkor úgy kisírom magamot. Ez egy érdekes eset volt, ami úgymond nevelt arra, hogy el fog jönni az az idő, amikor egyre ritkábban fognak hazajönni, vagy esetleg, hogyha úgy van, akkor mi kell meglátogassuk, mert van olyan, hogy ők nem tudnak mozdulni.
1: A nevelés az is nehéz volt, mert meg kellett felelni akkor az akkori gyermek igénynek, úgymond, de mivel, hogy nem éltünk nagy anyagi módba, ezért kellett küzdködni ahhoz, hogy utolérjük magunkat, hogy azért ne váljanak ki az iskolába a többi gyerek közül. Megpróbáltunk annyira adni meg mindent, hogy fontos dolgok, amik fontos dolgok voltak, azt ott tudjuk biztosítani számukra, és hálások is voltak érte, mert utána kiderült, hogy amelyik osztálytársuknál nagyobb volt a lehetőség, és a ilyen szabadság, már nem, vagy nem úgy tanult, vagy nem úgy fogadott szót. És evel úgy éreztem, hogy már jófele neveltük, hogy azért az egy szóra már mindent nem adtunk meg nekik annyira. Most se anyagiasak, most se azt próbálják elérni, hogy karriert építsenek. Például most a kisebbik lányom, hogy családot alapított, ő azt mondta, hogy nem érdekli annyira a karrier, hogy családot szeretne. Jóisten úgy el akar élni, és hál' Istennek úgy is ment félre, és született a gyerek, ő mind teljesen a mélye gondolásunk szerint ment. Az elengedés az bizafájt nekem is, és még mindig. De most már érzem, hogy tényleg ketten maradunk együtt, úgyhogy is hárman a Jóistennél.
0: Szülőként hogy tudjátok elfogadni azt, hogy a gyermekeitek esetleg másképp döntenek, mint ahogyan ti azt tennétek, vagy látnátok, vagy elképzelnétek?
2: Ez egy kicsit úgy van, hogy az ember elképzel egy életet magának valamikor fiatalon, hogy majd lesz ennyi gyerekem, meg így fogunk élni, meg tudom is, én mi így szövögeti az álmokat. Aztán akkor beleszól a Jóisten, hogy hát nem pont így gondolta el, és ezekre kell igent mondjál, és fejet hajtsál, hogy ez nem az én akaratom, ez a Jóisten akarata, ugyancsak karrierből, meg mindenből, amit a gyerekek életiben véghez visz. Mi például nagyon úgy terveztük, hogy nagy családunk lesz, ami úgy hét gyerek, gondoltuk, hogy hét gyerekünk lesz. Hát három gyereket tudtunk fölnevelni, volt kettő veszítésem, és akkor rájöttünk, hogy ez nem a mi döntésünk, ezt a Jóisten így akarta, ez lett a nagy családunk, örültünk neki, próbáltuk nevelni, ahogy tudtuk, és a döntéseikkel úgy voltunk, hogy most például a fiunk döntésénél is egy kicsit úgy voltunk, hogy talán nem így gondoltuk gyerekkorában, hogy így fog váltani, mert ő nagyon Isten útján akar járni, és elfogadtuk, és az volt az érdekes, hogy nem fájt, nem volt ilyen érzés bennünk, hogy ha ő most nem nősül meg, akkor esetleg nem lesz gyerek, vagy nem viszi tovább valaki a nevet, vagy nem volt egyáltalán ilyen nehéz érzés bennünk.
0: Értsem azelőtt azt, hogy pap szeretne lenni a fiatok?
2: Pap szeretne lenni, vagy szerzetes, ez talán még a jövő titka. Na, bízunk benne, hogy a Jóisten, hogyha erre az útra tereli, akkor erőt is ad neki, és mi azt mondtuk, hogy nekünk az a legfontosabb, hogy amit csinál, vagy amire elhívja a Jóisten, hogy abba boldog legyen. Bármely gyerekünknél ez volt a cél, hogy nem szóltunk bele a kapcsolatukba, bíztunk benne, hogy jól választanak, szívük szerint választanak, belelátnak a dolgokba, és egyelőre úgy vagyunk, hogy nekünk mindez áldás most már. Bármelyik lányunk párkapcsolatát nézve, vagy életét, vagy az ők szüleik életét nézve, mi azt érezzük, hogy egy ideje áldás az nekünk, hogy gyönyörködünk bennük, lássuk a munkánkat, ami egy kicsit ez a gyereknevelés, ez olyan hosszú távú dolog, amit azért az évek során elgondolkozom néha, hogy vajon jól csináljuk, vajon tényleg jól csináljuk, így kellene, hogy ennyire szigorú legyek, kellene, hogy ennyire engedékeny legyek. És ez, ugye ez 20 év után derül neki, hogy jól csináltál valamit, vagy nem jól csináltál. És most egy kicsit úgy érezzük, hogy áldás ez nekünk, hogy valamit jól csináltunk. Voltak áldozatok, amiket értük, hoztuk, de örömmel is szívesen tettük.
0: Hogy látjátok, hogy hol van a határa szeretetteljes segítség és a túlzott beleavatkozás között? Említettétek korábban, hogy ahol tudtok, próbáltok segíteni, próbáltok támaszt nyújtani számukra. Hogyan lehet úgy jelen maradni a felnőtt gyermekek életében, hogy közben szabadságot adtok nekik? Tehát nem érzik magukat mondjuk megfojtva, vagy leuralva?
2: Úgy érzem, hogy ez az a fajta kapcsolat, hogy ez bizalmon alapszik. Hogyha bízol a gyerekedbe, akkor adod az egyfajta elengedést neki. De ez ugye nem szabad, hogy visszaéljen, úgymond a gyerek sem, mert hogyha a szülő is elveszíti a bizalmát, akkor utána ellenőrizgeti, meg folyton próbálja akadályozni, hogy ne menjen sehova. Nekünk is voltak ilyen gondjaink, hogy ellenőrizgettük a gyerekeket azért nem annyira tudatosan, volt olyan is, hogy tudatosan, vagy utólag elkacagtuk, hogy utána néztünk azért, hogy kivel találkozik, meg hogy annak a családi háttere milyen, meg hogy mennyire megbízható, meg
1: milyen csoportokban járnak, hova tartoznak, mert nagyon, hogyha egy kicsit olyan baráti körbe kerülnek, akkor hamar az utca neveli őket, nem a szülő. És úgy éreztem, hogy ezt kéne valamilyen formába irányítsuk. De annyira nem is tudom, hogy nem is mi irányítottuk a Jóisten, az biztos, hogy mind vallásos úton mentek, és mind a hárman első perctől az egyháznál szolgáltak valamilyen formába, valamilyen csoportokba, pippan vagy kisebb tevékenységekbe, és nagyon hálásuk voltunk, mert annak idején minket is oda vezettek, akkor még a régi időbe, hát templomba se igen szabadott menni, de szülők úgy becsempésztek, elvittek, még sőt gyermekkorban nem is kívánkoztunk, hogy elmenjünk templomba, és a végén az lett az áldás, hogy mi is ugyanazt tudtam, mint a szülők, megpróbáltuk folytatni, és jól alakult. Nagyon jól alakult a gyermekekre, mert nem éltek vissza a jóságunkkal, látták, hogy mi mit csinálunk, sőt, legtöbbször nem is kell semmit mondani, csak én elmentem, össze, nem kell erőszakoskodni, nem kell ilyen helyre húzkálni. Ő lássa, hogyha jó Isten, hogyha meghívja, akkor egy idő után még jobban ragaszkodik, mint a szülőben nekünk. Mivel, hogy több a munka, vagy valami, nem tudunk úgy ráérni a lelki dolgokra, éppen minden hétköznap is elmenni, vagy ünnepnap, minden ünnepnap misére, akkor még ők szólnak, hogy hol vagytok, nem jöztök? Sőt, most persze, hogy így nagyobbak, és telefonon is kikérdezzük egymást, voltatok? Milyen ünnepnap, tudjátok? És ilyen dolgokat most is megbeszélünk, és ha lehetőség van, akkor együtt megyünk.
2: A kellő szabadságot azt úgy érzem, hogy nem volt nehéz megadni nekik a kellő szabadságot, mert úgy éreztük, hogy itt hogy így nagyon az egyház körül forogtak a gyerekek, így könnyebb volt, szívesebben elengedtük, nem ilyen-olyan fesztiválokra kéreztek, hanem egy keresztény táborba, egy keresztirányos táborba, a Csitre, vagy Nézőpont, vagy tudom is én is. Az ember az ilyen szívesen engedi a gyerekét. Mert azért tudjuk, hogy az jobb, mint egy szigetfesztivál, vagy most nem akarok reklámokat mondani. Volt is a fiamnak egyszer egy ilyen mondása, hogy anyu, te semmire nem mondasz nemet. Mondom, fiam, olyan helyre kéreztek, hogy erre csak igen ne lehet válaszolni. Biztos, hogy ha azt mondanád, hogy te mész most nem tudom milyen amerikai, nem tudom, koncertre, valamilyen rockernek, vagy valami, akkor valószínű, hogy megfontolnánk, hogy engedjünk, ne engedjünk, stb. Átbeszélünk. De így olyan helyre kéreztek, hogy tényleg szívesen engedünk. Tudjuk, jó helyen jártok, jó Isten útján jártok, ezzel mindig csak csiszolódtok, jobb emberek lesztek. így tudtuk ezt a szabadságot megadni, úgyhogy nem volt ez olyan nehéz nekünk.
0: Volt-e olyan pillanat, amikor tudatosan elengedtétek a gyermekeiteket az Isten kezében? Amikor lehet, hogy talán tehetetlennek éreztétek magatokat, nem tudtátok, hogy hogyan tovább, mit tegyetek, mit mondjatok, szóljatok, vagy inkább ne szóljatok, vagy valamilyen más nehézség esetleg, ami megtorpantott?
2: Nem voltak zűrösek a gyerekek se, nem volt ennyire nehéz, hogy tényleg annyira nehéz pillanatok voltak. Talán a harmadik gyerekünk megfogannása után volt egy olyan időszak, hogy ott tényleg azt mondtuk, hogy itt csak a csoda segíthet. Volt egy olyan dolog, hogy 4 hónapos terhes voltam, akkor azt mondták, hogy talán vízfejű vagy Down-szindrómás gyerek lesz, vagy nyílt hátgerincű, és felajánlották, hogy meg tudják szakítani a terhességet, és én rögtön akkor azt mondtam, hogy nem. Meg se kérdeztem a férjemet, amit utólag mondtam, hogy hát megkérdezem, de elsősorban én vagyok az édesanyja, és én úgy döntöttem, hogy ha a Jóisten adta ezt a gyereket, akkor megtartom, és megbeszéltük a férjemmel, és egyértelmű volt a döntés, hogy nem szakítsuk meg a terhességet, ha Jóisten így adja a gyereket, így fogadjuk el, valamiért adja, valamit tanulnunk kell belőle. Persze imádkoztunk, értük, hogy egészséges legyen, utólag mi csodának ég meg ezt, hogy teljesen egészségesen született a gyerekünk. 9 hónap után teljesen normális értékekkel, sőt, jó nagy hatalmas súllyal született, hogy azóta sem volt semmi probléma, állítólag félreértés történt. Na, mi ezt csodának éltük meg, hogy így jött. Viszont volt egy olyan elengedési, ilyen hivatalosan elengedtük a gyerekeink kezét, amikor már azt hiszem 2 évvel előtt voltunk Medjugorjéba, és a lelki vezetőnknek volt egy ilyen kérése, hogy engedjétek el a gyerekeket, mert tudjuk, hogy néhány szülő tényleg nehezen tudja elengedni, és akkor tényleg mi is azt mondtuk hivatalosan, elengedjük, átadjuk a Jóistennek, vigyázzon rá, őrizze minden lépésüket. Ezt így kimondva tényleg nagyon fájó volt. Én emlékszem, hogy nagyon sokat sírtam. Férjem mondta, hogy pont a fiunk fölhívott, kérezett valahova, és mondtam, hogy hát megkérdezem édesapádat, és akkor szólok, hogy mehetsz-e. És mondta a férjem, hogy miért kérdezett tőled? Most engedtük el, úgyhogy, és akkor is olyan helyre kérezett, hogy jó helyre ment valóban.
1: Mikor az ember elengedi, utána, ami összetart a Jóisten, hogy imádkozunk értük, és próbáljuk áttérve nézni az útjaikat, és ahova nem hívunk, és mikor hívnak, akkor megyünk. Úgyhogy nem próbáljuk, hogy rájuk adjunk, de olyan annyira jó a kapcsolat, hogy folyamatosan hívnak, ha nem kell segítsünk is, hogy itt legyünk, vagy például most is az unokánkhoz is. Azért kellett jönni, nem kell segíteni semmit, csak itt. És ez olyan jó érzés, hogy ennyi idő után is a kapcsolat ugyanolyan jól működik, úgy a veinkkel, mint a lányokkal, a többiekkel is.
2: Én szerintem úgy érzem, hogy annyira nyitott a kapcsolatunk, így a gyerekekkel annyira tudunk mindenről beszélni, hogy nincsen ilyen probléma, hogyha bármit mondanak, hogy mi megsértődjünk, meg tudjuk beszélni, hogy tényleg szóljatok, hogyha szükségetek van, vagy mikor van, vagy mire, ugyanúgy mi is meg tudjuk őket kérni. Szerintem ez nem akadály nálunk.
0: Hogy változott meg a kapcsolatotok, a házasságotok, miután a gyerekeitek kirepültek? Egyáltalán volt-e valamilyen számottevő változás a kettőtök kapcsolatában? És egyúttal azt is kérdezném, hogy mit üzennétek, vagy mit tanácsolnátok, mire hívnátok fel azoknak a figyelmét, azoknak a szülőknek, akik nehezen viselik az üresedő fészek időszakát?
2: A kapcsolatunk annyiba változott, hogy tényleg voltak vitáink, ahogy kezdtek serdülni a gyerekek. Nem voltak egy lázadó serdülők, viszont volt, amivel a férjemmel értettünk egyet. Én úgy éreztem, hogy túlságosan szigorúan próbálja fogni, én pedig próbáltam a lelkiekkel foglalkozni, vagy hogy inkább beszélgessünk, inkább mélyebb legyen, inkább alakuljon ez a kellő bizalom, és voltak ilyen beszélgetéseink. Aztán végül is dőlőre jutottunk, hogy jobb ez így, hogyha tudunk mélyebben beszélgetni, és el tudunk mondani dolgokat. Sokkal hatékonyabb, mint az, hogy szigorúan, és hogy esetleg távolságtartóan, vagy nem tudom, ez így. Én azt tudom tanácsolni a szülőknek, akiknek így nagyon nehéz, hogy végül is a gyerekeket nem engedjük el annyira véglegesen, hogy teljesen, mert nem úgy van, hogy most elengeded a gyerekeket, és többet nem jön haza, és többet nem szól hozzád, és többet nem látod, még nem tudom mi. De viszont meg kell, hogy éljük azt, hogy teljesen el kell engedjük az ők szárnyaik bontogatására, nem kell, hogy rá tapadjunk az életükre, de azért legyünk ott a háttérben, hogyha szükségük van rá, esetleg elmondhatod a véleményedet, nem tanácsokat, nem, hogy én így csinálom, és te úgy csinálod, hanem, hogy azért merjenek hozzád fordulni, hogyha kérdéseik vannak. Lehet, hogy lesznek olyan kérdések, hogy mi szülők sem tudjuk rá a választ, de kell hagyni őket, hogy bontogassák a szárnyaikat, megtapasztaljanak néha még rossz dolgokat is ahhoz, hogy tudják, hogy tényleg mi az a jó benne. De én hangsúlyozom, hogy én szerintem az a legjobb, hogyha csak elmondod a véleményedet, hogy szerinted.
1: Hát én, amíg kisebbek voltak, nagyon próbáltam, hogy azt a rendet, hogy fenntartani, hogy nagyon ilyen férjük meddig katonáltam, aztán rájöttem, hogy nem megy ez annyira, de azért akkor már ajánlom a más szülőknek is, hogy mikor még kicsikék a gyermekek, akkor már a férj és feleség ne csak a házasságban legyenek egyek, hanem a szóba is. Hogyha ott nem egy huron pendülnek, nem egyszerre adják ki a parancsot, akkor az a gyermek érzi, hogy valahol a gyermek egy kicsit meglazult, és akkor ott ki tud búlni valahol egy zsákutcán, mert hogyha mind a kettő egy hangon beszélget, és nem ad lábat egyik a másiknak, eleinte itt volt nekünk egy kicsi vitánk, amíg összhangba tudtunk lépni, mert az első gyereknél azért érződött, hogy kihasznált volna, mivel, hogy igen, szerettük, és akkor meg kellett egyezünk együtt, hogy úgy kell neveljük, hogy annak legyen egy jó háttere. És akkor kialakult, hogy egyet mondtunk. És ezzel most is így vagyunk, hogy bármi történik. Van, mikor én mondok rossz dolgot, van, mikor a feleségem ad rossz tanácsot, de úgyis egy hangon próbáljuk, hogy ha jó, ha rossz, ők lássák, hogy mi összetartozunk. És akkor ők is ezt a példát követik az ők családjukkal, hogy könnyebben fel tudják dolgozni, főleg, ha gyermek lesz, vagy most már van is egy unokán, hogy majd egyből nem kell fölkapni a gyermeket, a sír. Meg kell tanulni a hangját, hogy milyen hangon sír, miért sír. Beteg, éhes, csak kényeztetni akarja magát. Már a harmadiknál nem kapkodtuk mi sem erősen föl. És ezeket meg kellett tanuljuk, ezek mind összetartás kérdése, hogy egy úron a szülő, hogy nem most tikibe adok én neki most egy kicsi csúszót, hogy te mennyi apád ne tudja, vagy anyád ne tudja, hogy ezeket az életből ki kell zárni. Ez nagyon egy, és ha ezeket betartsuk fiatalkorba, akkor időskorba merünk együtt tovább boldogan élni. Jó Isten szeretetére!
2: Én még annyit szeretnék mondani, hogy én mindig úgy képzeltem el, hogy a gyereket ajándékba kapod. Neked az a felelősséged, hogy fölneveljed, és egy megfelelő embert adj a társadalomnak. Nem a saját kedvem szerint nevelem a gyermekemet, hogy nekem jó legyen, és aztán nekem majd ide álljon, meg oda álljon, hanem egy olyan embert kell az ember majd, mikor elengedi, hogy kirepüljön, hogy az a társadalomban megállja a helyét. De hogyha én picikorától kényeztetem őt, és mindent megadunk neki, akkor neki sokkal nehezebb lesz felnőtt korba. De hogyha szépen kicsikortól szoktassuk ahhoz, hogy most egy kicsit kirepül, visszarepül, megtapasztal dolgokat, elmegy, lát, nem tartjuk burába, megtapasztalja tényleg a rossz dolgokat és jó dolgokat, és akkor később neki sokkal könnyebb lesz, sokkal önállóbb lesz, sokkal jobban megállja a helyét, és akkor, mikor felnőtt lesz, akkor tudja, hogy vannak céljai. Én még nagyon hálás vagyok, mert effektíven nem csak mi neveltük a gyerekünket, mi, mint szülők és nagyszülők, hanem bizony ott voltak a hitoktatók, a bácsik, nagyon sok embernek a nevelése benne van mindannyiunk gyerekében.
0: Köszönöm szépen nektek ezt a beszélgetést, és hát azt kívánom, hogy a továbbiakban is sok örömötök teljék, most már nem csak a gyermekeitekben, hanem az unokában is, és a további unokákban is.
2: Nagyon szépen köszönjük.
1: Szépen köszönjük.
2: Isten fizesse a felkérést, köszönjük, hogy ránk gondoltatok.
1: Jó Isten legyen veletek.

Kedves hallgatóink, műsorunk végéhez érkeztünk. A mai beszélgetés talán segített újra tudatosítani, hogy a szülői hivatás nem ér véget akkor, amikor a gyermek felnő, csak átalakul. A gondoskodásból kísérés lesz, az irányításból bizalom, a mindennapi jelenlétből pedig sokszor csendes háttérimam. Az elengedés fájdalmas is lehet, mert a szeretet mindig kötődést jelent. De közben annak a jele is, hogy amit éveken át építettünk, lassan önálló életre kell. Talán ez az egyik legnagyobb hitpróba egy szülő számára, rábízni gyermekét nem csak az életre, hanem végső soron az Istenre. Köszönjük vendégeink őszinte gondolatait és tanúságtételét. Önöknek pedig köszönjük a figyelmet. A műsor végén most kérjük együtt a mennyei atyát, adja nekünk szülőknek bölcsességet, békét az elengedéshez, és őszinte szeretetet, amely akkor is megmarad, amikor a gyermek már a saját útját járja. Mennyei atyánk, köszönjük neked gyermekeinket, akiket egy időre ránk bíztál. Adj nekünk bölcsességet, hogy ne birtokolni akarjuk őket, hanem szeretettel kísérjük azon az úton, amelyre te hívod őket. Amikor nehéz elengedni, amikor aggódnánk értük, vagy félünk a döntéseiktől, adj békét a szívünkbe, és taníts jobban bízni benned. Emlékeztess arra, hogy te jobban szereted őket, mint mi valaha tudnánk. Kérünk, őrizd meg családjainkat szeretetben, hűségben és egységben. Áld meg gyermekeink útját, és vezess bennünket is, hogy egyre inkább rád tudjuk bízni őket. Amen.

Családpercek. A műsor meghívottjai leendő vagy gyakorló házaspárok, szülők, akikkel a rádió műsorban a családi élet örömeiről, de nehézségeiről is beszélgetünk. Családpercek. Itt az Erdélyi Mária Rádióban.

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltó toronynál a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Sika Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai műsorunkban tovább megyünk Nehemiás könyvében. Harmadik dolog, amiről szólnék, Jézus Krisztusra mutató proféciáról ebből a részből, hogy miért rombolták le Jeruzsálemet, miért égették meg a kapuit tűzzel. A benne lakóknak a bűne miatt, a benne lakóknak a gonosága miatt. Előre megmondta Jeremiás próféta által az Úr, hogy 70 esztendőnek kell eltelnie Jeruzsálem romjain. Dániel által előre szólt, hogy a Jeruzsálem újjáépítése felül való szózat elhangzásától a messiás fejedelemig mennyi idő lesz. És itt hangzott el a szózat, amikor Artaxerxesz király megkérdezte, hogy miért szomorú az arcod és mit kívánsz, és itt mondja, szeretném megépíteni, építessék meg. Itt hangzott el a szózat, az egész emberiség is megrontotta az ő útját. Szellemileg romokban hever minden, elpusztul, halál vár rá. A bűn miatt halál van az egész emberiségen és minden emberen. Jézus Krisztus volt az, aki jött, akin rajta volt nem csak Istennek a kegyelme, hanem akiről az van megírva, hogy a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által lett. Ő maga hozta a kegyelmet, és jött, hogy lerontsa a sátán munkáit, és jött, hogy építsen egy újat e helyett, ami megégett, ami a halálba süllyedt. És nézzük meg, hogyan tette ezt. És fölkelt éjszaka, és velem néhány férfi, mert nem mondtam meg senkinek, hogy mire indította az Istenem az én szívemet, hogy ezt Jeruzsálemért megcselekedjem. És kimentek a völgynek kapuján, a sárkányok forrása felé, majd a szemét kapuhoz. Tehát ez a 12. és 15. vers Nehemiás második fejezetében. És ez az utazás, amin átment éjjel, az különösen szimbolizálja profétailag azt, amit az Úr Jézus Krisztus tett. Amikor eljött erre a világra, éjszaka volt, a bűnnek, a nyomorúságnak az éjszakája. Közelről megvizsgálta a romlást, úgy, ahogy például Szodománál olvassuk, hogy Isten elküldte az ő angyalait, és azt mondta Ábrahámnak, hogy megnézem közelről, akarom tudni, hogy úgy van-e, ahogy hozzám felhatott. Krisztusban egész közel jött, és egészen közel nézte meg Isten a romlását, az emberiségnek a romlását, és a mi romlásunkat is. Mi kellett ehhez, hogy megvizsgálhassa közelről? Úgy olvastuk, hogy éjjel kiment Jeruzsálemből a völgy kapujához. Jézus Krisztus Istentől jött ki a szűk kapun, a völgy kapun, lejött a völgybe ide, erre a földre. Egy nagyon szűk kapu volt, olyan szűk kapu, hogy ott hagyott a mennyben mindent. Azt, hogy ő Istennel egyenlő, letette dicsőségét, gazdagságát, mindent letett, és lejött ide ebbe a völgybe. Megalázta magát, és pedig úgy olvastuk, hogy a sárkányok forrása felé. Itt a földön tombolt, a ma sárkány az a régi kígyó, bőségesen buzgott a forrása, a mérge minden emberig elhatott. Arra ment az Úr Jézus Krisztus. Azután elment a szemét kapuhoz, mert régen a szemét kapun keresztül hordták ki Jeruzsálemből a hulladékokat és a szemetet. Jelképezi ez a szemét azt, ami romlott, ami fertőző, de ez a bűnnek is a képe. Mi emberek nem csak bűnöket halmoztunk fel, hanem olyan dolgokat is, ami kár és szemét, ahogy Pál apostol mondja. Amik egykor nekem nyereségek voltak, nem bűnös dolgok, hanem nyereségek voltak. Például, hogy izraelita volt, hogy ő Benjamin nemzetségéből való volt, farizeus volt, és a törvény tekintetében fedhetetlen. Szóval az emberiség ebben a nyomorúságában, ha próbált is szabadulni, ha próbált is Istennek tetszeni, csak szemetet, értéktelen dolgokat tudott felhalmozni. Az Úr Jézus elment eddig is, elment a bűnig, elment egészen a sátánig, a forrásáig, összeszedte mindazokat a szemeteket, Isten valamennyi vétket őrávetette. És utána úgy olvastuk, hogy elment a forrás kapuhoz, és ez már egy másik forrás, nem a sárkány forrás. Azután elment a király tavához. Izaiásnál olvasunk egy ilyen proféciát, hogy tóvá lesz a déli báb. Ott, ahol nem termett semmi, ahol pusztaság volt és hivatag,
ahol csak szomjúság és aszúföld volt, ott egyszerre olyan gazdagon ömlik a víz, hogy tó lesz, tóvá lesz a déli báb, Istennek kegyelme, ami Jézus Krisztusban jött erre a földre, szeretete, bűnbocsátása, gazdagsága úgy ömlött ebből a forrásból, hogy királyi tó lett, vagyis tóvá lett. Utána visszament a völgykapuhoz, és újból hazatért. Nehemiás hazatért egyedül. Tehát az Úr Jézus is először egyedül ment. Látták a tanítványok, amint felemelkedett, és fölment a mennybe, de egyszer nem egyedül fog menni, hanem úgy, ahogy megvan írva. Fölment a magasságba, foglyokat vitt, egyszer majd elviszi az övéit, elviszi a közösséget, és az a gazdagság, ami kiáradt, az ő kegyelme, az teljesen bevégződött. Teljesen, dicsőségesen eléri a célját, megláthatjuk Istent, és olyanok leszünk, mint ő. Kedves Mária Rádió hallgatók, ennyi fért a mai műsorunkba, következő műsorba tovább megyünk, és Nehemiás könyvének a harmadik fejezetének kezdünk neki. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Kicsi gyermekeim, szükségem van az imáitokra. Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok. Kedves hallgatók, a 2021. június 25-i üzenetet hallották, melyet Ivánka látnok kapott éves jelenése alkalmából.

520-555 és 0359-420-555. Ezek az élő műsornak a telefonszámai. 0758-420-555 az SMS szám. Ide várom az üzeneteiket. Hívjanak minket, írjanak nekünk, ajánlják fel az imáikat. Valakiért, valamiért, amiért a mai napon is szeretnének imádkozni. Minden imád és szentmisét felajánlok az elhunyt szeretteimért, minden rokonomért, adjon a Jóisten örök boldogságot nekik, és az örök világosság fényeskedjék nekik. A mai és heti összes irgalmas rózsafűzét felajánlom gyermekeimért és azok családjaikért, halottaimért, önmagamért, béke szeretet megmaradásáért Isten fizesse. Ezt a rózsafűzért és az összes imád felajánlom testi és lelki gyógyulásomért, bűneink bocsánatáért, Mária Rádió fennmaradásáért és a szüleim gyógyulásáért, Lajos írja Svájcból egy mindennapos hallgató. Minden imád szentmiséket, rózsafűzéreket felajánlok hálából a gyermekeinkért, hogy szerencse érkezzen egy külföldre, szerencsésenek érkezzenek meg külföldre, imádkozom értük, egy mindennapos hallgató írja. Mai rózsafűzét felajánlom szüleim lelke üdvéért, testvéreimért, Attiláért, családomért és egy sikeres vizsgáért, Isten fizesse, imádkozzunk együtt. Gyermekeinkért, az élő hit kegyelméért, és hogy rendeződjön az életünk Isten akarata szerint, egy édesanya írja. Imád kérek a fiamért, Isten fizesse. Ma elhangzó imákat felajánlom távolban dolgozó családtagjaimért, Jóisten is a szűzanyja vigyázzon rájuk, és segítse a munkájukat, egészséget, békességet a családnak, anyagi gondjaink megjavulásáért, és fontos szándékokért imádkozom.

0: Az összes elhangzó imát felajánlom a családomért, gyermekeimért, unokáimért, békéért, bűneink bocsánatáért, tisztán látásért, önökkel imádkozom. Lányom sikeres vizsgájáért, testvérem gyermekeiért, Katalin, írja az üzenetet. Az irgalmasság rózsafűzérét felajánlom a kapott kegyelmekért, a hozzám tartozó halottaim örök nyugalmáért, Margit írta az üzenetet. Továbbra is várom a hívásaikat is, van is egy telefonáló, Halló Mária Rádió. Mindörökké, amen.
1: Minden egyes gyönyörű rózsafűzérét ajánlok Magyar Zsózsának, unokatestvéremnek a sikeres vizsgáját, adja a jóságot, Úristen, hol mind szeretne lenni, hogy sok szükségeket tudjon. Biztos, hogy tehát örvendeztetni szeretettem. Önöknek egy gyönyörű szép további hónap kívánok. Minden pillanatban. Köszönjük a
0: Imádkozzunk együtt, a Jóisten hallgassa meg a kéréseit. Felsorolt szándékokért és az én szándékaimért ajánlom fel a rózsafűzért. Ma imákat felajánlom édesanyám lelke üdvéért és a család többi halottaimért, a fiamért, a családjáért és a távolban dolgozó családtagjaimért. Ezt a rózsafűzért felajánlom családom minden tagjáért, szeretetért, békességért, türelemért, bűneink bocsánatáért, Jézusom, bízom benned. Felajánlom ezt a rózsafűzért minden beteg gyógyulásáért, Péter írja Szovátáról. Én is imádkozom önökkel a mai rózsafűzért, a közösen elhalt lelkekért, a betegekért, családom jó szándékaiért, szeretetért, daganatos betegekért, és

0: kitartásért a kereszt hordozásában. Ezt a rózsafűzért és a szentmiséget feljálom családom betegeiért, hogy az Úr Jézus gyógyítsa meg, és testi-lelki gyógyulásomért, Jézusom, kérlek, hallgass meg a kérésemet, egy édesanyja írja Székelyudvarhelyről. Halló, Mária Rádió!
1: Dicsértessék a drágod Jézus Krisztus!
0: Mindörökjelmen!
1: Rózsafűzést, a szentmisét felajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért, Szelebénú gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, a gonosz távozásáért, az én lábom gyógyulásáért, és a lelki testi gyógyulásomért, az egész testvéreimért, a halottaimért, és a drága gyermekem nyugalmáért, a férjemért, a család békességért, az utonlévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért, és a háború megszűnéséért, és a bemondott imákért, amit tetszett mondani. Dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus!
0: Mindenki amen, imádkozzunk együtt, a Jóisten hallgassa meg. Ezt a rózsafüzét felajánlom fiamért, jó teljesítményért, a munkahelyen, lányom családjáért, férjemért, valamint egészségért. Fiam, hitem megerősödésért, testi-lelki gyógyulásért és anyagi gondjainkért kérem az imát és a szűzanya oltalmát segítő kegyelmét.

Fiam, hite megerősödéséért, testi lelki gyógyulásáért, anyagi gondokért és fontos szándékokért a családomért kérem a mai imát. Rózsafüzét felszeretném ajánlani László megtéréséért, Jézusom, bízom benned.

0: Újabb telefonálót köszöntök, haló Mária Rádió.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Szeretném felajánlani ezt a rózsaszűzért hálából a jó Istennek, hogy meghallgatta az imámat. Imádkoztam a gyermekemért, hogy találjon magának egy megfelelő társat. És úgy lett, a jó Isten meghallgatta imámat. Hálásan köszönöm. Köszönöm szépen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt ezen szándékokért is. Milyen jó, amikor azt is ki tudjuk fejezni örömben és Jóisten iránti szeretetben, amikor meghallgatásra találnak a kéréseink, hát imádkozzunk ezért is. Felajánlom az Irgalmasság rózsafűzőjét családom testi-lelki gyógyulásáért, bűneink bocsánatáért, hitünk megerősödéséért, minden gondunk megoldásáért, a szűzanya szándékára, a világ békéért, és hálából a kapott kegyelmekért, Tünde írja ezt az üzenetet.

0: Halló, Mária Rádió.
1: Halló, dicsőtessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: A Nagy József Hűbért és a hit minden imáját fel szeretném ajánlani. Testi lelki gyógyulásért, több fontos szándékért, a gonosztól való megszabadulásért, a gyermekeim sikerét, hogy sikeresen vizsgázzanak, és a halottaim lelküdvéért Isten fizesse egy hallgató, és anyagi gondjaink megoldása.
0: Imádkozzunk együtt, jó Isten hallgassa meg. Mai irgalmasság rózsafűzérét Zsolt fiam gyógyulásáért ajánlom fel, Jézusom, bízom benned.

0: Halló, Mária Rádió.
1: Kicsit eszik a Jézus
0: mindörökké, amen.
1: Hát Szent Orvos útjára járom, hallából az állatudanának, az egészségemért, a családomért, gyermekeimért, az állatudanért, a púsanyósomért, megszülőkért, mint a hazajósiáimért, megszülőkért. A sok betegért, sok a fiatal köztük. Nem sorolom, már sokan vannak, belőttem. Imádkozok ért, a jó Isten könyörüljön, gyógyítson az őket, és felajánlom a szomszédjaimért, a sok özvegy, betegekért, a jó Isten a gondozókért, a jó Isten adjon a gyógyulást a betegeknek, hallottaknak szeretni vidalmat, Isten fiásáj megtettek hallgatni. Kicsétessék a Jézus Krisztus, önök tárodik mindig az imába.
0: Mindröki, amen. Imádkozzunk közösen ezen szándékokért is.

0: Halló, Mária Rádió.
1: Halló, Éva.
0: Köszöntjük. Halló. Hallgatjuk az ima szándékát.
1: Igen.
0: Tessék mondani.
1: Tessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: A mai rózsa füzéreket felajánlom, hálából a kaput egy gyermekét. Családom egészségét, békességét, szeretetét, halottaim lelki tüdőjét, a világ békéjéért, három nagyon fontos szándéka. Köszönöm szépen, hogy meghallottad, dicsértesség az Úr Jézus.
0: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt. Ezt a rózsafüzet felajánlom hálából a jó Istennek, hogy meghallgatta imánkat, és a fiam jobban van. Köszönöm szépen, hálás vagyok. Imádkozzunk együtt.

0: Halló, Mária Rádió.
1: Itt a Szika Jézus Krisztus.
0: Minden, aki ember.
1: Én imámhoz csatolom a családomot, a tunokáimot, kívánom a tunokámot, bédrokámot, a Jóisten segélye meg mindnyájukat, őrbe meg bojtót. Felajánlom a szomszédjaimét, a sok betegét, sógorasszonyaimét, egy sógorasszonyom betegeskedik, a Jóisten adjon egészséget, kedves családjával együtt, a Jóisten segélye meg. Önökkel vagyok mindig az imába. Ügyetessék a Jézus Krisztus Isten.
0: Mindöröki amen, imádkozzunk együtt. Felelem a rózsafűzért magam és családom betegeinek a gyógyulásáért, elhunyt szeretteim lelki üdvéért, lelki békért, segítő kegyelemért, békességért a családomban, a világban, a Szentlélek kiáradásáért, mindannyiunkra Isten akaratában való megnyugvásért és fontos szándékokért, egy édesanya írja. Ezt a rózsafűzért felajánlom gyógyulásomért, az elvezett dolgainkért, és fontos szándékokért. Imád kérek, hogy édesanyám legyen egészséges, és legyen békében embertársaival. Imádkozom még türelemért, a férjemért, magamért, a családomért, és jó eredményekért. Imád szeretnék kérni családom egészségért, oldódjon meg jó irányba a peres dolgaink, halottaim lelke üdvéért, egy mindennapos hallgató imádkozik.

0: Jóisten és Szent Antal megsegítő kegyelmét kérem fiam nehéz helyzetére, áldásért az ő munkájára egy édesanya írta. Halló, Mária Rádió!
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: A Rózsa Füzébe elhangzó imáimat szeretném felajánlani. Hálából az eddig kapott kegyelmekért, a bűneim bocsánatáért, az egészségemért, főképpen, hogy gyógyuljanak meg a lábaim, hogy tudjak járni, hogy ne toruljak senkire. Mindazokért, akik őszinték és szeretettel viszonyulnak hozzám, és akik segítenek, Isten áldása legyen rajtuk. Valamint minden hozzám tartozó halott bűneinek bocsánatáért, lelki nyugalmukért, és az örök világosság fényeskedjen nékiek. Nyugodjanak békében, és a Mária Rádió fennmaradásáért, és a világ békéért.
0: Imádkozzunk együtt, a Jóisten hallgassa meg kérését, és minden kérést, amely már nem tud elhangzani, hiszen lejárt az idő, amit az ima szándékokra tudtunk szánni. Meghívjuk most Önöket, imádkozzuk együtt az Érgalmasság Rózsa Fűzérét, a mai délutánon a Hám János iskola diákjainak vezetésével. Maradjanak velünk!

Hányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald, hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszem szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézusom,
2: bízom benned,
1: Szent Faustina nővér.
2: Könyörögj érettünk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.

Aurora Roppárt, Szolgálat az éjszakában. Kik az éj csendjében vérasztva fent tűnöttök, az álom miért kerül el? Ne keseregjetek, mert lehet, hogy az Úr szent szolgálatra nevel. Hisz egész napon át sok imádság könyörgés ostromolja az eget. Kérők, imádkozók, hálát adók, serege nappal, hatalmas sereg. De ha leszáll az éj, s az álom mély, csak itt-ott vírasztárván valaki, szolgálatra lehet, e sereget maga az Isten választotta ki. Dicsérje szent nevét hangzik felén, ki éjszaka Isten házában áll. A világ elpihent, sötét van, csend, de az imádság füstje égre száll. S az éj csendjében ne szent helyen Isten előtt szívetek meghajol, ő beszél veletek, figyeljetek. Szólj hozzám, Uram, szolgád hallja jól. Ha Jézus vére főd, ha ő betölt, s jelenlét áthatja szívetek, mert mély a csend, sok titkot kijelent, mit napzajában nem értettetek. S emelve kezetek, csak vigyetek sokakat Jézusthoz, azt várja ő, nevük mondjátok el. Ő majd felel, nála az áldás, nála az erő. Járjon be lelketek sok-sok helyet, s kit Isten ott rátok bízhatott, mindnél időzzetek egy keveset. Testvéri terheket hordozzatok, s ahol beteg pihen, halk szeriden lengje körül imádság illatta ár. Erősítse meg azt, vigyen vigaszt annak, ki halál árnyékában jár. Tovább, mindig tovább. Világosság, sötétség küzd egymással szüntelen, s nem egy bátor vitéz ereje vész, támasz a buzgó imátok legyen. Ti hátvéd legyetek, és kérjetek küzdelméhez fegyverzetet, erőt, így abban is lehet részetek, ha Isten győzni segítheti őt. Részvédtel kérjetek, ki tévelyek hitetlenül hamis ösvényeken, annak is égi fényt hívja szegényt a kereszthez, ott várja kegyelem. Így könyörögjetek és fejetek Jézus ölén, ha megpihenhetett, az álom is leszáll. Alhattok már, mint gondtalan boldog kis gyermekek. S ha mégse, bízzatok, hisz uratok együtt viraszt az éjben veletek. Éj, szolgálat ez. Jutalma lesz, gyümölcsöt terem és győzelmeket.

Alan súlyos betegségben szenvedett, amikor fontos leckét tanított meg a feleségének. Ha magunk vagyunk, akkor sem vagyunk egyedül. Mindig azt állítottam, hogy hiszek Istenben és az ő tervében. De 1998 őszén a hitem ereje soha nem látott próbát volt kénytelen kiállni. Férjemmel rendkívül boldog, 18 éves házasságot tudhattunk magunk mögött, és éppen a hullámvasútat élveztük, amit két tinédzser gyermek nevelése jelent. A lányunk Jennifer éppen elsős gimnazista volt, akkor tanult vezetni, és élet első fiújával járt. A fiunk Jason 15 éves volt, aktívan sportolt, és nagyon gyorsan nőtt. A férjem élvezte a munkáját, és miután 5 évig esti tagozaton a helyi főiskolára járt, már csak egyetlen fél év választott el álmai megvalósulásától. Annyi mindenért adhattunk hálát, és gyakran meg is köszöntük Istennek ezt a rengeteg áldást. Szeptemberben a férjem a háta alsó felében érzett fájdalomra panaszkodott. Néhány héten belül a fájdalom erősödött, és átterjedt a bal oldalára is. A család orvosa megvizsgálta, és azt mondta, hogy valószínűleg csak meghúzta valamelyik izmát. Hónapok teltek el, és a férjem egyre fáradékonyabbnak érezte magát. Először arra gondoltunk, hogy a teljes állás és az esti tagozat meg minden egyéb együtt túlságosan kimeríti. Ahogy a fáradtság egyre erősödött, megmagyarázhatatlan módon fogyni kezdett. Hiába mentünk többször is az orvoshoz, nem sikerült megfelelő következtetésre jutnia. A súlyvesztés egyre rosszabb lett, a fáradékonyság miatt pedig Alan már a férjem dolgozni sem tudott rendesen. Novemberben azt kértük a család orvosától, hogy küldjön minket egy specialistához, aki átfogóbb vizsgálatokat is elkészít. Az orvos beutalt egy CT vizsgálatra, de csak a hálaadás napi hétvége után kerülhetett rá sor. Megpróbáltuk jól érezni magunkat a családi vacsorán, de a férjem ekkor már ahhoz is túlságosan gyenge volt, hogy jól érezze magát. És a félelem egyre jobban eluralkodott rajtam. Hálaadás után elkészítették a CT felvételt, majd elindultunk haza. Alig léptünk be az ajtón, amikor megcsörrent a telefon. Az orvosunk volt. Azonnal elfogott a pánik. A férjem még le sem tette a telefont, már könnyek szántották az arcomat. Az orvos azonnal találkozni akart velünk a rendelőjében. Miközben arra vártunk, hogy behívják, ő folyamatosan alul győzködött, bármi is legyen az, megbirkózunk vele. A rendelőben az orvos elmondta, hogy a CT felvételén egy hatalmas tumor látható a bal veséjén. Az is kiderült, hogy rossz indulatú. Tehát a rák már nagyon előre haladott állapotban van, ezért azonnal sebészhez kell fordulnunk. És ekkor kezdődött el életem legsötétebb korszaka. A kilátások nem voltak túl jók, a sebészeti beavatkozás pedig nagy kockázattal járt. Rájöttem, hogy minden, amiben hittem, most hatalmas próba előtt áll. Minden nap végig gondoltam minden ígéretet, amit valaha tanultam, de nem találtam békét, amikor a jövőmben nem láttam azt az embert, aki a legkedvesebb volt számomra a világon. Sok álmatlan éjszakán fohászkodtam Istenhez, és könyörögtem, hogy érezhessem jelenlétét. Egy este nem sokkal a műtét előtt éppen a férjemet segítettem az ágyba. Betakartam, elmondtam vele egy imát, és eloltottam a lámpát. A szobából kifelé menet nehéz szomorúság ütte meg a lelkemet. Amikor láttam, ahogy ott feküdt egyedül a sötétben, odaszóltam neki. Nem félsz, amikor itt maradsz egyedül? A válasza egyszerűen hangzott, de sok előttem álló nehéz napon átsegített. Azt mondta, nem vagyok itt egyedül. Akkor értettem meg, hogy azok az ígéretek valóságosak. Isten azt ígéri, hogy olyan békét ad nekünk, ami minden értelmet meghalad. Szavai biztosítottak arról, hogy ő tényleg betartja az ígéreteit. Két nagy műtéttel a hátunk mögött és több hónapnyi kemoterápiával
vizsgálatokkal és bizonytalansággal előttünk, már én is kezdem érteni ezt a békét. Bár kemény időket élünk, és gyakran folynak a könnyeink, tudom, hogy nem vagyok egyedül. Isten hűsége és ajándékai újra és újra megerősítik a hitemet. A Filippieknek írt levél 4. fejezet 7. verse valóra válik az életünkben, mert Isten egyfolytában olyan békét ad nekünk, amely minden értelmet meghalad, amely megőrzi szíveteket és értelmeteket Jézus Krisztusban. Ne aggódjatok semmi miatt, hanem minden imádságotokban és könyörgésetekben terjesszétek kéréseteket az Úr elé, hálaadásatokkal együtt.

Dora Roppard. Ne félj, csak higgy. Ha éjszaka vesz körülé sötétség, és nem látsz utat a pusztaságon át, valaki ott van veled és vezérel, hűségesen átszeged kezével. Ne félj, csak higgy. Neki gondja van rád. Bízhatsz bennem, miért csüggednére megnél? Engedj neki, ha próbál, tisztogat. Ismer. Elmondhatsz mindent, érti, hallja. Ha elfáradtál, hord az erős karja. Ne félj, csak higgy. És vesd rá gondodat. Veled az Úr a szenvedés tüzében, s ahogy az ötvös perceket figyel, hű tekintete őrködik feletted. Drága aranya tűzben el nem veszhet. Ne félj, csak higgy. Idején kiemel.

Nem csupán emberek között élünk. Léteznek testetlen seregek, áldott megfigyelők, együttérző szemlélődők, akik látják, tudják és megbecsülik a gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket. Köztünk élő angyalok. A gyermekemet mindig megtalálták a balesetek. Totyogó kisgyermekkora óta a tavasz beköszöntével már mentünk ki is a baleseti sebészetre. Öltések, kötözések, gipszelés. A legnagyobb baleset azonban tinédzser korában történt. Egy átlagos nyári délutánon megszólalt a telefon. Minden rossz előérzet nélkül teljes nyugalomban felvettem. Visszatekintve legszívesebben ordítanék magammal, mint a moziban, amikor látjuk, hogy a főhőst veszély fenyegeti, és hangosan figyelmeztetnénk, vigyázz, nevet fel a telefont. Asszonyom, a fia leesett a kerékpárról, és megvágta magát. Felsóhajtottan felkaptam egy törőközőt, rohantam a baleset helyszínére. A telefonban alábecsülték a helyzetet, súlyosabb volt, sokkal súlyosabb. Másnap reggel vidám napsütésre és madárcsicsergésre ébredtem, és a szívemben lakozó sötétségre, amit semmi sem tudott eloszlatni. Tudtam, hogy a fiam élete véglegesen megváltozott. A balesetben eltorzult az arca, és a többszörös koponyatörés miatt még mindig életveszélyben volt. Felvillant előttem a jövője, zokogtam, és eltávolodtam Istentől. Mindez 25 évvel ezelőtt történt. Őrület, hogy anyai megérzése mennyire pontos volt. Másrészt meghökkentő, hogy mennyire nem volt igazam, mennyire másképp történt minden. Larry, a fiam csükesztően lassan gyógyult, de azért haladt előre. Műtétek sora és több hónapnyi terápia után visszatérhetett a pályára. A visszatérés első napján a dobó dombocskáján egy labda egyenesen arcon találta. Az edzője elájult. A vér ömlött a fiam újra törött orrából, miközben odarohant az edzőhöz, és próbálta megnyugtatni őt. Azt hiszem, aznap védhetetlent dobott. Továbbra is sokat nevetett a barátaival, ugratta a húgait, és normálisan nyílt. Jó is volt, és rossz is volt, én pedig figyeltem. 19 éves korában kezdődtek a rohamok. Én éreztem magam

pedig vártam. Végül találkozott egy kedves fiatal nővel, aki tiszta szívből szerette, és megajándékozta két kislánnyal. Állandó munka egy kisház vidéken, az élet nem is lehetne jobb. És aki vele találkozott, élvezte a bohockodását és a trükkjeit. Aztán összebarátkozott egy fiatal lelkésszel. Én egyre távolodtam Istentől, ő pedig egyre közelebb került hozzá. Isten tényleg vele volt, kezdtem belátni. Nem volt keserű, hiszen vele volt a derű. Így én sem tehettem mást, követnem kellett a példáját. Lelkiismeretesen és felelősségteljesen terelgette a családját, szerény és szeretettel teli módon. Nem törődött a fülcsengéssel, a szédülés rohamokkal, amelyek váratlanul törtek rá. Aztán már nem volt választása, meg kellett műteni a fülét, amitől részlegesen megsüketült. És az arca egyik fele lebénult, beleértve a szemét is. Véglegesen megrokkant. A gyerekek a templomba utána fordultak és megbámulták. Imádkozott, majd visszatért a gyerekekhez, hogy örömét lelje a házi feladatukban, vagy a templomi tevékenységekben. Elsősorban a prédikátor feleségének az ugratásában. És láttam, amikor a járda szegély fölé hajolt, és egy öreg ember fülébe sugott valamit. Figyeltem, ahogy az utolsó baniát is kirázta a pénztárcájából, a zsebeit is kifordította, hogy egy szükséget szenvedő utazón segítsen. Dühös tinédzserek támaszkodhattak gyengét türelmére. Mint egy jó tündér, örömteli szelleme reménnyel töltötte el őket. Ő tanított meg a bátorságra, a céltudatosságra, hogyan keljek fel, ha elestem, hogyan bízzak és hogyan imádkozzam hálával. És a közösségébe mentünk karácsonyi színdarabra, a fények eltompultak és a nézőtér elcsendesedett. A behúzott függöny mögött egy mély hang éneke csendült fel. Valaha elveszett voltam. Lágyan, tisztán, gyengéden. Még sohasem hallottam így énekelni a fiamat. Minden hang tökéletes volt, az érzelmek tiszták. Kicsit később a darab története szerint egy rekett, rendetlen részeg öregember botorkált be a sorok között. A nézőtér zengett a nevetéstől. A fiam, a színész. Később a darab során Istenhez könyörgő bűnbánóként őszinte alakítása könnyeket csalt a tömeg szemébe. Mi folyik itt, hogy ilyen jól csinálja, ennyire gyönyörűen énekel és ilyen hitelesen játszik? Aggodalom kerítette szívemet a hatalmába, talán menni készül. Rövid dícshimnuszok keringtek a fejemben, a szívem harcolt az eszemmel. Aztán évek óta először imádkozni kezdtem. Pillanatok alatt betakart a békesség lágy takarója, és egy mosollyal bizalommá alakult. Ez a különleges este csupán ajándék, egy emlékezetes este. A rohamok alatt Larry úgy hajlunk, mint egy szomorú fűz, aztán ismét magasan és méltóság teljesen áll. Az emberek elmosolyodnak a vidám szívéből sugárzó végtelen szépség láttán. Néhányan azt kérdezik, miért én? A fiam szerényen azt mondja, miért ne? Ki tudja, hogy miért történnek rossz dolgok a jó emberekkel? Sokat kell sikálni ahhoz, hogy a padló szépényes legyen, és a kés sem lesz éles fenés nélkül. Talán a sebek és az igazságtalanság olyan oldószerek, amelyek a lelkünket tisztogatják és megalkotják, kialakítják az embert. Réges-régen Isten szenteket küldött a földre, hogy példát mutassanak nekünk. Ma mindennapi embereket küld, akik mindennapi dolgokat tesznek, nem mindennapi módon.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Maros Hévízen a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Igéző. Vallomások Isten szaváról.
1: Orbát Éva Krisztina nővérnek, az Assisi Szent Ferenc betegápoló nővérei rend általános előjárójának gondolatait hallják.

0: Aki fölmagasztalja magát, azt megalázzák, aki pedig megalázza magát, azt fölmagasztalják. Én 19 évesen léptem be a rendbe, és addig még nem láttam soha fogyatékos embert. Mivel ferences betegápoló nővérek rendjébe léptem be, az egyik szolgálati területe a nővéreknek egy fogyatékos lakóotthonba volt, és egy autista lányt kellett megfürdetnem. Ő ugyanakkora volt, mint én magasságra, sőt még erősebb is volt, és ő egyáltalán nem akart még a vízhez sem közeledni. Álltam is, nem tudtam elképzelni, hogy azt a felnőtt lányt, aki autizmussal él, hogy én hogy fogom tudni lezuhanyoztatni. Félelemmel töltött el, meg tehetetlenséggel, hogy hát akkor én lehet nem is tudok ferences betegápu nővérként szolgálni, mert hogy nem tanultam elméletbe sem, hogy hogy kellene valamit csinálni. Ő nagyon jó kedvében volt, mosolygott és nevetett, hogy ő nem fog más te zuhanyozni. Próbáltam felfogni, hogy hát ez most az a helyzet, amikor én nem tudok mit csinálni. És nagyon kedves volt a kolléganő, aki ott volt a házba, és akkor ő bejött, és az ő jelenlétére, akit már régebb óta ismert, akkor ez a lány együttműködött. Én nem tudtam megoldani ezt a helyzetet, és azt gondolom, hogy ez egy belső konfliktus is volt, nem csak egy külső, hanem magamban az a fajta belső konfliktus, hogy Istenem, ezt nem fogom tudni csinálni. Nagyon erősen alázatra indított, hogy az, hogy benne van a jó szándék, nem azt jelenti, hogy meg tudok oldani, vagy tudok segíteni mindenféle emberen. De ez motivál, hogy Jézusért tenni, Jézusért megtenni.
1: Borbát Éva Krisztina nővérnek, az Assisi Szent Ferenc betegápoló nővérei rend általános elöljárójának gondolatait hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Mária Rádió 2019-ben.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Örökké, amen!
0: Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim! Felnőtt katekézisünk kezdetén köszöntöm a jelenlévő gazdagréti testvéreimet, köszöntöm az Apostol Televízió kedves nézőit, valamint az erdélyi és a felvidéki Mária Rádió kedves hallgatóit. Folytatjuk Jézus Krisztus nevének elemzését, ismertetését, nem feledve azt, hogy a névben az emberi létünk küldetése fedezhető fel. Vannak hasonló nevek, akár azonos nevek is, de két azonos ember nincsen. Senkiből nem született másod példány. A Jóisten mindenkinek egyéniséget, egyediséget ajándékozott, és éppen ezzel együtt a egyedi küldetést is. És ebben az egyedi küldetésben kell megtalálni a helyünket ebben a világban. Jézusnak az összetett neve Jézus Krisztus, ahogy már elemeztük, talán mondhatnánk a mai fogalmaink szerint, hogy hát a kereszt neve, vagyis az a neve, amelyik hát egyénileg a saját személyes neve. Ez a Jézus név, ami annyit jelent, hogy Isten megszabadít. És nem azt mondjuk, hogy családi neve, vagy egyéb más jelzőt a Krisztus névre. Én úgy fogalmaznám ezt meg, hogy az a küldetés neve. Vagyis, hogy ki az a Jézus, az a szabadító Jézus. Nem más, mint a fölkent, a messiás. Hát ezt a nevet igyekszünk most megismerni a katekizmus 436. pontjával kezdődően. Itt kezdődik az a fejezet rész, amely a Krisztus nevet elemzi. A Krisztus név a héber, fölkent jelentésű messiás szó görög fordításából ered. A Jézus név jelentése nem valósulna meg, ha nem teljesíti be tökéletesen azt az isteni küldetést, amit ez a név jelent. Izraelben ugyanis Isten nevében azokat kenték föl, akiket neki szenteltek a tőle származó küldetésre. Ez történik a királyok, a papok, és olykor a próféták esetében. Ennek kellett történnie különösen is a messiással, akit Isten fog küldeni, hogy véglegesen megalapítsa az ő országát. A messiásnak az Úr lelke által fölkentnek kellett lennie, mint a királynak és egyidejűleg papnak is, de úgy is, mint prófétának. Jézus beteljesítette Izrael messiási reménységét, a maga hármas, papi, próféta és királyi feladatával. A Krisztus név, tehát a Krisztos, görögös változatból latin Krisztus, ez a messiás névnek a jelentése, vagyis a latin görög változat, ami fölkentet jelent. Hát kenni, kenegetni, festegetni, ezek a hétköznapi szavak sok mindenre utalnak. Megkenjük a vajas kenyeret, vagy fölkenjük a falra a festéket, vagy arra a felületre, amit kezelünk. Tehát nagyon rossz értelemben is van, amikor ez egy kicsit olyan, hogy mondják, egy ilyen zsargon kifejezés, hogy valakit a falra fölkenni, az ugye egy ilyen durva beavatkozás lenne, ami azt jelenti, hogy igen, hatékonyan ártunk a testi állapotának, tehát egy jó meg kell verni, vagy jó nagy pofont adni valakinek, hogy a fal adja a másikat. Van ilyen rossz értelme is az ilyen zsargon beszédben. de fölkenni nemes értelemben és hívő értelemben vagy bibliai értelemben nagyon nemes dolog. Azt jelenti, hogy Istennek szentelünk valamit, valakit. És ez több annál, mint hogy megkenünk valakit valamivel, megkenjük a betegeket a betegek olajával. Ez egy sajátos szertartás, de azt nem nevezik fölkenésnek, mert ez az olaj egy megerősítő olaj, ebben is a Szentlélek működését látjuk, hiszen azt mondjuk a betegek szentségénél, hogy segítsen meg téged az Úr a Szentlélek kegyelmével. Tehát itt is kérjük a Szent Lelket, hogy működjék és gyógyítsa a beteget. Nem a betegek szentsége, de itt elmondhatom a mi templomunkban. Itt Gazdagréten, ahol egy külön kápolnát szenteltünk Szent Sárbel atya tiszteletére, hogy itt ápoljuk a gyógyító libanoni szent kultuszát, és ebben benne van az, hogy az általa megszentelt és az ő nyugvó helyéről és erekéjétől, testétől származó szent olajjal megkenünk betegeket, de ez nem szentség, ez nem a betegek szentsége. Szent Sárbel olajjal is megkenhetjük az emberek testét, de ez megkenés, és nem felkenés. Ezek az igekötők nagyon fontosak ezekben az esetekben, mert egész más lesz a tartalma, ha valamit megkenünk, vagy felkenünk. Hogy mi a kettő közti a különbség, az éppen a keresztség szertartásában mutatható ki. Általában ilyen dupla olajtartót használunk a kereszteléskor. Az egyiken van egy O betű, oleum. Ez a keresztelendők olaja, ez a katekumenek olaja. Ezt is a püspök áldja meg nagy csütörtökön, úgy, mint az előbb említett betegek olaját. De ott van mellette egy C betűs jelű olaj, ez pedig a krizma, ami balzsammal kevert olaj, illatos olaj, ez viszont a Szentlélek közvetítésére alkalmas olaj, és ezzel a felkenéseket szoktuk eszközölni. Tehát a három olajból, a betegek olaja, a katekumenek olaja és a krizma közül egyedül a krizma az, amivel felkenünk. A többi olaj az arra való, hogy megkenjük, és először a gyermeket megkenjük, vagy a keresztelendőt megkenjük a betegek, a keresztelendők olajával, illetve utána van, amikor meg már megkereszteltük, és beléköltözött a Szentlélek, mert a Szentlélek templomává avatódott a megkeresztelt ember, akkor viszont felkenjük őt a Szentlélek templomává, és Krisztus képmásává, akiről az előbbi hármas küldetést megemlítette itt a katekizmus 436-os pontja, hogy ő papunk, prófétánk és királyunk, ezt a három tisztséget említjük, a kereszteléskor is, amikor felkenjük a már megkeresztelt embert, gyermeket vagy felnőttet, ez nem a bérmálás szentsége, hanem ez a keresztség része, hogy a Szentlélek újdonsült templomát Istennek ajánljuk, a Szentlélek olajával fölkenjük. Ez felkenés. És utána is minden más esetben, amikor krizmát használunk, külön szentségként, a nagykorúság szentségénél, a bérmálásnál. Ez kifejezetten felkenés, és az ráadásul ugyanolyan egy egyedi és egyszeri pecsétet ad az ember lelkébe, karaktert, karakter indelébilis, kitörölhetetlen jegyet nyom az ember lelkébe a bérmálás is, úgy, mint a keresztség. De a keresztségnél nem ez a krizmával való kenés adja meg, hanem maga a keresztelés, a vízzel való leöntés valósítja meg a keresztséget az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. A megkeresztelt ember Isten gyermekévé lesz. Bérmálásnál viszont a krizmával való felkenés teszi keresztény nagykorúvá, a megbérmáltat, a Szentlélek vezetésére bízva a bérmálandót, akit aztán a Szentlélek vezet az élete folyamán. És aztán ott van a mi papi felkenésünk, ami kifejezetten az áldozó papságnál történik először, a diákonosokat nem szokták fölkenni, ott csak a kézrátétel közvetíti a szentség feladását, és az egyházi rend első fokozatába a kézrátétellel kerülnek a diákonosok, de a papot már ugyancsak a kézrátétellel történt felszentelést követően felkenik. A kezünket kenték meg kriszmával a szentelő főpásztor, hogy áldozatot mutassunk be Krisztus személyében, az Isten népe körében. Tehát ezért felkent lett a pap, és ilyenkor az ember tenyerét, a kezét, az áldozat bemutató testrészeket kenték föl az áldozat szolgálatára. Ezért mondjuk, hogy felszentelt kezeink vannak, tehát ez fontos megjegyezni, hogy a papnak a kezeit felszentelik a szent áldozatra. Tehát ennyit a fölkenésről, hogy jól értsük a fogalmakat, talán minden alkalommal el kellene mondanom, korunk kedvezőtlen tüneteit látva, vizsgálva, hogy a fogalmakat mindig tisztáznunk kell. Tudnunk kell, hogy miről beszélünk. Mert csak akkor tudjuk magunkat kifejezni, megértetni, hogyha el is mondjuk azt is, hogy mit értek egy fogalom alatt. Mert a fogalomnak van egy külső hangsora, van egy szó, amely takar egy fogalmat, és van annak tartalma. A fogalom tartalma azt jelenti, hogy mi a lényege annak a fogalomnak, mire való, milyen célt szolgál egy adott fogalom, akár tárgyi fogalom, akár eszmei fogalom. Hát a házasság az egy eszmei fogalom, de hát takarja egy férfi és egy nő életre szóló életközösségét és kölcsönös önátadását. De aztán van egy szemüveg nevű fogalom, azt meg lehet fogni, az egy tárgyi eszköz is, de tudjuk, hogy mire való a szemüveg. Hát nem azért, hogy a napsugarait úgy összegyűjtsük és meggyújtsunk vele valamit, mert éppen nincs nálunk gyufa, hanem arra való, hogy jobban lássunk és tudjunk olvasni, vagy lássuk, akinek távolba is kell a szemüveg, hát lássa a környező világot. De hát van minden esetben a fogalomnak nagyon nagy jelentősége, így tehát ma is fontosnak tartottuk azt, hogy a fölkent és fölkenés fogalmát tisztázzuk. A régi világban, illetve az Ószövetség világában nem volt azért ez a megkülönböztetés a felkenésnél, hogy mostan ez egy illatos olaj, vagy erre szolgáló különleges olaj. A kriszmába ebbe a természetes olajba, mint amilyen a főzésnél is használatos, tehát abban az illatos balzsamot kevernek, és attól válik kriszma nevű szent olajjá ez a kenet. Mert úgy is mondják, hogy illatos kenet. Amikor már rákentük, akkor is kenet, de maga az anyag is mondható így, hogy kifejezhető így, hogy kenet. Mert ezzel felkenünk majd valakit. Hát amikor Sámuel próféta elment és felkente a választott nép első királyait, felkente Sault, kis fiát, majd aztán Izrael családjában Dávidot, akkor csak egyszerűen fogta az olajos szarut, tehát arra ilyen állati eszköz, tehát abból való edény készült, és abban tárolták az olajt, és akkor ráöntötte, ez volt a felkenés. a kiválasztottra, akire azt mondta az Úr, hogy ő az, őt kent fel. Hát nem is nagyon kenegették, egyszerűen leöntötték ezzel az olajjal. De ma már ez egy finomabb és egy ilyen szelidebb szertartási mód, egyszerűen az ujjunkkal történik a Szent Krizma fölkenése az illető homlokára, vagy a papszentelésben a szentelt pap, elszentelt pap tenyerére, de egyébként ez mégiscsak azt a különleges isteni beavatkozást jelenti, amivel elfogadja az Isten, pontosabban nyilván elfogadja, de azt megelőzi a mi felajánlásunk, a mi szándékunk. Mert a felkenés természetesen isteni akarat gyökereit tekintve, vagy hátterét nézve, azért isteni akarat, mert például a keresztény életre is különböző módon hívja meg az Isten az embert, tehát meghívással kezdődik a fölkenés. Vagy ahogy láttuk a királyoknál, hát ki volt jelölve Sámuel próféta arra, hogy kenje fel az Úr akarata szerinti kiválasztottat. Az Úr mondta meg azt, hogy ki az, akit föl kell kenni. Hiába jöttek Izsály családjában is a nagy erős, daliás fiú testvérek, mindig mondta az Úr azt, hogy nem ezt választottam, nem ő az. Aztán jött a kis egyszerűbb, de csinos külsejű, de kisebb méretű, és olyan kis legényke, nem valami izompacsirta, vagy egy ilyen, mit tudom én, milyen nagy erős férfi, hanem a legkisebb kis egyszerűbb lélek, vagy testi alkatú Dávid, aki mégiscsak a választott nép királya lett. Ő az. Tehát az Úr mondja meg, hogy kit kenjünk föl. De mégiscsak az ember az, aki viszont az Úr meghívására Istennek szenteli a dolgokat. Itt most a személyek felkenéséről van szó, de zárójelbe téve meg kell jegyeznünk azt is, most ez egy kicsit eltérne a témától, hogy helyeket és tárgyakat is szoktunk Istennek ajánlani, vagy Istennek szentelni, lefoglalni. És ez is a Szent Krizmával történik. Hát amikor papszentelésem előtt kaptam egy szép kelyhet, hogy az legyen az új misés kelyhem, akkor azt a kelyhet is konszekrálni, felszentelni kellett. Nem kell okvetlenül felszentelni egy misézőkelyhet, de mégiscsak az a illő, és én is elvittem a rektorunkhoz, Pálos Iván püspökatyához, hogy legyen kedves felszentelni az én új misézőkelyhemet. És akkor azt is meg kell kenni, mert akkor attól fogva már nem iszogatunk, nem kólát rakunk bele, meg hiába szép aranykehely, de hát nem hétköznapi italokat iszunk, hanem az Úr szent vérét. Azaz is misémre is kaptam, csináltattam, akkor az már saját elhatározásom volt, még boldog emlékű Ozsvári Csaba ötvös művésszel egy ezüst kelyhet, és azt is elvittem, akkor azt Udvardi György érsek úr, akkor még segédpüspökünk, konszekrálta, megáldotta, azért, hogy az is a Szent Mise bemutatására szolgáló eszköz legyen. És aztán itt van a mi templomunk, a tévében lehet látni, a rádióban csak beszélek róla. Na de hát minden templomot felszentelnek. Megkenik az oltárt a Szent Krizmával. Ilyenkor érdekes, ugye a szentelő főpásztor leveszi a miseruhát, mert nem akarja olajjal összekenni a szép díszes miseruhát. Egyszerűen, mintha valami konyhába készülne főzni, menni, hát fölvesz egy kötényt, és ezt az olajos és ezt a zsíros munkát, ezt így végzi el, megkenni az oltárt. És aztán az oltár falait is, vagy a templom falait is megszokták kenni, mégpedig 12 ponton, hogy a 12 apostolra emlékeztessen minket. Általában kis kereszteket, jeleket helyezünk el a templom hajó két oldalfalán, és a templom szenteléskor azt is megszokták kenni, felkenni, tehát ahogy az élő szemét felkenik Istennek, Isten szolgálatára, Istennek felajánlva, úgy a épületet is felszentelünk. Ez a templom szentelés. Ez több, mint megáldás. Ezt a mi gazdagréti templomunkat, boldog emlékű Paskai László bíboros úr 2002-ben megáldotta, és már használatba engedte a Szent Célok szolgálatában, de mégiscsak el kellett jönni a teljes megépítésnek, feldíszítésnek, ami 10 évvel ezelőtt volt, akkor viszont Erdő Péter bíboros úr felszentelte a mi templomunkat, és ez egy más rangú liturgikus eljárás. Ekkor már kellett használni a Szent Krizmát, és az épület, Isten háza felkenté lett. Látjátok, hogy mi mindenről kell elgondolkodnunk ezzel a fogalommal kapcsolatban, hogy felkenés, vagy valami felkent. Itt nagyon sok idézet is szerepel, igyekszünk majd betekinteni ezekbe a dolgokba, vagy ezekbe a bibliai eseményekbe, hogy hogyan és miként történtek a fölkenések. De van egy sajátos kifejezés, és ezt ma még ki kell mondanunk, és elkülönítenünk az olajtól. Ez a Szentlélekben való felkenés. Az előbb a krizmáról elmondtuk, hogy a szentelket közvetíti, tehát ez egy anyagi eszköz, ami a szentelket jelképezi. Ugye az illatot nem lehet megfogni, az illat nem látható. Egy különleges érzékszervünk fogadja be, ha éppen valaki nem covidos például, mint volt ilyen sajnálatos tünete annak a csúnya járványnak. Tehát akkor érezzük az illatokat, de nem látjuk, nem tudjuk megfogni. Legfeljebb egy illat irányában el tudunk indulni, hogy mi ez, ami így illatozik, vagy keressük. Hát amikor mi is liliumot teszünk a templomba díszítésnek, és azokat a bibéit nem szoktuk kivenni, vagy akkor az nagyon erős illatú. És akkor az ember rájön arra, hát most igen, főleg júniusban, amikor Szent Antal ünnepe kapcsán liliumot szoktunk áldani, meg elhelyezni a templomban, páduai Szent Antal tiszteletére. Hát akkor megyünk az illat után. És ezért ez jelkép. De valójában a felkenést a Szent Lélek adja, és ezt kell most megértenünk, hogy a Messiást az Úr lelke keni föl. Ez történik az Úr Jézus megkeresztelkedésekor, amikor leereszkedik rá a Szent Lélek, és az Atya elismeri őt. A mennyei Atya az emberré vált igét, az emberré vált örök logoszt, Isten örök igéjét, az Isten fiát, az emberi küldetésére valóban messiássá teszi, az Isten akarata, őt fölkeni, és azért leszáll a Szent Lélek. És aztán is írja a Szentírás, hogy a lélek erejében kezdi meg a küldetését, és mindvégig szükséges az, hogy a Szent Lélek vezeti Jézus e világi földi emberi küldetését. És valójában, amikor az előbbiekre gondolunk, a keresztelési fölkenésre, vagy a bérmálásra, akkor is a lélek az, aki valójában felken minket, vagyis a Szent Lélek által kapcsolódunk Istenhez. Ezt a mai technika világában elég könnyű megérteni, akinek van egy kis fizikai érzéke, hozzáteszem, hogy nekem nincsen, csak a gyakorlati hatásait tudom én is igazolni, vagy érzékelni, amit úgy neveznek manapság, hogy térerő. Ezt a térerőt nem lehet látni, és mégis képes a térerő összekötni embereket. Tudunk közvetíteni, tudjuk a hangunkat továbbítani, már a képünket is. A gyerekkoromban, amikor az Orion űrhajó különleges kalandjait lehetett filmsorozatban látni, akkor ott abban volt már ilyen, hogy kép, telefon, hogy valaki telefonált, és még a képet is. Hát azért 50 évvel ezelőtt ez még egy nagyon, bár akkor már volt televízió, tehát nem volt lehetetlen ilyenekről gondolkodni, na, de az, hogy egy magánember csak előveszi a telefonját, az okostelefont, és képhívásokat tud kezdeményezni. Minap is a kedves házi asszonyunkat Buenos Airesben fölhívtam, beszélgettünk, néztük egymást 5 óra eltéréssel, de akkor is 12.000 kilométer, és a térerő összeköt minket. Tehát valahogy így ehhez a térerőhöz lehet a Szent Lelket hasonlítani, aki összeköt minket Istennel, meg hát a szeretetben egymással is. Tehát a térerő az, ami a kapcsolatot megteremti, és ő nem más személyesen, mint a Szentlélek. Tehát ez a felkenés azt jelenti, hogy a Szentlélek bevon minket Isten világába. Istenhez tartozóvá leszek. Azt nem lehet úgy megérezni, mint amikor a kisgyermeket a szülei vagy nagyszülei kézen fogva vezetik, hogy el ne essen, meg hát könnyebb legyen a járás. Tehát a jó Istennek így nem lehet érezni azt, hogy a kezeit ide kinyújtja, és úgy vezet minket, de mégis vezet láthatatlanul, és még az érzékszerveink elől elrejtett módon, de az, hogy vezet, velünk van, ezt meg lehet tapasztalni. Ezt adja meg a Szentlélek, és ez kezdődik az úgynevezett fölkenéssel. Hát igen, szépen el tudtunk időzni itt a katekizmus 436-os pontjánál, és még, ahogy ígértem, majd azért a hivatkozási bibliai helyeket is megnézzük, mert itt számtalan egybevetés van bibliai utalásokkal, de hát erre már csak a következő alkalommal tudunk sort keríteni. Köszönöm a figyelmeteket, az érdeklődést a felnőtt katekézisünk végén, mindnyájatok életére a Jóisten áldását kérem, jelenlévő gazdagréti testvéreimre, az Apostol TV kedves nézőire, és az erdélyi és felvidéki Mária Rádió kedves hallgatóira. Legyen velünk az Úr, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Hétfői műsorunk tartalmából. Válaszoljunk igennel a Szent Háromság szeretetére. Leó pápa úrangyala imája. A Szent Atya fohásza, Isten irányítsa a hatalmon lévők döntéseit az igazságos és tartós béke felé. A pápa beszéde a szombatesti rózsafüzér imán. A béke mindig lehetséges, mert Isten ajándéka. Leó pápa Villa Názáret közösségéhez. Legyete a keresztény gondolkodás műhelye. Válaszoljunk igennel a Szent Háromság szeretetére. Leó pápa úrangyala imája. Vasárnap délben az úrangyala erimádkozása előtt mondott beszédében Leó pápa a Szent Háromság misztériumáról emlékedett, arra buzdítva, hogy fedezzük fel újra, a Szent Háromság arra készített bennünket, hogy mindent és mindenkit szeressünk. Minden teremtmény a közösségre, a kapcsolatra, a találkozásra lett teremtve. Ezzel szemben megértjük, miért hoz pusztítást, szomorúságot és siválságot a világba a megosztottság, a polarizáció és a sokszínűség megvetése, fejtette ki tanításában a Szent Atya. Kedves fivérek és nővérek, szép vasárnapot kívánok!
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Köszöntött a dolgozószobája ablakából 14. Leó pápa, a Szent Péter téren megjelent mintegy 20 000 hívőt, emlékeztetve rá, hogy egy héttel ezelőtt, pünkös ünnepével véget ért a húsvéti időszak, majd Szent Háromság vasárnapjához fűzte tanítását. Amikor ezen a vasárnapon a Szent Háromság misztériumát ünnepeljük, lehetőség nyílik arra, hogy visszatekintsünk az eddig megtett útra, kiindulva annak középpontjából, vagyis Isten életéből, aki Jézus Krisztusban ajándékozta magát nekünk. Ez az élet egy dinamikus, kimeríthetetlen, gyümölcsöző közösség, amely már most minket is magában foglal, az Atyát és a Fiút összekötő Szentlélek ugyanis kiáradt a szívünkbe, így a világban formát ölt az egyház, a közösség szentsége, a találkozás, a szeretet és az élet tere, ahol az ég és a föld már érintkezik egymással, mutatott rá a katekézésében a Szent Atya. A pápa utal Szent Háromság vasárnapjának evangéliumi szakaszára, amely Nikodémust
1: ci presenta Nikodémo.
0: Izrael egyik kiemelkedő személyiségét mutatja be, akit mély vonzalom fűzött Jézushoz. Hogy ne lássák meg, Nikodémus ének idején keresse fel Jézust, mert jobban meg akarta ismerni ezt a titokzatos mestert, és kérdéseket akart feltenni számára. Az Úr fontosnak tartotta Nikodémus keresését. Vendégül látta őt, és meglepte az,

0: elnevesszen, hanem örökké éljen. És továbbá, Isten nem azért küldte fiát a világba, hogy erítélje a világot, hanem hogy üdvözöljön általa a világ. Leó pápa azt emelte ki Szent Háromság vasárnapjának ünnepén, hogy otthon vagyunk Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek misztériumában, ahogy Nikodémus is otthon érezte magát Jézus mellett. Isten élete csodálatos és magában ragadó, békét ad gyakran olyan nyugtalan szívünknek, és a Szentlélek örömében fivérként és nővérként találkozhatunk egymással. A Szent Háromság arra késztet bennünket, hogy mindent és mindenkit szeressünk. Felfedezzük, hogy minden teremtmény a közösségre, a kapcsolatra, a találkozásra lett teremtve. Ezzel szemben megértjük, miért hoz pusztítást, szomorúságot és sivárságot a világba a megosztottság, a polarizáció és a sokszínűség megvetése. Nikodémus a Sanhedrin, azaz Izrael főtanácsának tagja volt.
1: Nicodemo faceva parte del Sinedrio.
0: Amikor a Sanhedrinben megvető szavakat hallott Jézusról, arra buzította a többieket, hogy hallgassák meg őt, mielőtt elítélik. Magán Krisztuson keresztül kapta meg Istentől a közösség lelkét, amely megnyitja a szívet az új igazság és az igazi újdonság előtt. Aki nem fogadja be ezt a lelket, hamar megöregszik, panaszkodik, magányos lesz, és lelke soha nem ünnepel, mondta a pápa, majd így folytatta. Ma viszont, kedves testvéreim, ünnep van. Isten ünnepe a mi ünnepünk. Ezért írja Szent Pál a korintusiaknak, örvendjetek és tökéletesedjetek.
1: Siate gioiosi, tendete alla perfezione.
0: Buzdítsátok egymást, éljetek egyetértésben és békében. Akkor veletek lesz a szeretet és a béke Istene, idézett a Szent Atya a vasárnapi szenteckéből, Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből. Végül Szent Háromság vasárnapján délben az Úrangyala elimádkozás előtt mondott beszédében Leó pápa azért fohászkodott Szűz Máriához, hogy az Isten akaratára adott igényében virágozzon fel a mi igenünk is, amellyel válaszolnak a Szent Háromság szeretetére.
1: Angelus Domini nunciavet Marie.
0: A Szent Atya fohásza. Isten irányítsa hatalmon lévők döntéseit az igazságos és tartós béke felé. Szent Háromság vasárnapján délben, az Urangyalra elimádkozása után Leó pápa ismét a békéért fohászkodott, majd megemlékezett a fájdalom csillapítás napjáról, amelyet Itáliában május utolsó vasárnapján tartanak. Május hónapjában az egész egyházból egységes fohász hangzott fel a békért, különösen a rózsafizér imán keresztül, mint egy szakadatlan lánc. A háború sújtotta a népeket Szűz Mária közbenjárására bízta, mondta Leó pápa, majd azért fohászkodott, hogy az isteni bölcsesség világosítsa meg a hatalmon lévő lelkismeretét és irányítsa a döntéseiket az igazságos és tartós béke őszinte keresése felé. A pápa utalt rá, hogy Olaszországban ezen a vasárnapon ünneplik 25. alkalommal a fájdalom csillapítás napját. A Szent Atya közelségét fejezte ki a betegeknek és gondozóiknak, köszönettel és bátorítással fordult mindazokhoz, akik terjesztik a közelség és a gondoskodás kultúráját. A Szent Péter téren összegyűlt római híveket és nemzetközi zarándó sereget üdvözölve, a pápa kiemelte a kameroni Kumba egyházmegye püspökét és zarándokait, valamint a szlovákiai Dunalusma plébánia kórusát. Leó pápa beszéde a szombatesti rózsafüzér imán. A béke mindig lehetséges, mert Isten ajándéka. 14. Leó pápa május 30-án szombaton este 19 órakor a vatikáni kertek Lourdi miasszonyunk barlangjánál imádkozt el a rózsafizért online kapcsolatban a világ Mária kegyhelyeinek jelentős részével, akik együtt kérték a szűzanya közbenjárását a világ békéért. Amikor őszinte szívvel keressük a békét, az inkább életük mindennapi elkötelezettségét jelenti, ez a béke igazságosságból és szeretetből fakad, mint az embereket, családokat, közösségeket és népeket összekötő harmónia. Meghallgatom, mit mond Isten, az Úr. Békét hirdet népének.
1: Egli annuncia la pace per il suo popolo.
0: Híveinek, azoknak, akik bizalommal térnek vissza hozzá. A Zsoltár szavai jól

0: illenek ma esti rózsafüzér imádságunkhoz, mert kifejezik azt a reményt, amelyre szükségünk van, különösen a jelenkor nehézségei és erőszakosságai miatt, kezdte beszédét Leó pápa. Nyissuk meg tehát a szívünket Isten igényének meghallgatására, hogy imádságunkban megértsük a történelemben zajló események értelmét, felismerve Isten gondviselését, amely mindig irányítja azt és segít minket. Szűz Mária a hívő példaképe, aki szívével fülel arra, hogy meghallja, mit mond Isten. Ő példát mutat nekünk engedelmességével, amely befogadja mélyébe Isten fiának megtestesülését. Ha Máriával együtt emlékezünk a rózsafüzér titkairól, felismerjük, hogy Jézus Krisztusban az Atya egyetlen és végleges igéje valósul meg, a béke igéje mindazok számára, akik bűnbánó szívvel térnek vissza hozzá. Az Úr soha nem hagy el minket, ha mi elfelejtjük őt, még akkor sem, ha utat tévesztünk. Ő eljön értünk, és örök szeretetével mellettünk áll. Ahogy Izaiás próféta emlékeztet minket, ajkamra veszem őt, béke, békesség a távoliaknak és a közelieknek.
1: Pace ai lontani e ai vicini.
0: Aki bízik Istenben, megérti ezt a békességről szóló üzenetet, és annak alkotó mesterévé válik, saját kezével építve meg azt. A béke ugyanis nem laboratóriumban igazolható elmélet, nem naív illúzió, sem pedig érdekből kezelt ügy. Amikor őszinte szívvel keressük, inkább életünk mindennapi elkötelezettségét jelenti. Az igazságosságból és a szeretetből fakad, mint az embereket, családokat, közösségeket és népeket összekötő harmónia. Még ebben a feszültségekkel és konfliktusokkal teli időben is lehetségessé válik a béke, ha hajlandók vagyunk meghallgatni azok kiáltását, akiktől megvonták. Ártatlan gyermekek, szorongó anyák és apák, bántalmazott foglyok, menekültek, minden korosztályból származó szenvedő emberek. Mindannyiuk ajkán egyetlen szó van, béke. Mi tudjuk, a béke mindig lehetséges, mert Isten ajándéka.
1: La pace è sempre possibile, perché è dono di Dio.
0: Ez a béke, az ő békéje, Jézus Krisztus, Isten fia arcát viseli, aki az értünk feláldozott életével kiengesztelte az eget és a földet. Ahogy Pál apostol írja, ő a mi békességünk. Ő az, aki lerombolja az ellenségeskedés falait, aki alázatosságával győzi le az arroganciát, és aki az egész teremtést megváltja a bűntől. Amikor az Úr Jézus velünk van, folytatta Leó pápa, és az ő szeretetének igaz tanítmányaként viselkedünk, akkor a Szentlélek megvalósítja azt, ami emberi szemmel nézve lehetetlennek tűnik. Amikor viszont eltávolodunk Istentől, eltávolodunk az embertől, a fele barátunktól is, és közömbösebb maradunk a fájdalmával szemben. Valahányszor visszatérünk az Úrhoz, az ő békéje a mi elkötelezettségünké válik mindannyiunk feladatai és felelősségei szerint. Imádságunk így küldetéssé és proféciává válik, többé nem lesz ártatlanok sírás a városainkban, senkinek nem kell majd bombafenyegetés miatt elmenekülnie otthonából. A hatalomvágy és a szavak erőszakossága helyet ad az igazságosság és az igazság szonnyúságának. Nem mindenki teheti és köteles is megtenni a magáit, kezdve a kicsi, de fontos dolgokkal, tartózkodva minden verbális vagy fizikai erőszaktól, a mindennapi életben és a közösségi médiában egyaránt. Kedves testvéreim, az igazi béke a szerető szívben kezdődik, és azt a megbékélés szavait kimondó ajkak tanúsítják. A szemekben tükröződik, amelyek szerítséggel és bölcsességgel tekintenek a világra. Ez az igazi erő, az igazság és a szeretet ereje. Isten béketeremtőket keres. Szent anyánk segítsen nekünk, hogy minden nap válaszoljunk neki így, íme itt vagyok.
1: Il nostro, eccomi.
0: De ne csak szavakkal, hanem tettekkel is. Zárta beszédét 14. Leó pápa a vatikáni kertekben tartott világméretű rózsafüzér ima után. Leó pápa beszéde a Villa Názáret közösségéhez. Legyetek a keresztény gondolkodás műhelye. Leó pápa szombat délután 5 órakor fogadta a Villa Názáret egyetemi kollégium közösségének mintegy 1000 tagját az áldások termében. A 80 évvel ezelőtt a tehetséges szegény diákok támogatására létrehozott egyetemi közösség mai diákjait és tanárait arra buzdította, hogy elkötelezetten járuljanak hozzá egy olyan kultúra elmélyítéséhez, növekedéséhez és terjesztéséhez, amelyet egyre inkább az evangélium tanítása világít meg. Leó pápa beszéde kezdetén megemlékezett a Villa Názáret történetének jelentősebb személyiségeiről, az alapító Domenico Tardini bíborosról, Antonio Samori bíborosról első utódjáról, és Achille Silvestrini bíborosról, aki megújította és tovább vitte a kezdeményezést. 1946-ban a II. Világháború befejezése után alapították a názáreti villát az oktatás és a béke szimbólumaként és eszközeként. Az alapító megértette, hogy a tartós béke elmódítása szükséges a fiatalokat vezetőké képezni,
1: formare i giovani
0: a jó megcselekvésében, és felruházni őket megfelelő eszközökkel, hogy az evangélium értékeit megélhessék családjukban, tanulmányaikban, szabadidejükben és szakmai gyakorlatukban. Ezért a názáreti villa széleskörű lelki, intellektuális és erkölcsi oktatási programot indított azzal a konkrét céllal, hogy ezt a lehetőséget elérhetővé tegye azok számára is, akik tehetségben és jó akaratban gazdagok, de nem rendelkeznek a tanulmányok folytatása a szükséges eszközökkel. Az alapító Silvestrini bíboros a Villa Názáret közösségének formálására bibliai elveken és képeken nyugvó programot teremtett, melyek között a lábosásról szóló evangéliumi történet és az irgalmas szamaritánus példázata segít megérteni, hogy milyen legyen az Úr tanítmányainak életmódja. Leó pápa idézte elődje buzdítását. Akkor válunk teljesen emberré, amikor több mint ember vagyunk, amikor engedjük, hogy Isten önmagunkon túl vezessen minket, hogy elérjük legigazibb lényünket. Ezt hangsúlyozta Leó pápa is most megjelent enciklikájában. Nem egy felfokozott önellátás üdvözít minket, hanem egy felszabadító kapcsolat, egy átalakító közösség. Az emberiség ma döntő választás előtt áll. Vagy felépíti egy új Bábel-tornyát, vagy felépíti azt a várost, ahol Isten és az emberiség együtt lakozik, és amelyben minden ember méltósága védelemben részesül, az igazságosságot előmozdítják, és a testvériséget lehetővé teszik. Leó pápa azt kérte a Villa Názáret közösségétől, hogy tegyék azt a keresztény gondolkodás otthonává és alkotó műhelyévé, ahol a különböző generációkhoz és életkörülményekhez tartozó tagok közös erőfeszítése hozzájárul egy olyan kultúra elmélyítéséhez, növekedéséhez és terjesztéséhez, amelyet egyre inkább az evangélium tanítása világít meg. A közösség alapításának 50. évfordulója alkalmával Szent II. János Pál pápa arra buzdított, hogy sajátítsák el, és adják tovább azt a bölcsességet, amely megtisztít, kiegészít, teljessé teszi az emberi értelem és cselekvés legnemesebb törekvéseit, kiszabadítva azokat a gőg és az uralom logikájának fogságából, és megnyitja őket a szeretet és a szolgálat perspektívája előtt. Néhány évvel később 16. Benedek pápa a názáreti villában megismételte felhívását, hogy neveljék a fiatalokat a döntéshozattal bátorságára, a párbeszédre való nyitottságra, a hit olvasztó tégeiben megtisztult értelemre hivatkozva. Ezek a felhívások ma érvényesebbek, mint valaha, egy olyan időszakban, amikor a fiataloknak csodálatos lehetőségeik és eszközeik vannak, a tudása és a fejlődése, de nagy szükségük van világosságra és útmutatásra is, különösen az elme és a lélek, a hit, a tanulás, a hivatás és az élet közötti egység megteremtéséhez. Ezért Leó pápa is elődjeihez hasonlóan arra buzdítja a diákokat és a tanárokat, hogy megújult elkeseréssel folytassák munkájukat. Szívből köszöni mindnyájuk hozzájárulását, amellyel nap mint nap gazdagítják az egyházat és a társadalmat.
1: La Chiesa e la Società.
0: Végül Máriára, a bölcsesség anyjára bízta őket, és apostoli áldását adta rájuk. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy egy szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmár Németi stúdióból, a mikrofonnál Szűcs Tímea. A következő percekben fogadjuk az ima szándékaikat, majd a fájdalmas rózsafűzért és a Jézus szíve litániáját fogjuk imádkozni, felajánlva ezt minden kérésünkért, szándékunkért. 0259-420-555 és 0359-420-555. Ezek az élő műsornak a telefonszámai. 0758-420-555 az SMS szám. Ide várom az üzeneteiket. Hívjanak minket, írjanak nekünk, ajánlják fel imáikat. Valakiért, valamiért, ami fontos önöknek, és amiért szeretnék, hogy közösen imádkozzunk. Üzeneteink érkeztek már, ezt a rózsafüzét felajánlom a családtagjaimért, békességért, szeretetért, és a rágalmazóinkért, imádkozzunk együtt. Ezt a rózsafűzét felajánlom külföldön dolgozó gyermekeinkért, unokáinkért, a szűzanya Mária takarja be védő palástjával, és vigyázzon rájuk, őrizze meg őket minden gonosztól és veszélytől. Jézusom, bízom benned, egy aggódó édesanya írja. A mai imákat, szentmiséket felajánlom, azért a személyért, aki rosszat tesz nekünk, imádkozzunk együtt. Minden imád szentmisét felajánlok, Fábián Teréz lelke üdvéért nyugodjon békében. Ezt a rózsafüzet felajánlom a családomért, magamért, két fiamért, a páromért, akik külföldön dolgoznak, egészségünkért, a Jóisten őrizze meg minden bajtól őket, hálából a kapott kegyelmekért, a szűzanya takarja be őket védő palástjával, Isten fizesse egy mindennapos hallgató, írja. Rózsafűzért felszeretném ajánlani László megtéréséért, Jézusom, bízom benned. Lányom tudjon megfelelően felkészülni a vizsgára, ezért imádkozom. Ezt a rózsafűzért felajánlom lábam gyógyulásáért, békéért, hogy mindennapos hallgató írja hidességről. Rózsafüzet felajánlom külföldön dolgozó gyermekeimért, unokáimért, fontos szándékokért, a családomért, békéért és a Mária Rádió fennmaradásáért. A mai rózsafüzét felajánlom egy 3 gyermekes édesanyáért, a daganatos betegségből való gyógyulásért. Imádkozom a gyermekeimért, akik külföldön élnek, és hálából a kapott kegyelmekért. Magdi írja Székelyudvarhelyről. Halló, Mária Rádió!
1: Dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: A szentmisét felajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért, a Levén úr gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, a gonosz távozásáért, az én lábom gyógyulásáért és a lelki-testi gyógyulásomért, a látásomért és a család békességért, az egész halottaimért, a drága gyermekem nyugalmáért, az úton lévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért és a háború megszűnéséért. Köszönöm szépen, hogy bejutottam. Dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, imádkozzunk együtt. Jó Isten hallgassa meg a kérését. Istenem, hozzád fordulok, segíts meg és hallgass meg a kérésemet, segíts rajtam, hogy a te megsegítéseddel kapjak egy munkahelyet, mert nagyon el vagyok keseredve. Jézusom, bízom benned, imádkozzunk együtt. A mai imákat felajánlom édesanyám lelke üdvéért, a család többi halottaiért, adjon a Jóisten örök nyugodalmat nekik, Isten fizesse, hidegségről jött az üzenet. Ezt a rózsafüzét felajánlom unokatestvéremért, Boros Tündéért, aki az intenzív osztályon van, arra kérem a Jóistent, hogy gyógyítsa meg. Ildikó írta. A mai imákat felajánlom édesanyám lelke üdvéért, család többi halottaiért, adjon a Jóisten örök nyugodalmat nekik. Imádkozom a fiam és a családja gyógyulásáért, a Jóisten Süzanya segítő kegyelmek könyörüljön rajtok és a világ gyógyulásáért, Isten fizesse. Imád szeretném felajánlani a hallgatót sikere, a hallgatókért, a diákokért, sikeres vizsgákért. Egy nagymama írja a szóváltáról, hát imádkozzunk együtt minden vizsgázóért és az ő tanáraikért, hogy sikeresen átlépjék ezt a nehézséget is. Haló, Mária Rádió!
1: Halló, dicsértessék az Úr Jézus
0: Krisztus! Mindörökké, amen!
1: Azt a szerzőzsebb üzlet és szentmiséget is fel szeretném ajánlani a Sátori szemre. Egészségét, és hogyha lám nagyon faj, neki nem az a körülök, hogy sem könyörűen rogytam, gyógyuljak meg. Egészségét, békességét, gyermekeim, tonokáim, és akkor azt távozzon a családi körülményből. De ahhoz, hogy anyám hallgat meg Jézusom, gyógyulj meg valamennyire a lábunk, hogy tudjuk meg, hogy kétessék az ürét, és Isten fizessen beszél.
0: Mindenkiemben imádkozzunk együtt, Jóisten hallgassa meg. Gyermekeimért és az élő hit kegyelméért, és hogy rendeződjön az életünk Isten akarata szerint egy édesanyja írja. Ezt a rózsafüzét felajánlom fiam lelki gyógyulásáért.

Az rózsafüzet felajánlom bűneink bocsánatáért, a gyermekeimért, családi békéért, egy fontos ügy megoldásáért, egy mindennapos hallgató írja.

Haló, Mária Rádió. Haló, köszöntjük szeretettel. Haló. Haló, haló. Saját magamat hallom, de a kedves hallgató nem szól bele. Imádkozunk így kimondatlanul is az ő szándékaiért.

0: Halló, Mária Rádió. Halló,
1: Halló.
0: köszöntjük szeretettel. Hallgatjuk. Halló.
1: Halló, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Szeretnék imádkérni a szűzanyához, hogy adjon gyógyító fegyelmet nekem. Őrizzön meg veszedelmi szembetességet, és adjon erős egészséget nekem. Csak férje megészségét, öcsi megészségét. Három bírkának az egészségét, és a húgom egészségét, és édesapámnak, édesanyámnak adjon örök nyugodalmat. És még felajánlom a konnos élet távozásáit. Kérem az édesanyámat, hogy hallgassa meg a kérésemet. Vegyen meg, s adjon egészséget nekünk. Hiszen igazza, hogy meghallgattam.
0: Jó Isten, hallgassa meg a kérését, imádkozzunk együtt. Ez a rózsafűzét felajánlom a fiamért, a mennyemért és lelki gyógyulásért. Mai rózsafűzét felajánlom férjem sikeres műtétjéért.

imád, kérek a családomért, a férjemért, magamért és két lányomért, imádkozzunk együtt. Halló, Mária Rádió! Halló, köszöntjük szeretettel! Halló! Nem tudom, miért nem halljuk a kedves telefonálót, de imádkozzunk így kimondatlanul és az ő szándékaiért, hiszen a Jóisten meghallgat minden kimondott és ki nem mondott kérést is.

Kedves hallgatóink, mivel üresek a vonalak és a postaláda is üres, ezért lezárom ezt a mostani ima szándékfogadást. Meghívjuk most önöket, hogy imádkozzuk a fájdalmas rózsafűzért, majd a Jézus szíve litániáját, a mai délutánon a Szent József a Munkás Férfi Szövetség tagjainak a vezetésével. Tartsanak velünk!

dicsőülésünket eszközölte ki. Fogadd kegyesen a szűzanyára való emlékezésünket, hogy életének titkait megismerve, példáján felbuzdulva, mi is a te szent színed látására eljuthassunk. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadott a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházban,

0: Szentben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünk.

Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.

teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket erősítse.

Sen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: hangosan kiáltozva, könnyek között imádkozott, és könyörgött ahhoz, aki meg tudja menteni a haláltól. Hódolatáért talált meghallgatásra. Az utolsó vacsorát Jézus öröme vonta tündöklő fényességben. Ez fejeződött ki a hálaadásban, amit a kenyér és a kehely fölött mondott. Ennek ajándéka az oltári szentség. De a vacsora végén, amikor kimentek a Getsemáni kertbe, Jézusra is rászakadt a sötétség. Itt kezdődik a passió története. Jézus halálos vergődéséből Szent Lukács emeli ki a vérelverejtékezés mozdanatát. Halálfélelem kerítette hatalmába, és még buzgóbban imádkozott. Verejtéke, mint megannyi vércsepp hullott a földre. Jézus nem csak a test fájdalmát vállalta hát, hanem a lélekét is. Nem a hősök halálával halt meg, hegykén mosolyogva, hanem a gyöngék halálával egy rettegésben át imádkozott éjszaka után, hogy közülünk a leggyengébb se érezhesse többé egyedül magát a halál színe előtt. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérelverítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérelverítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérelverítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérelverítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérelverítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérelverítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérelverítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérelverítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérelverítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és

0: az nekünk.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Apostol, amen.
1: Megkínozták, ő alázattal elviselte, nem nyitotta ki a száját. Talán igaza van az középkori költőnek, hogy minden halál kínhalál. De Jézusra nem csak a fájdalom szakadt rá, beomló bányaként, tágra nyíló szeme kínzóinak arcára vetődött. Igaz, tudta ő addig is, hogy mi lakik az emberben. Ez azonban még hátra volt, hogy az erőszakot, kegyetlenségüket testközelből megtapasztalja. Akik ostorozták, nem haragudtak személyesen ő rá. A világ terhét vette magára, azok a csapások zuhogtak rá, melyeket egymásnak készítünk, az a harag, amelyel egymás ellen fordulunk, amelynek köztünk mindig áldozata a gyöngébb, az ártatlanabb. Amit egyel a legkisebbek közül tettetek, velem tettétek. Értünk s miattunk szenvedett, báránykét szótlanul áll előttünk. Amíg teste tetőtől talpig vérbe borul, már készítgeti magában az imádság szavait. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.

0: hatáján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.

0: Uráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.

0: Amen. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Az

0: Hazudj nekünk!
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mind.

0: Krisztól, amen.
1: Nézzétek a királyotok, milyen képtelen keveredés ez. Nem hiába nevezte Jézus a hazugság atyának a sátán. Ezeknek a jeleneteknek ő a rendezője. Pilátus előtt vádként fogalmazódik meg az igazság, hogy Jézus király, s hiába az üdvözítőnek finom különböztetése. Az én országom nem a világból való, halálos ítélet születik. Aztán a katonákon a sor, hogy az elítélt fejébe tövis koronát nyomjanak, és gúnyokból elmondják neki, amit szívünk legtisztább odaadásával kellene kiáltaniuk. Üdvözlés zsidó királya! Néhány nap múlva megjelenik majd arcán a föltámadás ámulatával, és elmondja a 12-nek, minden hatalom nekem adott, és a mennyben és a földön. Igazi beiktatásának mi még azt az előző jelenetet érezzük. Tövis koronásán vértől biborosan lett a királyunk. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Akit érettünk, tövissel koronáztak.
2: A

0: Hosszán Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Az

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövisek koronáztak.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövisre koronáztak.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövisse koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
1: miképpen

0: az nekünk.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
1: Nem olyan főpapunk van, aki ne tudna együtt érezni gyöngeségeinkkel, hiszen hozzá hasonlóan mindenben kísértés szenvedett, csak nem vétkezett. Amíg ostorozták, gúnyolták, legalább emberek között volt. Most magára maradt a kereszttel, igaz, katonák kiáltozó sokadalom gyűrűjében, de abból egyre kevesebbet lát. Már csak a gerenda súlyát érzi, az utat tapogatja botorkába, fülében, mint a malomzúgás, a vérelüktetése. Pasiója során, itt elhagyatottságában kerül a legközelebb mindannyiunk közös gyöngeségéhez. Vala azt mondta, aki követni akar, vegye föl keresztjét minden nap, és úgy kövessen. Minden nap? Valóban, nem kell semmi rendkívülinek történnie, ahhoz, hogy újra meg újra elviselhetetlenül, nehéznek, hiába valónak, tessék az életünk, vigasztalan vászorgásnak a semmi kötfüggénye előtt. Ilyenkor igyekszünk rágondolni. S ha ellensünk egy pillanatra, sem fogadjuk el a nyugalmat, amelyet a bukás kínál. Nyomban szedelőzködünk, s indulunk lassan tovább. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrval te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrval te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk a keresztet hordozta.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.

0: Urajan, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk,

0: Bűneinket, bocsáss meg nekünk, kegyelmez nekünk, irgalmaz nekünk.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Asztal, amen.
1: Nem akarok mással dicsekedni, mint Urunk Jézus Krisztus keresztjével. A megfeszített Krisztust hirdetjük. Mint a Kaifás szolgái, csak ugyan érettünk adták volna halálra Jézust. S egyáltalán, mint ha ők lettek volna valóban ennek a történetnek tevékeny szereplői. Az eredeti latin szöveg és az itt közölt régiesnek látszó fordítás szenvedő mondatainak középpontjában Jézus áll. Vállalja, hogy áldozattá legyen. A háttérben földereng az atya képe, akit a keresztről, mintha hiába szólongatna Jézus. Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Jelen van ő itt, s nem csak a szemlélőként, az evangéliumban ezt olvassuk. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda értem. Szent Pál pedig ezt írja. Saját fiát sem kímélte, hanem mindnyájunkért áldozatul adta. Isten azzal bizonyult atyánknak, hogy keresztre adta értük egyszülött fiát. Szeretném egyre inkább ezzel a mértéken mérni önmagamat, testvéreimet, és az egész világot, Istent is itt keressen a kereszt alatt. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, s áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, s áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok

0: közös áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek.
1: Miképpen

0: irgalmaz nekünk, Uram irgalmaz nekünk,
1: Uram irgalmaz nekünk,
0: Krisztus kegyelmez nekünk,
1: Krisztus kegyelmez nekünk,
0: Uram irgalmaz nekünk,
1: Uram irgalmaz nekünk,
0: Krisztus hallgass minket,
1: Krisztus hallgass minket,
0: Krisztus hallgass meg minket,
1: Krisztus hallgass meg minket,
0: mennyei Atya Isten, irgalmaz nekünk, megváltó Fiú Isten,
1: irgalmaz nekünk,
0: Szent Lélek Úristen,
1: irgalmaz nekünk,
0: Szent Háromság egy Isten,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve az örök Atya fiának szíve,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve a szűzanya méhében a Szentlélektől alkotott szív,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve az Isten igéjével lényegileg egyesített szív,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve végtelen fölségű szív,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve Isten szent temploma,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve a magasságbelinek szent szekrénye,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve Isten háza és a mennyország kapuja,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve a szeretet lángoló tűzhelye,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve az igazságosság és szeretet tárháza,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve jósággal és szeretettel teljes szív,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve minden erény mélysége,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve minden dicséretre legméltóbb szív,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve minden szív királya és központja,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, amelyben a bölcsesség és a tudomány összes kincsei megvannak,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, melyben a mennyei Atyának kedve telt,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, amelynek teljességéből mindannyian merítettünk,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve az örök halmok kívánsága,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve béketűrő és nagy irgalmasságú szív,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve dúsgazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve az élet és szentség forrása,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve vétkeinkért engesztelő áldozat,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve gyalázatokkal tetézett szív,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve gonoszságainkért megtört szív,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve mind halálig engedelmes szív,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve lándzsával átdöfött szív,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve minden vigasztalás kutfeje,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve életünk és feltámadásunk,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve békességünk és engesztelésünk,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve bűnösök áldozatja,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve benned remélők üdvössége,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve benned kimullók reménysége,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve minden szentek gyönyörűsége,
1: irgalmaz nekünk.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, kegyelmez nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: hallgass meg minket.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: irgalmaz nekünk.
0: Szelid és alázatos szívű Jézus, alakíts szívünket a te szent szíved szerint. Könyörögjünk, mindenható örök Isten, tekints szeretett fiat szívére, és mindarra a dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerót, és adj engesztelődve bocsánatot azoknak, akik irgalmasságodért esdekelnek, ugyanazon szent fiad Jézus Krisztus nevében, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Amen. Jézus szentséges szíve, jöjj, gyógyítsd meg a betegeket, térítsd meg a bűnösöket, vigasztald meg a szomorkodókat, vedd magadhoz a haldoklókat, és könyörülj a tisztító tűzben szenvedő lelkeken. Amen. Az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében. Amen. Amen. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.

0: Ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent Mise közvetítés következik.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan a Csíksomlyói kegytemplomba kapcsolunk, onnan a Szent Antal nagy kilencedünk, 8. szentmiséjét fogjuk közvetíteni, melyet Forró Csaba Roland csíkszentdomokosi segédlelkész mutat be. A kántori szolgálatot bíró János kántor karnagy látja el. Meghívjuk Önöket, ünnepeljük együtt ezt a legszentebb áldozatot.

Kedves testvérek, szentmisénk elején vizsgáljuk meg lelkiismeretünket is, bánjuk meg bűneinket, hogy alkalmassá váljunk a szent misztériumok megünneplésére.

Szent Lecke Szent Péter apostol második leveléből, testvéreim! Várjátok és sietessétek az Úr eljövetelének napját, amikor az egek tűzbe borulnak és elpusztulnak, az ellemek a hőségben elolvadnak. Mi tehát új égre és új földre várunk, az igazságosság hazájára, melyet ő megígért. Szeretteim, miközben erre vártok, nagyon igyekezzetek, hogy tisztán, fedhetetlenül és békességben találjon benneteket. Használjátok fel Urunk türelmét üdvösségetekre. Testvéreim, ti már előre tudtok mindezekről. Legyetek tehát résen, hogy a gonoszok tévedései el ne sodorjanak titeket, és el ne veszítsétek biztonságotokat. Gyarapodjatok, Urunk és megváltunk, Jézus Krisztus kegyelmében és ismeretében. Neki legyen dicsőség, most és az örökké valóság napján. Amen. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Márk könyvéből.
1: Dicsőség neked, Isten!
0: Egyszer néhány farizeust és Heródes párti embert küldtek Jézushoz, hogy szaván fogják őt. Azok oda mentek hozzá is, megszólították. Mester, tudjuk, hogy igazmondó vagy. Nem befolyásol a mások véleménye, és nem nézed az emberek személyét, hanem az igazsághoz híven tanítod az Isten útját. Szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? Fizessünk, vagy ne fizessünk? Jézus azonban átlátott álnokságukon, és ezért így szólt. Miért akartok tőrbe csalni? Hozzatok ide egy dénárt, hadd lássam. Erre odavittek egyet, ő pedig megkérdezte tőlük, kinek a képe és felirata ez. Azok ezt felelték, a császári. Jézus pedig így folytatta, adjátok meg tehát a császárnak, ami a császári, és az Istennek, ami az Isteni. Azok igen elcsodálkoztak Jézus feleletén. Ezek az evangélium igéim.

Ferences testvérek, Krisztusban kedves jó testvérek! Nagy kilencedünk során egyetlen mondatot jártunk körben, egyházunk katekizmusának meghatározását, és ennek utolsó pontja így hangzik, a keresztség által részeseivé válunk az egyház küldetésének. Ez a mondat, ez nem egy programmondat, és ez a beszéd nem is egy programbeszéd lesz, nem szervezési feladat, ez egy következmény. Aki valóban Isten gyermeke lett, Krisztus tagja lett, betestesült az egyházban, abból Krisztus sugárzik ki, mert ő él benne, és ez látható a mindennapi életben. Jézus küldetését egyetlen forrás tápláltam, az Atyával való élő, folytonos, megszakíthatatlan kapcsolat. Urunk minden döntése előtt imádkozott. A 12 apostol kiválasztása előtt egész éjszakát imádságban töltött. A csodák előtt visszavonult. A kínszenvedés küszöbén a Getsemáni kertbe ment, nem erőt gyűjteni, hanem az Atyába kapaszkodni. Nem a program mozgatta, nem az eredmény, hanem az Atya hangja, amelyet a Jordánnál hallhatóvá vált, ami számunkra is, te vagy az én szeretett fiam, benned telik kedvem. Ebből az egyetlen mondatból élte egész nyilvános működését. Nem a siker tartotta, nem a tömegek lelkesedése, nem az apostolok hűsége. Az Atya hangja tartotta, amikor mindenki elhagyta akkor is. Kalkuttai Szent Teréz anya minden hajnalon órákat imádkozott, az eukarisztia előtt térdelt, és onnan ment ki az utcára, ahol a haldoklók, a betegek, a leprások várták. És amikor megkérdezték tőle, hogyan bírja ezt napról napra tenni, azt mondtam, Jézusban látom őket. Ha nem látnám Jézust bennük, egy percig sem tudnám csinálni. A küldetés tehát nem azzal kezdődik, hogy kimegyünk a világba. Azzal kezdődik, hogy belépünk az Atya elé. Odaállunk az Atya elé. Reggel, csendben, akár csak 5 percig. Odaadom magamat az Atyának, és azt mondom, Atyám, ez a te napod. Én a tiéd vagyok, és te járj előttem. És innen minden más következik. Természetesen, erőltetés nélkül, ahogyan a szőlőveszőből fakad a gyümölcs, ha benne marad a tőben. De nem kell a szőlővesző erőt kifejtsen. A II. Vatikáni zsinat pontosan fogalmaz, és a következőket mondja. Akik a keresztségben betestesültek az egyházban, azoknak sajátos kötelességük, hogy saját egyéni helyzetüknek megfelelően az evilági dolgok rendjét az evangélium szellemével itassák át és tökéletesítsék, és az evilági feladatok gyakorlásában Krisztusról tanúságot tegyenek. Átitatni. Az átitatás az nem erőszakos folyamat. Amikor ez a csepegtető öntözés van, azt tudja igazán a földet mélyre átitatni. Mert a nagy eső, a nagy zuhogó az leszalad a földről. Nem látványos az átitatás. Jézus képeit használva az átitatás só és világosság. A só nem reklámozza magát. Belekerül, és az ételnek ízt ad. A fény nem magyarázza magát, felgyullad, meggyullad, és a sötétség visszahúzódik. De kedves jó testvérek, mi az evangélium szelleme konkrétan? Hogy néz ki, hogy átitassuk a világot az evangélium szellemével? Nem érzékenység, mint ahogy nem jó emberség, nem jó indulat, nem vallási árnyalat. Nem szeretik, és ma nem szeretjük ezt a szót, de mégis kimondom,
az evangélium szelleme radikális. Jézus radikális volt és nem kényelmes. Ma azért nem szeretjük ezt a radikalizmus szót, mert egy az, hogy a fanatizmushoz kötjük, másik pedig az, hogy a radikalizmus az nem kényelmes életet biztosít hozzá nekünk. De Jézus odament a lepráshoz, akit mindenki messziről elkerült. Megbocsájtott annak, akinek a törvény szerint nem lett volna joga megbocsájtani, és meg kellett volna ölni. Megsiratta Lázárt. Nem tartotta tiszteletben, hogy a messiás, az Isten nem sír, mert benne nincs változás. Megmosta a tanítványok lábát, és nem nézte, hogy az utolsó szolga, vagyis a rabszolgának volt ez a feladata, és ez a legmélyebb alázat jele. Az evangélium szelleme tehát nem általános jóság, jobb ember vagyok, mint a többiek, hanem konkrét, testbe öltözött, árat követelő és árat fizetni kész szeretetnek a gyakorlása, amely nem áll meg a határon, ahol a kényelem véget ér. Erre mondta 16. Benedek pápam, mi a nagyszerűségre lettünk teremtve, és nem a kényelemre. Ez a szeretet nem áll meg, és kimegy oda, ahová senki nem megy, amely akkor is ad, amikor nem kap, amely megbocsájt, amikor nem érdemes, és nem érdemli meg a másik. Ez a radikális evangéliumi élet, és a szentek nagyon gyönyörűen mutatták ennek az életnek a lényegét. Egyházunk ősi bölcsessége pontosan tudta, miben áll leginkább az evangélium szelleme a hétköznapokban. Ezért foglalta össze az irgalmasság cselekedeteit két csoportban, testi és lelki cselekedetek. Ezek nem jambósági gyakorlatok, ezek nem valahol ott hátul vannak hitünk megélésében, hogy legutoljára esetleg bérmálkozási felkészítőn hallottuk, hogy vannak az irgalmasság testi és lelki cselekedetei. Jézus szavai az utolsó ítéletről konkrétak és valóságosak. Amit a legkisebb testvéreim közül egyel tettetek, nekem tettétek. És ezzel szembe kell nézzünk. Az éhezőket megetetni, éhezőknek enni adni. Éhezők nem csak Afrikában és Afrika falvaiban vannak. Az idős szomszéd, aki már nem tud főzni, vagy már nem úgy tud főzni magának. Az ágyban fekvő, akit el kell látni, gondoskodni kell róla. Oda kell menni hangosan, nem hangosan, hanem csendesen, egyszerűen sütöttem, készítettem, hoztam, hogy megkínáljam. Megosztani azt, ami van. A vendégszeretetet gyakorolni. Szinte már szentségi rangra volt emelve a vendégszeretet az ősegyházban. Ha olvassuk Szent Pálnak a leveleit, vagy az apostolok cselekedeteit, akkor a vendégszeretet mindig ki van emelve. Nagyon gazdag ez a cselekedet, és nagyon sokrétű. Kalkuttai Teréz anya mondja, nem nagy dolgokat kell tenni, hanem kis dolgokat nagy szeretettel. Szomjazókat megitatni, ruhátlanokat öltöztetni, betegeket látogatni. Ezek mind testbe öltözött szeretet tettek. Az a látogatás, amelyre nincs kedvem, és ma hány fiatalnak már nincs kedve meglátogatni nagyszüleit. Oda menni ő hozzá. Az a kórházi szoba, ahova rettenet és fájdalmas bemenni. Az az ember, aki évek óta ágyban fekszik, és évek óta senki nem nézett a szemébe, mint egyenrangúra. Oda menni, nem sajnálni, hanem szeretni. Ez a különbség. Jézus nem sajnálta a leprásokat, nem sajnálta a vakot, nem sajnálta a süketet, hanem szerette. És ez a szeretet gyógyította, és megérintette.
foglyokat meglátogatni. Nem feltétlenül a börtönben lévőkről van szó, hanem mindenkivel törődni, aki valamilyen fogságban él. A depresszió fogságában, a különféle függőségek fogságában, az előítéletek fogságában, amelyek rabként tartják meg, az elmagányosodás fogságában. Damjáni Szentpéter a 11. században a lepra telepekre járt ki, és Krisztus tagjaként ment, mert tudtam, ha az egyik tag szenved, akkor az egész test szenved. És ő mélységesen átérezte, mint az egyház testének a tagja, hogy a betegeken keresztül szenved az egyház, és ő ott kell legyen a betegek mellett. Rengeteg dolgunk van, rengeteg küldetés van mellettünk, a szomszédunkban, a velünk szembe lévőkkel. Van, ahol szeretetet gyakoroljunk, csak ki kell tágítsuk a szívünket. Jön a másik, vagy a mások, amelyeket nem igazán szeretnek és szeretünk. A bűnösöket meginteni, figyelmeztetni, tanácstalanoknak jó tanácsot adni. Ez nem moralizálás, hogy akkor leülünk, és akkor elmondjuk, mi kéne a jó legyen, és nem is fölényes jó szándék. Barsi Balázs atya mondja, aki szeret, az megmondja. Aki nem meri megmondani, az nem mert eléggé szeretni. Jézus nem kerülte ki a nehéz helyzeteket. Mai evangélium, élő példa. Megmondta a gazdag ifjúnak, mi távolítja el az örök élettől. Megmondta Péternek, távozz tőlem, Sátán, mert emberi módon gondolkodsz, és nem az Isten szerint. Milyen kemény. Mert az igaz szeretet nem hallgat el jó indulatból olyat, ami döntő a lelki üdvösség szempontjából. Mert a mi örök célunk az a lelki üdvösség. Azért ülünk itt, azért vagyunk itt, azért vagyunk kapcsolatban a jó Istennel, mert nekünk az az örök célunk, hogy mi az örök üdvösségbe jussunk. Ha nem oda készülünk, akkor nincs értelme kereszténynek lenni. De nem elég szólni, nem elég meginteni, utána ott kell maradni és segíteni. Ezért vagyunk az egyház testének a tagjai. Egymás segítve haladunk előre. És ez hihetetlenül nehéz a mai világban, amikor az ember bezárkózik, amikor csak jó visszajelzéseket kér és vár, amikor nem tud élni, nem tudja megfogalmazni a kritikát úgy, hogy ne legyen abból személyeskedés. Szomorúaknak vigaszt adni. Van egy hatalmas különbség a világ és a keresztény vigasz között. A világ azt mondja neked majd előbb-utóbb jobb lesz. Elmúlik, ne busulj, van még elég az életből. Krisztus tanítványainak ennél mélyebb vigaszt kell adni, és mélyebb vigaszt kell nyújtsunk egymásnak. Nem kell megkerülni a fájdalmat, mert ez az élet része. Jézus nem kerülte meg a fájdalmat. Gondoljunk csak Lázár feltámasztás esetén. Oda megy a testvérekhez, oda megy a sírhoz, megsiratja Lázárt. Keresztény vigasz bemegy a fájdalomba. Oda ül a gyász mellé. Ez a legnagyobb vigasz, hogy nem vagyok egyedül benne. Hogy van, akivel megosszam. Hogy van, aki átvegyen belőlem. Van valaki, aki sírjon velem és sír velem. Van, aki feltámaszt, és feltámasztja a szeretteinket. Ez a keresztény vigasz. 16. Benedek pápa azt írja, reményre vagyunk megváltva kezdetű enciklikájában. Isten nem tud szenvedni, de tud együtt szenvedni. Az embernek Isten szemében oly nagy értéke van, hogy ő maga lett emberré, hogy együtt szenvedhessen az emberrel.
Azóta minden emberi szenvedésben jelen van valaki, aki együtt szenved, együtt viseli a szenvedést a szenvedő emberrel. Azóta minden szenvedésben jelen van Isten együtt szenvedő szeretetének vigasztalása, és ezáltal fölkelt a remény csillaga. Nagyon fontos, hogy bemerjünk menni. És itt a legközvetlenebb kapcsolatok, amikor egy jó komosság van, és valamelyik megözvegyül, akkor hát ne csak bulizni tudjanak összegyűlni, hanem oda menni, vigasztalni, imádságra fogni a kezet, ha kell együtt sírni, együtt imádkozni. Nem csak azért vannak a komák, hogy legyen akivel a tájfakasztót megünnepelni, hogy legyen akivel egy jó nagyot bulizni, és a jó vaskos borítékot legyen, aki letegye. Meg hogy legyen, aki odaálljon majd a házasságkötéskor. Ilyenkor még nagyobb szükség van. Mert van köztetek egy kapcsolat, és ezt a kapcsolatot Isten hozta létre. És ma elszakadnak ezek a kapcsolatok, és újra vissza kell állítani. Újra fel kell keresni egymást. Nem csak az örömben, hanem a bánatban is. Mert Krisztus arra tanít bennünket, hogy a vigasztalás bemegy a fájdalomban, és nem hagyja egyedül a szenvedőt. Nagyon fontos, hogy ezeket a kapcsolatokat újra felelevenítsük. Sértéseket türelemmel hordozni és megbocsájtani. Ez a legradikálisabb, nem természetes emberi cselekedet. Csak Jézusban és a Szentlélekben, a Szentlélek által valósítható meg. Mert az ember alap természete az, hogy visszaüt, hogy védekezik, hogy mentegetőzik, gondoljunk csak a bűnbeesésre, az asszony adta, a kígyó mondta, így kezdődik. Vénai Szent János, az árci plébános 25 éven át tűrtem, hogy paptestvérei állandóan rágalmazták, feljelentették és mellőzték. Soha nem válaszolt. Soha nem ütött vissza, mert tudta, az irgalmasság nagyobb a törvénynél. És amikor meghalt, az egyház kora egyik legnagyobb lelkipásztorát gyászolta meg benne. És mai napig a plébánosoknak a védőszentje. Élőkért és holtakért imádkozni. Ez a legcsendesebb és legmélyebb tett. Senki nem látja, senki nem tudja meg, de az egész egyházat hordozza az, aki minden nap az Atya elé áll, és imádkozik az egész világért. Ez történik minden szentmisében is. Kitárt karral, Jézus Krisztus nevében bemutatjuk a szentmise áldozatot, Krisztus kereszt áldozatát, és felajánljuk az egész világ üdvösségért. De nem csak papok tehetik ezt meg. Líziói Kisszenteriz nagyon fiatalon, tizenévesként, egy kolostorba bezárva, ebből élt. A csendes imából, és ez az ima még most is hat évszázadok után. Még most is érezzük, mert minden imádság kihat a jövőre is. Kedves testvérek, Szent Pál apostol azt mondja, ti vagytok Krisztus levele, amelyet mi írtunk nem tintával, hanem az élő Isten lelkével, nem kőtáblákra, hanem húsvér szívekre. Az ember, akiben Krisztus él, olvasható, mint a levél. Nem kell elmondania semmit. Nem kell megmutatnia. Az arcam, a döntései, a türelme, a bocsánata minden szónál többet ér. Ez a tanúságtételünk, és ez a mi küldetésünk, akik meg vagyunk keresztelve. És ezek után, ha ezt mind éljük, a szónak is van helye. Nem agresszívan, nem erőszakosan, nem minden alkalommal, de van pillanat, amikor meg kell szólalni. Amikor valaki azt kérdezi tőled, miért vagy ilyen? Miért nem roppansz össze, amikor más már rég összeroppant volna? Miért tudsz megbocsájtani megbocsájthatatlan tetteket?
Hogyan tudod ezt elviselni? És ilyenkor meg kell szólalni. Egyetlen egy választ kell mondani. Krisztus. Krisztus él bennem, és Krisztussal mindent meg tudok tenni. Pontosan, bátran, az illető szemében nézve kimondani, amit látsz bennem, az nem az én erőm, hanem Krisztusé, aki bennem él. Kedves jó testvérem, ez az élet szentség. 8 alkalmon át egyetlen mondatot jártunk körül, minden oldalról megvilágítva, és ezt a mondat azt mondta a keresztségben, valami végleges és visszavonhatatlan történt veled. Isten megkent, megszabadított, gyermekévé fogadott, Krisztus tagjává tett, betestesített az ő egyházában, és küldetést adott neked. Most már csak egyetlen kérdés marad. Engedjük-e? Engedem-e, hogy Isten gyermeke legyek? Hogy Krisztus tagja legyek, akivé a keresztségben váltam? Hogy az egyház élő sejtje legyek, és nem a holt tagja? Hogy a világ sója és a világ világossága legyek, ahogy Krisztus Urunk mondta. Kedves testvérek, legyünk méltó tagjai ennek a testnek, hogy bő gyümölcsöt teremjünk, akik naponta odaállnak az Atya elé, és engedik, hogy általunk belépjen Krisztus világossága ebbe a sötét világba. Amen.

0: Imádkozzunk Krisztus Urunkhoz, aki tudja, hogy mire van szükségünk.
1: Bátorítsd az evangélium hirdetőit, hogy igédet és tanításodat kétséggel és örömmel szolgálják.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Akadályozd meg a hatalom birtokosait, hogy hatalmukat erőszakra és az emberek elnyomására használják.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Adj a szenvedő embereknek együttérző, szívű és jókedvű segítőket.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Irányíts bennünket, hogy a hétköznapok nyugtalanságai közepette az imádságba menekülve nálad találjunk nyugalmat.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Jóságos Istenünk, te közel vagy hozzánk. Hallgass meg bennünket, Krisztus, ami Urunk által.
3: Amen.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész szentek. Urunk Istenünk, jóságodban bízva jöttünk össze, hogy adományainkat tisztelettel oltárodra helyezzük, tisztíts

Valóban szent vagy és dicséretre méltó ember szerető Istenünk, mert életünk útjain velünk vagy mindig. Valóban áldott a te szent fiad, aki jelen van közöttünk, szeretete egybegyűjt minket, magyarázza a szentírást és megtöri a kenyeret, mint egykor a tanítványoknak. Irgalmas atyán, kérünk tehát téged, küldd el szent lelkedet, hogy ezt a kenyeret és bort megszentelje, hogy legyenek számunkra mi Urunk Jézus Krisztus testem és vérem. Ő ugyanis a kínszenvedés előtti estén, az utolsó vacsora éjszakáján kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek is, egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a borral telt kelyhet. Hálát adott neked, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyha az új és örök szövetségim. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Megemlékezünk tehát Szent Atyán Krisztusról, a te fiadról, a mi üdvözítőnkről, akit a szenvedés, a kereszt halál és a feltámadás által vezettél el a dicsőségbe és jobbodra ültettél. Hirdetjük szereteted művét, amíg fiad el nem jön, és felajánljuk neked az élet kenyerét és az áldás kelyhét. Kérünk, nézz egyházad áldozatára, melyben Krisztus nekünk adott húsvéti áldozatát bemutatjuk neked. És add, hogy szereteted lelkének ereje által mi, akik fiat testét és vérét magunkhoz vesszük, most és az örökké valóság napján az ő tagjai közé számíthassunk. Ebben a szent misztériumban részesülve mindenható atyánk, éltessen minket a szent lélek, és add, hogy fiadnak képmására alakuljunk. Erősíts meg minket a közösség kötelékében 14. Leó pápánkkal, Gergely püspökünkkel, a többi püspökkel, a papokkal, a diakónusokkal és egész népeddel együtt. Add, hogy egyházadban minden hívő figyelje az idők jeleit, és az evangélium szolgálatára szentelje magát. Segíts, hogy megértsük a körülöttünk élő emberek szükségeit, hogy mi, akik az öröm és a remény részesei vagyunk, gyászukban és bánatukban hirdetni tudjuk nekik az üdvösség hírét, és velük együtt előbbre jussunk a te országod útján. Emlékezz meg testvéreinkről, akik Krisztus békében hunytak el, és minden megholtról, akiknek hitét egyedül csak te ismerted. Bocsáss be őket arcod fényének örömében, és a feltámadáskor add meg nekik az élet teljességét. Ha pedig majd a miutunk véget ér, védj fel minket is országodba, hogy ott mindig veled éljünk. Együtt a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, az apostolokkal, a vértanukkal, páduai Szent Antallal, Szent Domokos atyánkkal, Szent Ferenccel és minden szenteddel. Add, hogy velük közösségben téged dicsérjünk és magasztaljunk, Jézus Krisztus, a te fiad által.

Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.

Emélkedj és a nyolcadik kedre. A lelki szegénység nem a hiány, hanem a teljes odaadás állapota. Amikor az ember mindenit átadja az Istennek, és cserébe az örökké való kincs részese lesz, akkor a szívben békesség és szabadság születik. Szent Antal élete és tanítása arra mutat, hogy a szolgálat és az alázat nem teher, hanem az isteni kegyelemben való részesedés öröme. A Szántaföldön talált kincs példázata arra hív minket, hogy értékeljük a látszólag apró, de isteni dolgokat, és merjünk, ha kell, minden mullandót odaadni az örökké valóságért. Aki Istenben találja meg gazdagságát, annak szíve békében nyugszik, bármilyen vihar is találja szembe magát. Mindenható Istenünk, te, aki Szent Antal életében példát adtál az alázat és a szolgálat szépségére, add, hogy mi is felismerjük az igazi kincs értékét. Segíts, hogy mindenünket neked ajánljuk, és a lelki szerénység útján járva szívünk megteljen békével és szeretettel. Páduai Szent Antal közbenjárására kérünk, formált szívünket, hogy alázattal és odaadással szolgáljunk téged életünk minden napján, és egykor örökké dicsőíthessünk téged. Amen.

0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő mélyében megmaradás szegélyek.
0: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Íme az Úrnak szolgáló leányom.
1: Legyen néked a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyos Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: És az ige testélőn. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyos Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyjam,
1: hogy méltó lehessünk a Krisztus ígéretére.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, ami Urunk által. Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezőjen, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája.
2: Istennek segítsége maradjon mindenkor mi velünk.
3: Amen.

Kedves hallgatóink, a Szent Antal nagy 9. 8. szentmiséjét közvetítettük a Csíksomlyói Kegytemplomból, melyet Fóró Csaba Roland csíkszentdomokosi segédlelkész mutatott be. A kántori szolgálatot Bíró János kántor karnagy látta el. Köszönjük, hogy velünk tartottak, hogy együtt ünnepelhettük ezt a legszentebb áldozatot. Maradjanak továbbra is a Mária Rádióval.

0: Bibliai nők nyomában.
1: Vajon mit üzenhetnek ma nekünk a Biblia asszonyai?
0: Erre keressük a választ Tyukodi Beáta nővérrel.

0: Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Szatmári stúdióból, és kezdetét veszi a két hetente elkezdődő műsorunk, ami a bibliai nők nyomában folytatjuk az utunkat, és a mai estére egy kedves vendégünk van a vonalnak a másik végén, Gázsa Irénke, nagyon kedves barátnőm, akivel nagyon régóta ismerjük egymást. Őt kértem meg, hogy a mai témánkhoz felmerülő kérdésekre próbáljon válaszolni, és saját tapasztalatait megosztani ezzel kapcsolatosan, főleg az anyassággal, most már nagymamaként is megosztani azt, ami az ő számára kedves, örömteli, és talán minden nőnek, anyának és nagymamának hasonló élményei, tapasztalatai vannak, de talán találhatnak benne olyan válaszokat, ami elgondolkoztatja önöket, és talán tovább viheti a következő napokra. Úgyhogy Irene, nagy szeretettel köszöntlek, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a mai estére ezt a felkérésünket.
1: Én köszönöm a felkérést, és nagy szeretettel köszöntöm én is a Mária Rádió hallgatóit, és hát várom a beszélgetést.
0: És mielőtt a témánkat így elkezdenénk, illetve folytatnánk az elmúlt adásban elkezdtük Éva történetét, és ugyanez a téma következne most is folytatásként, talán egy picit más szemszögből, meg más témákkal, gondolatokkal. Azelőtt, Irene, hogyha pár mondatot mondanál magadról, bár szoktál vállalni beszélgetős műsorokat a rádióban, de lehet, hogy nem mindenki hallgatta az előzőeket, úgyhogy jó, hogyha esetleg pár dolgot elmondasz magadról.
1: Én Kaplonyban lakok, jelen pillanatban itt a helyi kultúrotthonban dolgozom, és hát két felnőtt lány édesanyja vagyok, és hát már van egy kis unokám, mint ahogy meg is említetted. Egyrésztről azt mondom, hogy az anyaság vége felé, de a nagymamaság elején tartok.
0: Friss nagymamaként, nagyon kedves kislánynak a nagymamájaként, úgyhogy
1: köszönöm.
0: Friss tapasztalatokkal, valószínű örömteli élményekkel. Akkor én folytatnám is az Anselm Grün könyvét vesszük alapul a Bibliai Nők Nyomába című műsorunkban. Éld, ami vagy, a nő útja önmagához címmel írta Anselm Grün és Linda Jaros ezt a könyvet. Egy kicsi részletet választottam ki erre a beszélgetésre, ami felvezetné a mai témánkat, úgyhogy ezt a néhány gondolatot felolvasnám most. Éva, mint minden élő anyja, megmutatja nekünk, nőknek, mit jelent az, hogy mindenben az életet keressük. Ez vitte rá Évát arra, hogy egyen a tudás fájáról, mert az életet akarta megérezni mindenben, amit nyújt. Meg is tapasztalta minden következményét, a boldogságot is, a fájdalmat is. Megtapasztalta önmagát, ismereteket szerzett, és személyes érettséget. Az anyaság csodálatos kép a nőről. Kifejezi méltóságát, Éva példáján ma megtanulhatják a nők, hogy hogyan tudják felfedezni és megünnepelni anyai nőként való méltóságokat. Nekünk keresztényeknek az anyaság Isten egy fontos oldalára mutat rá. Megjelenik benne valami az anyai Istenből. Izaiás könyvében például a szerető édesanyához hasonlítja magát Isten. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony, nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha az meg is feledkeznék, én akkor sem feledkezem meg rólad. Íme tenyerem berajzoltalak téged. Isten úgy vigasztal minket, ahogy egy anya gyermekeit. Egy nő anyaként való legnagyobb méltósága abban áll, hogy magából az Istenből jut kifejezésre benne valami. Isten anyai, vigasztaló, gondoskodó és szerető oldala. Tehát az anyák valami nagyon fontos dolgot képviselnek Istenből. Az anyák arra az Istenre utalnak, aki életet ad, akinek arra van gondja, hogy az élet növekedjen, változzon és beérjen, majd a halálban végérvényesen átváltozzon. Nagyon érdekes megvilágításban hozza ez a könyv Évának a történetét, és az, hogy az ő történetéből az anyasságot emeli ki, és a nőknek a fontos tulajdonságait, ami Istenben még teljesebben megvan. De így hallgatva a történetet, vagy ismerve Évának a történetét, szerinted ma mi az, amit tanulhatunk Évától, az ő történetéből, hogy élik meg a mai nők az anyasságot áldásként, felelősségként, vagy küzdelemként a mai világban, és az anyák Isten milyen vonására mutatnak rá?
1: Nagyon szép gondolat volt ebben a részben, amit felolvastál, meg is ütötte a fülemet az, hogy Éva az életet tartja nagyon fontosnak, és az életet pártfogója. De tulajdonképpen valóban ő az ősanya, az élet forrása, tőle ered minden ember. Tehát valóban ő számára az élet mindenek fölött való, és szerintem ma is egy anyának ez a lényeg, az élet továbbadása, az élet ápolása. Sajnos úgy látom, hogy a mostani fiataloknál inkább az anyaság az küzdelemként és felelősségként jelenik meg, és nem annyira áldásként, tehát hogy inkább a nehézségeket látják benne, és bizony, hála Istennek talán még itt a mi vidékünkön nem, de nyugaton már emiatt nem is igazán vállalnak gyermeket, mert tényleg akkor meg kell szűnjél magadnak, mert a gyermek az első, és tulajdonképpen az élet csak így megy tovább, tehát ha te csak a saját életedet véded, az előbb-utóbb megszűnik. Csak így lehet továbbadni az életet az utódaidban, a gyermekeidben. Aztán, hogy ez az Isten anyasága, vagy ez a vonása az Istennek, hát eszembe jutott erről, amikor láttam Paul William Young regényéből készült filmet, a Viskót, és nagyon megdöbbentett, hogy a mennyei atyát egy nő játsza, a szerepét egy nő, egy néger nő játsza. Hát, ugye, először tényleg ilyen megdöbbentő volt, a mennyei atya, tulajdonképpen mennyei anya. Értettem a koncepcióját az írónak, hogy ezt a vonását akarta mennyei atyának kiemelni, ezt a gondoskodó, megértő, szeretett vonását, ami inkább az anyákra jellemző. És hogy tényleg a gyermek is nagyobb bizalommal fordul az édesanyához, mint az édesapjához, hogyha problémája van, vagy baja van. És én értettem, hogy miért. Úgy először tényleg megdöbbentő volt, de aztán ott belegondoltam, hogy valóban egy mennyei anyai tulajdonságokkal rendelkező apa, mennyei atya. Jó Isten, tényleg.
0: Igen, nekem is így, mikor a könyvbe is olvastam, meg én is láttam a filmet is. Ilyenkor mindig nagyon elgondolkoztató, mert ez a részéről talán kevesebbet szoktunk beszélni, vagy nem annyira van így előttünk.
1: Igen, mindig a hatalmas Istent látjuk, az ítélkezőt, aki irányítja a világot, aki megteremti, de ezt a gyengéd részét, ezt kevésbé. Pedig hát szeretetből adta a fiát, értünk. Tehát akkor annyira szeretett. Tehát tényleg ez egy anyai szeretetnek a jelenvonása. Mindent odaad a gyermekéért.
0: Igen, és talán, bár szoktuk mondani, hogy a gondoskodó Isten, hogy mennyire Igen. gondoskodik az emberről, a világról, de hogy tényleg így talán kevesebbet gondolunk erre, hogy ez tényleg mennyire női tulajdonság, tehát hogy mennyire erősen tényleg az anyai, igen, ez az anyai vonás, és hogy ezt így azért olyan jó érezni, vagy tapasztalni.
1: Igen.
0: És hogy örömteli, hogy ő tényleg itt ebben a könyvben is ezt így nagyon-nagyon kiemelik, és hogy kicsit még ilyen, hát büszkék lehetünk nőként, hogy tényleg az Istennek ebből a vonásából mi ebből most tovább. Így többet kaptunk, vagy mi vagyunk megajándékozva ezzel nőként, és hogy ez tényleg az a feladatunk, hogy ezt minél inkább azon a helyen, ahol vagyunk, ezt gyakoroljuk. Aztán, ha így az anyaság témájánál vagyunk, szerinted hogy változott az anyaság szerepe a társadalomban? Bár említetted, hogy igen, a fiatal generációnak ma ez talán így nehezebb, tehát vannak olyan oldalai, amit úgymond nehezebben vállalnak, és hogy mennyire, nem tudom, érzik azt talán, hogy korlátozva vannak, vagy a szabadságuk nem tud úgy kiteljesedni, inkább hogy látod, hogy így nyomás van az anyákon, vagy pedig tényleg vannak példák, amikor azt mondod, hogy ezt így jól meg lehet élni, vagy tényleg úgy meg lehet élni, ahogy ennek a hivatásnak ez a szépsége, meg teljessége látszódjon, átadható legyen.
1: Én úgy érzem, hogy a mai világban nagyon sokszor szóba esik az, hogy önmegvalósítás, és azt gondolják, ha családod van, és ha anyaságodat éled meg, akkor ez csorbít ezen, hogy nem tudod megvalósítani önmagadat. De engem ez a szó, ez mindig egy dühöt vált ki belőlem, mert én úgy érzem, hogy a mostani pszichológia túlzottan énközpontú. Tehát a környezetedet, a társadalmat, azt szinte csak díszletként kezeli, hogy a te énednek, a te önmegvalósításodnak csak az eszközei. Soha nem fog egy társadalom úgy kiépülni, hogyha az egyén csak a saját érdekeit nézi. És én szerintem maga a személyiség is csak akkor tud kibontakozni, hogyha nem csak önmagával foglalkozik, mert ez olyan, mint amikor a macska kergeti a saját farkát, és akkor csak körbe-körbe megy, hogy nem tud ebből kiszakadni, hogy akkor válsz igazán önmagaddá, nem a saját érdekeidet nézed, hanem a másikban teljesed el te ki tulajdonképpen. Azzal, hogy lemondol sokszor a saját vágyaidról, a saját elképzeléseidről, valahol mégis megtalálod, mert én azt gondolom, hogy akkor válsz igazán önmagaddá, ha azzá válsz, amivé Isten álmodott téged. Tehát, hogyha nem csak önmagadat keresed mindenhol, mindenben, hanem a helyedet, ahova Isten elképzelt téged. És ha most az a feladatod, hogy másokat szolgálj, hogy lemondjál magadról, akkor szerintem akkor vagy a helyeden, és valahol mégis belül egy belső békéd születik meg. Őszintén a mai világban már ugye nem 5-6-7 gyermek van, hogy egész életedben, tehát 18 éves korodtól egész 60 éves korodig folyamatosan anyaságodat kell megéljed, mert állandóan jönnek a gyermekek, hanem van 1-2 gyermek, és hát én, mint már felnőtt gyermekek édesanyja, mondhatom, olyan hamar eltelik az az időszak, amíg függnek tőled, amíg tényleg állandóan le vagy kötve általuk, olyan hamar felnőnek, és olyan hamar kirepülnek, hogy azt a néhány évet igenis oda lehet szánni arra, hogy csak a gyermekeidnek éljél, és ne a saját akaratodat, ne a te saját karrieredet keresd, mert előtte azért van idő, ugye már nem is vállalnak olyan hamar gyermeket a fiatalok, és utána is, hát én látom, hogy most megint rám szakadt az idő, rám szakadt a sok lehetőség, mert a gyermekeimnek már nincs úgy szükségük rájuk, mint ahogy volt. Most jön egy újabb időszak az életemben, hogy most az unokámnak van szüksége rám, de hát ez nagyon jó. Tehát, hogy most az önmegvalósítás, emiatt is sokan úgy érzem, hogy nem mernek vállalni gyermeket, pedig szerintem ez a kettő nagyon is összeilleszthető, és úgy kiegészíti egymást. Egy kicsit az önmegtagadás egészíti ki az önmegvalósítást. Ez érdekes, érdekes dolog.
0: Igen, és ahogy így hallgatlak, akkor úgy az van bennem, hogy nagyon sokan talán igen, az anyasságot egy szerepnek is mondják, vagy úgy élik meg, mint a nagyon sok szerepet így az életünk során, és hogy ahogy te beszélsz erről, ez ennél több, tehát hogy ez hivatás, és hogy ez ezért több, meg mélyebb, meg sokkal fontosabb, és hogy akkor vajon mennyire formálja a közösségi média az embereknek az anyasságról alkotott képét, vagy hogy most esetleg igen, ott tartunk, hogy van, aki esetleg tart tőle, fél tőle, esetleg tényleg szerepnek tartja csak, de hogy nem tudja egészen úgymond odaadni magát a nők közül.
1: Sajnos a média nagyon-nagyon meghatározza a közvéleményt, és sajnos nem pozitív értelemben. Tehát egy olyan mintát mutat nekünk, hogy te tökéletes kell legyél, tökéletes feleség, tökéletes anya, háziasszony, tehát hogy mindig minden tiszta legyen, tökéletes szakácsnő, aki mindig finomakat főz, és közben még kipihent is vagy, és csinos is vagy, és nagyon jó nevelő vagy, és mindig mosolyog. Hát ez a valóságban ez így nem működik. Egyáltalán nem így működik. De én azt gondolom, és ez olyan egy szép gondolat, hogy csak elég jó anya kell legyél. Nem kell tökéletesnek lenni, csak elég jónak. Meg aztán kinek mi a tökéletes? Ami az egyik embernek tökéletes, az lehet, hogy a másiknak irritáló tud lenni. De szerintem nagyon, nagyon fontos az, hogy ne vedd magadat komolyan. Tudjál nevetni a hülyeségeiden, a tévedés, és de ismerd is be. Ismerd is be, hogy hát nem vagyok tökéletes. És szerintem, ha a gyermekeid látják azt, hogy anya sem csinál mindent tökéletesen, és nem is várod el tőlük sem, hogy ők tökéletesek legyenek, az jó hatással lesz rájuk, mert azért sajnos azt látom, hogy a fiatalabb generáció, ez a tini kor, mai tini korban nagyon sokan az elvárás, vagy ők azt hiszik, hogy nagyon sok elvárás van feléjük, nagyon sok depressziós van, pszichés problémákkal küszködők. Talán azért, mert ezt a média által megkreált tökéletes valakit hasonlítják össze önmagukkal, és messze nem egyezik a kettő. Egy olyan hamis képet mutat a média. Nem vagyunk tökéletesek, és soha nem is leszünk tökéletesek. De én azt gondolom, hogyha nevelésben is mindig mondtam, hogy de jó lenne, ha lenne egy ilyen iskola, ahol megtanulhatnád, hogy hogyan kell jó szülőnek lenni. De ilyen nincs. Meg aztán a gyerekek se egyformák. Az egyik ilyen, a másik olyan. Most ide hozzá kell tegyem, hogy én nagyon-nagyon szerencsés vagyok. A Jóisten különös ajándék, hogy nagyon jó gyermekeim vannak. Nekem nem voltak nagy problémáim velük, de azért úgy gondolom, hogy ha te beismered, hogy te sem vagy tökéletes, akkor a gyermek is jobban elfogad tőled dolgokat, és hogyha közlöd vele, hogy szereted. Az olyan érdekes volt, hogy amikor a kisebbik lányom kicsi volt, mert hát mind a kettőnek azért úgy többször mondtam, hogy nagyon szeretlek benneteket, és semmi nem történhet, ami miatt én ne tudjalak benneteket szeretni, bármi történik, én szeretni foglak. De hát a kicsi az ilyen kis huncutabb volt, a nagy az nagyon szófogadó volt, nagyon jó. De a kicsi úgy néha csintalanságot követett, és hogyha én mérgesen néztem rá, akkor odajött huncutul, és azt mondta, hogy anya, hát ezt szeretel mindig. És tényleg, hogy hát hülyeségeket én is csináltam, mert most, hogyha felnőtt fejjel már mondják, hogy emlékszel, anya, amikor így csináltad, meg úgy csináltad, de érezték, hogy bármit csinálok, szeretetből csinálok. Nem vagyok tökéletes, mert dehogy vagyok tökéletes. De szeretem őket, még a hülyeségeket is követeltem tőlük, vagy csináltam, vagy mérges voltam, amikor nem kellett volna, vagy türelmetlen voltam, amikor nem kellett volna, de akkor is, hogy szeretem őket, szeretem, és ez szerintem fontos ki is mondani, nem csak éreztetni, ki is kell mondani, hogy érezze az a gyermek, és akkor talán ő is elnézőbb a szüleivel szemben. És úgy érzi, hogy ő sem kell tökéletes legyen. Nem kell tökéletesnek lenni. Csak elég jónak.
0: Hát meg talán az is van pont ebből, amiket megosztottál a saját tapasztalataidból, hogy ez a hitelesség. Tehát, hogy hitelesnek lenni. Igen. Tehát minden helyzetben. És hogy akkor
1: igen,
0: ez
1: elég. Nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy ha amit mondasz, azt úgy is tegyed. Soha ne ütközzön a cselekedeted a szavaddal. Vagy akkor inkább ne mondjál valamit. Én már a pici kis unokámnál, egy néhány hónapos korában érti az a gyermek. Tehát, hogyha mondtam neki, hogy, mert láttam rajta, hogy egy kicsit már hiányoznak a szülei, hogy még egy kicsi, és nem sokára jön apa meg anya. És megértette az a gyerek, mert hogyha egy 10 perc múlva jött az anya meg az apja, akkor úgy rám nézett boldogan, hogy tényleg igaz, hogy igazam van. Tehát, hogy nem kell szépíteni, meg hülyeségeket beszélni a gyermekeknek, mert annyira tudják nevelni, soha nem ezekkel a nagy fellengzős dumákkal, meg elvárásokkal fogunk, hanem azzal, ahogy élünk. Én azt gondolom, hogy a nevelés az legelsősorban önnevelést jelent. Mert azzal nevelek, ami a véleményem a világról, az eseményekről, ahogy megélek egy-egy helyzetet, ahogy beszélek a másikkal, vagy mondok egy harmadik személyről véleményt, ezzel nevelek. Nem a nagy ellenzős dumákkal, nem, egyáltalán. Hanem ahogy lereagálom a dolgokat, meg ahogy én élek a mindennapokban, azzal nevelek. És itt a hitelesség az nagyon-nagyon fontos, hogy a szavaim és a tetteim között ne legyen szakadék.
0: Hű, itt nézem, hogy nagyon-nagyon megy az időnk, úgyhogy még egy kérdésre lenne esetleg lehetőség, és amit én még szívesen megkérdeznék tőled, Irene, az az, hogy mi az, ami neked erőt ad, vagy erőt adott, akkor, amikor lehet, hogy voltak a nevelésben, meg az anyasság idején, ugye kisebbek voltak, vagy kamaszok voltak a lányok, bár mondtad, hogy ugye nem volt velük sok gond, vagy annyira nagy nehézség, de mi az, ami neked esetleg a mindennapokban erőt adott, vagy most is erőt ad, és amiből te is így táplálkozol, vagy amibe kapaszkodsz?
1: Őszintén, én soha nem gondoltam magamról, hogy én egy ilyen tökéletes szülő lennék, és őszintén, tehát amikor úgy visszagondolok lányként, én nem is volt álmaim ne további az, hogy én anya legyek, tehát az is egy lehetőség volt, de bármilyen élethelyzet elképzelhető volt a számomra. Olyan érdekes volt, hogy egyszer még ilyen gyerekkoromban egy anyák napján szavaltam egy verset Csík Sándortól anyukám, és nem tudom már ki, valaki ilyen nagy személy volt jelen, és aztán egy ilyen köszönő kis képeslapot adott, és annak a hátoldalára az volt írva, hogy lehet, hogy soha nem leszel anyuka, de hogy mit tudom, hogy szépen adtam, hogy szavaltam, ilyesmi, de hogy ez a szó engem úgy szíven ütött, hogy lehet, hogy soha nem leszek anyuka. Soha addig erre nem gondoltam. Hát és végül is a Jóisten így adta, és nagyon boldog vagyok, nagyon hálás vagyok neki, hogy végül is anyuka lettem, de ez mindig úgy bennem volt, hogy én a gyermekeimet ajándékként kaptam. Tehát nem az enyémek, nem a tulajdonaim, hanem a Jóistentől egy ajándék. Mert lehet, hogy soha nem lehettem volna anyuka, de kaptam tőle. És akkor már az elején, amikor megszületett az első gyermekem is, akkor mindig felajánlottam a Jóistennek, hogy lehet, hogy nem veszem észre, hogyha valami betegsége van, vagy valamit rosszul csinálok, vagy ott hagyom, és leesik az a gyermek, vagy nem tudom, tehát meg nem tud, még picikorban nem tudja az a gyermek elmondani, hogy mi a baja, meg aztán később, hogy amikor majd serdülő lesz, hogy túl szigorú leszek, vagy túl engedékeny, tehát voltak bennem ilyen dilemmák, de ilyenkor mindig rábíztam a Jóistenre, és imában felajánlottam nekik, mert tulajdonképpen tőle kaptam a gyermekeimet. És mindig mondtam, hogy te adtad, vigyázz rájuk, hogyha én nem is tudok rá vigyázni. Na, mert én csak egy gyarló ember vagyok. És én szerintem ez segített, ez nagyon-nagyon segített, és szerintem a hit, hogyha azt tovább is tudod adni. Tehát az egy olyan jó csomag a gyermekeknek is, hogy az élethelyzetekben, mert azért sok minden nehézség adódik nekik is az életükben. Ha ott van Isten, az egy biztos pont. Hozzá, ha bánatod van, ha örömöd van, ha kételyed van, akkor is tudsz fordulni. És ez egy olyan biztos pont, és hát remélem, hogy ezt ők is így érzik.
0: Nagyon szépen köszönöm, Irene, neked ezeket a nagyon jó utolsó mondatokat is, de nagy érdeklődve hallgattuk így a többi tapasztalataidat is, amit ilyen nagyon vidáman és könnyedén tudtál elmondani és átadni, úgyhogy nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy elvállaltad ezt a beszélgetést, és hogy reméljük, hogy azok, akik hallgatták, sokat meríthetnek belőle, és talán azt a néhány fontos pontot, ami fontos anyaként, vagy amit magukkal vihetnek a következő napokra, azt megtalálták. És én kívánom neked, hogy ez a vidámság, lelkesedés, és ez az öröm, ez továbbra is megmaradjon, és a családodban nagyon sok ilyen szép napot varázsoljon az unokáddal való találkozásokban is, és a Jóisten áldását kívánjuk neked.
1: Minden jót kívánok a kedves hallgatóknak is, és Isten áldását nektek is, és nekik is.
0: Nagyon szépen köszönjük. Kedves hallgatóink, műsorunk végéhez értünk. Búcsúzunk a Szatmári stúdióból. Gázsa Irénkét hallották, és Gyukodi Beátát, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Kedves hallgatóink, az est további részében a következő műsorokkal várjuk Önöket. Nem sokára majd a Zsolozsma esti dicséretét fogjuk imádkozni. 19 óra 58 perctől minden napunk ajándék Istentől. 20 órától a lélek ajándékai György Balázs atyával. 20 óra 30 perctől Provita Hominis, dr. Kovács Zita műsora. 21 órától kiáltás ima a nemzetért. 21 óra 15 perctől a béke rózsafűzérét imádkozzuk, 21 óra 23 perctől ima a hivatásokért. 21 óra 25 perctől az élet dolgai, Karácsony Tibor és Ferenc emese műsora, 22 órától a Zsolozsma kompletóriumát imádkozzuk. 22 óra 10 perctől Jézus cselekszik, tanúságtételek Budapestről, 22 óra 40 perctől az arándok élet.

0: Istenem, nyújts segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Világ teremtő Istene, földünk hatalmad vonta ki az ógó tengerár alól, s így meg nem rendül soha már.
1: Sarjat fakaszt, sok jó növényt és viruló virágokat, gyümölcsöt hoz bőségesen, jó ízű táplálékot ad.
0: Tisztítsa égi kegyelem, kiégett lelkünk sok sebét, hogy tetteit könny mossa meg, s törjön le átkos szenvedét.
1: Parancsaidhoz hű legyen, a rosszban része ne legyen, csak jóban lelje örömét, s ne lássa halál erejét.
0: Add meg, kegyelmes jó atya, atyának egyszülött fia, és Szentlélek végasztalunk, egyetlen Úr, örök király. Ámen. Az Úr győzelmet adott fölkentjének. Hallgasson meg téged az Úr a gyötrelem napján. Jákob Istenének neve oltalmazzon.
1: Ő küldjön neked segítséget szentélyéből. Oltalmazzon Sionból téged.
0: Emlékezzék minden áldozatodra. Égő áldozataidat vegye szívesen.
1: Töltse be szíved vágyait, és váltsa valóra minden tervedet.
0: Hadd örvendezzünk győzelmednek, Istenünk nevében hadd lengessünk zászlót. Teljesítse az Úr minden kérésedet.
1: Most már látom, az Úr győzelmet adott fölkentjének, égi szentélyéből őt meghallgatta. Szabadító jobbjának erejével.
0: Ezek harci szekereikben, azok meg lovaikban bíznak. Mi ellenben, Urunk, Istenünk nevét hívjuk segítségül.
1: Ők meginognak és elesnek. Mi pedig fölkelünk és állva maradunk.
0: Urunk, tartsd meg a királyt, és hallgass meg, amikor hozzád kiáltunk.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Az Úr győzelmet adott fölkentjének. Hatalmadat zengjük, énekeljük. Urunk, hatalmadnak örvend a király, és újongva újong segítséged miatt.
0: Szíve vágyát betöltötted, nem tagadtad meg ajka óhaját.
1: Kitüntetted boldogító áldásoddal, színarany koronát tettél a fejére.
0: Életet kért tőled, és te megadtad neki a napok hosszú sorát mindörökre.
1: Oltalmad alatt nagy az ő dicsősége. Méltóságot és díszt árasztasz rejá.
0: Áldását teszed őt mindörökre, örömmel töltöd el színed előtt.
1: Mivel a király az Úrra hagyatkozik, a felséges irgalma nem hagyja inogni.
0: Kelj föl, Urunk, hatalmaddal, mi pedig éneklünk, zsoltárt zengünk nagy tetteidről.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Hatalmadat zengjük, énekeljük.
0: Istenünk országává és papjaivá tettél minket, Urunk. Méltó vagy, Urunk, Istenünk.

0: hogy a dicsőség, a tisztelet és a hatalom tied legyen.
1: Mert a mindenséget te alkottad. Akaratod hívott létre, és teremtett mindent.
0: Méltó vagy, Uram, hogy átvedd a könyvet, és feltört pecsétjeit.
1: Mert megöltek, de megváltottál minket Istennek véred árán. Minden törzsből, nyelvből, népből és nemzetből.
0: Istenünk országává és papjaivá tettél minket, és uralkodni fogunk a földön.
1: Méltó a bárány, akit megöltek, hogy övé legyen a hatalom, a gazdagság és a bölcsesség. Az erő, a tisztelet, a dicsőség és az áldás.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk országává és papjaivá tettél minket, Urunk.
1: Nézzétek, mekkora szeretettel van irántunk az Atya. Az Isten gyermekeinek hívnak minket, és azok is vagyunk. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem nyilvánvaló, hogy mik leszünk. Azt tudjuk, hogyha megjelenik, hozzá leszünk hasonlók, mert látni fogjuk, amint van.
0: Uram, igéd örökké megmarad.
1: Uram, igéd örökké megmarad.
0: Örökké való a te igazságod.
1: Igéd örökké megmarad.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Uram, igéd örökké megmarad.
0: Szívem újjong Uramban, üdvözítő Istenemben. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben.
1: Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
0: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas, ő, akit szentnek hívunk.
1: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik Isten félők.
0: Csodát művelt erős karjával, a kevékedőket széllyel szórta.
1: Hatalmasokat elűzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt.
0: Az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
1: Gondjába vette gyermekét Izraelt, megemlékezett irgalmáról,
0: melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Szívem újjong Uramban, üdvözítő Istenemben. Krisztus Urunk közöttünk él, mi az ő népe vagyunk. Vére árán szerzett meg minket. Rójuk rá előtte dicséretünk adóját, és mondjuk könyörögve, dicsőségedet hirdetjük, hallgass meg, Urunk!
1: Urunk, népek királya és uralkodója, segítsd a népeket és a nemzetek vezetőit. Tartsák meg törvényeidet egyetértésben, mindjájunk javára.
0: Dicsőségedet hirdetjük, hallgass meg, Urunk! Véget vetettél lelki rabságunknak. Add vissza Isten gyermekeinek szabadságát, a testi-lelki rabságban sínylődő minden testvérünknek. Dicsőségedet hirdetjük, hallgass meg, Urunk!
1: Fiataljaink szüntelenül törekedjenek arra, hogy előtted fedhetetlenek legyenek, és kövessék nagy lelkűen hívásodat.
0: Dicsőségedet hirdetjük, hallgass meg, Urunk! Add, hogy a gyermekek kövessék példádat, növekedjenek bölcsességben és kedvességben.
1: Dicsőségedet hirdetjük, hallgass meg, Urunk! Fogadd meghalt testvéreinket az örök hazába, ahol reményünk szerint mi is részt kapunk országodból.
0: Dicsőségedet hirdetjük, hallgass meg, Urunk! Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Urunk, mindenható Istenünk, hálát adunk neked, hogy elvezettél minket erre az esti órára, és esedezve könyörgünk hozzád, találd elfogadásra méltó áldozatnak, imádságra emelt kezünket. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.
2: Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

szentek legyetek. Először önmagad tökéletesítésén fáradoz, és csak azután gondolj mások tökéletesítésére, mondta Kempis Tamás.

A lélek ajándékai. György Balázs atya gondolatai a lelkiségi mozgalmakról.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy nagy szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat, György Balázs Papácsi vagyok, és most a kedves hallgatók a Lélek ajándékai című műsort hallják. Ez a műsor a lelkiségi mozgalmakról szól, a Szentlélek csodálatosan működik, ezek által a közösségek által az egész világon. Ugye pünkös után vagyunk, és a Szent Atya is különösképpen figyelt erre az ünnepre, mert május 30-án, szombaton délelőtt Szent Atya a katolikus karizmatikus megújulás tagjait fogadta a 6. Pál teremben. Tehát a karizmatikus megújulás, az a Szentlélek, mondhatnánk, egy olyan remek műve, amelyben ő nagyon személyesen jelen van, adja az ő rendkívüli ajándékait, a karizmákat, és sok-sok gyönyörű dolog történik a soraikban. Hallgassuk csak, mi történt május 30-án. Az eseményen több ezer világi hívő pap és szerzetes vett részt, a világ 5 földrészének mintegy 50 országából. A találkozót a Szentszék által létesített karizmatikus megújulás nemzetközi szolgálata, a KARIS szervezte. Kedves testvéreim, ez egy különleges kifejezés, mert tovább mennénk ezzel a hírrel, el szeretném mondani, hogy mi is ez a KARIS. A KARIS-t Ferenc pápa kifejezésre hozták létre, kifejezett kérésére hozták létre, hogy egységes szolgáltatást nyújtson a karizmatikus megújulásnak. Tehát a Szent Atya felkérte a karizmatikus mozgalmakat, különböző név alatt futnak ezek, működnek csodálatosan, hogy fogjanak össze. Emiatt a Szent Atya felkérte a nemzetközi katolikus karizmatikus megújulási szolgálatok és a karizmatikus szövetségi közösségek és a katolikus testvériségek vezetőit, két olyan testületet, amely akkoriban a karizmatikus megújulás kegyelmi áramlatát szolgáltak, hogy aktívan vegyenek részt a KARIS létrehozásához vezető folyamatban. Tehát ez a KARIS egy rövidítése, a katolikus karizmatikus megújulást jelenti. Ebben elkísérte őket a laikusok pápai tanácsa, aztán ez átalakult laikusok család és az élet dikasztériumára. A laikusok család és az élet dikasztériuma 2018. december 8-i rendeletével nyilvános jogi személyisége rendelkező szervként hozta létre a KARIS-t. Tehát ez összefogja a karizmatikus nagy mozgalmakat. Hát kedves Mária Rádió hallgatók, így ahogy készültem a műsorra, belenéztem ebbe a nagyszerű felsorolásba, hogy a KARIS-ban milyen nagy mozgalmak álltak össze, hogy egységesen tanúskodjanak a Szentlélek működéséről. Én csak nagyon gyorsan felszeretném ezeket sorolni, de hogy elcsalálkozhatunk, az egész világot behálózták. Ott van a Shalom katolikus közösség, óriási mozgalom, a Shalom közösség. Részletesen most nem emlegettem őket, én is beszéltem erről. Az Emmanuel közössége, ez is karizmatikus, nagy-nagy, az egész világot behálózó közösség. Aztán mi kevésbé ismerjük a feltámadt Úr közösségét, Brazíliában és sok a világban. Jézus ifjúság mozgalom, ez egyenesen Indiába indult el, fiatalok indították el, és behálózó ez is a világon. Az Alleluja közössége, az 5. A boldogságok közössége, Mária munkája, ez is eléggé itt errefelé, úgy ismeretlen, de ez is Amerikában, két Amerikában, Észak-Dél-Amerikában. És a 8. Az evangelizációs iskolák és szolgálatok. Óriási nagy csoportokat foglal magába ez a 8 közösség, és a Szent Atya külön kívánságára fogjuk hallani itt mindjárt, hogy ebbe belekapcsolódik 14. Leó pápa is, amit Ferenc pápa kért ezektől a mozgalmaktól, hogy együtt tanúskodjanak a Szentlélek működéséről. És azt mondja 14. Leó pápa, hogy a KARIS-nak a céljai közé tartozik a Szentlélek való keresztség előmozdítása az egyháztagjainak körében az egész világon, Krisztus testegységének előmozdítása, valamint a szegények, a legnagyobb testlelki szükséget szeretők szolgálata. Tehát a 3 nagy feladata van ennek a nagy
szervezetnek, mi elsősorban ezt a hatalmas hát 8 mozgalmat tömöríti, tehát a Szentlélek keresztség előmozdítása az egyház tagjainak körében, Krisztus testegységének előmozdítása, az egységét élni, mint a szegények a legnagyobb testlelki szükséget szenvedők szolgálata. Csodálatosan megszabta, ugye a Szent Atya. Na, hallgassuk meg 14. Leó pápa beszédét, amit szombaton, 30-án Rómába mondott el. Örömmel tölt el első találkozásom a katolikus karizmatikus megújulással, és örömmel köszöntelek mindnyájatokat, akik itt vagytok, továbbá azokat a közösségi csoportokat, ima és evangelizációs iskolákat, amelyeket képviseltek. Mert abban a 8-as felsorolásban mindez benne van. Isten valóban számtalan ajándékkal áldotta meg közösségeiteket, köztük a lelki életerő ajándékával. Még kedves Mária rádió hallgatók, egy zárójelet szeretnék nyitani. A karizmatikus közösségek elsősorban a Szentlélek közelségét éli, ahogy a Szentírás írja a pünköst leírásában, és aztán Szent Pál 1 Korintus 12-14-ben, hogy a Szentléleknek vannak rendkívüli ajándékai, ez a nyelveken szólás, gyógyítás, profitás, egyebek, ez mindig is megvolt az egyházban, elsősorban az első 300-ban, aztán a 20. században ez még nagyobb hangsúlyt kapott, és így alakultak ki ezek a nagy-nagy karizmatikus közösségek. Tehát az egyház rátette a pecsétjét, csodálatos mindaz, ami ezekben a berkekben működik, jelen van, úgyhogy nézzük meg. Köszöntöm a katolikus karizmatikus megújulás nemzetközi szolgálata, KARIS, nemzeti és nemzetközi közösségi szolgálatainak vezetőit is, akik megszervezték ezt a találkozót, mondja a Szent Atya. A katolikus karizmatikus megújulás számára második vatikáni zsinatot követő évek a nagy kibontakozásnak és növekedésnek, valamint az egyház életébe való beilleszkedésnek és a szolgálati struktúrák megszilárdulásának időszakát jelentették. Itt is a Szent Atya 3 dolgot emel ki, hogy újra elindult a katolikus egyházba is a Szentlélek eme különleges működése. Ez beágyazódik az egyház életébe, és akkor a struktúrák kialakulnak, mint például ez a KARIS, és azon belül ezek a mozgalmak. Tiszteletre méltó elődeim az egyház számára nagy ajándéknak ismerték fel ezt a fejlődést. Szent 6. Pál pápa ugyanis kijelentette, hogy ebben a mindinkább szekularizálódó világban semmi sem szükségesebb, mint annak a lelki megújulásnak a tanúságtétele, amit a Szentlélek a legkülönbözőbb térségekben és közösségekben ébreszt. Ezt Szent 6. Pál pápa 1975. május 19-én mondta el, amikor találkozott a katolikus karizmatikus megújulás tagjaival, nemzetközi kongresszusán a tud. Evangelizáció melletti jellegzet és elkötelezettségeteket hangsúlyozva. Tehát már 6. Pál pápa. Szent II. János Pál ezt mondta maga is, a lélek indít benneteket tanúságot tenni, vagy hozzátette, hogyan maradhatna néma és tétlen bárki, aki megizlelte Krisztus jóságát. Krisztus a mi üdvözítőnk, hogyan mulaszthatnánk el az evangelizációt. Evangelizáció azt jelenti, hogy én az életemmel adom tovább Krisztus szeretetét, jelenlétét, a Szentlélek csodálatos működését. Továbbra is adjátok tovább az evangélium iránti buzgóságot azoknak, akik körülöttetek élnek. Ezt Szent II. János Pál pápa mondta. 1990. december 7-én ő is a katolikus közösségek tagjaihoz intézte akkor a szavait. 16. Benedek pápa maga részéről az egyház számára nyújtott sajátos hozzájárulásatokról beszélt, így fogalmazott, a katolikus karizmatikus megújulás közösségének egyik jellemzője, és pozitív vonása éppen az, hogy nagy jelentőséget tulajdítanak a karizmáknak, vagyis a Szentlélek ajándékainak, és az ő érdemük, hogy az egyházban ismét ráirányították a figyelmet ezek időszerűségére. Benedek pápa is a karizmatikus mozgalom egy nagy kongresszusán mondta el ezt 2008. október 31-én. Miként Szenedzsi bíboros a mozgalom kezdetén
Úgy Ferenc pápa is gyakran beszélt rólatok, mint a kegyelmi áradatról, ami az egész egyházért van, nem csupán egyesekért. Ezt 2017. június 3-án a pünkösdi imavirasztás alatt mondta el, amikor a katolikus karizmatikus megújulás az aranyjubileumát ünnepelte. Összefoglalom, így írta le útatokat. Evangelizáció, lelki ökumenizmus, szegényekre és a rászorulókra való gondoskodás, valamint a peremre szorultak befogadása, majd hozzátette, és mindez az imádás talaján. A megújulás alapja Isten imádása. A Szent Atya azt mondja, hogy a megújulás a Szentlélekben 37. országos találkozónak részeihez hangzott mindezen. Én magam is szeretném előmozdítani a kölcsönös tiszteleten, közelségen és támogatáson alapuló kapcsolatot Péter Széke és a katolikus karizmatikus megújulás nagy családja között. Milyen szépen fejezi ki a Szent Atya, hogy az egész nagy karizmatikus valóság egy nagy család. Ezzel kapcsolatban szeretnék elgondolkodni lelki tapasztalatotok néhány alapvető elemére. Na, halljuk, hogy a Szent Atya, ő maga mondta, hogy először találkozik a karizmatikus közösségek nagy családjával, és na, halljuk, hogy miket mond a Szent Atya, 14. Leó pápa, a jelenlévő karizmatikusoknak. A lélekben való kerességről, a dicsőítő imáról, Isten igényéről, a közösségről, a tevékeny szeretetről szeretnék szólni hozzátok. Mindenek előtt a lélekben való keresség közös hitbeli utatok gyökerénél a Szentlélek személyes megtapasztalása áll, amely lehetővé tette, hogy a keresség kegyelme hatékonyá válj mindegyikötökben, és elvezessen benneteket Isten szeretetének világos felismerésére. Kedves Mária Ádi hallgatók, milyen érdekes, hogy a Szent Atya indítja ezt a felsorolást. Azt mondja, hogy mindenek előtt a lélekben való keresség. Lélekben való keresség azt jelenti, hogy karizmatikus csoportok tagja értik ezt, hogy amikor megvan a gyönyörű előkészület, de kérik, hogy a Szentlélek érintse meg őket, járját, akkor megkapják a karizmákat, kapnak valamiket, a Szentlélek ajándékait, amivel élhetnek. Tehát egy lélekben való keresség ezt jelenti. Megtérése után Szent Ágostonnak is ugyanez a kegyelmi tapasztalata volt, az első mélységes élménye, amelyet ezek a lángoló szavakkal írva, segítőm, megváltom, Krisztus Jézusom, milyen édes lett hamarjában nélkülöznöm a hóbortok édességét, és aminek elvesztésétől annyira riadoztam, mi öröm volt most lemondanom arról, lemorzsoltad már rólam mindezeket, te igazi és legfőbb édességem. Szent Atya vallomású idézet. Ugyanígy a Szentlélek lehetővé tette számatokra, hogy megízlejétek Krisztus édességét. Hiszen attól a pillanattól kezdve a ti életetek is megváltozott, Isten megszűnt puszta eszme lenni, és az atyaság valódi és végleges kifejeződésé vált. Az ő lelke belső megbékélést hozott, békével töltötte, megszabadította a földi ragaszkodásoktól és a bűn nyomasztó terhétől. Egyúttal új magatartás is lehetővé tett, mert a mások és a jövő felé való nyitottság, valamint a remény jellemez abban a bizonyosságban, hogy semmi sem szakíthat el bennünket Krisztus szeretetétől. A Szentlélek ezen megtapasztalásából fakad az a mély vágy, hogy tanulj és hírnökei legyetek szeretetének, és elvigyétek vigasztalását azokhoz, akiket az értelmetlenség és a magány érzése nyomaszt. Gyönyörűen fejezi ki, kedves Mária Ádi hallgatók, a Szent Atya, hogy aki megtapasztalta a Szent Lelket, közességét, szeretetét, főleg kapott az karizmáiból, az ajándékaiból, azoknak az a feladata, hogy ezt a szeretetet elvigyék nagyon sok emberhez, és a vigasztalást is továbbadják. Szent Atya következő pontban a dicsőítő imáról beszél, a Szentléleknek ebből a magával ragadó megtapasztalásából új ima élet született, amely megadta azt az új képességet, hogy spontán és őszinte módon lépjetek párbeszédbe Istennel, valamint új nyitottságot adott a dicsőítésre, az imádásra és a háladásra. Milyen különös már rádió kedves hallgatóim, Szentlélek
ebből a magával ragadó megtapasztalása, gyönyörűen fejezi ki a Szent Atya. Igen, a Szent Lelket egy magával ragadó megtapasztalást is meg lehet élni. Az imádás és a dicsőítés, amelyek oly jellegzetesek összejöveteleiteken, a keresztény imádság lényegelemei, ti pedig az elmúlt években hozzájárultatok ahhoz, hogy ezeket újra felfedezzük, és ismét előtérbe kerüljenek. Igen, kedves Mária Ági hallgatók, mindez valóság a karizmatikus összejöveteleken. Na, a következő pontban a Szent Atya Isten igére irányítja figyelmünket. Azt mondja, a lélek megújult kiáradása, a Szentírással élő találkozása vezetett benneteket. A Szentlélek ihlette Isten kinyilatkoztatott igéjét, és ő az is, aki azt mindig élő és hatékonyá teszi az egyházban, megszólaltatva a hívők szívében, különösen pedig a liturgiában. Itt is olyan szépen fogalmaz a Szent Atya, hogy a Szentírással való élő találkozásra vezet el a Szentlélek. Szentírás maga Jézus szól, és Jézus jelenléte áll, és ezt a Szentek csodálatosan segíti, és a hívőkben pedig elmélyíti. A Szentírás ezért számotokra a lelki táplálék csodálatos forrásává vált, mert megvilágosít és megerősít, ugyanakkor a megkülönböztetés forrásaivá is, mely eligazít mindennapi döntésetekben, tartalmad ad a közös imának, lehetővé téve, hogy magának Istennek az illetet szavaival forduljatok az Úrhoz. Milyen szépen fogalmaz itt is, Szentírás ezért számotokra a lelki táplálék csodálatos forrásá vált. Szent Atya beszél magáról a közösségről, így fejtegeti, a Szentlélek a közösség forrása, gyönyörűen fogalmaz Szent Atya. 13. Leo elődje persze, pápa több dokumentumban is arra buzította a katolikusokat, hogy minden évben imádkozzanak kilencedet a Szentlélekhez mennybe menetel és pünkösd ünnepe között, különösen a keresztények egységének szándékára. Ti világosan értitek e felhívás jelentőséget, hiszen megtapasztaltátok, az egyház egysége a lélek gyümölcse, mert amint Szent Ágoston mondja, a Szentlélek az Atya és a Fiú felfoghatatlan közössége, a lélek teremti meg az összhangot a különféle karizmák és a karizmatikus megújulás összetevői között, valamint a többi keresztény felekezethez tartozó testvéreinkkel is. Kedves Mária Ági hallgatók, de a Szent Atya említette, hogy összhangot teremt a különféle karizmák és karizmatikus megújulás összetevői között. Tehát én szerettem volna érzékeltetni, hogy ebben a karizmában hatalmas nagy összefogó szervezetben ez a 8 nagy hatalmas mű olyan összhangban van, hogy ezt emlegeti a Szent Atya, mert valóban, ha egy kicsit is ismerjük ezeknek a nagy mozgalmaknak a történetét, akkor elcsodálkozunk, hogy mekkora valóságok ezek. Tehát emlegettem a Sálom közösségét, Emmanuel feltámadó közösség, Jézus ifjúság, Alleluja közösség, boldogságok, Mária munkája, evangelizációs iskolák és szolgálatok. Tehát azt kérje a Szent Atya, hogy ezek között legyen nagy egység. És végül azt mondja a Szent Atya, hogy szeretnék szólni a tevékeny szeretetről is. Szent Ágostont idézi ismét, azt írta, hogy a Szentlélek, amikor az embereknek átadja magát, megújítja bennük a szeretet tűzét Isten és ember iránt, és ő maga is a szeretet. Itt is olyan finoman és nagyszerűen fogalmaz a Szent Atya, a tevékeny szeretet, ez maga a Szentlélek csodálatos műve, amikor az embereknek adja magát a Szentlélek. Megújítja és meggyújtja bennük a szeretet tűzét Isten és ember iránt, és ő maga is a szeretet. Az ember ugyanis magától nem szeretheti Isten, csak ő adhatja meg ezt a képességet. Ezt ti magatok is megtapasztaltátok. Igen, a karizmatikusokhoz szólva ez tényleg valóság. A lélek megújít, és a megújult jelenlét a szeretet új képességét ébresztette bennetek, mert maga az isteni szeretet ihletett. Ez a szeretet Isten és a
testvéritek felé irányul, közelségre és együttérzésre indít, különösen azok iránt, akik szenvednek. Ezt is, kedves Mária Ádi hallgatók, kicsit ki szeretném emelni, azt mondja, hogy a Szentlélek megújult jelenléte. Igen, itt a karizmatikusok különösképpen megtapasztalják a Szentlélek rendküli jelenlétét, szeretetét, ajándékait, és az, hogy ott az életükben is kiáradhat belőlük. Tehát a lélek megújult jelenléte, a szeretet új képességét ébresztette bennetek, mert maga az Isten is szeretet ihlet. Ez a szeretet Isten és testvérétek felé irányul, közelségre és együttérzésre indít, különösen azok iránt, akik szenvednek. Ezt külön két a Szent Atya, hallottuk a feladataik között ezt. A karizmatikus megújulásból mondja a pápa, számos szeretett szolgálat született azok javára, akik lelki vagy anyagi szükségletet szenvednek. Arra biztattak hát benneteket, hogy őrizitek elevenen ezt a szeretetet a szegények iránt, mert ezt tárja fel Isten igazi arcát. Itt is, kedves Mária Ádi hallgatók, milyen finoman, szépen fogalmaz, ezért biztatlak hát benneteket, őrizitek elevenen azt a szeretetet szegények iránt, mert ezt tárja fel Isten igazi arcát. Igen, tudjuk, miért mondja a Szent Atya, Jézus jelen van a szegényekbe, és az ő arcát kell keressük, és őt kell szeressük. Na figyeljük meg, milyen szépen folytatja a Szent Atya. Kedves barátaim, köszönöm elkötelezettségeteket, és bátorítalak benneteket küldetésetek folytatására. Álljatok egyházmegyéitek és plébániáitok szolgálatába, felajánlva tapasztalataitokat és evangelizációs módszereiteket. Igen, hallottuk, hogy evangelizációs iskolák és szolgálatok is ott vannak a Káris soraiban. Ezek hatalmas nagy művek, kedves Mária Ádi hallgatók, úgy elgondoltam, hogy majd egyszer szépen sorba veszem ezt a 8 nagy karizmatikus közösséget. Hűségesen kövessétek papjaitok útmutatásait, közös megkülönböztetésetek során pedig hallgassátok meg a bölcs emberek szavát, akkor is, ha nem tartoznak csoportjaitokhoz. Ápoljátok a közösségeitek közötti összhangot és együttműködést, ügyelve arra, hogy soha ne engedjetek az önreklámozás vágyának, illetve a hatalom vagy a személyes tekintély keresésének. És akkor a Szent Atya befejezi ezt a csodálatos beszédét. A Szentlélek mindig világosság és erőforrás egyéni és közös útatokon, a boldogságos Szűz Mária, az egyházanyja pedig oltalmazzon benneteket, most pedig ezekkel az őszinte érzésekkel, örömmel adom rátok aposti áldásomat. Hát köszönjük meg, kedves Mária Ádi hallgatók, a Szent Atyának, amit az elmúlt szombaton mondott, május 30-án ott Rómában, a nagy karizmatikus találkozón, és hát köszönjük meg a Szentléleknek, hogy ilyen csodásan működik egy egyházában, és hát akik a karizmatikus mozgalmának tagjai, azok hiszem és gondolom, hogy jól megszívlelték ezeket a utasításokat, ami a Szent Atya ajkáról is szívéből fakadtak, és engedjük, ahogy a Szent Atya mondta, hogy a Szentlélek legyen mindig világosság és erőforrás egyén és közös útunkon, és oltalmazza a Szűz Anya. Kedves Mária Ádi hallgatók, műsorunk végéhez érkeztünk, jó Isten áldjon mindenkit, áldott szép napokat kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszönti Kovázita doktornő a Mária Rádió kedves hallgatóit. A Pro Vita Hominis, az emberi élet védelmért műsor 805. adásával. Ma, június 2-án az örökbe fogadott gyermekeknek a napja van. És hát ez a mai műsor is erről a témáról fog szólni, és pedig annak kapcsán, hogy május 21-én részt vettem az Árva Misszió Alapítvány, a Szapiencia Erdély Magyar Tudomány Egyetem Marosvásárhelyi Karának alkalmazott társadalomtudományok tanszéke és a Kolozsvári Akadémiai Bizottság által szervezett első örökbefogadás konferencián. Mint életvédő kaptam erre meghívót, és pedig Magyarországról, az Alfa Szövetség elnökétől, dr. Téglási Imrétől, aki maga is egy 10 gyermekes édesapa. Ez a konferencia nagyon-nagyon jól sikerült, sok új információt hozott, és azon kívül gazdag, nagyon szép, meglepő tanúságtételekkel. Hát a résztvevők is széles skálán mozogtak, először is a Szapiencia Vásárhelyi Karának a dékánja volt jelen dr. Domokos József, utána politikusok képviseletébe dr. Vas Levente, parlamenti képviselő, egyébként a Képviselőház Egészségügyi Bizottságának alelnöke, közegészségügyi és egészségügyi menedzsment szakorvos, és hátul tették azt, hogy, vagy nem is tették hozzá, ő mondta majd, hogy urológus. És hát a másik képviselő pedig dr. Kondor Ágota, a román parlament szenátora. Ő is a Károli Gáspár Református Egyetem egyetemi adjunktusa, mentálhigiénis szakember, szupervizor, és előadással is jött ő. Továbbá képviselték az örökbefogadásnak az állami részét, mégpedig Maros megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság vezetője volt jelen, Mikla Hajnal Katalin, és ő kimondottan az örökbefogadás helyzetéről Maros megyében beszélt. Részt vettek szakpszichológusok, klinikai szakpszichológusként a Nagyváradi Emmanuel Egyetem tanára dr. Balla Anna Mária, és ez az előadás az első kapcsolatok ereje, a kötődés fejlődése örökbefogadott gyerekeinél. Hát úgy sok mindent sejtettünk és tudtunk ezzel kapcsolatban, de nagyon-nagyon szépen ki volt bontva ez. Utána egy másik szakpszichológus, Tatai Csilla, a Fehérvári Medcenter Kidsnek volt a részéről, és neurodevelopmentális zavarok és tanulási nehézségek az örökbefogadott gyermekeknél, ez volt az ő témája. Következett majd délután dr. Téglási Imre, az Alfa Szövetség elnöke Magyarországról, a nyílt örökbefogadásról, és hogy miként sikerült ezt elfogadtatni. Mint résztvevők, örökbefogadó szülők voltak szép számmal, akik nagyon-nagyon szép tanúságok tettek, és Magyarországról is volt a Kovács Imola, nyílt örökbefogadási tapasztalatairól beszélt, és akkor magáról, az Árva Misszióról, a Kőszegi Dániel, ez volt az Árva Misszió Alapítványnak az alapítója, nagyon érdekes történettel indult ez az Árva Misszió, és pedig úgy, hogy hát egy olyan este 9:45-kor a lelkésszel beszélt, és volt ott egy ilyen úton álló 10 év körüli roma gyerek, és mondta, hogy neki kell menni a városba, ugye ez egy falun történt, kell menni neki a városba, és meg voltak rökönyödve, hát ebbe az órába egy 10 éves gyermek megy a sötétbe, éjjel a városba. Hát miért? Hát neki kukázni kell, mert ő abból él. És akkor ez a momentum volt az, hogy hát
ezekre a gyermekekre oda kell figyelni, valamit kell tenni értük, és akkor ilyen és ehhez hasonló esetek kapcsán alakult meg az Árva misszió, és próbálták összegyűjteni ezeket a gyerekeket, elhelyezni lakást, ételt, ruhát adni nekik, és persze később majd iskoláztatni is. Hát ez az Árva misszió 15 éve, hogy működik. Nagyon szép előadást is, egy videó összeállítás is volt ezzel kapcsolatosan. Budai Lajos a jelenlegi Árva misszió alapítványnak az elnöke, és Gere János, tehát ezt az Árva misszió tevékenységét mutatták be, ami hát egy most 15 év után egy nagyon-nagyon szép és gazdag összeállítás volt. Az egésznek úgymond a szervezője, a főszervezője dr. Kovács Réka Rozália, aki a Sapientia alkalmazott társadalomtudományok tanszékén egyetem adjunktus, és majd a végén az ő tanúságtétele is elhangzik. A dr. Kondor Ágota előadása pedig nagyon érdekes címet viselt, hogy zárt rendszer, nyitott kérdések, hát ez nagyon igaz, és hogy hogyan tehetjük gyorsabbá és emberközelibbé az örökbefogadást Romániában. Természetesen sok minden elhangzott. Először is az, hogy itt nálunk az örökbefogadás egy nagyon-nagyon lassú folyamat. Szinte mondhatni, hogy annyi új feltételt szabtak, hogy ez még inkább lelaksítja a folyamatot. Tehát ki az, aki örökbe fogadó lehet, örökbe fogadott gyermek lehet, tehát úgy eléggé bonyolultnak tűnik ez a zárt rendszer. Tehát nálunk nem igazán van, Magyarországon kétféle örökbefogadás van. Van a nyitott rendszeri örökbefogadás, ami szépen gyorsan megy és átlátható, és a másik a titkos, tehát ott is van egy úgymond ilyen zárt rendszer, ahol nem tudják, hogy ki a szülő, ki a gyermek, tehát ott más módon zajlik az örökbefogadás, de a nyitott rendszerű az elég szép eredményekkel járt. Természetesen sok probléma adódik ott is. De mindezt a kitűzött cél érdekében le tudják küzdeni. Budai Lajos Dániel, az Árva misszió alapítvány jelenlegi elnöke, az ő felesége Budai Evódia, neki is volt egy beszélgetése, egy tanúságtétele. Ezen kívül, tehát a tanúságtévő szülők, és akik ezután lesznek örökbefogadó szülők, és azok, akik ezután lesznek örökbefogadók, na, ők is jelen voltak, mellettük meg nagyon sok diák. És ez nagyon jó volt, hogy őket is bevezessék, érzékenyítsék, hogy ezekkel a problémákkal ők is szembesüljenek. A dr. Vas Leventének az előadásából bizonyos dolgokat úgy kiírtam magamnak, és pedig az, hogy 200 millió háztartásból csak 47 millió háztartásban vannak gyerekek. Hát végül is csak egy negyedében, ha így vesszük. És ezek között 11%-ban egy gyerek van, 8,8%-ban két gyerek, és 3,2%-ban három gyerek. A gyermekek biztonsága mellett a szociális problémát valahogy kellene segíteni, erős társadalmi hálóval kellene ezt valamilyen formába könnyíteni és segíteni. Azt is elmondta, hogy Maros megyében annyi örökbefogadásra váró gyerek van, mint amennyi a megye 5 és 8 osztályos közötti gyermekeknek a létszáma. Elgondolkoztató.
Dr. Fülöp Otília, aki a Szapiencia Marosvásárhelyi Karának alkalmazott társadalomtudományos tanszékének a vezetője. Egy nagyon szép képpel indította az ő előadását, és pedig a budapesti fűvészkertbe látott egy feliratot, és pedig, hogy örökbe lehet fogadni egy növényt, vagy növényeket. Itt a lényeg nem a birtoklás, hanem az, hogy foglalkozok vele, és hogy a történetemnek egy része lesz. Hát nagyon szép hasonlat volt, hogy amikor egy gyermeket örökbe vesznek, tehát hogy akkor azt ne birtoklás szándékkal vegyék, hanem azért, hogy a családnak a része legyen, a család története legyen, hogy vele foglalkozzanak. És hogy aki örökbe fogad, az ad, és nem kap. Jó, hogy a gyerek hozzá kerül, megkapja a gyereket úgy, örökbe fogadja, de igaziból ő annak a gyermeknek ad leghamarás, legfőképpen szeretetet, megértést, elfogadást, és természetesen minden szükségletet, amire bármelyik gyermeknek szüksége van.

Az árvamisszió alapítója, ugye a Kőszegi Dániel, ugye megfogalmazta azt, hogy a gyökértelenség végigkíséri az embert. És ők 120 gyereket tudtak kihelyezni, ezeknek a gyerekeknek végül is stabilitásuk lesz, és nagyon érdekes, szép példát is hozott, annak ellenére, hogy az egyik gyerek ilyen készfejlődési rendellenességgel született, de amikor ő egy stabil helyzetbe került, tehát örökbe fogadták, akkor szépen megtanult zongorázni azzal a fejlődési rendellenességi kézzel is. Tehát Mihályt békében, nyugalomban van, elfogadják, és egy biztonsága van, akkor fel tud szabadulni, és még a problémás testrészét is, mondjuk itt most a kezéről van szó, ezt is jól tudja használni. A Maros megyei, úgymond gyermekjogvédelem vezetője, tehát az állami szektor részéről, Miklea Hajnal elmondta, hogy hát ezt a rendszert azért mégis javítani kell. Elmondta azt, hogy, és felsorolta évenként, én nem fogom szám szerint mindegyiket, de a 2020-ban 253 örökbe fogadható gyermek közül 55-öt tudtak örökbe adni, tehát családba került, abból 29 Maros megyébe és 26 más megyébe. Ahhoz, hogy 2024-ben, tehát 5 év múlva 343, tehát szinte 100 gyermekkel már több, és csak 41-et tudtak családba elhelyezni. Na most itt egy kicsikét azért is tennék egy zárójelt, mert volt idő, amikor igenis lehetett egyik megyéből a másik megyébe is örökbe adni, de bizony volt olyan helyzet, és nagyon fájdalmasan ért ugye minket, hogy nem engedték meg Kovászna megyéből Hargita megyébe örökbe adni gyermeket egy nagyon jó családba, és nem is roma gyermekről lett volna szó, egyszerűen nem lehetett kivitelezni. És ennek kapcsán a családba már jóval, 5 évvel azelőtt örökbe vett másik gyerek, aki egy nagyon példás és nagyon jó képességű, akkor 5 éves volt, és azt mondta másnap reggel az örökbe fogadó szülőknek, hogy hát nagyon gyávák voltunk, hogy nem tudtuk megfogni azt az ügyes kicsi babát az ágyból, és nem hoztuk haza magunkkal. Tehát a gyermek kimondta azt, amit ugye a felnőttek és a törvény nem engedélyezett. Vagyis hát egy 2 hónapos, 3 hónapos körüli volt az a csecsemő, tehát nem volt, vagy nem mindegy, hogy akkor azon nyomba ugye szerető közegbe kerül, ahol tudnak vele foglalkozni, mint hát a kórházba foglalkoznak vele, de nem tudják azt adni, amit egy családba, hogy állandóan babuskassák, szeretgessék, mert ahhoz idő sincsen, meg teljesen más a hozzáállás. Elvégzik a feladatot, még megsimogatják, még esetleg, ha arról van szó, még ölbe véve megetetik, de erre sincsen mindig lehetőség, tehát egészen

majd utána kerül esetleg örökbeadásra, és akkor ez, amikor 2-3 helyen ugye keresztül kell mennie, tehát az a sok adaptálás, az megviseli. És nagyon szép volt a Balla Anna Máriának, a tanárnőnek a pszichológiai levezetése, tehát a kapcsolódásról beszélt, azt mondja, hogy van univerzális és természetes folyamata a kapcsolódásnak. Vannak bizonyos dolgok, hogy nem vagyunk tudatába, de leképződnek bennünk. És akkor felsorolt 3 kategória gyermeket, tehát ilyen, ami a, egyébként a hospitalizmusnak a jelei lehetnek, tehát ilyen, hogy az első kategória, hogy nyugtalanok. A második, hogy üresen néznek, néznek a semmibe. És a harmadik, hogy kezdenek meghalni idézőjelbe, úgy lemondani. Tehát ezek már súlyos kötődési gondot jelentenek. Vannak érdekes kategóriák, és pedig az elkerülő vagy szorongási minta, ami azt jelenti, hogy fáj neki, de nem sír. Haragszik, de nem sír. Tehát megtört a bizalom benne, tehát egy megkeményedett. A másik, egy biztonságos kötődés, aki sír, de mihelyt megvigasztalják, abba hagyja a sírást, boldog, tehát elfelejti. És van az ambivalens kötődési minta, ami azt jelenti, hogy sír, és továbbra is sír, még hogyha megvigasztalják is, ebben megtört a bizalom. Tehát ő 2006, tehát 20 éve dolgozik ezekkel a gyerekekkel. Tehát, hogy milyen fontos a korai foglalkozás, az elfogadás, bátorítás, és a feltétel nélküli szeretet. Hát nagyon szép dolgokat is elmondtak, tehát igaziból az egyik kérdés, hogy kell-e beszélni, vagy mikor kell beszélni arról, hogy egy gyermek örökbefogadott. És természetesen, hogy kell beszélni, és mindjárt a kezdetétől kell beszélni, mert a gyermeknek joga van, hogy tudja, hogy neki is van egy múltja. És hogyha ő úgy abba a szellembe nő fel, hogy igenis vérszerinti szüleinek valamilyen problémája volt, és mert hogy ő ne kerüljön hányódásba sehova, ha nem tudja senki, akkor még mindig jobb, hogy egy szerető családba kerüljön, ahol foglalkoznak vele, és ahol szép lassan megérti és elfogadja, hogy igenis, akkor ez a sors és ez a helyzet neki sokkal jobb. És egyáltalán, ha eltitkolják előle, valamikor úgy is kiderül, és akkor az sokkal nagyobb fájdalmat jelent. A szülőknek, tehát az örökbe fogadó szülőknek a tanúságtétele pedig, nem is tudom, döbbenetes, gyönyörű, nagyon szép, megható és megragadó is volt. Például az egyik, pontosan a tanárnő, aki az adjunktusnő és aki a főszervezője volt, dr. Kovács Réka Rozália, hát ő elmondta, hogy neki 2 vérszerinti gyermek után azt mondták, hogy több nem lehet, és akkor ők fogadtak örökbe más 2-t. És utána pedig még született 2. Hát ez csodálatos, tehát a 6 gyermekből 4 saját, és 2 örökbe fogadott, 4 fiú, 2 lány. És az is nagyon szép és különös, hogy a vérszerinti gyermek, a legnagyobb gyermek, a népzenei előadást a hangszerrel ő szolgáltatta, és az örökbe fogadott gyermek énekelt. Tehát az egyik egyetemista, a másik 8. osztályos, és az örökbefogadott fiúnak gyönyörű szép hangja volt, népdalokat énekelt csodálatosan, és a nagyfiú úgy mutatta be, hogy a testvérem, tehát ők úgy vannak, mint édesvér szerinti testvérek, és nincs különbség a 4 saját.

anyát és a két örökbefogadott között. Sőt, a nagyfiú a végén a legkisebb örökbefogadott testvért is, ugye legugolva, de etette. Tehát olyan apró, finom cselekedetek, amire rá lehetett jönni, hogy igen, a békesség, a megértés és az elfogadás van abban a családban. És természetesen az apuka részt vállal, amikor az anyukának konferenciákra kell menni, az apuka állja otthon a sarat. Egy még döbbenetes, de még nagyon, aki elmondta, hogy neki 7 gyermek után van 2 örökbefogadott gyermeke. A felesége most kell szülje a 9. gyermeket, azért nem tudott jelen lenni, és miután várják ők a saját gyermeküket, kaptak egy értesítést, hogy az örökbefogadott gyermekeknek is kell a közeljövőbe születnie egy testvérke, és megkérdezték, hogy elfogadnák-e őt is. Na és akkor a család összeült, tehát a 7 saját gyermek, és a 2 örökbefogadott is, de mondjuk, hogy a 9. még most kell szülessen, azt ne vegyük számításba, de a többiek, tehát a család összeült, megbeszélték, hogy ebbe a helyzetbe, ebbe az esetbe hogy legyen. És azt mondták a gyermekek, igen, fogadjuk be azt is. Tehát az lesz a 10. Egy nagyon-nagyon szép tanúságtétel, és még az benne a különleges, hogy az egyik, az első örökbefogadott gyermekkel nagyon-nagyon sok adminisztratív nehézségeik voltak, addig, amíg ezeket a papírokat véglegesíteni tudták. A gyermek ott volt a családba, köszönt, hogy szépen jó volt, jól fogadott, de maga az utánajárás, az adminisztrálás, és amíg beépülhetett jogilag is teljesen a családba, hát az nagyon sok időbe telt el. Még volt olyan szülő, hogy 2 fiú után nem lett több, 3. örökbe fogadtak egy kislányt. Itt is egy csomó örökbefogadási nehézség volt, de most már rendben van. Egy következő eset, amikor hát egy házas párnak 13 évig nem lett gyermeke, nagyon szerették volna, megpróbáltak lombik programot is. Na és akkor az történt, hogy amikor a lombik után a 3-as ikrek ugye megfogantak, hát ez a 3-as iker egyszer csak úgy elveszett, elvetélt az anyu, abban a hónapban meghalt a férjnek az édesapja, édesanyja, tehát egy hónap alatt 3+2 veszteség, amikor a teljes kétségbeesés határán az apuka, aki addig ellenezte az örökbefogadást, azt mondta, most örökbefogadunk. Tehát ez a veszteség volt az, ami megérlelte azt a döntést, hogy igenis. Na és örökbefogadtak 2 kislányt, az egyik most 12 éves, a másik 10 éves, és visszacsatolva arra, hogy mikor kell megmondani, hogy te nem a saját vér szerinti gyermekünk van, hanem örökbe, azon nyomba, mert az iskolában szó volt erről, és hogy mikor, kinek milyen születésnapja van, vagy mikor van, hogy van, és amikor próbálták mondani, hogy de hát te örökbe, és azt mondta, de nekem 2 van, és nagyon szépen vissza tudott válaszolni, úgyhogy úgymond az, aki próbálta őt megsérteni ezzel, hogy te egy örökbe vett gyermek vagy, az maradt hátrányba, mert te nagyon ügyesen vissza tudott neki válaszolni, és mindjárt más egyébre tudta terelni a szót, úgyhogy na ezt a részt lezártuk, úgyhogy veled egyenrangú vagyok én is, akkor is, hogyha örökbe vett gyerek vagyok. Sajnos az idő lejárt a mai műsorba, ennyi fért bele, a következő műsorba erre még visszatérünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus, áldott új hetet!

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit. Meghívjuk most Önöket, hogy imádkozzunk együtt a nemzetünkért a Szatmár Németi stúdióból. A mai estén Csiszér Imre atya vezetésével imádkozzunk együtt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét, Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Márk könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Egyszer néhány farizeust és Heródes párti embert küldtek Jézushoz, hogy szaván fogják őt. Azok odamentek hozzá és megszólították: Mester, tudjuk, hogy igazmondó vagy. Nem befolyásol a mások véleménye, és nem nézed az emberek személyét, hanem az igazsághoz híven tanítod az Isten útját. Szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? Fizessünk, vagy ne fizessünk. Jézus azonban átlátott álnokságukon, és ezért így szólt: Miért akartok törbecsalni? Hozzatok ide egy dénárt, hadd lássam. Erre odavittek egyet. Ő pedig megkérdezte tőlük: Kinek a képe és a felirata ez? Azok ezt felelték: a császári. Jézus pedig így folytatta: Adjátok meg tehát a császárnak, ami a császári, és az Istennek, ami az Isteni. Azok igen elcsodálkoztak Jézus feleletén. Ezek az evangélium ígéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Krisztusban, drága jó testvérek! Tiziano híres festménye az adógara szinte utánozhatatlan hűséggel és pontossággal fejezi ki a farizeusok lelkületét. A tekintet, az arcvonás annyi gyűlöletet, ördögi vigyorgást, kárörömet rejt magába, hogy a kép felmutatása és szemlélése felír egy szembeszéddel. A farizeusok és a Heródes pártiak közül odaküldtek néhány embert, hogy a szavaiba belekössenek, Jézus szavaiba. Ezek odamentek hozzá és megkérdezték: Mester, tudjuk, hogy igazat mondasz, és nem vagy elfogult senki irányába, mert nem veszed tekintetbe az emberek személyét, hanem az igazságot tanítod az Isten útján. Ezt a farizeusok sokszor meg is tapasztalták. Krisztus nem változtatott a tanításán, akkor sem, amikor az emberek nem értették, amikor kemény beszédnek minősítették, amit ő mondott. Krisztus csak egy gondolat vezette, hogy átadja az embereknek azt a tanítást, amit az Atya reja bízott. A farizeusi ellenszenv most éppen ezt az igazmondást akarta kihasználni, amikor azt kérdezte Jézustól: Szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? Fizessünk, vagy ne fizessünk. Jól kieszelt csapda volt ez. Ha Krisztus azt mondja, hogy fizessenek az emberek adót, akkor a farizeusok a népet tudják fellázítani, hogy milyen egy messiás az, aki az őket megszálló pogány hatalomnak támogatására buzdítja a népet. Az egyébként is rossz emberi tulajdonság, hogy az emberek nem szeretnek adót fizetni, ami nem más, mint nem szívesen veszik ki részüket a közteher viseléséből. Ha viszont Jézus válasza az lett volna, hogy ne fizessenek adót a pogány hatóságoknak, akkor viszont a farizeusok rohantak volna a hatóságokhoz, és feljelentették, hogy ez a messiás lázít, lebeszéli az embereket az adó fizetésről. De Jézus tisztában volt a képmutatással, és így szólt: Miért akartok törbe csalni? Hozzatok ide egy dénárt, hadd lássam. Micsoda kíváncsiság lehetett, testvérek, az ellenségeinek a lelkébe? Mi lesz most? Minek neki ez a dénár? S vigyorgó arccal, olyan képmutató arccal nyújtották oda eléje, és ekkor Jézus megkérdezte, kinek a képe ez, és kinek a felirata? A császári felelték. S a bölcs Isten fia, Jézus így folytatta: Adjátok meg a császárnak, ami a császári, és az Istennek, ami az Isteni. Azok igen elcsodálkoztak rajta. Jézus nem azzal foglalkozott, testvérek, hogy a római császár hatalma a zsidó nép felett törvényese vagy nem törvényes. Ő arra az általános szabályra mutatott rá, hogy az állam a közjó érdekében meg is kívánhatja alattvalóitól a támogatást. És nagyon lényeges, amit Istenről mond Krisztus: Istennek is meg kell adnunk, ami az Isteni. Az imádást, a tiszteletet, nevének megbecsülését, az Úr napjának a megszentelését, és Isten egyházának is azt, ami megilleti. Testvérek, az állam törvényeit az Isten gyermekéhez méltó módon megtartom-e? Anyagi természetű kötelességeimet teljesítem-e, akár az állam felé, és az egyház felé is? Csak az egyházadot nézzük. S megadom-e Istennek, amivel neki tartozom? Vagy csak a világi hatalomnak hódolok? Ezek jó kérdések, jó volna ezekre őszintén válaszolni. Amen. Az ima szándék egy gyönyörű evangélium alapján, hogy nézzünk önmagunkban, kinek mit adunk meg, a világnak mennyit, és Istennek vajon mennyit.
2: Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot és a szép húzást. Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj fel minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kútassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te ígéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymás megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogarára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök éges szülőanyja Mária, Szent István királyunk, a te oltalmadba ajánljuk magyar nemzetünket. Járj közben szent fiadnál. Könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj fel minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Kedves hallgatóink, megköszönjük, hogy velünk imádkoztak, hogy együtt lehetünk ebben a mai imában. Búcsúzunk most a Szatmár Németi stúdióból. Áldott szép estét kívánva mindenkinek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk, halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
7: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
8: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
9: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
10: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
3: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
3: Amen.
11: Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Gyergyószent Miklóson a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Szentlélek, ki az ajándék és az örök élet forrása vagy, töltsd el papjaink szívét belső bizonyossággal, hogy szeretetre, dicsőítésre és szolgálatra vannak kiválasztva. Engedd, hogy megízleljék barátságodat, töltsd el őket örömöddel és vigasztalásoddal. Segítsd őket, hogy legyőzzék a nehézségeket, s ha elestek, bizalommal tudjanak felkelni. Tedd őket isteni szépsége tükrévé. Adj nekik bátorságot, hogy fogadni tudják korunk kihívásait, és kegyelmeddet, hogy Jézus Krisztus jóságát és ember szeretetét elvihessék az embereknek. Amen.

0: Az élet dolgai. Ference Mese és Tibor atya beszélgetései az élet meg annyi pilléréről, örömről, boldogságról, hitről, szeretetről és elmúlásról. Az élet dolgai. Ference Mese és Tibor atya beszélgetései az élet meg annyi pilléréről, örömről, boldogságról, hitről, szeretetről és elmúlásról.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a kolozsvári stúdióból, a mikrofonnál Ference Mesét és Tibor atyát hallják. Folytatjuk az egyházi kommunikáció terén elkezdett sorozatunkat, amely hát mondhatni most az utolsó részéhez érkezett, és egy picit azt nézzük meg, hogy hogyan reagál az egyház a különböző változásokra, hogyan kommunikál más vallásokkal, illetve mik azok, amik segítik akár az egyháznak a megvalósítását, megjelenését. Kedves Tibor atya, hogyan reagál az egyház a társadalmi változásokra a kommunikációs szinten?
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, és téged is, kedves Emesem. Az egyházak kommunikációs szinten általában többféleképpen reagálnak a társadalmi változásokra. A pontos válasz függ attól is, hogy melyik egyházról beszélünk. Az egyház igyekszik a hagyományos tanításokat a kor aktuális kérdéseire alkalmazni, olyan témákban, mint digitalizáció, környezetvédelem, migráció, családmodellek, vagy mesterséges intelligencia. Az egyházi vezetők nyilatkozatokban, körlevelekben, vagy média megjelenésekben értelmezik a változásokat vallási, vagy akár erkölcsi szempontból. A társadalom média fogyasztási szokásainak változására az egyház, sok egyház közösségi médiát használ, podcasteket indít, online mise közvetítéseket szervezünk, vagy videós tartalmakat készítünk. Például Ferenc pápa kommunikációja jelentős hangsúlyt fektetett a digitális platformokra, és az egyház gyakran igyekszik párbeszédet is folytatni tudományos intézményekkel, civilekkel, más vallások képviselőivel, vagy a fiatalabb generációkkal. És a kommunikáció célja ilyenkor nem csak a tanítás közvetítése, hanem a társadalmi igények és problémák megértése is. Az egyházi kommunikáció egyik legfontosabb kihívása, hogy egyszerre őrizze az alapvető hittételeket, ugyanakkor relevánsan, érthetően szóljon a mai emberhez. Ezért gyakran jelenik meg az a kommunikációs stratégia, hogy az egyház hangsúlyozza az állandó értékeket, miközben nyitottságot mutat az új társadalmi helyzetek megértésére. Tulajdonképpen a múlt szerdán a Szent Atya katekézisében a pápai audiencián említette ezt a témát, mármint hogy az egyház hangsúlyozza az állandó értékeket, tehát ragaszkodik a hagyományokhoz, viszont az új társadalmi helyzeteket, dolgokat, vagy például a liturgikus megnyilvánulásokat is a kornak megfelelően tudja fejleszteni. És ez érvényes mindenre. Tehát a modern társadalmakban az egyházaknak olyan kihívásokra is kell reagálni, mint a bizalom csökkenése, vagy a botrányok, vagy a szekularizáció. Tehát kommunikációs szempontból az egyházak általában úgy reagálnak a változásokra, hogy a hagyományos értékeket megőrizve új nyelvezetet, új médiacsatornát és párbeszéd központú megközelítéseket alkalmaznak annak érdekében, hogy üzenetük érthető és releváns maradjon a változó társadalmi környezetben.
1: Mennyire lehet, vagy kell aktuál politikai kérdésekben megszólalnia?
2: Ez részben teológiai, társadalmi és kommunikációs kérdés. Sokan úgy vélik, hogy az egyháznak kötelessége véleményt formálni olyan közéleti kérdésekben, amelyek erkölcsi vonatkozásúak, például szegénység, béke, háború, környezetvédelem, családnevelés, emberi méltóság, és ebben a felfogásban az egyház nem pártpolitikai szereplőként, hanem erkölcsi iránytűként jelenik meg a nyilvánosságban. Mások szerint az egyház hitelességét veszélyeztetheti, ha túlságosan belefolyik a napi politikába, vitákba, és ennek több oka lehet. Megoszthatja a hívőket, akik különböző politikai nézeteket vallanak, azt a benyomást keltheti, hogy egy politikai oldalhoz kötődik. A vallási küldetés háttérbe szorulhat, és a politikai szerepvállalás mögött elveszhet a vallási küldetés, és ebben a megközelítésben az egyháznak inkább erkölcsi elveket kellene képviselnie, nem pedig pártokat vagy politikai programokat támogatnia. Ez a gyakorlatban ugye úgy működik, hogy sok egyház megpróbál különbséget tenni közéleti, erkölcsi kérdések között, amelyekben megszólal, és pártpolitikai kérdések között, amelyekben igyekszik semleges maradni. Tehát például egy egyház állást foglalhat a szegénység csökkentésének a fontossága mellett, de nem feltétlenül támogat egy konkrét pártot, vagy egy gazdaságpolitikai, vagy bármilyen más politikai intézkedési csomagot, úgymond. A legtöbb kommunikációs szakember szerint az egyház akkor tudja megőrizni a legnagyobb hitelességét, ha világosan megfogalmazza az erkölcsi alapelveit, következetesen képviseli azokat, nem azonosul egyetlen politikai táborral sem, és nyitott marad a párbeszédre azokkal is, akik nem értenek vele egyet. Így az egyház részt vehet a közéleti diskurzusban, miközben megőrzi elsődleges vallási és lelki küldetését.
1: Hogyan kommunikál az egyház más vallásokkal vagy világnézetekkel?
2: Az egyházak más vallásokkal és világnézetekkel általában ez a kommunikációja az együttműködés, a párbeszéd és az identitás megőrzés hármasára épül. Ugye különböző felekezetek között vannak eltérések, de a modern egyházi kommunikációban több közös elem is megfigyelhető. Ugye ma az egyház, katolikus egyház törekszik arra, hogy kapcsolatot teremtsen, építsen más vallások képviselőivel. A cél általában a kölcsönös megértés elősegítése, az előítéletek csökkentése, a békés együttélés és a közös társadalmi problémák kezelése. A katolikus egyház például a II. Vatikáni zsinat óta hangsúlyozza a vallásközi párbeszéd fontosságát. A keresztény felekezetek egymás közötti kapcsolatát ökumenikus párbeszédnek nevezik, és ennek célja a közös hitbeli alapok hangsúlyozása, a történelmi konfliktusok oldása és az együttműködés erősítése. Például katolikus, református, evangélikus, ortodox közösségek gyakran szerveznek közös imaalkalmakat vagy társadalmi programokat. A modern társadalmakban az egyház nem csak más vallásokkal, hanem humanista, szekuláris, ateista, agnosztikus nézeteket valló emberekkel is kommunikál. Ilyenkor a hangsúly gyakran olyan közös értékeken van, mint az emberi méltóság, szolidaritás, béke, jogok. Tehát az egyházak általában három alapelvet próbálnak egyensúlyban tartani, a tiszteletet, a párbeszédet és a tanúságtételt. Tisztelet ugye, hogy a másik fél meggyőződésének az elismerése, a párbeszéd, hogy nyitottság a kölcsönös megértésre, és a tanúságtétel, hogy saját hitük és meggyőződésük világos képviselete. Ez azt jelenti, hogy a párbeszéd nem feltétlenül a nézetkülönbségek eltüntetésére törekszik, hanem arra, hogy a felek megértsék egymást, és együtt tudjanak működni közös célok érdekében. Tehát a vallások és a világnézetek közötti kommunikációban vannak kihívások, és nehezítheti a történelmi sérelmeknek az emlékezete, vagy az eltérő erkölcsi felfogás, politikai, kulturális konfliktusok, vagy a vallási identitás elvesztésétől való félelem. Tehát ezért a sikeres kommunikáció egyszerre kíván nyitottságot és határozott önazonosságot. Tehát összefoglalva összességében a mai egyházi kommunikáció egyre inkább a párbeszédre épül, és nem a saját identitását adja fel ezzel, hanem annak képviseletével igyekszik kapcsolatot teremteni más vallások és világnézetek követőivel.
1: Mit gondolsz, milyen irányba fejlődhet az egyházi kommunikáció a következő években?
2: Az egyházi kommunikáció fejlődését több folyamat alakítja. Ugyebár a jövő nem látható pontosan előre, de néhány tendencia már most jól érzékelhető, ugye erősebb a digitális jelenlét. Az egyházak még intenzívebben használják majd, ugye, és használjuk is a közösségi médiát, a videós platformokat, a podcasteket, a közösségi felületeket, tehát a kommunikáció egyre kevésbé lesz egyirányú üzenetközlés, és egyre inkább interaktív párbeszéd. Ugye ma a hivatalos intézményi nyelvezet kevésbé hatékony, és ezért várhatóan nő a jelentősége a személyes történeteknek, a hiteles tanúságtételeknek, vagyis a közvetlenebb megszólításnak. Az emberek gyakran könnyebben kapcsolódnak egy személyes életúthoz vagy tapasztalathoz, mint elvont tanításokhoz. A fiatalok média használata például jelentősen eltér az idősebb korosztályétól. Emiatt az egyháznak új kommunikációs formákat kell alkalmazniuk. Rövid videók, vizuális tartalmak, online közösségek, digitális események, tehát a kihívás az lesz, hogy az üzenet tartalma ne veszítsen mélységéből a gyors és tömör kommunikáció miatt. A jövőben valószínűleg tovább erősödik a kommunikáció olyan csoportokkal, amelyek más vallásúak, nem vallásosak, kritikusak az egyházzal szemben. Az egyházak egyre inkább fórumokat teremthetnek a kérdések és a kételyek, a viták kultúrát megvitatására. Az olyan eszközök, mint a mesterséges intelligencia, ugye ezek teljesen új lehetőséget teremtenek. Az oktatásban, a közösség szervezésben, az információszolgáltatásban, az ugyanakkor etikai kérdések is felmerülnek, hogyan őrizhető meg az emberi kapcsolat, a hitelesség és a lelki kísérés személyes jellege a technológia használata mellett. A modern társadalomban az intézményekkel szembeni bizalom gyakran ugye törékeny, és emiatt fontosabb lesz a gyors, nyílt reagálás, a felelősségvállalás, az őszinte kommunikáció, és én úgy érzem, hogy a hitelesség az egyik legfontosabb kommunikációs értékké válik. És a digitális világban egy egyházi üzenet pillanatok alatt világméretűvé válhat, miközben a helyi közösségek továbbra is személyes kapcsolatokra épülnek. A jövő egyik feladata az lesz, hogy az egyház egyszerre tudjon világszintű kérdésekre reagálni és helyi szinten közösséget építeni. Tehát összességében az egyházi kommunikáció várhatóan technológiailag modernebb, interaktívabb és párbeszédközpontúbb lesz. A legnagyobb kihívás nem pusztán az új eszközök használata, hanem az, hogy az egyház a gyorsan változó kommunikációs környezetben is megőrizze hitelességét, közösségformáló szerepét és alapvető üzenetét.
1: Milyen új eszközök vagy platformok jelenhetnek meg?
2: Milyen új eszközök, platformok jelenhetnek meg? Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. De én úgy gondolom, hogy nem csak új platformok jelennek meg, hanem a jelenlegi platformok, technológiák módja is majd át fog alakulni. Ugye néhány ilyen irány, ez már megvan a mesterséges intelligencián alapuló rendszerek. Ugye ennek a segítségével az egyházak személyre szabott lelki tartalmakat ajánlhatnak. Gyakori kérdésekre válaszoló chatbotokat működtethetnek. Vagy akár a mesterséges intelligenciának a segítségével több nyelven tehetik elérhetővé az egyházak az üzeneteiket, vagy segíthetik a hitoktatást és a vallási képzéseket. Én ezt úgy jó dolognak látom. Ugyanakkor fontos kérdés, hogy az emberi lelkipásztori kapcsolatot ne helyettesítse teljesen a technológia. A másik ilyen iránya a virtuális és kiterjesztett valóság tulajdonképpen történelmi vagy bibliai események interaktív bemutatása. Most már hallottam ilyet is, hogy virtuális zarándoklatok, vagy ilyen is van már, hogy kulturális és egyházi örökség digitális bejárása, ugye. Tehát például egy felhasználható, virtuálisan bejárható a Szent Péter Bazilika tere, vagy bármilyen más történelmi szent helyek. A jövőben megjelenhetnek olyan közösségi terek, amelyek kisebb bizalmi közösségekre épülnek, ez már elindult, viszont hangsúlyosabb moderációval működnek, és mélyebb beszélgetéseket támogatnak a rövid üzenetek helyett, és az egyházak számára ezek alkalmasabbak lehetnek a közösség építésre, mint a tömeges elérésre kitalált felületek. Ugye a podcastek mellett egyre nagyobb szerepet kaphatnak az intelligens hangasszisztensek, tehát inkább ilyen hangalapú kommunikációra gondolok. Hangalapú keresések, vagy a mobil alkalmazások fejlődése. Eseményeket szervezhetnek, ima programokat kínálhatnak, tanulási útvonalakat biztosíthatnak. Ezek már nagyon be vannak indulva, csak még nincs teljesen kifejlesztve, vagy élő, vagy úgy is fogalmazhatnánk, hogy hibrid esemény platformok. És sok esemény ugye egyszerre van, de külön online követhetőek és személyesen látogathatóak. Közösségi tulajdonú platformok, elképzelhető, hogy a jövőben ezek nagyobb szerepet kapnak, amelyek nem egy nagy technológiai vállalatnak az ellenőrzés alatt állnak, hanem ez nagyobb autonómiát adhat a közösségeknek, ugyanakkor kihívás is a biztonság terén. Tehát a technológia fejlődés, azt akarom röviden összefoglalni, hogy egyre személyesebb, interaktívabb és élményszerűbb kommunikációt tesz majd lehetővé, és az egyház számára a legfontosabb kérdés valószínűleg nem az lesz, hogy milyen új platformokat használ, hanem hogy miként tudja ezeken a felületeken hitelesen közvetíteni üzenetét, és közösséget építeni, kapcsolatokat ápolni.
1: Végezetül mit tanulhat az egyház a világi kommunikációs trendekből?
2: Az egyház sokat tanulhat a világi kommunikációs trendekből, de nem feltétlenül azért, hogy minden módszert átvegyen, hanem hogy hatékonyabban érje el az embereket és jobban megértse a társadalmi kommunikációnak a változásait. Például a modern kommunikáció egyik tanúsága, hogy az emberek figyelméért sok szereplő versenyzik. Ezért fontos a világos, érthető nyelvezet üzenet és a lényegre törő kommunikáció. Az egyházi üzenetek gyakran mély és összetett tartalmúak, de érdemes kerülni a túlzottan szakmai, vagy csak belső körök számára érthető kifejezéseket. A kommunikációban egyre nagyobb szerepe van, hogy az emberek könnyebben kapcsolódnak a személyes élettörténetekhez, életutakhoz, konkrét tapasztalatokhoz, mint elvont elvekhez. Tehát az egyház történelmileg is gazdag történetekben, így ezen a területen különösen erős lehet. És a hagyományos modellben ugye az van, hogy egy intézmény beszélget, a közönség hallgat. A mai kommunikáció ez egy párbeszéd, kérdések, visszajelzések, online beszélgetések, közösségi részvétel, és az egyház tanulhat ebből, hogy a meghallgatás sokszor ugyanolyan fontos, mint a megszólalás. Úgyis a szinodális út is erről szólt, hogy meghallgatni. És a mai modern közösség gyorsan is közönség jobban fogalmazva észreveszi az ellentmondásokat is a kommunikáció és a valóság között, a valós működés között, és éppen ezért fontos a következetesség, a nyíltság, és az, hogy felvállaljuk a felelősségeket. Tehát a hitelesség ma gyakran többet számít, mint egy tökéletesen megfogalmazott üzenet. Tehát a digitális környezetben a képek, videók jelentősége megnőtt, az egyház művészeti öröksége, szimbólumrendszere, liturgikus hagyományai, ezek erős alapot adhatnak a kommunikációhoz. A digitális térben a hangsúly egyre inkább azon van, hogy az emberek ne pusztán tartalmat fogyasszanak, hanem kapcsolatokat alakítsanak ki. És a világi kommunikáció egyre inkább figyelembe veszi az igényeket, tulajdonképpen célcsoportoknak az igényeit. Az üzenet lényege ugyanaz maradhat, de a közvetítés módja, annak alkalmazkodnia kell a hallgatósághoz, ugyanúgy, mint a Mária Rádióban, fiataloknál, időseknél, családoknál, vagy a vallástól távol álló embereknél. És amit nem feltétlenül érdemes átvegyen az egyház a világi kommunikációtól, mert könnyen az egyház küldetését

0: küldetésének a mélységét. És hát nagyjából ennyit tudtam elmondani, de mindenképpen fontos az, hogy az egyház több társadalmi és technológiai folyamat alakítja majd az ő kommunikációját, de a jövő nem látható előre, de néhány tendencia már most is jól érzékelhető.
1: Kedves hallgatók, mai műsorunk végéhez értünk, két hét múlva folytatjuk más tematikával, más témával fogunk jelentkezni. Várjuk akkor is Önöket. Áldott szép estét és további jó rádiózást kívánunk Önöknek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Immár a nap leáldozott, Teremtőnk, kérünk Tégedet! Légy kegyes és maradj velünk, őrizzed, óvjad népedet!
1: Álmodjék rólad a szívünk, álmunkban is Te légy velünk! Téged dicsérjen énekünk, midőn új napra ébredünk.
0: Adj nekünk üdvös életet, szítsd fel a szív fáradt tüzét, a ránk törő rútéi homályt, világosságod roncsa szét.
1: Kérünk, mindenható Atyánk, Úr Jézus Krisztus érdemén, ki Szentlélekkel is veled uralkodik, s örökre él. Amen.
0: Ne rejtsd el előlem arcodat, mert csak benned bízom. Hallgasd meg, Uram, imádságomat, Te hűséges vagy, figyelj könyörgő szavamra. Igazságos vagy, hallgass meg engem.
1: Ne szállj perbe szolgáddal. Színed előtt egy élő sem mondható igaznak.
0: Az ellenség üldözőbe vett, életemet a földre tiporja. Sötétségbe taszít, mint a régen megholtakat.
1: Egészen elcsügged a lelkem. És a szívem is megdermed bennem.
0: A régmúlt napokra emlékezem, végig gondolom minden tettedet. Elmélkedem azon, amit kezed művelt.
1: Kezemet feléd tárom, mint aki szikkadt föld, lelkem utánad eped.
0: Siess, hallgass meg, Uram! Már a lelkem is eleped.
1: Ne rejtsd el előlem arcodat. Nehogy olyan legyek, mint akik a sírba szállnak.
0: Hadd halljam minden rengel, hogy jóságos vagy, mert csak benned bízom.
1: Mutasd meg, melyik úton járjak, mert hozzád vágyódik a lelkem.
0: Ellenségeimtől ments meg, Uram! Nálad keresek oltalmat.
1: Taníts meg akaratod teljesítésére, mert Te vagy az én Istenem. Jó lelked vezessen az egyenes úton.
0: Neved miatt, Uram, életemet tartsd meg. Gyötrelmeimből a Te igazságod szerint vezess ki engem.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ne rejts el előlem arcodat, mert csak benned bízom. Józanok legyetek és vigyázzatok. Ellenségetek, a sátán, ordító oroszlán módjára ott kószál mindenütt, és keresi, kit nyeljen el. Erősen álljatok neki ellen a hitben.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
1: Kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Te védj meg, Istenünk, ha vérasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
1: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
0: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek,
1: hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Te védj meg, Istenünk, ha vérasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Könyörögjünk, jóságos Istenünk, világosítsd meg ezt az éjszakát, és add, hogy szolgáid, akik most békében nyugovóra térnek, holnap örömmel ébredjenek az új nap világosságára, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
2: a nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.
1: Amen.
2: Üdvözítünk, édesanyja, mennyeknek megnyílt kapuja, tengerjárók szép csillaga, boldogságos Szűz Mária.
1: Légy segítség hű népednek, az elesett bűnösöknek, ki szülője Istenednek, anyja lettél teremtődnek.
2: Mert angyali köszöntésre rád szállott az Úr szent lelke, ekkor lett az örök ige, Szűz méhednek szűz gyümölcse.
1: Azért, édes Isten anyja, légy bűnösök szószólója, botló lábunk támasztója, üdvességünk nyílt kapuja.
2: Adjunk hálát az Istennek, Atya, Fiú, Szentléleknek, három személy felségének, egymi voltú Istenségnek.

0: A hitben és szeretetben élő emberek képesek legönzetlenebbül adni.
1: Kedves hallgatóink, a most következő közel fél órában Jézus cselekszik című műsorunkban tanúságtételeket hallgathatnak.

0: Itt Valló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Debreceni Csaba, mérnök édesapával, Tóth Enikő beszélget. Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Tóth Enikő, és kedves vendégem Debreceni Csaba, aki mérnök és édesapa. Sok szeretettel köszöntöm a stúdióban.
1: Én is köszöntöm a hallgatókat is, és önt is.
0: Úgy kerültem önnel kapcsolatba, hogy Szabó Tamás elnökünk ajánlotta önt a figyelmembe, hogy mindenképpen hívjam meg egy interjúra, mert hogy nagyon érdekes tevékenységet végzett a börtönkurzió keretében. De nem szaladnék ennyire előre, és inkább arra kérném meg, hogy meséljen a gyerekkoráról, honnan érkezett, hogy alakult a vallás, a hit a mindennapi élete részévé.
1: Hát egyrészt is nagyon megtisztelő, hogy Tamás rám gondolt, és kicsit meg is lepett, amikor azzal kerestek meg, hogy életút interjú. 55 évesen még nem éreztem indokoltnak, hogy az életutamról egy ilyen összegzést készítsek. De jó volt végig gondolni, tehát arra mindenképpen alkalmas volt egyrészt a bőti időszak is, meg ez a felkérés is, hogy akkor ezen gondolkozzam. Elég messziről indulunk, tehát én egy hajdubihari kisfaluban éltem, mellette lévő városban, Hajdúböszörményben születtem, és egy olyan falu, amiről beszélünk, Hajdúvid, ahol nem volt és a mai napig nincs is templom, ez egy szocialista falu, nem is kaptunk öcsémmel vallásos nevelést, ugye szüleink meg voltak keresztelve, de nem tartották a vallásukat. Abban az időszakban ez ilyen nem is nagyon volt divat, vagy inkább féltek. Élték azt a kis embereknek az életét, amit akkor nagyon sokan, hogy a vallás az magánügy. Nagyszüleimnél még láttam ilyen példát, nagymamámnál, illetve a húgánál, de igazániból ez nekem olyan nagyon távoli volt. Aztán középiskolába bekerültem a városba, ott is ugye kisztagság, tehát nem templomba jártunk, hanem kisztgyűlésre. Még elvtársként vonultam be a honvédséghez 88-ba, előfelvételisként, és aztán villanykar Budapesten, 94-ben diplomáztam, és villamosmérnökként kezdtem meg a pályámat, és még továbbra sem volt semmilyen kapcsolatom, se az Istennel, se a vallással. Kollégiumban néha betévedtek ilyen hittérítők, ilyen Jehova tanúi, és hát néha érdekes, néha kínos beszélgetéseink voltak, de nem keltették fel az érdeklődésemet, tehát nem vonzott az a világ. Aztán, hát a jó Istennek van humorérzéke, 96. február 9-én találkoztam egy lányjal, aki feltűnően vonzó volt, és a beszélgetés közben után derült ki, hogy ő egy görögkatolikus papnak a lánya, mondtam, hogy ilyen az én formám, de hát aztán rá két évre ő a feleségem lett, majd pedig a gyermekeink anyja, és most egyeken élünk, és 6 gyermekünk van, 13 és 26 év közöttiek, 5 vér szerinti és egy örökbefogadott feleségem hitoktatóként dolgozik, de kicsit előre szaladtam, mert azért ez nem volt ennyire egyenes ez az út. Tehát megismerkedtünk, elmentem hozzájuk húsvétkor locsolkodni, de hát ugye egy pap családban azért az egyértelmű, hogy akkor a szertartásokon is részt kell venni, és hát én ott nagyon-nagyon idegennek éreztem magam. Azzal együtt, hogy nagyon nagy szeretettel fogadtak, és jó volt látni azt, hogy húsvérember a pap is, pláne a görög katolikus és családja is van, és nagyon jókat beszélgettünk apósommal, vagy akkor még leendő apósommal. De annyira nem fogott meg, hogy akkor én most megkaptam volna a hitnek az ajándékát. Egy nagyon jó ember. Én is azt gondolom, hogy egy jó ember voltam, vagyok, és akkor két jó ember beszélget, és ez így jó is volt. És aztán, amikor komolyabbra fordult a dolog, hogy házasság, jártunk jegyes oktatásra, érdekelt a téma, meg elég könnyen tanulok, vagy tanultam akkor. De ez egy ilyen olyan tudás volt, ami ilyen legyen ön is milliómos szintű, tehát 4 válaszból ki tudom választani talán a helyeset, de igazániból nem ment mélyebbre, tehát az agyamból a szívemig nem ért le. És amikor eljött az idő, hogy akkor házasságkötés és Isten színe előtt, akkor felmerült a keresztség kérdése, és én mondtam apósomnak, vagy leendő apósomnak, hogy nem szeretnék egy olyan szertartáson részt venni, amit rajtam kívül mindenki más komolyan vesz. És apósom volt annyira megértő, és tudott olyan szeretettel fogadni, hogy elfogadta ezt a döntésemet, és püspöki engedéllyel házasodtunk össze 1998. szeptember 26-án, ami egyébként a szívvilágnapja, mint ez utólag kiderült. És hát így indultam el apró lépésekkel, feleségemet elkísértem templomba, néha én is bementem, néha csak megvártam a templom előtt. Nem értettem, nem fogott meg, nem vonzott. Korlátnak éreztem, üresnek, nem volt benne az, amire szükségem lett volna talán. Nem is tudom, hogy mire volt szükségem. És első gyermekünk nagyon hamar megfogant, majd amikor megszületett 99. július 7-én, két napos korában mondta az egyik ügyeletes orvos, hogy hát látta a gyereknek a örökletes vágott szemét, és hát ez a Dankornak az egyik ismertetőjegye, és mondta, hogy hát ez bizony kivizsgálás az indokolt. És akkor a feleségem nagyon sokat imádkozott, én meg nekem nem volt kapaszkoló, nem tudtam hova fordulni. És talán ekkor léptem kapcsolatba az Istennel, és kötöttem az első üzletet vele, hogy Uram, ha vagy, és elintézed, hogy a gyerekem nem beteg, akkor én is megkeresztelkedem. És akkor 99. augusztus 22-én együtt részesültünk a keresztség szentségében. Annyi, hogy akkor még nem tudtuk, hogy mi lesz a vizsgálatoknak az eredménye. Így mondhatom, hogy én mondtam be az ólint, és azt mondtam, hogy én most megtettem, amit megígértem, Uram, most eljössz. És akkor szeptember elején behívtak minket a kórházba, és mondták, hogy telefonon nem mondhatják el. És bementünk, és hát nem volt, tehát a vizsgálat igazolta, hogy nem dankóros Eszter lányunk. Azóta most már két diplomája van, három nyelven beszél, és éppen munka lehetőségre nyitott. Most végezte a ELTÉ-n a mester szakon, most kapta meg a diplomáját. Szóval így indult, de aztán nem kerültünk közelebb. Az Isten biztos, hogy keresett. Én meg voltam elégedve azzal, hogy az üzlet megköttetett, mindenki helytált, és ez így rendben van. És aztán eljutottam baráti unszolásra, Mária Pócsra, Kúzióra, 2002. október 24-27 között. Ez egy csütörtöktől vasárnapig tartó, nem szeretem azt mondani, hogy lelki gyakorlat, de végül is nekem akkor lelki gyakorlat volt. És pénteki napon egyik atyához bementem beszélgetni, ugye gyóni még nem, de beszélgetni. És egy elég jó, hosszú beszélgetés sikeredett, elmondtam neki az életemet, hogy mindenben mennyire sikeres vagyok, mennyire jó vagyok, szép feleség, családi ház, céges autó, jó fizetés, és hát ezt mindet természetesen magamnak köszönhetem. És nagyon most így visszagondolva is hálás vagyok a Grunda János atyának azért, hogy nem rót meg, nem kezdte el a fejemre olvasni, hogy lehetsz ennyire öntelt és egoista, és nem tudom, hanem csak így mosolygott, és annyit kérdezett, hogy mit van, amit nem kaptál. Én nem tudtam, hogy ez a Szentírásból van ez a kérdés akkor, csak akkor valami, hogy elöntött így egy forróság, és innentől kezdve datálom a megtérésemet. Nem azt mondom, hogy akkor megtértem, hanem akkor kezdődött az az igazi megtérés bennem. És hát ez azóta is tart, most már 23 éve, vagy lassan 23 éve, és azóta én is jobban keresem az Istennek a társaságát, meg azt is megérzem, amikor ő keres engem. És ez így jó. Szóval így indult a dolog, addigra már két gyerekünk volt, akkor már én is mentem templomba. Amikor hazajöttem Pócsról, akkor az egyik itt budapesti atyánál jelentkeztem, hogy készítsem föl az első gyónásra, első áldozásra, bérmálásra, és 13 húsvétján áldoztam először. Nem mondom, hogy egy ilyen nagyon gyors karrier, de így kerültünk kapcsolatba.
0: Említette, hogy azóta is megtérésben van. Hogyan megy ez azóta? Hogyan működik?
1: Ez egy nagyon jó kérdés. És azért nem vetettem le teljesen a korábbi énemet. Tehát a versenyszellem, a tenni akarás, az a megtérésben is ott van mellettem, vagy velem. És nagyon sokszor kapom magam azon, hogy hát én ezt jobban tudom csinálni, ezt én meg akarom javítani, ezt nem jó csinálják. Lehet, hogy évszázadok óta így csinálják, de ez nem jó. És hát ezzel a lendülettel fogtam neki a tanúságtételeimnek is, tehát majd én megmutatom. Én mindent tudok, mindent jobban is tudok. Arra jó volt az is, hogy a velem született lendület, meg erő, az másokat is vitt. És Mária Pócsra jártunk vissza nagyon sokáig Kurzióra, a faluból egyekről, több mint 60-an voltak ott, úgyhogy elhívtuk őket. Római katolikusok, reformátusok, sőt olyanok is, akik keresők voltak, tehát nem is voltak megkeresztelkedve. És hát a Mária Pócs az a csodák helye. és nagyon sok hívő lélek jött onnan vissza.
2: És aztán a közben pont az említett Szabó Tamás elnök úr bábáskodásával a börtönbe is bekerült ez a missziós tevékenység, ez a mozgalom. 2013-14-ben kezdődött el a gondolkodás, még Isten nyugosztalja Gál Jenő atya ötlete alapján, és aztán 2014 őszén volt az első, még nem teljes kurzió, és 15 tavaszán az első teljes háromnapos kurzió, és abban én még nem vettem részt, én még nem voltam ott akkor, viszont Egyekről nagyon, hogy többen is részt vettek, és akkor hát Egyektől nem messze van Baracska, ott is van egy büntetésvégrehajtási intézet, és akkor hát csináljuk meg azt is. És akkor szinte egyszerre indult a Váli, tehát a Székesfehérvári Egyház megyében a kurzió, illetve Baracskán a börtönkurzió, és én így keveredtem bele abba is, és hát óriási, nem jó úgy élmény, de óriási megtapasztalás. Amikor egy fogva tartott, aki még nem számolja, hogy hány éve van vissza, ez még Covid előtt volt, hogy amikor átöleltem, és akkor azt mondta, hogy őt még soha senki nem ölelte meg. És akkor úgy elgondolkodom, hogy azok az emberek ott bent, ha megkapják azt a szeretett morzsát időben, akkor nem ott vannak, ahol most vannak.
0: Hogy kell elképzelni egy börtönkurziót így a sima bentlakásos négynapos kurzióhoz képest?
1: Minden ugyanaz, de mégis minden egy kicsit más. Ugye a kurziónak van egy saját imakönyve, és egyszer kaptam egy olyat, amelyik fordítva lett bekötve. Ami azt jelenti, hogy hátulról kellett visszafelé lapozni. Na a börtön is valahogy így van, hogy minden ugyanaz, de mégis alkalmazkodni kell a rezsimhez, alkalmazkodni kell a szabályokhoz, bármikor jöhet egy ellenőrzés, egy parancs, egy gyógyszerosztás. Eleve rövidebb az idő, amit rend lehet tölteni a szabadlábi kurzióhoz képest. Tehát reggel beléptetéssel kezdünk 6 óra után valamikor, de ez is intézménye válogatja, és aztán délután 6 körül ki kell jönnünk, és ebbe kell belesűríteni mindent, ami lényeges a kurzióban. Nagyon hamar kialakult az, hogy a tanúságtételek, amik megvannak, hogy nem tudom én, ez 40 perces, ez meg 1 órás, a börtönben ez nem megy. Rövidebbre kell venni, és a tanító rész az nem teljes egészében hangzik el. Aminek ereje van, az a tanúságtétel. Tehát az az 1-2 olyan példa az életünkből, ami hat azokra a srácokra, akik ott vannak bent. Egyik atya szokta őket zsiványoknak nevezni, és ebbe is azért benne van az a kis kedvesség. És hát a zsiványok között azért voltak nehéz fiúk is, de azt gondolom, hogy ha úgy csináljuk a kurziót, ahogyan a szabadlábiban is megvan írva, hogy nem szabad csak a 3 napra koncentrálni, hanem ott az örök 4. nap, tehát vissza kell járni, és gondozni kell őket, és amikor elesnek, akkor segíteni kell nekik felállni, akkor megmaradnak a hitben. Ha csak bemegyünk, fölrázzuk őket, aztán visszaengedjük őket a zárkába, akkor talán még rosszabbat is csináltunk, mint ha nem csináltunk volna semmit.
0: Visszajárások milyen időközönként szoktak lenni náluk?
1: Ez is intézménye válogatja. Baracskán 4 hetente van, és egy elég lelkes kis csapat csinálja, most 5-6-an vannak. Nem mindig mindenki tud ott lenni, de nagyon lelkes beszámolókat olvasok, és örülök, hogy ez teljesen önjáró, és már nem kell működtetni, hanem hát nem magától működik, hanem azoktól a lelkes önkéntesektől, akik ezt vállalták és csinálják. Új helybe is bejárnak a barátaim, a testvérek, Balassagyarmat, Vác. Ahol voltunk, oda igyekszünk visszajárni. Kalocsa, a női részt is említsem, mert természetesen itt is van női ága is. Volt Egerben is, de ott megszűnt a női büntetésvégrehajtás. Szóval mindenhová igyekszünk visszajárni, és általában ez a havi ultraja az jön be. A börtönben ez is speciális, mert nem csak azok vesznek részt rajta, akik már voltak kurzió, hanem olyanok is, akik esetleg jönnének. És akkor egy ilyen együttlét és dicsőítés.
0: És volt olyan tapasztalat, hogy szabadulás után megkeresték önöket?
1: Igen, volt, van. És van olyan is, amire büszkék vagyunk, és nagyon jó, és most a 10 éves ünnepség, hálódó ünnepségünk május 6-án kedden lesz Sátorai Újhelyben, és 2 volt fogva tartott, és engedélyt kapott a belépésre, és tanúságot fognak tenni. Terebes Gergő, illetve Lóli Attila. De sajnos olyan is van, amikor olyanok keresnek meg bennünket, vagy keresték meg a testvéreket szabadulás után, akik csak a pénzre mentek volna rá. Sajnos benne van.
2: benne van. Ezt megtanuljuk, aki bemegy szolgálni, az egyik aranyszabály, hogy nevet, telefonszámot, címet nem adunk meg, mert sajnos ott is előfordulhat. Hogy utána nem tudjuk azokat az igényeket kielégíteni, amit ők támasztanának esetleg szabadulás után.
0: Persze, tehát hogy a személyiséget, szeretetet viszik be, nem így pedig van. Az adatokat.
2: Jézus Krisztust.
0: Így van. Mondta, hogy most lesz az ünnepség, a 10 éves, és utána mi fog történni a kurziós pályafutásával, vagy hogy fog ez tovább menni? Mert beszéltünk itt az interjú előtt, hogy leadta a koordinátorságát.
2: A kurzió nem szervezet, de bizonyos fokú szervezettséget maga a mozgalom is megkövetel, és a börtönben végzett misszióhoz pedig, tehát szervezettel tud tárgyalni. Tehát egy büntetés végrehajtás országos parancsnoksága nem tud egy önkéntesekből álló lelkes csapattal tárgyalni arról, hogy hogyan lehetne könnyebbé tenni az ő munkájukat, meg eredményesebbé tenni a reintegrációt. Ezért szükséges egy szervezet, és kvázi egyházmegyei rangon van a börtönkúziós titkárság, és a titkárságnak van egy 3 főből álló vezető csapata, és ennek voltam én a koordinátor a február 28-ig, 3 évre nevezett ki bennünket Berta Tibor dandártábornok és tábori püspök, és most folyik a tisztújítás, illetve abban maradtunk, hogy a 10 éves hálódó ünnepségig még én is aktívan részt veszek a szervezésben, de aztán utána ezt átengedem másoknak. Hogy magával a börtönkúzióval mi lesz, vagy mi merre felé fog haladni, azt így nem tudom, de nagyon nagy várakozással tekintünk erre az ünnepségre, mert ott a Széke János püspök atya, aki az egésznek a kezdetén ott volt Szabó Tamás, meg még néhány lelkes civil testvérünkkel együtt. Ott lesz Berta Tibor tábori püspök, ott lesz a református testvérek részéről Barna Sándor püspök, ott lesznek a BVOP részéről a meghatározó parancsnokok, akikhez a reintegráció is tartozik, illetve meghívtunk minden börtönlelkészt, katolikust is és reformátust is. Meghívtuk az agglomerációs parancsnokokat, akik ilyen régiós parancsnokként működnek, illetve a korábban tiszalöki, most már csengeri régióból az összes büntetésvégrehajtási intézménynek a parancsnokát. Tehát leszünk ott vagy 60-an. Ja, és meghívtuk azokból a börtönökből a börtönparancsnokokat, ahol valaha szolgáltunk. És hát nagyon bízom abban, hogy ez egy ilyen szájhagyomány útján terjedő dolog lesz, és látni fogják azt a megfelelő parancsnokok, hogy az ő munkájuk válik könnyebbé, a fogvatartottak együttműködőbbek lesznek, és aztán utána talán a reintegrációjuk is könnyebb lesz a szabadulás után. Az én részem pedig, én főiskolára járok, Nyíregyházán a görögkatolikus teológiára, civil teológus hallgató vagyok, most vagyok túl a felező bulin, még 2,5 évem van hátra, és szeretnék erre fókuszálni jobban. És hát azért 6-7 vizsga van egy vizsgaidőszakban. A szorgalmi időszakban mondjuk minden második szombat. Vizsgaidőszakban nem tudom másképp osztani, szinte minden szombat van, amikor 2 vizsgám is van. És ha még emellé beteszem a szolgálatokat is, akkor ugyan a gyermekeim már nem kicsik, de azért nem szeretném, hogy kurziós árvák legyenek, vagy a feleségem kurziós özvegy. Tehát meg kell találnom azt, hogy mi az, amire telik az időmből, és mi az, amit el kell engedjek. És most így döntöttem, hogy most a főiskolára szeretnék, a tanulmányaimra szeretnék fókuszálni.
0: Mi a cél a főiskolai végzettséggel?
2: Ezzel is csak mosolygok, mert amikor beadtam a jelentkezésemet, egy olyan cégnél dolgoztam, amilyen laboratórium, vegyészet. És amikor mondtam, hogy beadtam a papíromat és felvettek a teológiára, akkor többen kérdeztek, hogy nem geológia? És akkor ugye adott a vicc, hogy ég és föld a különbség, és akkor mondtam, hogy nem teológia. És akkor, na jó, de hát pap leszel? És akkor nem leszek pap. De hát akkor minek? És igazániból nem tudom. Amikor beadtam, az már egy 10 éves folyamatnak az eredménye volt, hogy én végül jelentkeztem. Egyházjoggal akartam foglalkozni, de egyházjoggal nem lehet csak úgy foglalkozni, hogy nincs teológiai végzettsége valakinek. Hitoktató nem akartam lenni, tehát van ilyen 2 éves képzés, akár a Szapiencián, akár a Pázmányon, akár a Szent Atanázon. És akkor sok beszélgetés után végül az egyik pap barátom mondta azt, hogy hát akkor nincs mese, akkor teológia, és akkor civil teológus. Konkrét, jól fésült célom nincs. Azt érzem, azt látom, a céges világban, hogy egyre fontosabbá válik a fenntarthatóság, ez az ESG, most már törvényi, tehát szabályozói oldalról is megérkezik, a cégeknek muszáj jelenteniük, hogy mekkora a karbonlábnyomuk, stb. És nagyon sokan ilyen novumként gondolnak erre, az egyház meg 2000 éve ezt hirdeti, hogy ezt a földet, ezt nektek teremtettem, mondja az Úr, és legyél jó gazdája. És most azt érzem, hogy erre talán van igény, hogy az egyház még jobban felemelje a hangját, és elmondja, hogy hát gyerekek, ezt tanítjuk 2000 éve. Nem olyan nagy újdonság ez, hogy úgy kéne működjünk, hogy még az unokáink is élvezhessék ennek a teremtett világnak hogy összes gyümölcsét. És én valami ilyesmivel szeretnék majd foglalkozni. Nem biztos, hogy ez kell a teológia, de hogy egy még erősebb alapot ad, az biztos. És most meg a nagy héten voltam egy lelki gyakorlaton, amit egy református evangelizátor tartott, Vég Tamás, és nagyon magával ragadott, amikor látszott rajta, hogy kevés az eszköze, hogy kifejezze azt, ami benne van, ami a szívébe van, amit az Úrtól kapott, és amikor így látja, hogy csodálkozva nézünk, de nem értjük esetleg, akkor értitek, hogy ez mekkora dolog, hogy... És akkor hát nyilván a nagyheti szertartásokkal kereszt csodájáról beszélt. Szóval valami ilyesmit el tudnék képzelni, hogy ilyen céges evangelizátorként működjek majd, amikor majd nyugdíjas leszek.
0: A hit élete hogyan fejlődik a főiskolai tanulmányok által? Hogy tudná ezt megfogalmazni?
2: Olyan szellemi műhely van ott Nyíregyházán. Feltételezem, hogy a többi egyházi egyetemen is, de én nekem ott itt van tapasztalatom, óriási azt megérezni, hogy azok a papok, teológusok partnerként bevonva együtt gondolkoznak. Volt olyan konzultáció, amikor egyedül voltam, tehát elég nehéz elbújni például egy vizsgán puskázni, de hogy akkor az atya is mondta, hogy akkor ő nem áll fel oda a katedrára, hanem oda húzta a széket, leült velem szembe, mint hogy most itt ülünk a stúdióban, és amikor magyarázta valamelyik részét a egyházatyáknak, a tanításainak, akkor így lehalkította a hangját, és hogy ő maga is tanítás közben is rácsodálkozik, és ebbe bekapcsolódni. Ez egy, nekem egy nagyon nagy élmény. Nagyon nagy élmény újra tanulni, de hogy dolgokról ilyen nagy tudat, ebbe bekapcsolódni. Ez egy, nekem egy nagyon nagy élmény. Nagyon nagy élmény újra tanulni, de hogy dolgokról ilyen nagy tudású emberekkel, és ilyen szeretetre képes emberekkel vagyok kapcsolatban, ez nagyon nagy dolog.
0: Akkor most már mondhatjuk, hogy összeért a szív és az ész a vallási ügyekben, a hitbeli ügyekben?
2: Azt gondolom, hogy igen, még folyamatban van, és egyre több minden jön be fönt is, de azért ezt a 30 centit, ami itt között, a kettő között van, ezt azért meg kell ugrani.
0: A gyerekeket sikerült ilyen értékrend szerint nevelni, tudták ők átvenni, vagy még a fiatal?
2: Ezt azért meg kell ugrani.
0: A gyerekeket sikerült ilyen értékrend szerint nevelni, tudták ők átvenni, vagy még a fiatalos távolságban vannak?
2: Mindenre van példa. Négyen nagykorúak, és mindannyiuknak, amikor nagykorúak lettek, azt mondtuk, hogy nevelésük befejeződött. Adtunk egy példát, és ők döntik el, hogy ebből mit követnek, és mi az, amit, na ezt aztán biztosan nem. Azért most az ünnepe alatt jöttek velünk a szertartásokra, sírbatételen is voltunk, és nagyon örültem, hogy eljöttek, és próbáltak énekelni, hogy még szebb legyen az ünnep. A hitüket azt csak a Jóisten ismeri. Én azt gondolom, hogy kaptak egy jó alapot, és aztán majd kiderül, hogy ezzel ők mit kezdenek. Feleségem beleszületett a hitbe, a vallásosságba, és egy csomó dolgot soha nem kérdezett meg, soha nem tette föl azokat a kérdéseket, amiket én föltettem akkor, amikor egyes oktatásra jártunk például. És én azért irigykedem rá, hogy neki gyerekkorában megadatott az, ami nekem nem, ő meg azért irigykedik rám, mert hogy én meg felnőttként kerültem ebből bele, és hogy nem ilyen kész valamiként. A gyerekeink kvázi kész valamiként kapták, és lehet, hogy ki akarják próbálni azt is, hogy milyen az, amikor, na jó, most a saját hitem, mert szeretném kialakítani. Meglátjuk, ebben is csak segítjük őket, vagy igyekszünk segíteni őket.
0: Tulajdonképpen mindenkinek a saját hitéért meg kell harcolnia, aki beleszületik, az is sokszor újra megtér. Igen. Van-e valami közeli cél, ami mindenképpen szeretne megvalósítani az életében?
2: Hát most szombaton vizsgázok. Ez most egy nagyon közeli cél, és patrológia 2 a tárgy, és dr. Gyurkovics Miklós atya tartja, és egyébként ő volt az, aki úgy közelebb húzta a széket, és lehakította a hangját. És 10 tétel van. Ma délutánra a kegyelem tanrész. Van gyenge 30 oldala ókeresztény írók. Hát most ez a nagyon közeli célom. Meg hát a május 6-a a KEDD, Újhely, BV intézet, és ott a 10 éves hálaadó ünneplés.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt és mesélt nekünk magáról.

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Önök Olasz Bélát hallják, és ez a Zarándok Élete című műsorunk. Legyetek irgalmasok, amint mennyei atyátok is irgalmas. Hányszor kell megbocsátanom? 77-szer is. Kedves Mári Rádió hallgatók! Szent Lukács evangéliumában 6. fejezet 36. vers Jézus arra bátorít: irgalmas lenni, mint a mennyei atya. Szent Máté evangéliumában 18. fejezet 21. vers: 70-szer-7-szer kell megbocsátani. A keresztény ember útja az irgalom és a megbocsátás útja. És talán kevés dolog van, ami az emberi életben olyan kegyetlenül, olyan csontig hatolóan nehéz a szívnek, mint a megbocsátás. Mert amikor bántanak bennünket, amikor kihasználnak bennünket, amikor becsapnak bennünket, amikor hűtlenné válnak hozzánk, ez lehet egy szó, egy árulás, valamilyen igazságtalanság, egy nagy-nagy csalódás, akkor a bennünk valami úgy eltörik. És valljuk be őszintén, mindig emlékezünk arra az esetre, amikor úgy megbántottak. És bizony, egy seb nagyon sokáig tud fájni. Ilyenkor természetes emberi reakció a harag, a bezárkózás, és talán a bosszúvágy is. Annak az igénye, hogy visszavágjunk. És talán ebben a világban, ahol a farkas törvények uralkodnak, ahol annak van igaza, akinek nagyobb a hatalma, nagyobb a presztízse, aki hangosabban mondja, hát nem könnyű. De mit mond az Úr Jézus? Bocsássatok meg. Megbocsátani. Talán nagyon sok emberben, talán bennünk is, a megbocsátásról egy téves kép él. Először is miért kell megbocsátani? Nem azért, mert a rossz nem számít. Nem azért, mert ez a csalódás, az az árulás, az a bántalmazás nem számít. Nem azért, mert nem fájt. Hanem azért, kedves Mári Rádió hallgatók, azért kell megbocsátanunk, mert a meg nem bocsátott seb lassan megmérgezi és megöli szívünket. Sokan azt gondolják, hogy aki megbocsát, az gyenge. Aki a megbocsátást választja, az behódol, az feladja önmagát, elveit, bármiét. Pedig keresztény szemszögből az irgalom az egyik legnagyobb erő. Gondoljunk csak Istenre. Hány és hány bűnünket bocsátotta és bocsátja meg? Ez az igazán nagy erő. Miért? Sokkal inkább könnyebb lenne gyűlölködni. Könnyebb volna évekig hordozni a sértettséget, hogy nem köszönünk, hogy a fejünket is elfordítjuk, hogy a rosszat éltetjük, a rosszat mondjuk. Könnyebb lenne falakat építeni, nagy-nagy falakat magunk köré. Ez a könnyebbik út. És talán senki nem hibáztatna bennünket ezért, mert ilyen a világ. De a keresztény ember számára van egy másik út is. A megbocsátásnak az útja, amely főként bátorságot kíván tőlünk. Mert azt jelenti, nem engedem, hogy a rossz uralja tovább a szívemet, a látásomat, amelyet aztán megmérgez, a szavaimat, a tetteimet. Valaki azt mondaná, vagy azt mondhatja, nem éri meg, miért? Erre a mi válaszunk az lehetne, hogy gondoljunk csak bele. Gondolj csak bele, hányszor kezdett veled újra az Isten? Hányszor botlottál el? Hányszor ígérted meg,
hogy megváltozol, hogy leteszed, hogy elhagyod, és hogy nem lesz többé bűnöd. Hányszor? És Isten egyszer sem mondta számodra, hogy na most már elég. A tékozló fiú történetében az édesapa nem megszégyeníti a fiát, hanem elébe fut, elébe siet, felöltözteti. Nem azt mondja, te hitvány gyermek, hát ezt tetted velem. Nem. Felöltözteti. És talán az irgalom a megbocsátás azt jelenteni, szeretetbe öltöztetni a másik embert. Az irgalom ezt jelenti, amikor a szeretet, a szívünkben élő szeretet nagyobb lesz, mint a bűn, a sötétség, a rossz. Egyszer egy történet szerint egy idős férfi évekig nem beszélt testvérével egy régi örökség vita miatt. Kemény szavak hangzottak el akkor, kemény szavak, amelyek mély, de nagyon-nagyon mély sebeket okoztak.

kezdett repedezni. Kedves rádióhallgatók, a megbocsátás nem érzéssel kezdődik, hogy én úgy érzem, hogy, hanem egy döntéssel. Döntök a másik ember mellett. Istenért, magamért, mert nem akarok egy zárt kalitkában élni. És fontos lenne, kedves Mári Rádió hallgatók, megérteni, a megbocsátás nem azt jelenti, hogy úgy teszünk, mintha nem történt volna semmi. A seb néha megmarad. Talán még az emlék is, az érzés is. De a megbocsátás azt jelenti, nem akarom tovább hordozni, nem akarom tovább éltetni a gyűlöletet, a rosszat. Mert a harag olyan, mint amikor valaki parazsat szorít a kezében. Abban reménykedik, hogy majd a másik megég tőle, de közben ő fog megégni, őt égeti meg. A harag, a gyűlölködés olyan, mint amikor az ember parazsat fog a kezében, és nem a másikat fogja megégetni, hanem saját magát. Kedves Mári Rádió hallgatók, mai világunkban talán azért van annyi rossz, azért van annyi széthúzás, megoszlás, megosztottság, mert a világ, a mai ember elfelejtette az irgalmat. Senki sem akarja megtenni azt a bizonyos első lépést. Milyen sok kapcsolat azért halt meg, annyi család azért megy tönkre, annyi emberi élet jut zsákutcába, mert a büszkeség erősebb a szeretetnél. Nem az igazság, a büszkeség. És milyen sok ember hordoz évek óta fájdalmat a szívében. Pedig egyetlen mondat néha új életet adhatna. Egy bocsáss meg, egy kezdjük újra. Egy fontosabb vagy nekem, mint a haragom. Ez lenne az irgalomnak a csodája. De le tudjuk-e győzni a büszkeséget? Kedves Mári Rádió hallgatók, Jézus a kereszten azt mondta, Atyám, bocsáss meg nekik. Jézus a legnagyobb fájdalom között is, és közben is szeretett. És amikor megbocsátunk, akkor válunk igazán hasonlóvá hozzá. És lehet, hogy nehéz, lehet, hogy idő kell hozzá. Lehet, hogy ma még csak annyit tudunk mondani, Uram, segíts megbocsátani, de ez már az első lépés. Azon az úton, amely elvisz addig, hogy megbocsátok neked. És ahol engedjük az Isten irgalmát belépni a mi életünkbe, a mi sebzettségeinkbe, a mi szívünkbe, ott lassan gyógyulás kezdődik. Adja Isten, hogy mi is tudjunk megbocsátó, irgalmat hordozó emberek lenni. Amen.

Kívánok a Jóisten áldásában, kegyelmében áldott szép napot. Önök Olasz Bélát hallották, és ez a Zarándok élete című műsor volt. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

0: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
1: Páncsázza a következő telefonszámot.
2: 031 504 0404.
1: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
2: 031 504 0404-es telefonszámot.
1: Hallgassa telefonon keresztül is
3: a

Az adakozás nem csak, hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Zalder Éva Mária üzen önöknek az angyalok citeráján. A lélek ünnepén a lelket lesem én. A lelket, mely több, mint költemény. A lelket, mely sosem volt enyém. A lelket, mely sosem lesz enyém. A lélek ünnepén szomorú zendül egyetlen igém. Hogy születhetik újjá, aki vén? Így hangzik Reményik Sándor Pünkösdi Szomorúság című költeménye, amelyben a lélek ünnepének hívja a pünkösdöt. Az értelmező szótár szerint pünkösd neve a görög Pentekosztész, 50. szóból származik, ugyanis ez az ünnep a húsvétot követő 50. napon kezdődik. Pünkösd a húsvét függvényében mozgó ünnep május 10-e és június 13-a között. A húsvét feltámadást hirdető örömét a pünkösd Szentlélek által való megerősítése teljesíti ki. Mindez az írók és költők nemes életművében is gyakran megfogalmazódik. Ez a lelki sugárzás egybeesik a természet újjászületésével. Tavasszal a természet csodás jelenségeinek lehetünk minden nap tanulni.

A pünkösd liturgikus színe a piros. Összhangban van ez a kibomló virágokkal és a hajnal színével, s mindez az öröm jelenlétét is hangsúlyozza. Balassi Bálint istenes, de egyben reneszánsz költőnk is, Borivóknak való című versében áhítattal kiállt fel, amikor a természet szépségére csodálkozik rá. Áldott szép pünkösnek gyönyörű ideje, mindent egészséggel látogató ege, hosszú úton járókot könnyebbítő szele. Te nyitod meg rózsákat illatozásra, néma fülemi letorkát kiáltásra, fákot is te öltöztetsz sok színű ruhákba. Néked virágoznak bokrok, szép violák, folyóvizek, kutak, csak néked tisztulnak, az jó hamar lovak is csak benned vígadnak. Újul még a föld is mindenütt te tőled, tisztül homályából az ég is te véled, minden teremtett állat megindul te benned. Így jó időt érvén Isten kegyelméből, dicsérjük szent nevét fejenként jó szívből, ígyunk, lakjunk egymással, vígan,

szeghalmi elemért több híres írót említ, akik a pünkösdről szóló írásaikban ennek lényegét igyekeznek megfogalmazni. Kárpáti Aurélt idézi, aki a Nyugat nemzedék ismert írójaként a Néma hegedű című prózai kötetében így ír pünkösdi élményeiről, s mint hiteles forrásból közvetlenül a pünkösdöt először említő és megörökítő apostolok cselekedeteiből merít, abból is az egyik legrokonszenvesebb hangú egyéniséget, Szent Lukácsot idézi. Miután a felhő befogadta őt szemeik elől, visszatérének Jeruzsálembe a hegyről, amely Olajfák hegyének hivatik. Mikor pedig elérkezik a pünkös napja, mindnyájan bementek a házba, ahol egybegyülnek az első teremben. És lőn hirtelen az égből, mint egy sebesen jövő szélnek zúgása, és eloszlott nyelvek jelenének meg nekik, mint tűzláng, mely leszáll a mindenékre közülük, és betelének mindnyájan szent lélekkel. Így Krisztus ígérete beteljesedett. Eljött az igazság és a szeretet lelke.

eljött az igazság és a szeretet lelke. Ez a mondat az igazságnak és a szeretetnek a lelkéről ott él számos irodalmi alkotásunkban, amelyekben az igazságkeresés és a szeretet rendkívüli erejét hangsúlyozzák az emberi életben. Dzsida Jenő Pünkösdi várakozás című versében éppen ezt a szeretetet és ezt a fényességet hangsúlyozza, s a pünkösdi várakozás csodás erejére hívja fel a figyelmet. Kész a világ. Feszült ünnepi várás tereng felette. Halotti csend. Csak néha-néha sóhajt az Isten lelke. Kimérve minden pálya, megtöltve minden léleklámpa, ahol csak Úr a lét. De jaj, sötét van, mélységes, iszonyú sötét. A zordon tömeg árnyék némán zokogva kering útjain, s csak egyet tud és egyet érez. Most váratlanul vágyón megvonaklik és felzúg Istenéhez, betelt az idő. Sugarat, fényt, színt ad nekünk, mert ebedünk. Fényesség nélkül oly sivár az élet. Nagy alkotunk, ó, mondd ki szent igédet, legyen világosság. És ismétlik mindig erősebben a felviharzott éteren keresztül, és felharsan az egek harsonája, s a végtelennek zsolozsmája zendül zsibongva, zsongva. És nagy szavát az Úr

katolikus líránk ismert alakja Rónai György veretes, szinte zsoltáros sorokba sűríti az ünneppel kapcsolatos mondani valóját. Mintha a szél, a zúgás betölti már a házat. Halászok, vámosok, parasztok nyelveken szólnak. Ülünk, várjuk a lángot, nem tudjuk még, hogy láthatatlan. Ez a láthatatlan erő bennünk munkálkodik, és életre hívja mindazt a jót, amit a Szentlélek kegyelme folytán elérhetünk, vagy megvalósíthatunk földi pályafutásunk során, mint ahogyan azt Revicki Gyula Pünköst című versében is olvashatjuk. Piros pünköst öltözik sugárban. Mosolyogva száll le a világra, nyomában kél édes rózsa illat. Fényözön hull, a szívek megnyílnak. Hogy először tűnt fel a világnak, tüzes nyelvek alakjába támadt, megoldotta apostolok nyelvét, hirdeté a győzedelmes eszmét. Piros pünköst, juttasd tiszta fényed ma is minden bánkódó szívének, hogy ki tévej kétségbe, homályba, világító sugaradat áldjon. Habozóknak oldjad meg a nyelvét. Világosítsd hittel föl az elmét, hogy az eszme szívből szívbe szálljon, diadallal az egész világon. Piros pünköst, szállj le a világra, taníts meg új nyelvre, új imára. Oszlast széjjel mindenütt az éjet, szeretetnek sugara, Szentlélek. 1930. június 9-én a Keleti Újság hasábjain ezt olvashatjuk a pünkösdi galamb erejéről. A küzdő és szenvedő lélekben és bizalomban meggyöngült, a kétségbeesés szélén álló milliók fenséges ünnepe, a megerősítő léleknek alászállása puha szárnyakon, a sár fölé. Szimbólumoknak is a legszebb, valóságnak pedig meghálálhatatlan isteni adomány. Minden nagynak, minden szépnek erőforrása, az emberi élet leggyönyörűbb perspektíváira mutató hatalmas adomány. Sohasem volt talán az embernek és az emberiségnek nagyobb szüksége a galamb erőre, amely a legnagyobb minden erők között. Ha a bibliai történet egyszerű, de halhatatlan szavai alapján visszaképzeljük magunkat a Szentlélek váró apostolok gyenge kálvária rémségeitől megrázott, de feltámadástól újra életre és világszemléletre feleszmélt egyszerű emberek közé, úgy érezzük, hogy ott várjuk a lelki fölemelkedésnek malasztját és a tüzes nyelvek adományát mindannyian, mi szerencsétlen emberek, kiket természet fölötti hatalomnak kell fölemelnie, hogy az egész világot elborító halálos légkörben még néhány lélegzetet venni

az éhezőkből, nyomorultakból, jövőtlenekből így lesznek a meggyőződés és a jobb világok apostolai, kiknek nem csak a lelke, hanem a rongyai is fénylenek. Az új hit és az új ige születés mennyei pillanatai így cserélnek át minden egyes embert, és változtatják meg a világ színét. Hinni és hirdetni tudjuk most már, hogy a szeretet és a békés alkotó munka, a lelki alapokon épülő, mindenkinek jót akaró kultúra, természet fölötti méreteket öltve vallássá kell, hogy legyen az egész világon. Poklok fenekére taszítva mindazt a pusztulást, aljasságot és nyomort, amelyet démonoktól megszállott politikák loptak be évszázadokon keresztül Isten kertjébe. A tüzes nyelvek pedig, amelyekről írva vagyon, hogy mindenki megértette, a mai értelmezésben azt jelentik, hogy az érték, a jóság és igazság minden nyelven egy és ugyanazt jelenti. Embereket nyelvi és faji különbségek nem választhatnának el, mert az igazság és az ezen alapuló meggyőződés halhatatlan. A hatalmasok és elnyomottak egyaránt át kell, hogy lényegüljenek a pünkösdi galambszárnyak melegében. A pünkösd ma minden embernek és minden népnek azt jelenti, hogy csak egy erő és egy hatalom van a földön és a föld fölött. A ma közénk szálló szép fehér galamb ereje és végtelen szeretete. Búcsúzóul hallgassák meg Turmezei Erzsébet Pünkösd után című költeményét, amely arra figyelmeztet mindannyiunkat, hogy becsüljük meg az ünnep adta ajándékot, ne zuhanjunk vissza a sivár, reménytelen hétköznapok unalmába, inkább várjuk az új csodát, s ha eljött, tudjunk a fény körében megmaradni. Pünkösd előtt sóvárgás titkos mélye. Pünkösd előtt ígéretek zenéje. Pünkösd előtt esedezés, esengés. Pünkösd előtt halk hajnali derengés. Pünkösd előtt szent vágyak mozdulása. Pünkösd előtt koldus szív tárulása. Csendesen várni, várni. Hinni, kérni, aztán boldog pünkösd utánba érni. S pünkösd után szent égi erőt vetten, pünkösd után lélekkel telítetten, pünkösd után bátor tanúvá lenni. Pünkösd után régit kárnak ítélni. Krisztusnak élni és másoknak élni. Minden mennyei kincset elfogadni, és pünkösd után adni, adni, adni. Áldott ünnepet a Mária Rádió minden kedves hallgatójának. Zalder Éva Máriát hallották az Angyalok citeráján.

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltótoronynál a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Laudetur Jesus Christus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Virtesajai László. Keddi adásunk témái: Leó pápa Maria Alvarado világi nőt nevezte ki a kommunikációs dikasztérium új prefektusává. A Szentatya a katolikus karizmatikus megújulás közösségeihez. Folytassák küldetésüket a szent lelket követve. A Szentatya üzenete a cserkészeknek: terjesszétek a szeretet, az elfogadás és a béke nyelvét. Leó pápa Maria Alvarado világi nőt nevezte ki a kommunikációs dikasztérium prefektusává. A mexikói származású Maria Montserrat Alvarado, az EVTN News jelenlegi elnöke és operatív vezérigazgatója novemberben Paolo Ruffini mostani prefektus utódja lesz, akinek ősszel jár le a mandátuma. A leendő prefektus a kinevezéséről így nyilatkozott: bár ez a kinevezés váratlanul ért, őszinte vágyakozással fogadom, hogy a Szentatyát pápaságának kezdetén szolgálhasson. 14. Leó pápa június 2-án kedden megjelent rendeletével Maria Montserrat Alvaradot, az EVTN News jelenlegi elnökét és operatív vezérigazgatóját nevezte ki a kommunikációs dikasztérium új prefektusává 2026. november 1-jei hatállyal. Maria Montserrat Alvarado Mexikóvárosban született, és az Egyesült Államokban végezte a tanulmányait, ahol a Florida International University-n és a George Washington University-n szerzett diplomát. 2009 és 2023 között vezető pozíciókat töltött be a Beckett Vallásszabadság Alapítványnál, ahol a vallásszabadság védelmére és az emberi méltóság előmozdítására irányuló kezdeményezésekben vett részt. 2023 óta az EVTN News, azaz az Örök Ige televíziós hálózat hírrészlegének elnöke és operatív vezérigazgatója, aki a televízióban, rádióban, nyomtató, digitális és közösségi médiában 7 nyelven tartalmat előállító nemzetközi média platformokat ellenőrizte. Maria Montserrat Alvarado kinevezésével 14. Leó pápa folytatja a római kúria reformjának és megújításának útját, amelyet Ferenc pápa indított el, és amelynek keretében világi hívők, férfiak és nők kaptak vezetői és felelősségteljes tisztségeket az egyetemes egyház szolgálatában. Maria Alvarado az első nem szerzetes nő, akit a Szentszék egyik dikasztériumának prefektusává neveztek ki. A római kúria reformjának részeként 2015. június 27-én a Ferenc pápa által létrehozott kommunikációs dikasztérium felügyeli a Szentszék kommunikációs rendszereit, köztük a Vatikán News-t, a Vatikáni Rádiót, az Osservatore Romanót, a Vatikán Médiát, fotó, hang és videószolgáltatásokat, a Szentszéki sajtóirodát, a Vatikáni könyvkiadót, a Vatikáni nyomdát és a Vatikáni filmarchívumot. A ráruházott operatív és technológiai feladatok mellett a dikasztériumon kommunikáció területén az egyház tevékenységének teológiai és pasztorális vonatkozásait is elmélyíti és fejleszti. Maria Alvarado Paolo Ruffini utódja lesz, akit Ferenc pápa 2018-ban nevezett ki a római kúria első világi prefektusának, és aki most októberben tölti be 71. életévét. A bejelentést követően kiadott nyilatkozatában Maria Alvarado így fogalmazott: bár ez a kinevezés váratlanul ért, őszinte vágyra fogadom, hogy a Szentatyát pápaságának kezdetén szolgálhassam. Hálás vagyok Paolo Ruffininek az elmúlt éve során nyújtott vezetésért, és alig várom, hogy barátságban és reménységben folytathassam a dikasztérium megerősítésének fontos munkáját, hogy az továbbra is szolgálhassa az egyházat Rómában és mindenhol, hogy Krisztus hirdesse a világnak. Paolo Ruffini prefektus levelet küldött a kommunikációs dikasztérium munkatársainak, amelyben kijelentette: A dikasztérium DNS-ébe beívódott az a kötelesség, hogy folyamatosan lépést tartson a gyorsan változó kommunikációs világgal. Azóta, hogy intézményként megszülettünk, iránytünk ez volt és ez marad, soha ne álljunk meg, putás közben adjuk át a stafétabotot, legyünk jelen itt és most, ebben a pillanatban, mint a kommunikáció mécéje, amely az idővel növekvő közösség eszköze. Én most beléptem a futam utolsó szakaszába, mielőtt, hosszú utam során, amelyen mi munkás, dolgos életünk, elérve a 70 éves kort, a nyugdíjkorhatárt, átadom a stafétabotot Maria Montserrat Alvarádónak, mint a következő prefektusnak. Mi jól ismerjük egymást, és a következő hónapokban szorosan együtt fogunk dolgozni az egyházban, az egység és a nyitottság szellemében. Michael P. Warsaw, az EVTN igazgató tanácsának elnöke és vezérigazgatója kijelentette, hogy Maria Alvarado az EVTN-nél töltött évek alatt elnyerte mindazok bizalmát és tiszteletét, akiknek az a kiváltságuk volt, hogy vele együtt dolgozhassanak. Hozzátette, imádságunkat, bátorításunkat és az EVTN család teljes támogatását ajánljuk fel neki, miközben ezt a fontos küldetést vállalja 14. Leó pápa és pápaságának szolgálatában. Mária Alvarado beszéd nyelvei angol, spanyol, francia, portugál, német, olasz és arab.
1: Leó pápa a katolikus karizmatikus megújulás közösségeihez. Folytassák küldetésüket a szent lelket követve. Első ízben találkozott Leó pápa a katolikus karizmatikus megújulás mozgalommal. Több ezer tagjának a 6. pálteremben tartott audienciát május 30-án szombaton délelőtt. Örömmel köszöntötte a KARIS, vagyis a Katolikus Karizmatikus Megújulás nemzetközi szolgálata vezetőit, a különböző közösségeket, csoportokat, ima és evangelizáló iskolák képviselőit. A Szent Atya idézte pápa elődeit, akik a mozgalomban nagy ajándékot láttak az egyház fejlődése számára. Szent 6. Pál kijelentette, hogy az egyre inkább szekularizált világnak éppen a lelki megújulás tanúságtételére van a legnagyobb szüksége, amit a Szentlélek táplált közösségeikben szerte a világon. Szent 2. János Pál az evangelizálás fontos.

0: gyakran kegyelmi áramlatként határozta meg a karizmatikus megújulást az egész egyház számára. Küldetésük az evangelizálás, a lelki ökumené, a szegények és rászoruló gondozása, a kirekesztettek befogadása. A megújulás alapja pedig Isten imádása. 14. Leópápa is támogatni kívánja a Péterszéke és a katolikus karizmatikus megújulás nagy családja közötti kapcsolatokat, a kölcsönös tisztelet, közelség és támogatás szellemében. Ezért kiemelt néhány alapvető elemet a mozgalom lelki tapasztalatából. A lélekben való keresztség, a dicsérő ima, Isten igéje, a közösség és a tevékeny szeretet. A lélekben való keresztségről szólva a Szent Atya megállapította. A mozgalom közös hitbeli útja éppen a Szent Lélek személyes megtapasztalásában gyökerezik, mely a keresztség kegyelmén keresztül vált hatékonnyá mindannyiukban, Isten szeretetét tudatosítva bennük. Lelke benső kiengesztelődést és békét hozott nekik, megszabadította őket a földi dolgokhoz való ragaszkodástól és a bűn elnyomásától. Újfajta hozzáállást tett lehetővé, amelyet a másik ember és a jövő iránti nyitottság és remény jellemez, abban a bizonyosságban, hogy semmi nem szakíthat el minket Krisztus szeretetétől. A Szentlélek e megtapasztalásából származik az a mély vágy, hogy szeretetének tanúi és hírvivői legyenek, vigaszt vigyenek az ürességtől és magánytól szenvedőknek. A Szentlélek meggyőző tapasztalatából új ima élet fakadt, ami egy spontán és őszinte párbeszédben fejeződött ki, újfajta nyitásban a dicséret, a szentségimádás és a hálaadás felé. A szentségimádás és a dicséret, mely annyira jellemzi a karizmatikus találkozókat, a keresztény imádság lényeges részei, melyeket az elmúlt években a mozgalom segített újra felfedezni és érvényre juttatni. A Szentlélek megújult kiáradásának másik gyümölcse a Szentírással való élő kapcsolat volt, folytatta gondolatmenetét Leó pápa. A Szentírás a karizmatikusok számára csodálatos lelki táplálék forrása lett,
1: a wonderful source of spiritual nourishment,
0: mely megvilágosít és vigasztal. Ugyanígy a megkülönböztetés forrása is, mely mindennapi döntéseiket irányítja, és tartalommal tölti meg a közösségi imákat. A Szentlélek a szeretet közösség forrása. 13. Leó pápa több dokumentumban bátorította a katolikusokat, hogy minden évben novénát imádkozzanak a Szentlélekhez Urunk mennybe menetele és pünköst között, kifejezetten a keresztények egységének szándékára. A lélek teremt harmóniát a karizmatikus megújulás különféle karizmái és összetevői között, mint ahogy a más felekezetű keresztény testvéreink között is. 14. Leó pápa végül a tevékeny szeretet meghatározó szerepéről beszélt a mozgalom életében. A lélek megújult jelenléte a szeretet újfajta érzését ébresztette fel bennük, melyet maga az isteni szeretet ihletett. Ez a szeretet Isten és a testvérek felé irányul, közelséget és együttérzést kelt, főként a szenvedők iránt. A karizmatikus megújulásból sok karitatív mű született a rászorulók javára, lelki és anyagi téren egyaránt. Tartsák ébren ezt a szeretetet a szegények iránt, mely feltárja Isten valódi arcát, buzdította a mozgalom tagjait a pápa. Beszéde végén köszönetet mondott elkötelezett munkájukért, és azt kérte, hogy folytassák küldetésüket, felkínálva tapasztalatukat és evangelizációs módszereiket. Kövessék híven papjaik útmutatását, a közös megkülönböztetés során hallgassanak a bölcs emberekre, még ha nem is tagjai csoportjuknak. Ápolják az összhangot és az együttműködést a közösségeken belül. Soha ne engedjenek a törtetés, a hatalomvágy vagy a személyes presztízskeresés kísértésének. A Szentlélek legyen mindig fény és erőforrása személyes és közösségi életükben. Szűz Mária, az egyház anyja óvja őket.
1: And may the Virgin Mary, Mother of the Church,
0: fohászkodott Leó pápa, majd apostoli áldását adta a katolikus karizmatikus megújulás találkozójának résztvevőire.
2: A 14. Leó üzenete a cserkészeknek. Terjesszétek a szeretet, az elfogadást,

0: áldás és a béke nyelvét. Hétfőn délelőtt a vatikáni 6. pálteremben 14. Leó a katolikus cserkészek és cserkészvezetők Európai Szövetségének több mint 3000 olasz tagjával találkozott. A szolgálat a cserkészek módszerének minden elemét egyesítő erő, Lord Baden-Powell az alapító nevelési filozófiájának szíve. A szolgálat pedig azt jelenti, hogy képességeinket és időnket mások rendelkezésére bocsátjuk, teljesen ingyen, anélkül, hogy bármit is elvárnánk cserébe. Továbbá megszabadít minket az énközpontúság hajlamától. 14. Leó pápa erre emlékeztette a cserkészeket, akiket a szervezet létrejöttének 50. évfordulója alkalmából fogadott. Amint egy 3000 egybegyűlt cserkészvezetőnek reményét fejezte ki, hogy a Szentlélek megsokszorozza közöttetek ajándékait, hogy a szeretet, a befogadás és a béke nyelvén szólhassatok, és azt terjesszétek. Leó pápa néhány nappal pünkösd után utalt erre, abban a reményben, hogy ez az évforduló a szövetség számára olyan lesz, mint egy új pünkösd.
1: Come una nuova Pentecoste.
0: Amikor a lélek ajándéka fellobbantja az életet, és megnyitja az utat a küldetés felé. Az elmúlt 50 évben az Európai Katolikus Cserkészek Szövetségének olasz szervezete egy sajátos nevelési stílust szilárdított meg a hittanúság tételének kifejezésére. A Baden-Powell ihletése szerint kidolgozott eszközök segítségével elkíséritek a fiúkat és a lányokat a találkozásra Jézussal, a jó élet mesterével, hűséges barátunkkal, igazságos és erős vezetőnkkel, fejtette ki 14. Leó. A pápa emlékeztetett arra, hogy az élet a szabadban, a természettel való kapcsolat tevékenységeik lényeges dimenziói, amelyek Isten jóságáról beszélnek a Teremtő által a teremtésben hagyott nyomokon keresztül. Továbbá hangsúlyozta, hogy ezekben a tevékenységekben a cserkészek bölcsen összekapcsolják Isten szavát a természet könyvével. Mint egy friss forrásvíz, arra hívlak benneteket, hogy merítsetek a Szentírásból, hogy megvilágosítsátok és támogassátok az emberi és lelki növekedés tapasztalatait, mind személyesen, mind közösségileg, kérte a cserkész vezetőktől 14. Leó. Ezután idézte Ferenc pápa szavait, amelyeket a 2019. augusztusában az Európai Cserkészek és Cserkészvezetők Nemzetközi Uniójával tartott találkozón mondott. Arra hívlak benneteket, hogy mindig tartsátok magatoknál iránytűként az evangéliumot, az élet igazi térképét, és minden nap nyissátok ki. Az evangélium, amelyre 14. Leó emlékeztetett, maga a Krisztus személye, jó hír a zavarodott emberiség számára,
1: buona notizia per un'umanità confusa, illusa.
0: Aki oltja az igazságosság és az igazság iránti szomjúságunkat, és belénk csepegteti a bátorságot, hogy kitartsunk a jóságban, és álljunk mások szolgálatában. Erről az elkötelezettségről szólva a pápa hangsúlyozta, hogy ők tanúságtevők a rájuk bízott gyermekek számára. Életetek harmóniája és választásaitok érettsége az ő szemükben nagyon fontos példa, amely segíti őket a növekedésben. Ezért velük együtt éljétek meg a hit szépségét a mindennapi gesztusokban és a közös imában, a szentségekben és mindenki hivatásának felismerésében. Válaszoljatok nagylelkűen Krisztus hívására, aki arra hív benneteket, hogy másszatok fel a csúcsra, hogy evezzetek a mélyre, hogy együtt járjatok az erény útján, buzdított Leó pápa. Majd emlékeztetett arra, hogy az európai cserkészek egyházi segítőiként szolgáló papok az egyház és a szervezet közötti kötelék garanciái, és hogy a cserkész módszer a személyt helyezi a középpontba, minden kapcsolati aspektusával és emberi gazdagságával törődve. Hangsúlyozta továbbá, hogy a szervezet pedagógiai megközelítése magában foglalja a külön férfi és női részlegekben végzett nevelést, hogy különleges figyelmet szenteljenek a fiúknak és a lányoknak. Így a női és férfi lét alapvető jellemzőinek ilyen módon történő feltárása előkészítő dinamikává válik a másokkal való találkozáshoz, a kölcsönös növekedéshez. A jó keresztények és jó állampolgárok nevelése a cserkész módszer célja, amelyet a vezetők pedagógiai egyetértése révén érnek el minden egyes lánnyal és fiúval az út különböző szakaszaiban, mutatott rá Leó pápa. Ezután nagyra értékelte az olasz-európai cserkészek döntését, hogy kulturális szinten is ápolják az európaiság dimenzióját, megújítva elkötelezettségüket egy népekből álló, nem csak üzleti Európa építése iránt, amelyet a keresztény humanizmus legmagasabb rendű értékei egyesítenek.
1: Unita dai più alti valori dell'umanesimo.
0: A cserkészet kalandja segít felfedezni, hogyan valósítja meg és vonja be emberségünket Isten műve, aki mindannyiunk igazi nevelője, zárta beszédét Leó pápa, a Katolikus Cserkészek és Cserkészvezetők Európai Szövetségének olasz képviselőihez.
2: Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntöm rádiónk minden kedves hallgatóját, a nagyváradi stúdióval köszönti önöket Majoros Attila. Kedves hallgatóink, itt a Mária Rádióban hamarosan együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért, éjjel egy órától pedig Fodor József általános helynök atya katekézisét hallgathatják. Két órától a Hit kapuja című műsorunkat ismételjük, majd éjjel három órától együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért. 3 óra 30 perckor Pálosaink a Fehér Barátok című műsorunkat hallhatják ismétlésben, majd szintén egy régi, szép szentségimádás felvételét hallhatják 4 órától. 5 órától a Keresztút imádságára hívjuk a hallgatókat, 5 óra 40 perckor pedig a Vatikáni Rádió friss hírei következnek. 6 órától a reggeli imádsággal pedig kezdetét veszi ébresztő műsorunk a Sepsiszentgyörgyi stúdióban. Kedves hallgatóink, megtisztelő figyelmüket megköszönve, nyugodalmas jó éjszakát és jó rádiózást kívánva most búcsúzom önöktől. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria! Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval!

dicsértessék a Jézus Krisztus, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedbe üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát, föltámadásod és mennybe meneteled, számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy példaképedet követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmérkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, a mi úrunk Jézus Krisztus által. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek

0: és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: kezünknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítja.

Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.

0: királyán. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: A fájdalmas rózsafüzér, első szentitka, akit érettünk vére, aki érettünk vérrel verejtékezett. Nézd Jézust, amint a sziklánál térdel és imádkozik. Virasszatok és imádkozzatok. Nem ő vele virasztasz most. A pásztor egyedül vívja harcát, s nem is ő érette imádkozol magadért, hogy meg ne inogjon hited. A sötétség órája ez. Szívszorító látvány, mestered sír és könyörög, véres verejték cseppek gyöngyöznek homlokán. Bűneink irtóztató valóságával kell szembesülnie. Péter alszol? Igen. És alszik a többi is. Egészen magára hagyattatik, elárultatik, és megtagadtatik. Hol van most Mária? Bent a városban. Víraszt és imádkozik. Amikor kilépsz küzdelmes imádból, és kimondod, legyen meg a te akaratod, nem holmi fáradt beletörődés mondja veled. Ez a szó a szeretet győzelme benned. A lélek megtalálta az erőt, mely egyedül képes engedelmességre bírni testet és szellemet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mi

0: Krisztustól. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk bérrel verítékezett.
1: Asszonyok

Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett. Az

0: Brian, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.

0: Márián, ámen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.

0: Hallgasson, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk,

0: pályán, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom!
0: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér, második szentitka, aki érettünk megostoroztatott. Nézd az oszlophoz kötött Jézust. A hús egységgel szakítatik most. A test kínjánál elevenebb azonban a lélek fájdalma. Atyától kapott teste, mit Isten lelke szült egybe szeplőtelen anyja méhében, darabokra szakítatik most. Minden sértődött szó, minden zúgolódó gondolat Krisztus mezítelen, hátára mért meg annyi ostorcsapás. Érted már? Miért hullott véres könnyeket, Mária? Minden viszály békétlenség, ostorcsapás a szívére, mert a titokzatos test szakítatik. Amikor nem szólsz vissza, nem őrzöl haragot szívedben, amikor megbocsájtasz 77-szer, ostorcsapások sebeit gyógyítod, az egységen munkálkodsz. Amen.
3: Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden.

0: Tól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.

0: Amen. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.

0: koráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.

0: koráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.

0: halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostorozta.

0: atyáján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tűzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér harmadik szentitka, aki érettünk tövissel koronáztatott. Nézd a tövis koronás Jézust, véres, összezúzott, leköpdösött arcát, nátszár jogarát kezében. Nézd meg őt jól, kinek tartják az emberek az ember fiát? Nézd meg őt jól, hát te kinek tartasz engem? Nézd meg őt jól, a szíveddel nézd, íme a te királyod. A szíveddel nézd, mert ő, az ő országa nem e világból való, érted már? Az én igám éne édes, az én terhem könnyű, érted már? A szíveddel nézd. Mária a királyné, ha szíveddel nézed, fején láthatatlan tövis koronát vélsz fölfedezni. Mert minden Istentől kapott feladat kivirágzik majd az örökké valóságban, feltéve, hogy elfogadják. Amikor kezed nyújtod rászoruló testvérednek, megsebez a szeretet. Láthatatlan fénylőtöv is égettetik szívedben.
3: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szentértessék még a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Gonosztól, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

0: Márián, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

Hosszán amen, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk.

Pályán, amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tőzsel koronáztak.

üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak. Azt.

száján, amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak. Az

0: különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A fájdalmas rózsafüzér negyedik szent titka, aki érettünk a keresztet hordozta. Nézd a Jézus várára tett gerendát, sok hasonlót vitt már ácsműhelyében. Útközben, ha elfáradt, letette. Ez a fa viszont egészen más, oly rettentő nehéz, hordozni lehet csak, letenni nem, mert súlya a szívre nehezedik. Érezted már a bűn súlyát? Tudtad, hogy egy tiszta szívre micsoda súlyjal nehezedik minden bűn, merül tudomást szerez. Szeretett Istenét bántják. Érted már, mitől roskadozik keresztútján Jézus, s vele együtt Mária? Nézd az ordító csőcseléket. Tudtad, hogy a szeretet szótárából hiányzik a kérdés, hogy vajon érdemes-e? Amikor reggel felveszed keresztet, sose kérdezz, hogy vajon érdemes-e? Mert az ő nyomában lép, delsz, s lassan fölismered szíved, arra vágyik, mások terhét is magadra vehesd. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

Isten, üdvözz légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta. Asszony.

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

Isten, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

engem. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

0: teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Az.

Istenem! Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Míg éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tűzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér ötödik szentitka, aki érettünk keresztre feszítetett. Nézd a keresztre szegezett Jézust, hallgass fuldokló lihegését, nézd, ahogy elfolyik vére, figyeld, amint fogyatkozik benne az élet, cseppenként, elhaló sóhajonként, hiszen azért az óráért jöttem. Egész életében közben járt, engesztelt, mentegette őket, most sem tesz egyebet. Atyám, bocsáss meg nekük, mert nem tudják, mit cselekszenek. Mária ott áll és hallgat. Mi ez? Az anya gyötrelme? Talán vajudás kínja? Vagy egységben átélt szenvedés? Ez a fájdalom oly hatalmas, hogy már neve sincs. Körül öleli, elborítja egész átélt szenvedést. Egy valami fölött nincs uralma, az igen most is ott világol szeplőtelen szíve mélyén. Amikor áldozni mégy, Jézus szavának engedelmesked el. Ezt selekedjétek az én emlékezetemre, ami annyit jelent, hogy vállald a megfeszítetést. S a szeretetének tengerébe, merítkezvén természetesnek találod, hogy meghalj vele együtt te is. Így hal meg a régi ember minden szent áldozásban. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: áldjon. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Az

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: száján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: hallgatóinknak.
1: Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
3: Könyörögjünk, Istenünk, Te, egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezted nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafüzérrel, e misztériumokról megemlékeztünk, kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
3: Rózsafüzér királynője,
1: könyörög életünk.
3: Csíksomjói segítőszűz,
1: könyörög életünk.
3: Szőkefalvi fénykirálynő,
1: könyörög életünk.
3: Mária rádió királynője,
1: könyörög életünk.
3: Most segíts meg, Mária,
1: ó irgalmas szűzanya, keservét a búnak bajnak, eloszlatni van hatalmat,

0: eljére. Amen.
1: Az Atya, a Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományoknak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

ha török Isten, tekint szeretett fiat szívére, és arra a dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök helyett bemutatott, a bűnösöknek pedig, akik irgalmadért estekelnek, adj megengesztelődve bocsánatot, ugyanazon szent fiat Jézus Krisztus nevében,

Drága gyermekek, ebben a kegyelmi időben, amikor megvagytok hívva a megtérésre, arra buzdítalak benneteket, kicsi gyermekek, hogy ajánljátok fel nekem imáitokat, szenvedéseiteket és könnyeiteket a szívek megtéréséért, amelyek távol vannak fiam Jézus szívétől. Kicsi gyermekek, imádkozzatok velem, mert Isten nélkül nincs jövőtök, sem örök életetek. Szeretlek benneteket, de nélkületek nem tudok nektek segíteni. Ezért mondjatok igent Istennek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. március 25-i üzenetet hallották.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai katekézi sorozatunk tovább folytatódik a magánkinyilatkoztatásoknál. Hagytuk abba, ugye tudjuk, hogy a magánkinyilatkoztatások lényegesen különböznek az egyetemes kinyilatkoztatástól, amely az egész emberiségnek szólt. A fő különbség abban áll, hogy a magánkinyilatkoztatásoknál néha tévedések is fordulnak elő. Az általános vagy egyetemes kinyilatkoztatásnak, amely az egész emberiségnek szólt, az volt a célja, hogy az igaz vallást kinyilatkoztassa. A magánkinyilatkoztatás ezzel szemben nem közül új hitigazságokat, hanem csupán megerősíti és megmagyarázza a már közölteket. Az egyetemes kinyilatkoztatás alanyai és továbbadói, mint például az apostolok, a Szentlélek Istentől oly mértékű felvilágosítást nyertek, hogy a lélek üdvösségére vonatkozó dolgokban nem tévedhettek. Ellenben a magán kinyilatkoztatások vevői nincsenek biztosítva a tévedés ellen. A kapott kinyilatkoztatást esetleg helytelenül foghatják fel, és kevésbé jól adhatják vissza. Az is megeshetik, hogy isteni kinyilatkoztatásnak vélik, ami a saját képzeletük szüleménye. Sőt, sokan úgy vélik, hogy a gonosz szellem okozta a megtévesztések sincsenek kizárva, és az utóbbi azonban szent életű embereknél nehezen képzelhető el. Ezért mondta Krisztus Szent Brigittának, ha Istenen kívül semmi egyebet nem keresel, és az ő szeretete teljesen áthat, az ördög meg nem közelíthet téged. Ha ezt megengedném, hasonlítanék ahhoz a férfihoz, aki hűséges hitvestársát egy házasságtörőnek szolgáltatja ki. Mivel azonban hűséges vagyok, azért az ördögnek sohasem lesz hatalma egy olyan lélek fölött, aki odaadással szolgál engem. Hogy mennyire nincs kizárva a magánkinyilatkoztatásokban a tévedés lehetősége, mutatja az a körülmény, hogy Emerik Katalin például azt mondja az ő látomásaiban, hogy Ádámtól Krisztus születéséig 3987 év telt el, míg egy másik látnok azt mondja, hogy Ádám bukása 6000 évvel történt Krisztus születése előtt. Emerik Katalin azt mondja, hogy a boldogságos szűz Krisztus mennybe menetele után még 14 évig élt a Földön, míg Szent Brigitta 15, egy másik látnok pedig 21 évről tesz említést. Az isteni világosság fényébe tehát a kinyilatkoztatásoknál belevegyült az emberi gyarlóságnak a salakja. 14. Benedek pápa egyenesen azt mondja, hogy Isten bölcs okokból is megengedi a tévedéseket a magán kinyilatkoztatásoknál, azért tudnélik, hogy az emberek ne becsüljék többre ezeket a magán kinyilatkoztatásokat a Szentírásnál és az Anya Szentegyház tanításánál. A magán kinyilatkoztatásoknak ezen fogyatkozásait arra használják fel egyesek, hogy a kinyilatkoztatások értékét általában támadják. Azonban okos embernek sohasem juthat eszébe, hogy egy-két úgymond elrott hatalma miatt egy egész kosár szép almát eldobjon. Egyébként nem szabad elfelejteni, hogy sokszor az egyháztanítók is egy és ugyanazon kérdésben eltérő nézeten vannak, és ennek dacára munkáikat az egyház jóvá hagyta. Ha a magán kinyilatkoztatásokat nem is tartozunk vakon elfogadni, viszont minden vizsgálat nélkül nem szabad azokat elvetni. Aki hamar hisz, az könnyelmű, olvashatjuk a Sirákfia könyvében, a 19. fejezet 4. versében. Ez vonatkozik a magán kinyilatkoztatásokra is, különösen miután ennek cégére alatt már sokszor történt ámítás. Többször előfordult már ugyanis, hogy egyesek a gonosz lélektől származó látszatot, vagy saját képzeletük szüleményét, mint kinyilatkoztatást tüntették fel, amely Istentől származik, szintén mondja Szent 14. Benedek. Így például Mohamed saját képzeletének szüleményeit isteni kinyilatkoztatásnak tartotta. Asszonyoknak is,
akik szentséget színlelnek, és ezáltal az ördög befolyása alá kerülnek. Lehetnek látomásaik, amelyek a gonosz lélektől származnak. Bona bíboros azt mondja, hogy hasonló szemfényvesztések olyan egyének részéről is előfordulhatnak, akik betegesek, vagy akiknek igen eleven és nyugtalan a képzeletük, vagy akik hosszú éhezés és virasztás által testüket elgyengítették. Azért figyelmeztet az apostol: szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelketeket, hogy Istentől vannak-e. A magán kinyilatkoztatások dolgában a püspököt illeti meg a vizsgálat joga, a döntés joga pedig a római pápát. Ha az, aki a látomásokat kapja, valamilyen bűnben, például kevésség vagy harag bűnében leledzik, biztosra vehető, hogy kinyilatkoztatásai nem Istentől erednek. Könnyelműen jár el az, aki a magán kinyilatkoztatásokat minden előzetes vizsgálat nélkül elveti, mert ténylegesen előfordul, hogy Isten egyes kiválasztottjaihoz szól, hogy ezáltal a hit és jámborság szellemét növelje. Ezért szólt Krisztus így Szent Brigitához, hogy én vagyok az Úr, a te Istened, aki hozzád szól, tudd meg, hogy nem csak a te kedvedért szólok hozzád, hanem az összes Krisztus hívő kedvéért. Néha a magán kinyilatkoztatással az a célja Istennek, hogy valamely vallási igazságot közelebb hozzon hozzánk, és a híveket a keresztény tanítás elfogadására és követésére hajlékonyabbá tegye. A magán kinyilatkoztatás által azt is megtudhatja az ember, hogy milyen úton juthat el a tökéletességnek és az Istennel való egyesülésnek minél magasabb fokára. Aki tehát a magán kinyilatkoztatásokat Isten végtelen jóságának, az ő egyháza nagyobb javára adott rendkívüli adományait minden meggondolás nélkül támadja, a katolikus egyház érdekei ellen harcol. Az apostol is ill Szent Pál a Tesszaloniki hívekhez írt első levél 5. fejezet 20. versében: a jövendőléseket megnevessétek, mindent vizsgáljatok meg, és ami jó, tartsátok meg. Sajnos felfúvalkodott emberek nem akarják megérteni, hogy Isten bizalmasan társaloghat egyik másik választottjával. Istennek ilyen irányú működése náluk ellenkezéssel találkozik. Nincs tehát mit csodálkozni azon, hogy egy szienai Szent Katalint, Szent Hildegárdot, Szent Brigitát, az ő kortársaik a gonosz szellemtől félrevezetett embereknek, a egyeseket rajongónak tartották, és hogy Istennek ilyen formán kiváltságot személyei csak nem mind üldözéseknek voltak kitéve. A magán kinyilatkoztatásokat Isten rendesen látomások, buzdítások vagy belső megvilágítások formájában közli. A Szentírás számtalanszor tesz említést látomásokról. Sok látomás van például Szent János evangélista jelenéseinek könyvében, amelyeket Szent János számkivetése idején a Patmos szigetén kapott. A látomás adománya a Szentlélek Isten rendkívüli ajándéka. A vallás ellenes irányzat látomásokat természetes úton szeretné megmagyarázni, mintha tudnélik azok beteges lelki állapotnak, mint hisztéria, szuggesztió vagy hallucinációnak volnának az eredményei. Ez természetesen önkényes állítás, amelyet senki sem tud bebizonyítani. Egészen hihetetlen például, hogy Mózes, aki olyan nagyszerűen tudott vezetni egy egész népet, beteges lelkű ember lett volna. Aki csak egy futó pillantást is vett a szent könyvekbe, azonnal belátja, hogy azok szerzői sokszor látomások alakjában kinyilatkoztatásban részesültek. Ugyancsak józan eszűek, és semmi nyoma náluk a beteges állapotnak. A látomások éber állapotban is lehetségesek. A jámbor pogány századosnak, Corneliusnak Cezáriában imádság közben délután 3 órakor jelent meg látomásban az angyal, felszólítván őt, hogy küldjön követeket Joppéba, egy bizonyos Simon nevű szíjgyártóhoz, akinek háza tengerpartján fekszik, ahol Péter apostol tartózkodik, olvashatjuk az apostolok cselekedeteiben. De történhet a látomás álomban is. Mózesnek azt mondta Isten, hogy profétáihoz álomban szól.
Ilyenféle látomások voltak egyiptomi József álomlátásai, továbbá a fáraó látomása a hét kalászról és a hét tehénről. Krisztus nevelő atyának is, Szent Józsefnek álmában jelent meg az Úr angyala, hogy az Egyiptomba való menekülésre intse, majd ott ismét a visszatérésre szólítsa fel Egyiptom földjéről. Jámbor egyénekkel rendesen önkívületi állapotban, extázis állapotában közölte Isten a látomátot sokat, amint ezt például Emerik Katalin élete tanúsítja, aki ilyen állapotban végig szemlélte Krisztus egész életét. A magánkinyilatkoztatások néha biztatás alakjában történnek, mint az például a kis Sámuel vagy az orleánzi szűz élettörténete mutatja. Mindezen esetekben az emberre való ráhatás a külső érzékszervek látás, hallás, stb. Útján történik. Azonban vannak egészen szellemi természetű kinyilatkoztatások is, amelyek belső megvilágosítás útján történnek. Ebben az esetben Isten egyenesen a lélekre hat, amint hatni fog rá akkor is, amikor az külön válik a testtől. Ez az érintkezés az emberi lélekkel olyan, mint amikor a lelkek érintkezése egymással a túlvilágon történnek. Szent Pál apostol is ilyen úton jutott az evangélium ismeretére. Ilyen tisztán szellemi kinyilatkoztatásai voltak Szent Hildegárnak, aki 1179-ben halt meg. Nézzük meg egy picit, mit jelent a keresztény hit. Ezt egy rövid dal után, maradjanak velünk.

Szeretettel köszöntöm újra a kedves Mária Rádió hallgatókat. Tovább megyünk, a mai katekézisben is egy picit a keresztény hitről elmélkedünk. Inni annyit jelent, mint valamit igaznak tartani azért, mert azt megbízható tanú mondja. Egy európai hithirdető elbeszéli az egyenlítő táján lakó embereknek, hogy az ő hazájában a víz télen megfagy úgy, hogy az elefánt is átkelhet a folyón. Az emberek ezt csak nem lehetetlenségnek tartják, mert ilyesmit sohasem láttak, és el sem tudják a dolgot képzelni. Mint hogy azonban a hithirdetőt megbízható és komoly embernek ismerik, szavait igaznak tartják, hisznek neki. Sok tudomány teljesen a hiten épül fel, így például a földrajz, a történelem, a természetrajz, nem különben a törvénykezésnél az igazságszolgáltatás is. A tanuló hisz tanítójának, a bíró hisz a tanúknak. A hit alapja a kereskedelmi életnek is, mert a kereskedők hitelt nyújtanak, azaz elők legeznek, miután hisznek a vevő szavának, hogy bizonyos határidő elteltével fizetni fog. És így vagyunk a keresztény vallás igazságaival is. Igaznak tartjuk, amit Krisztus tanított. Ezt a hitet keresztény hitnek nevezzük. A keresztény hite annak van, aki egész bizonyossággal igaznak tartja mindazt, amit Jézus Krisztus tanított, és a katolikus egyház, hogy higgyük, elénk ad. Az utolsó vacsorán Jézus így szólt, ez az én testem, ez az én vérem. Habár az apostoloknak szemük azt mondotta, az kenyér, az bor, mégis egészen bizonyosak voltak arról, hogy Krisztus igazat mondott. Krisztus Urunk szent élete, a tőle végbe vitt sok csoda, beteljesedett különböző jövendőlései, az apostolokat meggyőzték arról, hogy ő Isten fia, hogy tehát az ő szavainak igazsága a legkevésbé sem vontható kétségbe. Ezért mondja Szent Pál, tudom, kinek hittem. A hit szilárd meggyőződés annak igaz voltáról, amit nem látunk. Schleiermacher, a protestáns hittudós, amikor azt gondolta, hogy a hit valamiféle bizonytalan keresés, ekkor egy picit tévedett, mert Szent Pál szerint a hit a láthatatlanok bizonyossága, a zsidókhoz írt levélben olvashatjuk. A keresztény hit az embernek saját gondolkodását nem teszi fölöslegessé. A keresztény hitnél ugyanis az ész és akarat egyformán szerepet játszik. 9. Pius mondja, az értelem megelőzi a hitet. Mielőtt hinnénk, az ész megvizsgálja, hogy vajon azt, amit hinni kötelesség, valóban Isten nyilatkoztatta-e ki. Ezen vizsgálatot akarja Isten, ő ugyanis okos engedelmeséget kíván. Továbbá könnyelműnek nyilvánítja azt, aki hamar hisz. Mihelyt azonban bizonyosak vagyunk, hogy a hit igazságokat valóban Isten nyilatkoztatta ki, akkor az akarat azonnal köteles meghajolni Isten előtt, még abban az esetben is, ha valamely igazságot az ész belátni nem képes. Minden esetre az akarat ellen is szegülhet, de akkor nem jön létre a hit. Ugyanis senki sem hihet, ha csak nem akar, mondja Szent Ágoston. Tehát a keresztény hit olyan dolgokra vonatkozik, amelyeket az ember érzékeivel felfogni, vagy eszével belátni nem tud. Ha valamiről érzékszerveinkkel meggyőződhetünk, például látunk, hallunk, érzékelünk valamit, akkor a hit felesleges. Hasonlóképpen felesleges akkor is, ha valamit értelmünk segítségével felfoghatunk. Például 2 × 2 = 4. A vallás igazságai ellenben hitet követelnek, mert a legtöbb hitigazság érzék feletti, vagyis érzékekkel meg nem fogható, mint például Isten, lélek, angyal, sok pedig emberi értelemmel fel nem fogható, például a Szent Háromság titka, az oltári szentség. Ez pedig onnan van, mert Isten végtelen, következésképpen a mi gyarló értelmünkkel fel nem mérhető. Éppen azáltal, hogy elhiszük, amit se nem látunk, se nem foghat, fel nem foghatunk, ez lesz a hit érdemszerző, és Isten előtt kedvessé. Ezért mondta Jézus Tamásnak, boldogok, akik nem hisznek, nem látnak és mégis hisznek. Még egyszer, boldogok, akik nem látnak és mégis hisznek. A hitet nem szabad összetéveszteni a vélekedéssel. Vélekedni annyit tesz,
mint valamit nem biztosan tudni. Hinni ellenben annyit jelent, mint valamit egészen biztosan tudni, mert Isten mondotta azt. Nem cselekszünk észellenesen, mikor keresztény módon hiszünk. A hitben ugyanis Isten igazmondására támaszkodunk, továbbá, mert biztosan tudjuk, hogy a hit igazságokat Isten nyilatkoztatta ki. Kedves Mária Rádió hallgatók, innen folytatjuk, maradjanak továbbra is velünk a Mária Rádióval. Tibor atyát hallották, dicsétessék le Jézus Krisztus!

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Bokor Barna színművész.
1: Grande Roman Szent János, irgalmas rendi szerzetes. 1546-ban Spanyolországban vallásos családban született. 7 éves korától énekes fiú volt a plébánián. Édesapja halála után 11 évesen ő vállalta a család eltartásának gondját. Sevillában takácsmesterséget tanult, majd 17 évesen textilkereskedő lett. A kereskedelem visszásságai miatt lelkiválságba került. Hivatása tisztázására egy évre visszavonult a közeli Marchena Szent Ollálá remetességbe. Itt döntötte el, hogy Istennek szenteli életét. Lemondott a házasságról és felvette a bűnbánó János nevet. Hamarosan egy idős hajléktalan párt gondozott, és felismerte, hogy hivatása a szegények és szükséget szenvedők szolgálata. 1565-ben Jerez de la Fronterába költözött, ahol a rászorulók, a börtönben raboskodók, a betegek és lábadozók gondozását vette magára. Alamizsnát gyűjtött számukra, gyakran megfordult a ferencesek templomában, prédikált és lelki vezetőjével találkozott. 1574. januárjában egy járvány idején felszólította a város vezetőségét, hogy gondoskodjanak az utcára szorult betegekről. Kórházat alapított, amit fokozatosan bővített. Amikor megtudta, hogy Granadában hasonló kezdeményezés indult, Istenes Szent János vezetésével csatlakozott hozzájuk. Istenes Szent János statútumai alapján újabb kórházakat alapított Medina Sidóniában. Arcos de la Fronterában, Puerto Santa Mariában, San Lucar de Barramédában és Villa Martinban. 1600 nyarán a pestis járvány alatt a betegek gondozása közben halálos fertőzést kapott. 1600. június 3-án Spanyolországban meghalt.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

szentek legyetek. Az őszintesség hiányát mutatja, ha örökké való lelkünket átadjuk Istennek, hogy megmeneküljünk, de mullandó életünket visszatartjuk magunknak. Bízunk abban, hogy ő megszabadít a pokoltól és a mennybe visz, ugyanakkor vonakodunk átadni neki az uralmat mostani életünk felett. Mondta Robert Lightlove.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Szeretettel köszöntöm dr. Székely János püspökatyát, valamint a kedves hallgatókat a készülékek előtt, Kerényi Kata vagyok. E-mail címünk, amelyre várjuk észrevételeiket és kérdéseiket, a következő: hitkapuja@gmail.com. A mai adásban kezdjük el az Új Szövetségben található apostolok cselekedetei történeti könyv megismerését. A Szentírásban a könyv közvetlenül János evangéliuma után található, és 28 fejezetből áll. Püspök atya, a bibliakutatás mai tudása szerint mikor keletkezett ez a 28 fejezet, és ki vagy kik a szerzői?
1: Nagyon nagy örömmel, nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Elérkeztünk az apostolok cselekedeteinek a magyarázatához. Ez a könyv a kereszténység születését mondja el, nagyon lelkesítő, gyönyörű történetként, azt a csodát, hogy az evangélium elkezd elterjedni, aztán eljutni a világ, az akkor ismert világ a föld végső határáig. Hadd kezdjem onnan, hogy mi ennek a könyvnek a címe, és honnan ered ez a cím. Az ókorban a könyveknek nem adtak címet, tehát eredetileg ennek a műnek sem volt a tetejére odaírva, hogy apostolok cselekedetei. Ez később kerül oda, körülbelül a második század végén, tehát körülbelül 100 évvel a műnek a megírása után. Ez a cím, amit az ókori keresztény egyház ad az apostolok cselekedeteinek, a kódex másolók, amit címként megneveznek, ez kifejezi a könyvnek a tartalmát, de egy kicsikét félrevezető is. Ugyanis ennek a könyvnek az igazi főszereplői nem az apostolok. Nem annyira Péter és Pál, Fülöp és Barnabás, Timóteus, Szilás és a többiek. Hanem ennek a könyvnek az igazi főszereplője Isten igéje, az evangélium, amely terjed, eljut a föld végső határáig. Ez ennek a könyvnek az igazi mottója, az Úr igéje, terjedt és sokasodott. Először azt látjuk, ahogy ez az ige fölragyog Jeruzsálemben, az ószövetségi kinyilatkoztatásnak a fővárosában, illetőleg az új szövetség kinyilatkoztatása is itt teljesedett be. Itt történt Jézusnak a kereszthalála, föltámadása, itt árad ki a Szentlélek. Itt kezdődik egyébként a Lukács evangélium, és itt is fejeződik be, az is Jeruzsálemtől Jeruzsálemig tart. Az apostolok cselekedetei itt indul, Jeruzsálemben, Jézus mennybe menetelének a leírásával. De a legvége Róma, a pogányvilág fővárosa. Ez a fő célja a műszerzőjének, hogy elmondja, hogyan jutott el Isten igéje, az evangélium, a zsidóság fővárosából, az Ószövetség fővárosából, a pogányság fővárosáig, Rómáig. Ez az oka annak, hogy a könyvnek a vége nem Pál apostol halála. Azt el sem mondja, tehát nem annyira Pál életét akarja elmondani, hanem ezt az utat, ahogyan Isten üdvössége eljut a pogányokhoz. Ez az apostolok cselekedetei egyik legutolsó mondata. Istennek ez az üdvössége a pogányoknak jutott osztály részül. Utána pedig arról hallunk, hogy Pál akadálytalanul tanít Rómában az Úr Jézus Krisztusról. Ki írta az apostolok cselekedeteit? Arról hallunk ennek a könyvnek a bevezetőjében, így indítja a szentszerző a bevezetőt, hogy előző könyvemben tiszteletre méltó Teofil, megírtam neked, mi mindent tett és tanított Jézus egészen addig a napig, amíg fölvétetett a mennybe. Tehát van neki egy előző könyve. A Lukács evangélium elején pedig ugyancsak erről hallunk, egy gyönyörű bevezető, ahol a szerző Teofilnak ajánlja az evangéliumot. Vagyis Szent Lukács egy kétkötetes művet írt. Az első könyv az evangélium, a második könyv az apostolok cselekedetei. Szent Lukács kezdettől fogva két könyvet akart írni. Látszik, hogy ez a két könyv összefügg. Például Szent Lukács kihagyja a Márk evangéliumból, amit egyébként ő fölhasznál, a tiszta és tisztátalan ételekről szóló vitát, ami a Márk evangélium 7. fejezetében található. Illetőleg szintén ugyanott, azt a részt, ahol Jézus pogány vidékeken hirdeti az evangéliumot. Miért? Azért, mert ezt a témát Lukács föntartja az apostolok cselekedetei számára. A jeruzsálemi zsinatnak lesz nagy témája ez, hogy a tiszta és tisztátalan ételek szabályait be kell tartani. És az apostolok lesznek azok, akik elviszik az evangélium jó hírét a pogányok közé is. Fenntartja Lukács ezt a témát az apostolok korának, az egyház korának az idejére. Ugyancsak nem idézi Lukács azt a mondatot az evangéliumban, amit Jézus mond, hogy lebontom ezt a templomot, és 3 nap alatt újraépítem. Mert ezt fönntartja az apostolok cselekedetei számára. István diakónus szájából halljuk majd, hogy az Úr Jézus ezt mondta, lebontom ezt a templomot, és 3 nap alatt fölépítem. Vagyis szemmel láthatóan az evangélista kezdettől készül arra, hogy majd megírja az ősegyház születésének a gyönyörű történetét. A két műnek a stílusa is ugyanaz. Teljesen nyilvánvalóan Lukács stílusát látjuk viszont az apostolok cselekedeteiben. Ki ez a Szent Lukács? Hallunk róla Pál apostol leveleiben, mégpedig a Filemonhoz, a Kolosszeiekhez és a Timóteushoz írt 2. levélben. Pál apostol azt mondja, hogy Lukács a kedves orvos. Vagyis Lukács orvos volt. Ez itt-ott felcsillan az evangélium szövegében is. Például az irgalmas szamaritánus történetében. Az evangélista hosszasan ecseteli azt, ahogy ez a jólelkű szamaritánus megmossa a sebeket. Aztán olajjal, borral fertőtleníti, megkeni, utána szépen bekötözi. Egy orvosi elsősegélynyújtást végez az irgalmas szamaritánus. Vagy szintén nagyon érdekes, hogy Lukács kihagyja a Márk evangéliumának az egyik mondatát, ami a vérfolyásos asszony történetében hangzik el, hogy ő minden pénzét az orvosokra költötte, de azok nem tudtak rajta segíteni. Védi egy kicsit a szakma becsületét ezzel az elhagyással, elhallgatással. Azt halljuk a 2. Timóteus levélben, hogy Lukács az egyetlen, aki ott van Pál apostol mellett a fogságában. És talán ez magyarázza, hogy az apostolok cselekedeteinek a záró jelenete az pontosan ez. Pál apostol fogságban van Rómában. Itt zárja Lukács a beszámolóját, a leírását Pál apostol életéről. Lukács nem volt egy nagyon jelentős személy az ókori egyházban. Ez azt mutatja, hogy az azonosítás, a szerző azonosítása az evangélium, illetőleg az apostolok cselekedeteinek szerzőjeként hiteles. Mert nem egy jelentős szemét úgymond találnak ki, hanem valóságosan megőrzik ennek az emlékét, ki volt az, aki megírta Lukács evangéliumát, illetőleg az apostolok cselekedeteit. Először Lukács nevét egyébként a muratori kánonban halljuk, mint az evangélium és az apostolok cselekedetei szerzőjét Krisztus után 180 körül. Lukács minden bizonnyal Antiókiából származik. Ez több érv támasztja alá, egyrészt ősegyházi hagyomány. Eusébiusnak az egyháztörténete, az antimarkionita bevezetők szintén nagyon-nagyon ősi egyházi szövegeink. Antiókia az a város volt, ahol először nagyon sok pogány fogadja be a kereszténységet, és először itt is nevezik Jézus tanítványait keresztényeknek, krisztiánoinak, vagyis krisztusiaknak, fölkenteknek. Lukács nem zsidó, hanem minden bizonnyal szíriai, ennek a környéknek a népességéből származik. Ő az egyetlen olyan újszövetségi szerzőnk, akiről biztosan tudjuk azt, hogy nem zsidó gyökerű. És ez nagyon sok helyen meg is jelenik Lukácsnak a szemléletében. Jézusnak a családfáját nem Ábrahámig vezeti vissza, hanem Ádámig. Ő az egész emberiség üdvözítője, minden nép üdvözítője. Nagyon sok apróságban is látszik, hogy ő Palesztinán kívüli születésű, és sok mindent, ami tipikusan palesztinai szokás, nem nagyon ért. Például a Márk evangéliumban halljuk azt, hogy négy jó barát hoz egy bénát Jézus elé, és azt mondja az evangélista, hogy fölmennek a tetőre, és kiássák a tetőt. Szent Lukács nem tud ezzel mit kezdeni, hogy hogy lehet egy tetőt kiásni. Ugyanis Palesztinában a tetők lapos tetők voltak, és ágakkal, kisebb gerendákkal fették be, és utána agyaggal tapasztották be, és lemeszelték. Mivel nem volt sok eső, ez pontosan elég volt egy háznak a befedéséhez. Lukács azonban főleg a földközi tenger vidékének, a görög világnak a házait ismeri, ahol a házakat cserepekkel fették be. Éppen ezért ezt írja, hogy kibontották a cserepeket. Vagy a sziklára épült ház történetében. Lukács azt írja, hogy az okos ember leás, alapot vet, és erre a sziklára, kőre építi a házát. Nem tudja az, hogy Palesztinában a talaj szinte mindenütt nagyon-nagyon vékony, és egyből meg lehet találni a sziklát. Tehát nagyon könnyedén mindenütt a házakat sziklára építették. Nem kellett külön leásni, és külön alapot készíteni. Szintén ezt a Palesztinán kívüli szemléletmódot jelzi az, hogy Lukács számára ez a szó, hogy Júdea, egész Palesztinát jelzi, egész Zsidóországot. Ő is ilyesfajta módon használja a Júdea kifejezést. Az apostolok cselekedeteiben van egy nagyon érdekes irodalmi jelenség, ami rávilágít arra, hogy Pál apostol és Lukács kapcsolata pontosan hogyan képzelhető el. Ugyanis vannak részek, amit többes szám első személyben ír le Szent Lukács. Átkeltünk Troászból, Neápoliszba például. Vagyis ezek az úgynevezett mi részek jelzik azt, hogy hol volt Lukács valóban szemtanú társa Pál apostolnak, ahol együtt élték át az evangélium hirdetésének az eseményeit. A legelső ilyen pont Antiókia. Nem minden kódexben, de a legtöbb kódexben itt jelenik meg először a többes szám első személyű megfogalmazás. Utána Troásztól, vagyis Kis-Ázsiának a legnyugatibb sarkától Filippiig. Ez egy rövid útszakasz, pont az a sorsdöntő pillanat, ahol Pál apostol Ázsiából átlép Európába, és Pállal együtt az evangélium is megérkezik Ázsiából Európába. Utána újra a többes szám első szemét, talán nem meglepő módon Filippiben halljuk, Filippitől Troászig. Megint csak egy rövid útszakasz, úgy néz ki, hogy Lukács nem ment tovább Pál apostollal, itt maradt a környéken, és aztán Filippiben csatlakozott újra Pál apostolhoz és a tanítványokhoz. Aztán Jeruzsálemben hallunk egy-két ilyen részt, ahol többes szám első személyben fogalmaz Lukács, illetőleg az utolsó út, Cezáreától hajóval Rómáig, a nagyon kalandos tengeri út a máltai hajótöréssel, ahol halljuk egyébként a hajós kapitány nevét, a hajónak a nevét, szemmel láthatóan megint csak szemtanúként írja le Szent Lukács mindazt, ami történt. Ez azt is jelzi, hogy Lukács nem látta Pál apostolnak az összes útját, sőt, igazából nagyon keveset látott belőle. Ritkán volt valóban közvetlen társa az apostolnak. Ez magyarázza többek között azt is, hogy Lukács nem ír arról, hogy Pál apostol leveleket írt volna, és elküldte őket, és nem is ismeri ezeknek a leveleknek a tartalmát. A leveleket ugyanis Pál apostol általában olyan helyeken írta, ahol hosszabb időt töltött, és erre módja volt, főként Korintusban és Efezusban. Pál apostol viszont ezekben a hosszabb tartózkodási szakaszokban nincs Pál apostol mellett. Lukács ilyenkor nincs ott, nem látja Pál apostolnak a tevékenységét, és nem is ír a levelekről. Ugyanakkor Pál apostolnak a lényegi tanítását nagyon pontosan ismeri. Az apostolok cselekedetei 13. fejezetben halljuk a pizidiai Antiókiában elmondott beszédét Pál apostolnak. És többek között ez a mondat is elhangzik, mindattól, amitől a törvény által nem igazulhatunk meg, ő általa, vagyis Krisztus által megigazul mindaz, aki hisz ő benne. A teljesen tipikus páli fogalmak, a törvény, a megigazulás, a hit megtalálhatók ebben a lukácsi leírásban. Szemmel láthatóan ismeri Pál apostol tanítását, és nagyon pontosan idézi is ennek a legalapvetőbb fogalmait, állításait. Mikor íródik az apostolok cselekedetei? Megint csak fontos erre emlékeznünk, hogy Lukács egyből, kezdettől két művet akar írni, az evangéliumot és az apostolok cselekedeteit. Vagyis vissza kell mennünk az evangélium születéséhez, emlékezünk arra, hogy Szent Lukács használja a Márk evangéliumot, amelynek gyakorlatilag a teljes anyagát beépíti a maga evangéliumába. A Márk evangélium, ahogy hallottuk a korábbi adásokban, 70 előtt, Jeruzsálem pusztulása előtt születik. A Máté és a Lukács evangélium viszont szemmel láthatóan 70 után, Jeruzsálem pusztulása után. Onnan is látjuk ezt, hogy Jézus megjövendöli Jeruzsálem pusztulását, azonban ezt másképp írja le Márk evangélista, és másképp Máté, illetőleg Lukács. Máté és Lukács már az esemény után írják le Jézusnak ezt a jövendőlését, amit ő a város pusztulásáról mondott, és önkéntelenül egy-két apró részletben belefogalmazzák az esemény konkrét részleteit. Lukácsnál például hallunk erről, hogy Jeruzsálemet táborok veszik majd körül, árkokat ásnak, sáncokat hánynak a város körül. Ez a tipikus római ostromlási módszer volt, hogy a várost először is körülvették, és teljesen körbezárták, általában egy kicsi árkot és falat is építettek, hogy többet senki sebe se ki a városból ne juthasson, és se vizet, se élelmet ne tudjon a városba juttatni. Lukács és Máté tehát 70 után írnak. Ugyanezt támasztja alá az, hogy Lukács leírja, ahogy Pál apostol Rómába érkezik, ez Krisztus után 60-61-ben történik, nyilvánvalóan ez után, az időpont után ír Szent Lukács, születik az apostolok cselekedetei. Szent Lukács ugyanakkor nem ír még az egész birodalomra kiterjedő keresztény üldözésről. Kis-Ázsiában úgy tűnik, hogy nincsen még általános tilalom a keresztények ellen. Tudjuk azt, hogy az első üldözése, Claudiusnak a kis üldözése, amelyen Rómából kitiltja a zsidókat, illetőleg a keresztényeket, a kettőt akkoriban még kicsit összekeverte a római államhatalom, illetőleg Nérónak az üldözése Krisztus után 64-ben, ezek főleg Róma városára korlátozódtak. Tehát nem voltak az egész birodalomban elrendelt üldözések. Az első ilyen nagy üldözés Domitianus idején történik, ez a 90-es években zajlik. Szent Lukács nyilvánvalóan még ez előtt, a nagy üldözés előtt írja a művét, ezt tükrözi az apostolok cselekedeteinek sok-sok részlete. A kereszténység még alapvetően szabadon terjedhet Kis-Ázsiában és a görög városokban. A Domitianus féle üldözést egyébként a Jelenések könyve nagyon nyilvánvalóan tükrözi. Ez már egy olyan mű, amelyik 90 és 100 között íródhatott, és ennek az üldözésnek a nagyon fájdalmas emlékével van tele a jelenések könyve. Valószínűleg Szent Lukács idejében, amikor ő megírja a művet, még a páli levelek gyűjteménye sem születik meg. A páli levelek már megvannak, de még az egyes közösségek őrzik őket, és nem születik meg egy egységes páli gyűjtemény. Ez is azt támasztja alá, hogy mi az oka, ez is megvilágítja, hogy mi az oka annak, hogy Lukács nem ismeri a páli leveleket. Mindez tehát azt mutatja, hogy az apostolok cselekedetei Krisztus után 70 és 90, valószínűleg inkább 80 és 90 között íródhatott valamikor. A legelső keresztény írások már idézik a Lukács evangéliumot, a Didaché és Szent Kelemen pápa levelei. Vagyis ez is mutatja, hogy 90 előtt kellett megszületnie az evangéliumnak és az apostolok cselekedeteinek. Vagyis a szerző Szent Lukács kezdettől fogva két művet ír, a második műnek a célja az evangélium, illetőleg a kereszténység gyönyörű és lelkesítő megszületésének és elterjedésének a leírása.
0: Milyen történelmi időszakot mondanak el a könyvben szereplő írások?
1: Az apostolok cselekedetei Jézus mennybe menetelével, illetőleg a pünkösdi eseménnyel kezdődik. Ez Krisztus után 30-ban történik legvalószínűbben. Erről is sokat beszéltünk már, hogy Jézus kereszthalálának és föltámadásának a legvalószínűbb éve Krisztus után 30. Mégpedig azért, mert ebben az évben esett húsvét ünnepe, az első tavaszi holtölte, pénteki napra, április 7-e, lehetett a 30-as évben ez az év, ez a nap, amikor Jézust keresztre feszítik. Ez tehát az apostolok cselekedeteinek a kezdő éve. Ha egy kicsit vissza akarunk menni, mivel az egyik főszereplő Pál apostol, az ő születése Krisztus után 7 és 10 közé tehető Tarzoszban. Utána az apostolok cselekedetei hosszasan beszél arról, ahogy elterjed a kereszténység, eljut az örömhír. Először Szamariába. Ez a legelső tartomány, ahol Fülöp diakónus, utána Péter és János hirdetik az örömhírt. Fülöp aztán eljut Gázába, Cezáreába, és utána halljuk Pál apostol megtérését. Ez Krisztus után 34 táján történhetett, tehát nagyon hamar Jézus föltámadása, illetőleg a pünkösdi esemény után. Pál apostolt azonban az apostolok közössége bizalmatlanul fogadja. Barnabás próbálja őt Jeruzsálemben bemutatni az apostoloknak, de ők félnek Páltól, mert ő az egyház elkeseredett ellensége volt, üldözte a keresztényeket. Így Pál apostol Arábiába megy, majd visszamegy Tarzoszba, és ott sátorkészítőként dolgozik. Barnabás az, aki fölfedezi és újra hívja őt Antiókiába. Ott tanít Pál apostol, és onnan indulnak az ő missziós útjai, amelyeket az apostolok cselekedetei bőségesen leír. Az első út Krisztus után 46-tól 48-49-ig tartott, és ennek a vége a nagy jeruzsálemi zsinat, ahol az apostolok döntenek arról, hogy megnyitják az egyház kapuit a pogányok számára is, és nem kötelezik őket a zsidó rituális törvények, főként a körülmetélkedés betartására, elvégzésére. Ezután indul Pálnak a második apostoli útja, ez Krisztus után 50-től 52-ig tart. Ekkor születik az Új Szövetség első leírt könyve, az első tesszalonikai levél. Ezután következik Pál apostolnak a harmadik útja, Krisztus után 54-től 58-ig. Ekkor születnek a nagy páli levelek, a Galata levél, a Filippi, a Filemon, a két korintusi és aztán a római levél. 58-ban Pál apostolt Jeruzsálemben elfogják, és aztán 60-ban küldi őt a helytartó Rómába. Ez a negyedik út Pál apostolnak a hajóútja Rómába, Krisztus után 60-61-ben. Pál apostol halála minden bizonnyal Krisztus után 64-ben a Néró féle üldözés alatt, vagy esetleg 67-ben, ha Pál apostol eljutott, ahogyan tervezte, nyugat határáig, Hispániáig. Ezt említi a rómaiakhoz írt levél, illetőleg Szent Kelemennek a levele. Ha ez valóban megvalósult, ez a páli álom, akkor a halálának az éve valószínűleg Krisztus után 67.
0: Kik a legfőbb szereplői az apostolok cselekedeteinek, és milyen történelmi helyszíneken zajlanak a benne szereplő események?
1: Ahogy említettem, az apostolok cselekedeteinek a főszereplője Jézus, Isten igéje, az evangélium, a Szentlélek, az örömhír terjedését akarja elmondani. Ahogy Isten üdvössége eljut a föld végső határáig, Jeruzsálemtől Rómáig. Tehát a főszereplő az Isten igéje, az evangélium. Azonban nyilvánvalóan vannak emberi szereplők is. Az első 12 fejezetben főleg Péter apostol a főszereplő, és a 13-tól a 28. fejezetig pedig főként Pál apostol. De ezen túlmenően van nagyon sok jelentős szereplő még ő rajtuk kívül. István diakónus, akinek halljuk a gyönyörű prédikációját, és aztán a vértanúságát. Fülöp diakónus, aki megtéríti az etióp udvarnokot, aztán pedig Szamaria tartományát. Aztán Barnabás, aki Pál apostolt Jeruzsálemben próbálja az apostoloknak bemutatni, aztán ő az, aki Antiókiában hívja őt, aki Ciprusban Pál apostollal együtt térít, aztán ott is marad. De hallunk Márkról, az evangélistáról, Szilásról, Timóteusról, Tituszról, Tihikuszról, Trofimus, Gájusz, Szopater, Arisztárkos, Szekundus, és még hosszan sorolhatnánk az ősegyháznak a nagy igehirdetőit, a különböző keresztény közösségek vezetőit. A helyszínek. Az első 5 fejezet Jeruzsálemben zajlik. Az ősegyház születését mondja el. A 6. fejezetben hallunk István diakónusnak a gyönyörű ige hirdetéséről és vértanúságáról, és utána arról, hogy kitör az első keresztény üldözés Jeruzsálemben, és a keresztények menekülnek, és ezáltal jut el az evangélium Szamariába, illetőleg nem sokkal később Antiókiába, az első pogány nagyvárosba. Közben hallunk arról, hogy Péter apostol Joppéban térít, Liddában, Cezáreában, itt megtér Cornélius, az első pogánynak a megkeresztelkedése megtörténik. Cezáre egyébként egy hatalmas kikötő, a római helytartónak az állandó székhelye, és bizonyos értelemben az a kapu, ahol a zsidó ország, ha lehet így mondani, Júdea, Szamaria, Galilea kinyílik nyugat felé. Innen indulnak a hajók a görög világba, illetőleg Rómába. Talán nem véletlen, hogy itt történik az első pogánynak a megkeresztelése is. Aztán az első útnak a fő színhelyei, városai, Ciprus szigete, és utána Kis-Ázsiában a kikötő Attália, a pizidiai Antiókia, egy nagyváros, és végül Iconium, Lisztra, Derbé, 3 város, amelyet Pál apostol végigjár, és ahol közösségeket alapít. A második úton újra látogatja ezeket a fontos városokat, amiket az első úton útba ejtett, és ahol keresztény közösségeket alapított. Vagyis fordított sorrendben, mert más irányból jön, Derbé, Lisztra, Iconium, utána a pizidiai Antiókia. És innen kanyarodik Pál apostol észak felé, Galáciába. Aztán eljut Troászba, a tengerpartra. Itt kapja a különleges látomást, egy makedón férfi jelenik meg, és könyörög, azt mondja, hogy gyere át, és segíts rajtunk. Itt száll Pál apostol hajóra, és érkezik meg vele együtt az evangélium Európába. Ázsiából átjut Jézus örömhíre az európai kontinensre. És itt a második út során hallunk arról, hogy Filippiben, Tesszalonikében, Athénben, Korintusban, és aztán visszaút során Efezusban is Pál apostol hirdeti az evangéliumot. A harmadik út nagyjából ugyanezeket a városokat járja végig, ezen kívül van egy kis kitérés Kolosszéba és a hazatérés során Milétoszba. A negyedik út pedig Jeruzsálemben történik Pál apostol elfogatása, Cezáreában a fogsága, és aztán Cezáreából a kikötőből hajón indul el Pál apostol foglyokkal együtt Rómába. Itt hallunk arról, hogy Kréta szigetén kikötnek, aztán egy hatalmas viharba keverednek Málta szigetén, hajótörést szenvednek, ott töltik a telet, és onnan indulnak el tavasszal Róma felé. Ez tehát nagyjából a földrajzi kerete az apostolok cselekedeteinek.
0: Kik azok a korabeli történetírók, akik alátámasztják az apostolok cselekedeteinek történeti hitelességét?
1: Van egy-két olyan pont, ahol teljes hasonlóságot, nagyon nagy pontosságot találunk az apostolok cselekedeteinek a leírása, és egy-egy történetírónak egy konkrét elbeszélések között. A legfontosabb ezek közül Herodes Agrippa királynak a halála, amit leír az apostolok cselekedeteinek a 12. fejezete. Josephus Flavius, a zsidó történetíró, szintén leírja Herodes Agrippa halálát. Ahogyan bevonul a városba, ragyogó öltözetben, aranyezüst csillogó ruhákban a nap megcsillan az öltözetén, és az emberek szinte istenként fogadják, köszöntik, kiáltoznak. És Agrippa király ezt az ünneplést, ezt a szinte istennek kiáró tiszteletet nem utasítja vissza. És ugyanúgy, ahogy az apostolok cselekedeteiben halljuk, Josephus Flavius is leírja, hogy egy-két nappal később hatalmas fájdalmak lepték meg, és Agrippa király meg is halt. Ez az a pont, ahol találunk egy nagyon fontos hasonló leírást történetírók műveiben is. Egy másik ilyen nagyon lényeges pont, egy-két szereplőnek a megemlítése történeti forrásokban. Például Gallio, aki Akhája prokonzula volt Krisztus után 51-52-ben. Őt megtaláljuk az apostolok cselekedeteiben, akkor, amikor Pál apostol Korintusba érkezik. És ott a zsidók bevádolják őt, és kéri Galliót, a prokonzult, hogy ítélje őt halálra. Gallió azonban kihallgatja Pál apostolt, világossá válik számára, hogy semmilyen bűncselekményt nem követett el, hanem vallási okokból akarják őt a helyi zsidó közösség vezetői halálra ítéltetni, és végül is Gallió elkergeti őket, Pál apostolt szabadon bocsátja. Gallió neve szerepel a Delfi feliratban, ahol halljuk, hogy ő prokonzul, Akhája prokonzula, pontosan ezekben az években, Krisztus után 51-52-ben. Egyébként ez az adat egy óriási segítség abban is, hogy Pál apostol életének a kronológiáját, tehát hogy pontosan melyik években zajlanak az ő apostoli útjai, ezt a Gallió felirat segítségével tudjuk nagyon pontosan meghatározni. Egy következő, nagyon fontos kapcsolódási pont. Lukács leírja az egyes városokban, Efezusban, Korintusban és másutt, azt, hogy kik a város elöljárói. Liktorok, stratégoszok, prokonzul, stb. Ez teljesen pontos. Tehát tükrözi azt a valóságot, amit a történeti forrásaink is millió más helyen a római történetírók könyveiben, vagy a helyi városoknak a feljegyzéseiben, felirataiban tanúsítanak. Egy következő pont, ahol látjuk az apostolok cselekedetei hitelességét, ez a páli levelek. Pál apostol is ír erről, hogy honnan, hová tart, kik vannak mellette, ír Timóteusról, Tétuszról, Szinásról, Arisztárkoszról, leírja Jeruzsálmi zsinatnak az esemény sorát a Galata levél elején. Tehát nagyon sok ponton látjuk azt, hogy ugyanarról egymástól függetlenül beszámol az apostolok cselekedetei is, és Pál apostol levelei is. Aztán a nagyon fontos történeti személyek, mint Herodes Agrippa, akinek a halálát többek között az apostolok cselekedetei és Josephus Flavius is leírja. Aztán Félix, a helytartó 52-től 60-ig Cezáreában, Palesztinában. Aztán a következő helytartó Festus 60-tól 62-ig. Vagy Berenike és második Agrippa, akik kihallgatják Pál apostolt. Tehát csupa olyan történelmi személy, akiket a korabeli források nagyon sok felé megemlítenek, és hasonló módon jellemeznek, mint ahogyan ez az apostolok cselekedeteiből is kitűnik. És talán hadd tegyem azt hozzá, hogy kitűnik az apostolok cselekedeteinek az olvasása során, hogy Szent Lukács nagyon sok forrást használ. Vagyis nem ő maga fogalmazza meg sok helyen az eseményeket, hanem átvesz olyan rövid leírásokat, amelyeket a kutatásai során talált. Az első 15 fejezetben főként úgy tűnik, hogy Jeruzsálemből és Antiókiából származó őskeresztény írásokra, följegyzésekre támaszkodik. Ugyanis itt az apostolok cselekedeteiben nagyon sok semitizmust, illetőleg aramizmust találunk, tehát feltehetően Lukács forrásai, amiket olvasott, ezek nem görögül fogalmazottak, hanem minden bizonnyal arámul. Az első keresztény igehirdetőknek ez volt az anyanyelve. Így írnak Péternek a működéséről, Fülöpnek a működéséről. Onnan is kitűnik ez, hogy nagyon sok helyen apró zsidó szokások előtűnnek, tehát szemmel láthatóan zsidó-keresztény közösségben adják tovább az ősegyház születésének az eseményeit. Például hallunk arról, hogy az apostolok a mennybe menetel előtt egy szombati járásnyira mennek ki Jeruzsálemből. Szemmel láthatóan tartják még ezt az ószövetségi törvényt, illetőleg zsidó hagyományban szereplő törvényt, hogy hány lépést lehet szombat napján megtenni, így mennek ki az olajfák hegyére. Ez tehát az apostolok cselekedeteinek az első fele. Úgy tűnik, hogy nagyon sok helyi forrás Jeruzsálemből és Antiókiából származó följegyzés az, ami alapján Lukács leírja a kereszténység születését. A 16. fejezettől kezdve ez a semita jellege az apostolok cselekedeteinek megszűnik, és ehelyett úgy tűnik, hogy Pál apostol kortársaitól, illetőleg a városokban őrzött hagyományokból táplálkozik Lukácsnak a műve, tehát amit az egyes városok, Efezus, Korintus megőrzött Pál apostol látogatásainak az emlékéből, amit följegyeztek, ezeket gyűjti össze Pál apostol. Még egy különlegességet hadd említsek meg, a milétoszi beszéd minden bizonnyal egy leírt beszéd volt, itt nem Lukács stílusával találkozunk, hanem átveszi ezt az írásban számára elérhető és valaki szemtanú által lejegyzett Pál apostol által elmondott gyönyörű búcsúbeszédet.
0: Mi lehetett Lukács evangélista célja, hogy megírja az apostolok cselekedeteit, és mi a mű alapgondolata?
1: Először is jó azon elgondolkodni, hogy kiknek írja Lukács az apostolok cselekedeteit. Elsőre úgy tűnik, hogy pogányoknak. Ezt szoktuk mondani, hogy Máté evangélista zsidó-keresztény közösségnek ír, de Lukács a pogányok felé címzi, nekik írja az evangéliumot, illetőleg az apostolok cselekedeteit. Sok olyan témát kihagy, ami pogányok számára nem nagyon érthető, mint a hosszas vitát, amit a Márk evangélium tartalmaz a tiszta és tisztátalan ételekről. Lukács ezt átugorja. Vagy ahogy említettem, a családfát visszavezeti Ádámig. Ez is jelzi, hogy pogány keresztényeknek ír, jelzi nekik, hogy Jézus nem csak a zsidóság messiása, hanem minden nép üdvözítője. Nagyon sok mindent Lukács lefordít olyan kifejezéseket, amit zsidók értettek, de pogányok nem annyira. Például rabbi. Ezt ő nem hozza így, hanem helyette azt mondja tanító, mester. Vagy Golgota. Ezt lefordítja, hogy mindenki értse, koponyahely. Vagy Kánai Simon. Szintén lefordítja, hogy mindenki értse, zélóta, buzgó, a zélóták pártjához tartozó. Vagy írástudó. Ezt is lefordítja, hogy nehogy félreértsék, nem azt jelenti, hogy valaki tud írni, hanem azt, hogy a par excellence írást, vagyis a szentírást ismeri. Így fordítja törvénytudó, Mózes törvényének a tanítója és szakértője. Látszik tehát, hogy Lukács elsősorban a pogány világot tartja szem előtt. Ugyanakkor ez a megállapítás egy kiegészítésre, korrekcióra szorul. Mert az evangéliumból is, az apostolok cselekedeteiből is azt tűnik ki, hogy Lukács feltételezi, hogy a hallgatói, az olvasói a Bibliát nagyon mélyen ismerik. Rengeteg apró utalás van az egész könyv során a Bibliára. Méghozzá olyan utalások, amit egy felszínes bibliaolvasó nem is ért. Hadd mondjak erre egy-két példát. Arról hallunk Jézus színeváltozásának a leírásakor, hogy megjelent neki Mózes és Illés, és beszélgettek az ő exodusáról, kivonulásáról, aminek majd Jeruzsálemben kell beteljesednie. Ezt egy olyan ember, aki a Bibliát nem ismeri mélyen, nem is érti. Mi az, hogy Jézus kivonulása, exodusa, aminek Jeruzsálemben kell beteljesednie? Ez csak az érti, aki tudja, hogy az Ószövetség leghatalmasabb eseménye a kivonulás, az exodus Egyiptomból, a szabadulás, amelynek a vezetője Mózes, aki kihozza a választott népet Egyiptomból, a rabszolgaság házából, a tengeren át, az ígéret földjére. Erre akar utalni az evangélium, Jézus az új Mózes, az új szabadító. Átvezeti az emberiséget a földi világból a mennyei világba, megnyitja az utat az igazi ígéret földje felé, az Isten országa felé. Ez az a nagy exodus, aminek Jeruzsálemben kell beteljesednie. Ugyanilyen nagyon finom utalás a jeruzsálemi útnak a kezdete. Arról hallunk itt az evangéliumban, hogy amikor már beteljesedőben voltak Jézus fölvétetésének napjai, megkeményítette arcát, hogy Jeruzsálembe menjen. Ezt egy Bibliát nem ismerő ember nem is nagyon érti. Mi az, hogy fölvétetésének a napjai? Mi az, hogy megkeményítette az arcát? Utal itt az evangélista Illésre, akit az Úr a tűzszekéren fölragad, fölemel a mennybe, és utána Illés kétszeres lelkét megkapja Elizeus. Ez történik Jézussal, fölmegy a mennybe, és a lelkét pünköstkor kiárasztja a tanítványaira. És utal ez a mondat Izajás próféta jövendőlésére is, megkeményítem arcomat, mint a kőszikla. Oda tartom azoknak, akik ütöttek, tépáztak, leköbdöstek. Jézus a kereszt felé indul el, és ahogyan Izajás jövendőli a messiásról, megkeményíti az arcát, hogy kibírja, átélje, végig vigye a szeretet nagyművét, az önfeláldozás nagyművét. Szemmel láthatóan tehát Lukács olyan pogányoknak ír, akik az akik a Bibliát, az Ószövetséget teljes mértékben és mélységében ismerik. Eddig jutottunk a mostani adásunkban, de a következő adás során egy kicsit mélyebbre szeretnék majd ebben ásni, hogy mi is Lukácsnak a célja, kik az ő igazi címzettjei, prozeliták, pogányok,

0: Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Parajdon, a Sóbányánál, a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.
1: Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves hallgatót. A mikrofonnál
2: Balzsóka
1: és Görgényi Tünde. Kedves hallgatók, május 31-én, Szent Háromság vasárnapján, Leó pápa a szokott módon elimádkozta a déli úrangyalaimát, a Szent Péter téren összegyűlt hívőkkel, zarándokokkal. Ezen a napon is egy rövid elmélkedést tartott a napi evangéliumból kiindulva. A következő percekben a Szent Atya szavait Pál Zsóka tolmácsolásában hallják.
3: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
2: Kedves fivéreim és nővéreim, szép vasárnapot kívánok!
3: Con la solennità di Pentecoste, una settimana fa,
2: Pünköst főünnepével egy héttel ezelőtt lezárult a húsvéti idő. Ma, amikor Istennek a Szent Háromságnak a misztériumát ünnepeljük, lehetőséget kapunk arra, hogy átgondoljuk a megtett utat, annak középpontjából kiindulva. Isten életéből, aki Jézus Krisztusban nekünk ajándékozta önmagát. Ez az élet dinamikus, kimeríthetetlen és termékeny közösség, amely most bennünket is magába fogad. A lélek ugyanis, aki összeköti az atyát és a fiút, kiárad szívünkbe, így a világban alakult, ölt az egyház, a közösség szentsége, a találkozás, a szeretet és az élettere, ahol ég és föld már érintkezik egymással. A mai liturgia evangéliuma Nikodémus mutatja be nekünk, aki Izrael egyik tekintélye, személyisége volt, és mély vonzalmat érzett Jézus iránt. Fel is kereste őt éjjel, hogy ne lássák, mert jobban meg akarta ismerni ezt a titokzatos tanítót, és kérdéseket akart feltenni neki. Az Úr azzal, hogy vendégül látta, jelentőséget ad keresésének. Megdöbbentette azzal a kijelentésével, hogy még egy felnőtt ember is újjászülethet. Segített neki felismerni, hogy Isten élete az ő életét is átalakíthatja. Jézus a Szentlélekről beszélt Nikodémusnak, megvilágította éjszakáját azzal az igazsággal,

0: mely a mai ünnepen minden templomunkban felhangzik. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Azt is halljuk, hogy Isten nem azért küldte fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ. Kedves testvéreim, Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek a misztériumában otthon vagyunk, ahogy a Nikodémus is otthon érezte magát Jézusnak. Isten élete csodálatos és magával ragadó. Békét ad oly gyakran nyugtalan szívünknek, és testvérekkel ajándékoz meg bennünket a lélek örömében. A Szent Háromság arra indít, hogy mindent és mindenkit szeressünk. Felfedezzük, hogy minden teremtmény közösségre, kapcsolatra, találkozásra rendeltetett. A valóság másik oldalaként azt is megértjük, hogy a megosztottság, a szembenállás, a különbözőségek megvetése pusztulást, szomorúságot és sivárságot hoz a világba. Nikodémus a Sanhedrinnek, Izrael vezetői tanácsának volt a tagja. Amikor a Sanhedrinben megvető szavakat hallott Jézusról, arra biztatott mindenkit, hogy előbb hallgassák meg őt, mielőtt elítélnék. Istentől, Krisztuson keresztül megkapta a közösség lelkét, aki megnyitja a szívet az új igazság és az igazi újdonság előtt. Aki nem fogadja be ezt a lelket, hamar megöregszik a panaszkodásban, magára marad és sosincs ünnep a szívében. Ma viszont, kedves testvéreim, ünnep van. Isten ünnepe a mi ünnepünk. Ezért írja Szent Pál a korintusiaknak: örvendjetek és tökéletesedjetek, buzdítsátok egymást, éljetek egyetértésben és békében. Akkor veletek lesz a szeretet és a béke Istene. Az Úr angyala imádsággal Szűz Máriához fordulunk, az ő Isten akaratára kimondott igenjében bontakozik ki a mi igenünk is a Szent Háromság szeretetére.
1: Kedves hallgatók, ennyi fért mai adásunkba. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, búcsúznak Önöktől
0: Pál Zsóka
1: és Görgényi Tünde.
0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!